0: értünk fel.
1: Azt szeretném megemlíteni, hogy ön az egyik szerkesztője a kötetnek, és mutassa be nekünk, hogy kik azok a magyar királylányok, királyi hercegnők, akik szerepelnek a kötetben.
0: Még akkor megemlíteném a két másik szerkesztőt is, Jéújvári Zsuzsanna, a Kortársnői Reflexiók Fóruma tudományos igazgatója, illetve Kerékjártó Ágnes, a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársa, tehát ez a kis csapat hozta össze ezt a meglehetősen terjedelmes kötetet, amelynek a legfontosabb szereplői például pont rögtön az első skóciai Szent Margit, akiről több tanulmány is létrejött, viszont nem bizonyítható, hogy árpádházi hercegnő volt. Ez csak egy feltételezés, nem ismerjük egész pontosan a gyökereit, de abban biztosak lehetünk, hogy Magyarországon körülbelül egy bő évtizedet töltött el, itt született, és nyilvánvalóan az itteni királyi udvarhoz kapcsolódó módon nevelkedett, és biztos, hogy itteni hatások érték őt, amit Skóciába magával vitt. Megkerülhetetlen alak rajta kívül, és talán szintén nem tudunk róla elég sokat, első László királyunk leánya árpádházi Szent Piroska, aki a bizánci birodalomba ment férjhez, és nagyon elhatatos és hatalmas karitatív tevékenységet folytatott, ami jól nyomon követhető forrásokból, és sajnos a legutóbbi időkig még ezek a bizánci források még csak nem is voltak olvashatók magyar nyelven. A kötet szól továbbá Árpádházi Konstanciáról, harmadik Béla lányáról, Árpádházi Jolánta királynéről, Árpádházi Szent Kingával, ugye negyedik Béla lányával is több tanulmány foglalkozik, magyarországi Máriával, illetve természetesen megkerülhetetlen Árpádházi Szent Erzsébet alakja, és az egyetlen Anzsú házból származó királylány, Anzsú Szent Hedvig, tehát első Lajos gyermeke, tehát időrendben ő a legutolsó, akivel a kötet foglalkozik.
1: És aki talán a legfontosabb önnek, hiszen ön írta a tanulmányt róla.
0: Személy szerint így van, és elég sok minden fönn is maradt vele kapcsolatban, de hát azt is el kell mondani, hogy nem minden királylány kutatható ugyanolyan eredményesen, ugyanis valakikről sokkal kevesebb adat és forrás maradt fönt, valakikről pedig jóval bőségesebb forrás áll a rendelkezésünkre.
1: A dinasztikus házasságok révén kerültek ők külföldre, uralkodói házba. Ezek mennyiben voltak politikai eszközök vajon, ezek a házasságok?
0: Hát kivétel nélkül dinasztikus házasságok útján kerültek külföldi udvarokba, és hogy hát ha lehetne 1%-ot mondani, ez a 100% kategória, hogy mennyire voltak politikai eszközök ezek a házasságok. Ugye a szövetségkötésnek és különböző közös céloknak az alapját teremtették meg a dinasztikus házasságok, és nagyon-nagyon nem volt mindegy egy uralkodó családnak, hogy hova tudja kiházasítani a gyermekeit, illetve milyen országból tud királylányt magához fogadni. Talán nem köztudott, de a dinasztikus házasságok nagyon sokszor már olyan 4 éves, tehát a kisgyermekek 4 éves kora körül elrendeződtek, vagy megpecsételődtek, vagy elkezdődtek a tárgyalások, és ugye ez akkor még csak egy eljegyzés volt, valójában egy szándéknyilatkozat, hogy nevezzük így, viszont sokszor az a kisgyermek egy nagyobb udvartartással együtt átkerült abba a külföldi udvarba, ahol a későbbiekben házasságra készült lépni a leendő férjével. Ez mai szemmel eléggé drasztikus lépésnek tűnik, de bevett dolog volt Európa szerte. Természetesen vannak olyan dinasztikus házasságok, amelyek jóval későbbi életkorban jöttek létre, akár Árpádházi Szent Piroska házassága is a bizánci birodalomban, ugyanis ő 16-17, nem nehéz pontosan az életkorát meghatározni, de már a felnőtt korban volt, tehát minimum 16 éves volt, amikor Könyves Kálmán, ugye a nagybátyja kiházasította őt.
1: Hogyan járultak hozzá a magyar királyság nemzetközi kapcsolatainak építéséhez ezek a magyar királylányok?
0: Többféle síkon is hozzájárultak. Nyilván udvaronként változó, és a házasság dinamikájából is ered, hogy mekkora befolyásuk volt-e, illetve milyen területeken, de az elmondható, hogy ők nem tétlen személyek voltak, akik a háttérben meghúzódtak, hanem megvoltak a maguk tevékenységi körei, amelyekben egytől egyig aktívnak és kifejezetten eredményesnek bizonyultak, és az új népük, akiknek az uralkodó nőjük lettek, nagyon sok történetben látszik, hogy ők hálásak voltak ezeknek a királylányoknak. Tehát például, hogyha Szent Kingára gondolunk, aki kis Lengyelországba került, és szemérmes boleszláv, ugye azért hívják szemérmesnek a férjét, mert ők József házasságban éltek, tehát tudatosan eldöntötték, hogy ők egymásnak csak a lelkitársai lesznek, nem is lett utódjuk, ugyanakkor hatalmas pénzmennyiséggel, tehát a saját hozományából hozzájárult az új népének a felemeléséhez. Kórház alapítások, kolostor alapítások, adományozások, ezek természetesek voltak a számára, hogy segítsék az új közösségét. És el kell azt is mondani, hogy ezért hálásak voltak az ottani emberek, és a kultusza kialakult. Tehát változó, nyilván valamelyik királylányunknak igazából Európa szerte kultusza jött létre, például Árpádházi Szent Erzsébetnek, de hogyha Kingánál tartunk, nagyon jelentős regionális kultusza alakult ki Lengyelországban.
1: Bennem az fogalmazódott meg, hogy így mai fejjel, hogy 4-5 éves korukban elszakították a szüleiktől őket, onnantól fogva ritkán látták a saját családjukat, testvéreiket. Mégsem egy csalódottság lett bennük, nem sérültek ebben, sőt, a hitükben is megmaradtak. Ma pedig egész másképp értékelnénk azt, hogy egy 4-5 éves gyerek nem élhet a családjával, hát biztos azt mondanánk, hogy egy ilyen mai helyzetre, hogy katasztrófa, és mi lesz abból a gyerekből, és sérült lesz, és a fele idejét pszichológusnál kell, hogy töltse. Vajon hogy érték meg ez a fő kérdés szerintem? Vagy mit gondol erről?
0: Biztos, hogy nem lehetett könnyű. Árpádházi Szent Erzsébet jut eszembe, aki a szeretett szüleitől Pozsonyban kellett, hogy elváljon 4 éves korában. Ott adták át. Persze ezt nem úgy kell elképzelni, hogy azt az egyetlen egy kis gyermeket átadják egy teljesen idegen hatalomnak, hanem mentek vele a saját anyanyelvét beszélő udvarhölgyek, udvartartás, gyóntató pap, tehát hogy egy nagyobb társaság költözött ilyenkor egy külföldi udvarba, de tény és való, hogy ez egy szomorú pillanat volt, vagy hát egy szívszorító pillanat, hogy az édesanyját és az édesapját, Második Andrást, ő akkor ott nagyon sok évig nem láthatta, illetve hát ugye az édesanyja, Merániai Gertrúd, ő hát ugye gyilkosság áldozata lett a magyar királyságon belül, és amikor nyilván a hír áramlás az azért létezett, tehát hogy nem teljesen elszigetelten váltak el örökre egymástól ezek a szülők és gyermekek, vagy királyi hercegnők és uralkodók, hanem hallottak egymásról híreket, ha nem is gyakran, de történt ilyen, és például amikor Szent Erzsébet megtudta, hogy az édesanyjával mi történt, hogy meggyilkolták, ő soha többet nem tudott aludni. Onnantól fogva, amikor mégis elbóbiskolt, az álmaiban mindig a szeretett édesanyja jelent meg vérbe fagyva, aki azért rimánkodik neki, Erzsébetnek, hogy könyörögj értem az Istenhez. Nagyon is nyilván ez a hiány, ez a szülő hiánya, ez rányomta mindenkinek az életére a bélyegét, de nagyon erős tartással, és hát az új közösségbe fogadó jellege miatt azért tudták élni az életüket.
1: Értem. A vallásos élet választása az mennyiben volt náluk személyes döntés? vagy mennyire politikai kényszer?
0: Nyilván egy keresztény Európában ez egy nagyon erős elvárás volt, illetve a magyar állam onnantól fogva, hogy első Szent István állam alapításával a kereszténységet felvették kifejezetten, ez az új állam, ugye Európán belül mutatni akarta az Európához való tartozását, a keresztény vallást, amelyet nagyon hamar igyekeztek, ugye szabályokkal is az emberek között elterjeszteni, tehát ez nyilván egyfajta, egy alapvető elvárás volt, tehát egy uralkodói házból származó hercegnő nem viselkedett, nem fel sem merült, hogy esetleg úgy viselkedik, hogy nem a keresztény vallást képviseli, de az életüket alaposan szemügyre véve ez egy őszinte hit volt. Tehát ez nem egy politikai felvett szerep, hanem ők tényleg a keresztény szellemiség szerint élték a mindennapjaikat, és úgy próbáltak a saját hatáskörükben, a saját új társadalmokon belül tevékenykedni.
1: Hatottak-e ők vajon a fogadó ország kultúrájára, vagy vallásosságára a saját életpéldájukkal?
0: Hát, hogyha belegondolunk, hogy monarchiákat nézünk, mondjuk akár a jelenkorba, tehát hogyha a brit uralkodóházat nézzük, hát szerintem még Magyarországon is nagyon sokat foglalkoznak mondjuk Katalinnal, de ugyanígy lehetett ez a középkorban is, hogy az az új nép, akihez odaérkezik valamilyen külföldi udvarból egy hercegnő, aki az ő királynéjük lesz, hát minden tekintet rászegeződött, és kíváncsisággal figyelték az emberek az életmódját, a viselkedését, a megnyilvánulásait, az udvarát, akár ebbe beletartozott az is, hogy milyen ékszereket hordott, milyen divatot teremtett, milyen frizurája volt, stb., de természetesen a tevékenységét pedig kifejezetten figyelemmel kísérték, és kíváncsisággal figyelték.
1: Tudunk-e példát mondani arra, hogy a vallásosságuk milyen pozitív hatással volt a befogadó új hazájukra?
0: Hát a legeklatánsabb példa talán Anjou Szent Hedvig, aki úgy került a lengyel trónra, hogy nem férhez ment, hanem a saját jogán, mint első Lajos, aki lengyel király is volt az ő leszármazottjaként. A lengyel rendek ragaszkodtak hozzá, hogy Krakkóban legyen a székhelye, ezért át kellett költöznie, de akkor még nem volt házastársa, és még nem is volt pontosan eldöntve, hogy milyen dinasztikus házasságot fog kötni, és hamarosan a még utolsó pogány nép, ugye a litvánok nagy fejedelmével, Jogaila nevezetű fejedelemmel kötöttek szerződéseket az ügyben, hogy ő lehetne Hedvig férje, aki akkor még pogány volt, de a szerződésekben benne volt, hogy nem csak neki, hanem az egész litván népnek meg kell keresztelkednie. Ez nem csak egy papírforma volt, hanem mindez meg is történt, és ebben Anjou Szent Hedvignek nagyon nagy szerepe volt. Tehát abban, hogy Litvániában is kialakuljon az az egyházi szervezet, rendszer, akik segítik az embereket, hogy püspökség jöjjön létre, tanult egyházi személyek nevelődjenek ki, akik a litvánoknak is tudják az anyanyelvükön hirdetni a keresztény tanokat. Tehát ebben mindtevőleges szerepe volt, és mindezt a legnagyobb meggyőződéssel és a legnagyobb keresztényi türelemmel vitte véghez. Természetesen a férjével, aki Ulászló nevet kapta a keresztségben. Tehát nagyon jól együtt tudtak működni, holott egy komoly korkülönbség volt köztük, és gyakorlatilag őnek egy pogányhoz kellett hozzámenni az első pillanatban. Tehát azt hiszem, hogy ez egy olyan nagy kihívás, amit csodálatos lelki erővel és az Istenbe vetett bizalommal megoldott.
1: Mit tanulhatunk ma az Árpád-házi hercegnők életéből?
0: Azt hiszem, hogy az álhatatosságot, a kitartást, ami talán a mai ember a civilizáció által azért egy kényelmesebb, kellemesebb helyzetben találja magát, és könnyebben meg tudja oldani a saját életének a dolgait kitartás nélkül is, vagy kevesebb kitartással. Azt lehet talán mondani, és a kötetben szereplő királylányokra ez egytől egyig az, hogy lebegett egy cél a szemük előtt, amitől ők ők nem tántorodtak el, és a nehezebb helyzetekben is, a rögös utakon is végigmentek.
1: Pedig nem is az ő döntésük volt.
0: Így van.
1: És kitartottak. Manapság egy munkahelyen is egy-két évig tartanak csak ki, sokan a fiatalok közül.
0: Hát,
1: pedig meg az a saját döntésük.
0: Így van, meg hogy sosem tudhatjuk, hogy az életünk mikor fog olyan fordulatot venni, amikor nem egy-két év kitartásra, hanem évtizedek kitartására van szükségünk, és ebben ők példát nyújthatnak.
1: Egyikük sem fordult vissza, nem szaladt haza, nem hagyta ott a házastársát, hanem kitartottak életük végéig, ugye?
0: Igen, igen, így van. Bár ugye ezek olyan házasságok voltak, ahol az érzelmek nem játszottak szerepet, mert hát ugye nem is ők döntöttek arról, hogy kihez fognak hozzámenni. Ugye sok esetben akkor pillantották meg először a férjüket, amikor találkoztak vele, például Árpádházi Szent Piroska, aki már egy kifejlett felnőttnek számított, és nyilván a lelki fejlődésének is már a csúcspontján volt, tehát nem egy fejlődő félben lévő valaki, és neki egy olyan környezetben kellett beilleszkednie, és megszeretni, és tisztelni a férjét, ahol még a szokások is, meg a keresztény, ugye, hogy ez egy keleti keresztény birodalom volt, tehát nem ugyanaz, mint a nyugaton, amiben ő nevelkedett, és hogy meg tudta oldani, és nagyon sokszor az derül ki a források alapján, hogy a tiszteleten túl szerintem a szeretet is nagyon sokszor megjelent az ő életükben, hogy tisztelték a férjüket, ugye tisztelték egymást, kitartottak egymás mellett, és szerették is egymást.
1: Van-e olyan alak, akit különösen érdemes lenne újra felfedeznünk?
0: Én Szent Piroskát javasolnám. Elő szokott fordulni velem, hogy középiskolásoknak tartok ismeretterjesztő előadást. Volt már Árpádházi királylányokról szóló is. Meglepő volt, hogy nem igazán ismerték. Több mindenkiről volt szó, de Piroska volt az egyik, holott ő az, akinek a Hágia Szófiában ugye mozaik képe fennmaradt a saját korából, persze nyilván nem lehet azt mondani, hogy pontosan így nézett ki, de hogy sok forrás és azonosítási lehetőség van vele kapcsolatban. Tehát ez, hogy teljesen egy új kultúrában, más államrendben felnőtt létére, nyilván a nyelv ismeretesen biztos, hogy meglehetett, vagy a szokásoknak az ismerete, mert ugye nem tudták jó darabig, hogy ő hova fog férhez menni, tehát nem pici gyerekkorától tanították arra, hogy már pedig a bizánci császárnak leszel a felesége, hanem ugye valószínűleg elég sok spontaneitásra is szüksége volt, és mégis hihetetlenül nagy dolgokat hozott létre, például az úgynevezett Pantokrator monostort, amely egy komplex, ilyen egészségügyi és szociális intézménynek nevezhető. Tehát a különböző kórházi ellátóhelyektől kezdve öreg otthon, árvaház, ilyen hospice ellátás, szerzetesrend, templom, ez mind együtt volt egy nagyobb épületegyüttesben, amit ő álmodott meg, és nyilván Johannes Komnénosz, tehát a férj, egyetértésével és anyagi támogatásával jött létre, de hát ez egy olyan...
1: Abban a korban egyedülálló volt.
0: Egyedülálló volt, és hogy egy nagyon komplex gondolkodás húzódott meg mögötte.
1: Ilyen talán Magyarországon sem volt akkoriban.
0: Nem volt jellemző, nem volt ilyen.
1: Tehát nem itthonról kapta a példát?
0: Nem itthonról kapta, azt mondjuk meg kell jegyezni, hogy a bizánci orvoslás az jóval előrébb járt a középkor folyamán, mint a nyugat-európai, és voltak hasonló intézmények, amelyekből ő példát meríthetett, de azért azok sokkal kisebb léptékűek voltak. Tehát az a tudatossága, hogy ott meg lett szervezve a 0-24 órás felügyelet, a különböző osztályok, hogy akinek belgyógyászati problémája van, az nem ugyanabba a terembe megy be, ahova a szembeteg, hogy a nőknek külön női orvosok, tehát hogy nőnemű orvosok, a férfiaknak férfi orvosok, hogy ki kell cserélni az ágyneműt, vagy hogy egy ágyban csak egy beteg kaphat helyet. Ezek nagyon nem voltak meg Nyugat-Európában.
1: Fantasztikus. A hitélet szempontjából melyik királylányt emelné ki? akitől tanulhatunk. Hogy nem csak a vallásosság, hanem a személyes hit.

0: kevésbé voltak olyan ruházkodási lehetőségek, mint manapság, tehát azt hiszem, hogy sokkal, de sokkal jobban szenvedtek az emberek, akkor ő pici gyerekként kenyeret igyekezett kicsempészni a palotából az éhezőknek, és amikor az édesapja, második András megkérdezte, hogy te meg mit viszel a köpenyedben, akkor hát ő azt próbálta mondani, hogy rózsákat, de hát mivel tél volt, ezért ez így az édesapjának gyanúsá vált, és mondta, hogy mutassa meg. És az Isten nem hagyta hazugságban a hívét, hanem amikor szétnyitotta ugye a köpenyét, akkor valóban rózsák voltak ott, és ugye számos ábrázolása is van ennek a jelenetnek, és hogy már ez is megmutatja, hogy ő már kisgyerekkorától gyakorlatilag az Istennel való nagyon szoros kapcsolatot tartott fönt, ami az egész életét végig kísérte, tehát azt is, amikor jegyes volt, azt is, amikor házas volt, amikor özvegy volt, és amikor feltehetőleg a ferences harmadrendhez csatlakozott, hogy mindenhol az isteni útmutatás jelen van az életében.
1: Említette, hogy új forrásokat is használtak, amit eddig sohasem. Van-e olyan, amit ebben a rövid interjúban el tud mondani, ami új hír, új forrásból, valamelyik magyar királylányról?
0: A skóciai Szent Margit kapcsán Takács László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemi tanára fordított le egy jelentős életrajzot, amelyet a gyóntatója Turgotus írt skóciai Szent Margitról. Nyilván latinul, illetve angol nyelven ez hozzáférhető volt Európában, de itt olyan szinten nem volt benne a köztudatban, főleg nem magyar nyelven, hogy azt hiszem, hogy ez egy nagyon hiánypótló és hosszas, egy terjedelmes szöveg, amely részletesen bemutatja egyrészt a királynéi működését, meg hogy a harmadik Malcolm skót félig meddig barbár, nagyon barbár viselkedésformákat mutató királyt hogyan zabolázta meg, vagy nyűgözte le az ő keresztényi, nagyon stabil személyiségével. De vannak olyan történetek is ebben az életrajzban, hogy mennyire művelt volt, az egyház terén milyen reformokat vezetett be. Tehát egy nagyon öntudatos, nagyon céltudatos királynéi uralkodói portré bontakozik ki egy olyan fordításban, amely kifejezetten lendületes és élményszerű. Tehát aki nem okvetlenül, mint történész nyúl a témához, az ő számára is szórakoztató lehet ez a szöveg. Vagy a magam részéről, ugye Anjou Hedwig kapcsán számos olyan szöveg van, amely Magyarországon még könyvformájában sem érhető el, és magyar nyelven meg végképp nem is tudunk róla, és ha jobban belegondolunk, tehát ő egyértelműen egy magyar származású, tehát ugye Első Lajosnak a gyermeke, aki Magyarországon, a királyi udvarban, ő nyilván a születésétől kezdve arra lett fölkészítve, hogy uralkodó legyen, de pont ezért azt gondolhatjuk, hogy nagyon sok mindent hozott Magyarországról, és igaz, hogy ezt Lengyelországban kamatoztatta, de valahogy úgy érzem, hogy nekünk is kötelességünk ismerni az ő dolgait, és a hozzáírt királytükör kifejezetten újdonság itt a hazánkban. És
1: mit jelent ez, hogy királytükör?
0: Egy domonkos szerzetes írja a számára. Ez egy gyakori középkori műfaj volt, illetve mondjuk úgy, hogy ahol volt egyeduralkodás, ott létrejött királytükör is. Általában nagyobb tapasztalattal rendelkező, akár szerzetes, akár udvari személy, akár szülő írja a fiatalabb uralkodásra készülő vagy uralkodó személynek. Egy útmutatás, nagyon sokszor egy erénykatalógus azzal kapcsolatban, hogy neki, mint uralkodónak, hogy kell viselnie magát.
1: Talán, mint a lelki tükör, ahhoz hasonlítható kicsit?
0: Igen, hasonlítható ahhoz, de hogyha azt mondjuk, hogy az intelmek Szent Imre herceghez, az is egy királytükör. Hát a gyakorlati útmutatótól elkezdve a lelki tükörig eléggé sokféle tematikát felölelhet. Ezek mind nagyon tanulságos olvasmányok arra nézve, hogy mit vártak el egy uralkodótól, vagy hogy gondoltak egy uralkodóra, hogy neki milyen erényeket, milyen képességeket kell birtokolni ahhoz, hogy eredményes legyen.

0: És akkor ez most már magyar nyelven is elérhető.
1: Hát erről szól egy hosszabb tanulmány. A szöveg, az egy latin nyelvű szöveg. Sajnos nekem úgy kellett külön megrendelnem Lengyelországból, mert hogy ilyen szinten nincs meg Magyarországon, hogy még a Széchenyi könyvtárból sem tudtam kikölcsönözni, tehát hogy ismeretlen a számunkra, holott egy magyar származású uralkodóhoz szól, de ez nem egy fordítás, tehát ez mivel hogy több száz oldalas eleve az eredeti.
0: Ez vagy egy hát tanulmány legel... akkor.
1: Igen, tehát erről a hosszú-hosszú királytükörről egy részletes tanulmányt igyekeztem alkotni. Szerintem ez is olyan jellegű szöveg, hogy nem csak a kutatóknak jelenthet valamit, tehát érdekes lehet az érdeklődők számára is.
0: Értem. Vajon mennyire volt egyéni mozgásterük ezeknek a nőknek?
1: Hát udvaronként változó volt, nyilván függött attól az udvari kultúrától és szokásoktól, ahova kerültek. És még azt is el kell mondani, hogy sajnos a nőkről, uralkodó nőkről, királynékről kevesebb forrás maradt fönt, mint a férfi uralkodókról, ezért nem biztos, hogy az életüknek minden egyes szeletébe belelátunk, de azért azt elmondhatjuk, hogy volt mozgásterük, akár a férjükkel egyeztetve. Olyanra is lehet példát mondani, amikor akár megbeszélésekbe is bevonták, tehát hogy politikai döntésekben is jelen volt a királyné, vagy béke kötések alkalmával, nyilván ez a ritkább. De
0: tud ilyet említeni?
1: Igen. Árpádházi Jolántáról tudom elmondani, aki az aragóniai udvarba került, hogy kifejezetten fontos tárgyalásnál is ott volt a férjével, és az aláírásával hitelesítette.
0: Hogyan élnek tovább ezek az alakok a magyar történeti emlékezetben?
1: Hogyha például végignézünk egy történelemkönyvet, akár általános iskolás történelemkönyvet, akár középiskolásat, ez egy férfi arcú történelem. Nem sok nőt emlegetnek. Nyilván vannak olyan uralkodónők, akik kihagyhatatlanok, mondjuk, mint Mária Terézia, de ezek a nagyon fontos árpádházi alakok, akiknek végül is, tehát az ő életük a mi világunkat is alakította. És ugye magyar származásúak, meglehetősen keveset tudunk róluk. Hát nagyon szeretnénk, és az is célja volt ennek a kötetnek, hogy szélesebb körökben is megismerjék őket, mert a tapasztalat az volt, hogy akiket szentté avattak, esetleg katolikus körökben jobban ismerik, de inkább csak a szent mi voltuk miatt, tehát nem is azért, mint hogy uralkodóként mit vittek véghez, meg mit nem, akiket pedig nem avattak szenté, mert természetesen olyan kiemelkedő árpádházi szereplők is vannak, akár árpádházi Konstancia, vagy árpádházi Mária, akik nagyon sokat tettek a saját országukért, de nem avatták őket szentekké, hogy az ő ismeretük az még csekélyebb. Tehát jó lenne, hogyha egy picit tudnánk arról, és hogy ők kik voltak, és hogy nem csak úgy tekintenénk a történelemre, hogy férfiak tetteit mutatja be, hanem hogy ott azért voltak mások is, akik hatottak egyrészt a férfiakra, másrészt pedig a saját tevékenységi körökben hatottak magára a történelemre.
0: Terveznek még a jövőben ilyen konferenciát?
1: Igen, igen. Hát most egyrészt készül egy kötet, ez a nő a társadalomban és a családban. Ezután, a királylányos után még volt egy ilyen konferencia, és annak a kötete készül most. Ez is kifejezetten női témákat boncolgat, tehát a női nevelésről szól. Ennek, ha minden jól megy, akkor ez évvel fog megjelenni a kötete. Hát majd akkor felhívom a figyelmét, hogyha ténylegesen létrejött a kötet, illetve ami szerintem érdekes lehet, meg kifejezetten talán a Mária Rádiót érdekelheti, hogy ez év októberében létre fogunk hozni szintén ez a nő a társadalomban és a családban kettő, tehát ez most már kettes konferencia lesz, ugyanígy Magyarság Kutató Intézet és ez a Kortárs Női Reflexiók Fóruma, de nagyon sok mindenki más is be lesz vonva, tehát más intézményekből is lesznek előadók, az, hogy a Szűz Mária és a női nevelés, tehát hogy Szűz Mária mennyire lehetett példakép a középkortól a kora újkorig itt Magyarországon a női nevelésben, és hogy mennyire jöttek létre olyan nyomtatványok, amelyek segítették a nevelést, de Szűz Máriához is kapcsolódtak, úgyhogy talán ez is egy fontos programunk lesz.
0: Igen. Ha egyetlen üzenetet kellene kiemelni a hallgatók számára, mi lenne ez az üzenet?
1: Hát, hogy próbáljunk a múltunkkal foglalkozni, hiszen annyira sok csodálatos példa van ebben, és hogy ők is, akik akkor éltek, ugyanolyan emberek voltak, mint mi. Ugyanúgy próbáltak helytállni, próbáltak gondolkodni, és próbáltak jót tenni, ami talán megkülönbözteti őket, hogy ő nekik Isten volt az, akire mindig tekintettek a nehézségekben, aki segített nekik.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.

0: Murányi Nikolett beszélgetését hallották dr. Bíró Csillával, a Magyarság Kutató Intézet tudományos munkatársával, az Árpád-ház királyi hercegnőinek életéről.
1: Ady Endre itthon. Áldott kezekkel simogatsz meg, anyám. Intő szavad még, mintha hallanám, míg rám borulsz, s áldott kezeddel simogatsz meg. A régi intést elfeledtem, anyám. Azért zúdult annyi vihar reám, úgy összetört. A régi intést elfeledtem. Beteg vagyok. Az élet megtört, anyám. Hol az a vágy, mely hajszolt hajdanán? Már nincs vágyam. Beteg vagyok. Az élet megtört. De fáj nekem, hogy úgy szeretsz te, anyám. Mondd, miért sírsz? Engem síratsz talán? Nem értemlem. De fáj nekem, hogy úgy szeretsz te. Már hallom a harangszó hangját, anyám. De jó is itt, e csendes kis tanyán, leroskadni. Már hallom a harangszó hangját. Ady Endre, itthon.

0: Mária Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallják.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A Szent Atya béke körlevelében 5 nagy téma köré csoportosítva fejtette ki véleményét az emberi közösség békés, a rendet és kiengesztelődés szolgáló kérdéseiről. Így bevezetőben azokról az emberi jogokról és kötelességekről szólt, amelyek a világnak a Teremtő által megalkotott, de az emberi közösségben is világosan felismerhető rendjéből fakadnak. Másodikként az államról, a közhatalomról szóló gondolatait foglalta össze arról, hogy az egyéni szabadságok és a közszabadság, a közjó és a magánérdek világában miképpen képzelhető el olyan harmónia és egyensúly, amely a személyes és a társas létezésnek is méltó keretet biztosít. Innen tovább haladva a pápa gondolatmenetében az államok közötti kapcsolatok kérdése került tárgyalásra, nyomatékosan hangsúlyozva, hogy a világ nemzetközi rendjének értelme és célja az emberek, nemzetek közötti békés együttélés, az egész világra kiterjedő igazságosság és méltányosság biztosítása. Ezzel összefüggésben a körlevél nagy jelentőséget tulajdonított az olyan nemzetközi fórumok létezésének és jó működésének, mint az Egyesült Nemzetek Szervezete, amelynek nem más a feladata, mint a világméretű háborús fenyegetés elhárítása, a nemzetközi szembenállás okainak feltárása, felszámolása. A befejező gondolatmenetben pedig 23. János azokat az egyházra, a keresztény emberre háruló feladatokat igyekezett összefoglalni, amelyek révén szolgálható és megteremthető a világban a béke, megvalósítható az emberi kapcsolatoknak az az új, igazságos, szabad és szeretetteljes rendje, amely száműzni képes az emberi közösségből az erőszak, fenyegetés, a háború rémeit. János pápa már a közlevél első mondatában megfogalmazta a társadalmi tanítás azóta érvényes béke filozófiájának azt a szilárd alapelvét, amely szerint a békét a földön, amelyet az emberek a világon minden időben hőnóhajtottak, nem lehet másképpen megteremteni és szilárdan megőrizni, mint csak az Istentől kapott rend szent megtartásával. Hiszen ahogy a természet jó működését is a benne uralkodó szilárd rend és törvényszerűség biztosítja, úgy az ember világában is ez a rend lehet annak a biztosítéka, hogy az ember javait, lehetőségeit, képességeit a maga és mások javára, ne pedig kárára használja, hiszen a világ mindenség nagyszerű rendjével éles ellentétben áll mind az egyes emberek, mind a népek megbolygatása, azt a látszatot keltve, mintha az egymás közötti viszonyokat csak erővel, erőszakkal lehetne szabályozni. Ebben a gondolatmenetben az emberi együttélés alapja tehát az emberek szívébe írt törvény lehet, amelyből kiváló módon megtanulják az emberek, hogy alapvetően milyen módon kell kölcsönös kapcsolataikat szabályozni az emberi együttélésben, azután azt, hogy hogyan kell megállapítani azokat az elveket, amelyek a polgároknak a saját állami fennhatóságokkal szembeni jogait szabályozzák, azután azt, hogy hogyan kell szabályozni az államok egymáshoz való viszonyát, végül pedig azt, hogy milyen módon kell ezt az egyes emberek és államok, valamint az összes nép szövetsége, közössége között szabályozni. Ennek a szövetségnek a létrejöttét mindannyiunk érdeke komolyan követeli. A 23. János által az emberek közötti rendről mondottak alapja az, hogy valamennyien személyek személyiséggel, autonómiával, szabadsággal felruházott lények vagyunk, és mint ilyenek, természettől adott, elidegeníthetetlen jogok birtokosai. A körlevél lényegében e jogok részletezésekor az ENSZ 1948-as emberi jogok nyilatkozatába foglaltakhoz igazodik, amikor az élethez, a becsülethez, a megbecsüléshez, a tudáshoz, a hit, a vallás és az életállapot megválasztásához való jogokat emeli ki. Hasonlóképpen az alapvető emberi jogok világába tartozik a szabad munkavállalás, a felelős gazdasági tevékenység, a tulajdon birtoklásának joga, a lakóhely megválasztásának, az emberi társulások létrehozásának, a jogrendnek és jogbiztonságnak, valamint a közéletben való részvételnek a szabadsága. Ugyanakkor a pápa arra is figyelmeztetett, hogy ezeket a jogokat nem szabad a velük járó kötelezettségektől elszakítani, hiszen az eleve megbontaná a jogok harmóniáját, a társadalom igazságos és jó rendjét, már csak azért is, mert az emberi jogoknak elismerése nem lehet meg a másik ember jogainak okos elismerése, mint kötelesség elfogadása nélkül. Ha a személyes jogok és kötelességek minden ember számára biztosított és egyensúlyban lévő rendje megvalósul, akkor garantált mindenki személyi méltósága, ami a jó szervezett közösség, társadalom létezésének feltétele és biztosítéka. Ezt a polgárok helyesen megszervezett közösségét pedig akkor kell gyümölcsözőnek az emberi méltóság számára alkalmasnak tartani, ha az igazságosság fűzi egybe. János pápa helyzetértékelése szerint három olyan terület van, amelyen a közelmúlt az embert megillető jogok biztosítása tekintetében komoly változásokat hozott. Elsőként a munkásság, majd a nők emancipációja jelentette a jogok természetes bővülését, legutóbb pedig a harmadik világ felzárkózásának jeleire is utalva, már egész népek is eljutottak emberi méltóságuk követelésének vagy elfogadtatásának küszöbére. A társadalom megvalósuló rendjének biztosítása szempontjából alapvető feladatok hárulnak a közösségi élet irányításában döntő szerepet vállaló köz- és államhatalomra. Alig ha kétséges, hogy a hatalom léte és természetes tekintélye isteni bölcsesség alkotása, valamint olyan alapjaiban szükséges és jó dolog, amely nélkül a társas emberi létezés elképzelhetetlen lenne. A hatalom isteni tekintélye nem jelenti ugyanakkor azt, hogy ez a tekintély magukat a hatalmon lévőket külön-külön és személy szerint is megilleti. Az emberi közösség joga eldönteni, hogy választás útján kit, kiket emel maga fölé, alkalmat adva a kezükbe, de kötelességeket is kiszabva rájuk, amiből az is adódik, hogy a tanítás bármilyen valóban demokratikus állam kormányzási formájával összeegyeztethető. A közhatalom, az állam soha nem épülő alapvető feladata egyébként, elődei nézeteihez hasonlóan János pápa szerint is, a közjó szolgálata, a közjó megvalósítása. Érvelése szerint a közjó egyszerre jelenti az egyes állampolgárok jogainak, személyi méltóságának, közösségi kiegyensúlyozott rendjének és a természettörvényből fakadó normáknak az érvényre juttatását, annak biztosítását, hogy a polgárok élhessenek jogaikkal, és módot találjanak az azokkal járó kötelességek teljesítésére, de magába foglalja az elesettekről, a rászorulókról való fokozott gondoskodás egyfajta pozitív diszkrimináció követelését is. Ha valamely állam, kormányzat nyilvánvaló módon megsérti ezeket az alapelveket, elveszíti legitimitását. Ugyanakkor 23. János azt is megfogalmazta, hogy általában véve nem lehet meghatározni, hogy melyik a legjobb államforma, hogy az állam vezetői milyen alkalmatos módon tudják hivatalukat betölteni, milyen törvényeket kell hozniuk, hogyan kell az államot igazgatni, és milyen legyen a bíráskodás rendje. Az államforma, az államrend megválasztásának szabadsága tehát a természettörvény rendje által kijelölt keretek között a politikai közösséget illeti meg. A Szentatya egyedüli követelményként a három hatalmi ág, a törvényhozó, a végrehajtó és bírói hatalom megfelelő szétválasztásának elvét említi. A nemzetközi kapcsolatok jó rendje az egyes államokban élő polgárok szabadságán és az államok belső rendjén, a világméretekben is érvényre jutó igazság, igazságosság, szeretet és szabadság eszméjén, az emberi jogok tiszteletben tartásán alapulhat. Tapasztalata szerint ezt a rendet a kisebbségekkel, a politikai menekültekkel való bánásmód minőségén mérhetjük a legalkalmasabban, legnagyobb veszedelmét pedig a fegyverkezési verseny, a kölcsönös szembenállás és fenyegetés, a félelem és a bizalom hiánya jelentik. E bajok orvoslására a Szentatya a nukleáris fegyverkezés befagyasztását javasolta, és részletesen méltatta azokat a lehetőségeket, amelyeket a béke megóvása érdekében az ENSZ szervezetének rendelkezésére állnak. Az országok vezetőinek belátásával ezt a fórumot megnövelve annak az egyéni és közösségi értékek megóvását célzó illetékességét, az emberi személy minden ember jogainak védelmezőjévé, a háborús konfliktusok elkerülésének eszközévé kell tenni, és kellene formálni. János pápának ez a felszólítása egy olyan pillanatban hangzott el, amikor a világrendszerek közötti kapcsolatok a mélyponton voltak, az ENSZ szervezete pedig inkább a nagyhatalmi alkuk és politikai játszmák, nem pedig a nemzetek közötti kiengesztelődés és megbékélés fórumának tűnt. Ám az is igaz, hogy éppen a Szentatya sürgetése volt az ösztönzője annak, hogy a 60-as évek derekán a világpolitikában alapvető, a politikai terminológia által enyhülési folyamatnak nevezett változások kezdtek kibontakozni. A körlevél utolsó gondolatmenete a rend és a béke világának megteremtésében, a katolikusokra háruló feladatokat vette sorra. Fiainkat ismételten buzdítjuk, hogy buzgón vegyenek részt az állam ügyeiben, és járuljanak hozzá az egész emberiség javához, hangzik a pápai felszólítás, amely a katolikusoknak minden jó szándékú emberrel való együttműködését sürgeti a kultúra, a tudomány, a politika, a gazdaság, a mindennapi élet valamennyi területén. A közös célokra irányuló jó szándék és összefogás következményei pedig arra int, hogy az együttműködés útjai még az egyház ítélete szerint tévedésben élő, vagy téves eszmék által vezérelt egyénekkel és közösségekkel is keresnie kell az egyház tagjainak, szolgálva a világ boldogulását, és dicsőítve fáradozásuk által az igazi békeszerzőjét, aki a mi békességünk, és aki eljött, hogy békét hirdessen a távol lévőknek, és békét a közelieknek. 23. János pápa a Mater et Magistra és a Pácemin Terris kezdetű enciklikák közreadása mellett nem elégedett meg azzal, hogy ebben a két dokumentumban szóljon hozzá a világ sorsát alakító legfontosabb kérdésekhez. Trónra lépése pillanatától egy olyan dokumentumnak a megfogalmazása is szeme előtt lebegett, amely megfelelő szakértői előkészítő munka eredményeképpen átfogóan a teljesség igényével tárgyalná az egyház és a modern világ kapcsolatát. Így, amikor 59 elején megfogalmazta az egyház belső reformjának, megújulásának programját, és bejelentette egy új egyetemes zsinat összehívását, tervei között már természetes módon az is szerepelt, hogy ennek a zsinatnak átfogó módon nyilatkoznia kell az egyház és külvilága viszonyát érintő kérdésekről, a világ problémáiról, ez pedig elképzelhetetlennek tűnt a hagyományos társadalmi tanítás elveinek radikális újragondolása nélkül, amelynek kidolgozását a Szent Atya kezdettől szorgalmazta, és amelyre végül a zsinat egyik fő dokumentumának számító, sokak által a legfontosabbnak tekintett megnyilatkozása a Gaudium et Spes kezdetű konstitúció vállalkozott. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt, Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
0: Mária Rádió.
4: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Szelíd vagyok, és alázatos szívű. Ez az ige, ez nagyon közel áll hozzám, mert az életemben több alkalommal fedeztem fel, hogy ez kísér engem. Amikor az unokahúgomnak a sorsa eldőlt, hogy hozzánk fog tartozni, akkor a szelídség és az alázatos szívűség volt a legfontosabb, ami ezzel kapcsolatban eszembe jutott. Mert azt hiszem, hogy nagyon szelídnek kell ahhoz lenni, hogy valaki egy ilyen sorsú embert magához tudjon venni, és alázatos szívűnek, hogy mindent hátrahagyva ezt a feladatot el tudja vállalni és végezni. Amikor az én unokanővérem már nem tudta elmondani nekem, hogy mi is az ő vágya, hogy az ő kislánya, aki értelmi sérült és fogyatékos ember, hogy hogyan legyen az ő további élete. Az édesapa tudta ezt csak elmondani, hogy ők arra gondoltak, én legyek az a földi személy, aki egyengetni fogja az ő sorsát és gondoskodom róla. Ez akkor számomra egy nagyon meglepő kérés volt, és nagyon szívszorító kérdés, mert egy ilyen kérésre nem lehet nemet mondani. De hogyan tudod megmagyarázni a családod többi tagjának, hogy most innentől kezdve nem csak az én életem, de az ő életük is meg fog változni. Ez nem volt túl könnyű, de egyszer abban az időben a Duna televízióban volt egy műsor, és ott egy házaspár beszélt arról, és az nagyon megérintett, amikor ők azt mondták, hogy nekik sérült gyermekük van, és megköszönték az Úrnak, hogy azt a bizalmat kapták az Úrtól, hogy őket kiválasztotta arra, hogy ezt a gyermeket fölneveljék. Akkor arra gondoltam, hogy az Úr bizalmat szavazott nekem, hogy ennek a kislánynak a sorsát egyengessem.
1: Bába Zsuzsannának, a Jézus nevében szabadító szolgálatcsoport tagjának gondolatait hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: Mária Rádió Dabas, FM 97,5.

0: Irgalmasság órája.
1: Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára.
2: Az Úrra hagyatkozik lelkünk, mert ő a segítőnk, és ő a mi oltalmunk. Benne örvend a szívünk, az ő szent nevében reménykedünk.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
1: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
6: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.

Szívemet csodálat árasztja el, hogy te, az abszolút úr, akinek senkire nincs szüksége, szeretetből így leereszkedsz hozzánk. Nem tudok eléggé csodálkozni, amikor így szoros kapcsolatba lépsz teremtményeddel. Ez ismételten kifürkészhetetlen jóságodat dicséri. Írja Faustina nővér. A tiszta szeretet nagy tettekre képes, és sem a nehézségek, sem az ellenállások nem törik meg. Amennyire erős a szeretet a nagy nehézségekben, annyira álhatatos a szürke, mindennapi nehéz életben is. Tudja, hogy egy dolog szükséges ahhoz, hogy Isten szeretetét elnyerjük, mégpedig az, hogy a legapróbb dolgokat is nagy szeretettel végezzük. Nem nagy dolog Istent szeretni, míg boldog az ember. Hálát adni néki, hogy sorsunk jól megy. De nagy dolog dicsérni őt, mikor a viszály tengere elnyel. Szeretni önmagáért, és bízni benne. Írja ugyancsak Faustina nővér.

Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem. Igazságodban ments meg, szabadíts meg engem. Fordíts felém füled, és siess segítségemre. Légy megmentő sziklám és erős váram, ahol oltalmat nyerjek. Mert te vagy, Istenem, erősségem és menedékem. Ragadj ki a bűnösök kezéből. Te vagy reménységem, Istenem, ifjúkorom óta. Uram, benned bízom. Anyám méhétől te vagy támaszom, anyám ölétől fogva védelmezőm. Igazságodat hirdeti ajkam, és szabadító tetteidet egész nap. Ifjúságom óta oktatsz engem, Istenem, csodáidat mindnáig hirdetem. Amen. Fennen hirdetem végzéseidet, Uram, és nem vallok szégyent. Föllelkesülök parancsaidtól, mert örömöm telik bennük.

0: Mária, segíts, ó el ne hagyj, hiszen az irgalmasság anyja vagy. A te jóságod és hatalmad minden bajtól szabadíthat. Ha már a földön nincs remény, szavaidra Istentől jön segély. Mária, segíts, ó el ne hagyj, hiszen az irgalmasság anyja vagy. Csodálatos Isten anya, mutasd meg hát hatalmadat. Amen. Add meg, Urunk, hogy a békesség és a megértés szelleme uralkodjék az egész világon. Mária, magyarok nagyasszonya, béke királynője, könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Mária Rádió.
3: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről, Szabó Tamás tolmácsolja.
4: Izajásnál olvassuk. Én vagyok az Úr, senki más. Rajtam kívül nincs más Isten. Bár nem ismersz, mégis felövezlek, hogy napkelettől napnyugtáig megtudják, rajtam kívül nincsen más. Én vagyok az Úr és senki más. Én alkotom a világosságot, és én teremtem a sötétséget. Én szerzek jólétet, én idézem elő a bal sorsot is. Én az Úr viszem végbe, mind.

Isten szól, de ki hallgatja? Az egész keresztény hagyomány szerint Betániai Mária a szemlélődő élet tipikus példája. Mária a mester lába előtt ül, hallgatja szavait. Pontosan úgy tesz, mint mindazok, akik szemlélődő életre törekszenek. A szemlélődés, ellentétben az általános vélekedéssel, nem az öntetszelgés egyik fajtája, vagy a kimeríthetetlen kozmikus mélységekben való elmerülés. A Kármel regulája szerint a kármelitának éjjel-nappal az Úr törvényéről kell elmélkednie, vagyis hallgatnia Isten szavát. Istenünk nem néma, olyan Isten ő, aki beszél, aki közli önmagát. Kiejtett egy szócs, megteremtette a világot. Beszél Ábrahámhoz, beszél Mózeshez, beszél Sámuelhez. Az egész Biblia Isten szava. Isten számára a beszéd vitális fontosságú. Mielőtt a világ és az ember létezett volna, Isten beszélt. Soha nem tudta gazdagságát magának megtartani. Az örökké valóságtól kezdve kiejtett egy igét, aki őt a maga teljességében kifejezi. Ez az az ige, aki a világba jött. Amikor Isten egy ember alakjában érkezik el hozzánk, mint ige jön. Az az ige, akit az Atya véglegesen kimondott. Úgy képzeljük, hogy a világ lélegzetét visszatartva, tiszteletteljes csendben hallgatta, amint Isten kimondta igéjét. És valóban, a bölcsesség könyvében ezt olvassuk. Mert mi alatt mély csend borult mindenre, mindenható igéd leszállt az égből, királyi trónodról. De hova lett ez a csend? Ki él, ki cselekszik ma úgy, mint Mária? Mindenki csak beszélni akar, de ki hallgatja Isten igéjét?

Ahogy a napok rövidülnek, úgy érzem, mintha köd burulna rám. Ahogy az éjjelek lehűlnek, mind gyakrabban jut eszembe anyám. Mit oly sokszor elhalasztottam, elmondanám, mert úgy érzem, hogy vár. Jóvá tenném, mit mulasztottam, de nem lehet, mert ő már messze jár. Ó, mennyi mindent nem tettem meg. Még nem késő.

S amikor nagyon elfáradtál, ő hozta vissza kedvedet. Ő tanított beszélni téged, nyitogatta a szemedet, mert szeretett. Úgy szeretett. Most vár valahol megfáradtan, nem kér sokat, csak keveset. Hát szaladj hozzá, mondj egy jó szót, egy vigasztaló kedveset, tán még lehet. Tán még lehet. A szíve érted, dobogott csak, amíg belebetegedett, de ő titkolta, nem mutatta, nem mondta el, hogy szenvedett, csak mosolygott és nevetett. Bárhol is vagy, hát fordulj vissza, az ember másképp nem tehet. És csókold meg, amíg nem késő, azt az áldott édes szívet, ha még lehet, ha még lehet.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok. Ismerjük a bölcsességet, hogy aki gyorsan ad, az kétszeresen ad. Sajnos rádiónk anyagi gondokkal küszködik. Nagyon jó cél szolgál, és tudjuk, hogy annyi helyre tud az ember anyagiakat juttatni, hogy nehéz válogatni. Fontosnak tartom, hogy olyan nemzedék nőjön föl, aki hitben is erősödik, és ezáltal hatékonyabban tudja gazdagítani embertársait, és olyan az élete,

amely Istennek is tetsző. Így kérem adományaikat, tájékozódni lehet a mariaradio.hu és egyéb helyeken, hogy ezt hogyan lehet hozzánk eljuttatni.

0: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szerettéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk imaszándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!
1: Mária Rádió.

0: korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
1: Szép estét kívánok mindnyájuknak! A Mária Rádió Isten patikája havonta jelentkező keddesti magazin műsorát hallják. A műsor szerkesztője Rabbi Edi, technikusunk Ferenci Márk, és köszönöm a hallgatók nevében is az ő szolgálatukat. A műsorvezető Szigler Luizi, és kérem mindazokat, akik velük tartanak az elkövetkezendő közel egy órában, nagyon érdekes témában. Hívjuk fel a kedves figyelmüket az iskola kezdéssel kapcsolatban, illetve a tanévkezdés kapcsán. Köszöntöm a kedves hallgatóinkat. Egy hét múlva itt a szeptember, újraindul az iskola világa. A napirend megváltozik, a gyerekeknek is vissza kell venniük a tempót, és néha nekünk is. Az iskola időszaka próbára teszi a kicsiknek a figyelmét, idegrendszerét, és ehhez kapcsolódóan szeretnénk egy zökkenőmentes tanévkezdést adni önöknek, úgy adni, hogy ötleteket, hogy mit, hogyan tudunk kivitelezni, hogy könnyebben, gördülékenyebben menjen ez a kezdés.
2: Az első és nagyon fontos téma ennek kapcsán, visszatérve a napi rutinhoz, az egészséges étkezés, tehát 10 órai innivalók és ezzel kapcsolatos szülői kötelezettséget, mindezt megbeszélve a gyerekekkel, és kérem a műsor szerkesztőt, Rabbi Editet, hogy mondja el gondolatait ezzel kapcsolatban, illetve a jó tanácsokat.
1: Ez a kedvenc témám, a 10 órai készítés. 4 gyerek mellett elég sokat készítettem 10 órait. Egyszer összeszámoltuk, 20 éven keresztül készültek a 10 óraik nálam. A jó 10 órai az táplál, nyugtat és stabil vércukorszintet biztosít, hogy elkerülhető legyen a délelőtti fáradtság vagy a figyelemzavar. Hoztam egy pár pástétom receptet, de nem csak pástétomot lehet adni a 10 óraiként, hanem friss zöldséget vagy szezonális gyümölcsöt. Ugye a 10 óraik azok jó, hogyha nem csak táplálnak, hanem finomak is a gyerekeknek, mert elég válogatósak, és amikor nem felügyeljük őket, akkor azért ez kerülhet másnak a kezébe, de azt ki sem merem már mondani, hogy esetleg a szemetes belandolhat. Tehát a cukros üdítők helyett házi limonádét, gyümölcsteát vagy sima vizet tudunk adni, vagy még egy nagyon jó ötlet a 10 órai készítéshez, hogy együtt készítjük el este, és közben mindenki beleteszi azt a kenyerébe, vagy a kis dobozkájába, amit ő szeret és kedvel, és így reggel gördülékenyebb az indulás. Tehát ezzel már nem kell foglalkozni, csak be kell nyúlni, a hűtőbe ki kell venni. Gyorsan elkészíthető pástétomok. Hoztam 3 receptet. Ezek napraforgó magos paprikás pástétom, sárgarépás köleses pástétom, egyszerű elkészíteni, és ugye ezeket a pástétomokat, ha elkészítjük, akkor nem egy adagot készítünk, hanem ezek 2-3 napig a hűtőszekrényben elállnak, és nem csak a 10 óraira lehet fogyasztani, hanem adhatunk ebből vacsorára is, vagy esetleg a reggelihez is tehetünk. Tehát nagyon, nagyon egyszerű az elkészítése. Általában a zöldségekből tudunk készíteni, tehát a napraforgó magpaprika, vagy sárgarépás köleses pástétom, vagy avokádós rendse pástétom. Ugye itt az áztatott napraforgó mag, a paprikát megsütjük, pici fokhagymát teszünk hozzá, kevés citromlevet, sót, összetúrmixoljuk, kenhető krémé, és a kenyére tudjuk kenni. A sárgarépás köleses pástétom, ez főtt köles, Ugye a körest azt mindig jól meg kell mosni, mert akkor keserű lesz, ha nem mossuk át kétszer-háromszor bővízben. Tehát a főtt köreshez hozzáteszünk reszelt sárgalépát, egy kicsi kurkumát, kicsi olívaolajat, és olyan szép színt kap, hogy ezt nem lehet nem kedvelni. Avokádós rendcsepástétom, főtt vörös lencse, avokádó, citrom, só és petrezselyem kell hozzá. Ez krémes állagú, vá, turmixoljuk. Ez is eláll 2-3 napig a hűtőszekrényben. Tehát nagyon sok mindenből lehet készíteni. Ehhez az avokádós lencsepástétomhoz tehetünk főtt tojást is, az is nagyon finom. Ilyen hagyma, fokhagymát azt ne nagyon, mert azért mégiscsak közösségben fogyasztják a gyerekek. Vagy például itt van egy édes ízvilágú cukormentes tizorai, amikor túrós almás krémet készítünk mazsolával. Naturtúró, reszelt alma, egy kevés fahéj és pár szem mazsola, ezt egy zárható edénykébe tesszük, és ez is nagyon finom tud lenni. Tehát nem mindig csak kenyérbe és szendvicsbe kell gondolkodnunk. Mindezek mellé csomagolhatunk alma vagy körte szeleteket, ugye inkább ilyen, vagy banánt felkarikázva, kis dobozkába beletéve és kis fogpiszkálót hozzáadva, hogy meg tudják enni, ne legyenek maszatosak. Erre is gondolni kell, mondjuk, hogy nem dinnyét vagy őszi barackot adok, mert azzal azért összekenheti magát. Kevés diót is rakhatunk bele, mandulát is, attól függ, hogy mit szeret a gyerkőt. Folyadékként házi limonádét, vagy citromfűteát lehűtve adhatunk. Tehát, hogyha a citromfűteát adjuk, akkor nem csak a testet, hanem az idegrendszert is támogatjuk, kicsit szelíd módon, mert nem durván avatkozik bele az idegrendszerbe a citromfűte, csak éppen, hogy harmonizál. És amire még figyelhetünk, hogy olyan üvegbe, vagy kis termoszba, vagy palacba tegyük, ami nem nyílik ki, mert azért az nem lenne jó, hogyha a könyveket átáztatná. Rózi, neked van?
2: Igen, az a kérdés merült fel bennem, hogy ugye te azért a gyerekeidet már eleve úgy nevelted, hogy ezekhez a finom pástétomokhoz, ami azért nem minden családban szokásos, ők hozzászoktak ehhez kicsi koruktól kezdve, mert te nagyon kreatív vagy ilyen szempontból is, hogy ugye színnel, meg formával, meg csomagolással meg lehet hozni a kedvét a gyerekeknek ahhoz, hogy ezt szívesen megegyék. Mi a tapasztalat szerinted ezzel kapcsolatban, hogy ugye a hagyományos felvágott vajaskenyér, sajt, párizs és stb. Ezeket felváltani egy ilyen nagyon finom avokádós, vagy amiket lencse, pástétom, ezeket szerinted hogy tudják megszokni a gyerekek?
1: Hát én azt gondolom, hogy nem az első 10 órai adással kell hozzászoktatni, hanem meg kell nézni, amikor készítünk a családnak egy vacsorát, és akkor elkészítünk egy-két fajta ilyen krémet, például csicseri borsóból nagyon finom krémeket lehet csinálni. Ez a humusz néven forgalmazott kence. De azért kicsit kijavítalak, mert nálam se úgy kell elképzelni, hogy mindig valami kencét csináltam, és azt tették a gyerekek.
2: Jó, de volt változtatás időnként.
1: De volt, persze. Igyekeztünk mindig változatosabban adni. Néha az is belefért, hogy kapott pénzt, és egy gyors tiborai. Igazából amit még lehet csinálni így iskola időszakban, hogy egy jó családi program esős időre, sütés. Kakaós csigát sütünk, nem a nagyot, csak ilyen kis apróságot. Tehát kisebb
2: átmérőt. És mindenki szereti a kakaós csigát.
1: Igen, vagy kahéjas csigát. Mennyiséget sütünk, és le tudjuk fagyasztani, vagy pogácsát, túrós pogácsát, vagy linzert, vagy hasonlót. Most nem azt mondtam, hogy a tizórainak a nagy része ez legyen, hanem amikor készítünk egy szendvicset, akkor meglepetésképpen tegyünk bele a kis csomagba egy linzert, vagy egy kisebb kakaós csigát. Nagy öröm lesz a gyereknek, mikor előveszi az iskolában. Próbáljuk meglepni, próbáljuk fölkelteni az érdeklődését a tizorai iránt, hogy hú, ma megint mit fogok kapni, valami finomságot biztos. Tehát ez is fontos, szerintem.
2: Hát az is nagyon fontos egyébként, ez azért nem csak a szülőknek mondom, hanem ugye a pedagógusoknak, akik tudják, hogy mennyi ideig tart egy szünet, meg egyébként nem is tudom, hogy hogy van az közétkeztetés az iskolákban. Ugye ott is van, aki kap 10 órait, de van, aki otthonról hozza. Tehát, hogy legyen idő rá. Mindenre legyen idő. Hát ne kelljen rohanva, kapkodva. Tehát kell a folyadék, kell a nem tudom, a reggelizéshez még hozzátartozik az is, hogy legyen 10 órait. Hát aztán pláne, hogyha valaki nem reggelizik otthon, talán nincs idő rá, vagy sietni kell, akkor meg pláne nagyon szükséges az, hogy nem tudom, hogy a mostani gyerekek, a családok hogy vannak ezzel. Nyugodt reggelizés, nem tudom, hogy hol adatik meg, és kinek adatik meg, hogyha 3 gyereket, vagy 2-t, vagy akár 1-et is el kell kísérni az iskolába. Nem tudom, hogy te hogy csináltad, de ezek is fontos dolgok, hogy erre figyeljünk, hogy este korán lefekvés, hát korán kell kelni, hogyha mindenre kell időt szakítani.
1: Szóval ezt nem lehet úgy csinálni, hogy teljesen tökéletesen, mert nem vagyunk azok tökéletesek, csak mindig a jó irányba szeretnénk menni. Hát a reggeli rohanás meg kapkodás helyett azért mi is elég sokszor ettük a dugóban a 10 óra reggelit az autóban.
2: Tehát hát az még a jobbik eset, de akkor is van.
1: Igen, ez volt a büfékocsi a miénk.
2: Na, ez milyen jó elnevezés, így el lehet beszélgetni a gyerekekkel is. A folyadékot is említetted, mondjuk egy citromfűtelje, vagy ilyesmi, hát én nem tudom, hogy a gyerekek hogy fogadják, ha finoman van ízesítve még plusz, akkor az nagyon finom tud lenni.
1: Igen, de én azt gondolom, hogy meg kell nézni, hogy milyen ízvilágot szeret a gyerek. Ha például kedveli a gyömbérnek a csípősségét, mert vannak gyerekek, akik ezt szeretik.
2: Hát akkor igen.
1: Vízbe beletenni gyömbért, és abba egy icipici szörpöt, nem sokat, csak éppen egy keveset megbolondítani, és már is nem tiszta víz, de mégis valami íz, amit kap. Vagy ha nem gyömbért, akkor valami mást, például most ne kövezzenek meg, de egy újnyi fél liter vízhez szerintem egy újnyi mennyiségnyi tonik az belefér.
2: Igen, mert
1: a tonik... És az ad egy különleges érzést, és szívesebben megissza. Tehát legyünk kreatívak.
2: Igen, és nagyon fontos, hogy ez a folyadék mennyiség délig legalább 2-3 pohár víz, vagy akármilyen folyadék, amiről beszéltél, az kell, nem csak, hogy délbe iszunk először utána egy fél pohár vizet ebédkor, hanem hogy azért arra figyelni kell, a gyereknek meg kell szokni, hogy inni is kell, mert...
1: Igen, és után lehet tölteni a csapból a palackot, hogyha már elfogyott, föl lehet tölteni. Én azt gondolom, hogy a nagyobb gyerekek már ezt tudják, mert megszokták már, hogy sok folyadékot kell fogyasztani. A kicsiknél meg nagyon jó, hogyha elsőben vagy másodikban is még kiteszik egy szekrényre vagy egy polcra az innivalót az osztályba, és akkor amikor kicsengetnek, akkor tanítani azt mondja, hogy most akkor mindenki igyon. Persze föl kell címkézni akkor a palackot, mert nem egymáséból iszunk, hanem a sajátunkból, és azért, hogyha ez átlátszó, olyan flakonban van, tehát nem
2: hát terkoztunk. Vagy vannak a kis kulacsok.
1: Igen. Tehát, hogy akkor mindenki iszik. Minden óra után.
2: Ugye otthon is hozzá kell szokni a gyereknek, hogy inni kell, tehát otthon is úgy kell elindítani, hogy megtölteni azt a kulacsot, és hogy szokjon hozzá. Tehát ez legyen olyan szokás, ami nem maradhat el. Akár, hogyha egy gyerek úgy érzi, hogy menet közben is szeretne, akkor azt meg kell engedni, hogy egy kortyot igyon, vagy Én azt gondolom, mert ez tényleg fontos. Főleg, hogyha nagyon kell figyelni olyan gyerekre, amelyiknek tiétázni kell, kinek. Hát ez nagyon fontos, hogy ezt tudják az iskolában is, hogy mit nem szabad, mit szabad neki. Van, akinek időre kell étkezni, és nem mindegy, hogy mit. Úgyhogy erre nagyon kell figyelni, hogy a gyerekek ezek meg tudják már, megszokják, de azért előfordulhat a kínálgatás, abban nem tudjuk, hogy mi van. Úgyhogy ezt azért mondom kiegészítésként, hogy ezt erre figyelni kell mindenkinek.
1: Igen. Nézzük meg a következőt, amivel foglalkoznunk kell, mert ha így leragadunk a táplálkozásnak, jövő tanévet is ezzel indítjuk.
2: Igen, igazad van, tehát a mozgás, a sport.
1: Igen, hát ez nem csak a testnek, hanem az agynak is jó. Hát ha úgy megyünk az iskolába, hogy nem autóval, hanem gyaloglás beiktatva, vagy bicikerékpárral például, mert azt is lehet a nagyobb gyerekeknél. A délutáni sport az nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy amik vannak az iskolában ilyen sport foglalkozások, érdemes megnézni, hogy mik vannak, és oda be kell iratni a gyereket. Egy nagyon fontos van, hogy ne terheljük túl. Inkább a heti rendszeresség, mint a napi kimerültség. Én ezt gondolom. És hogyha ezt játékosan tesszük velük, ezt a sporthoz való szoktatást, akkor egy idő után igényük lesz a gyerekeknek a mozgásra.
2: Nagyon fontos ez, hát vannak testnevelés órák, és ott is ennek a lényege az, hogy egy 40 percen keresztül mozogjanak a gyerekek különböző mozgásformák, bordásfaltól kezdve minden körbefutás, bemelegítés, minden van. De azért a délutáni, amit mondtál, amikor 4-5 órát ülnek egyfolytában a gyerekek kis szünetekkel. Úgyhogy utána nagyon...
1: Nagyon jó az átmozgatás, akár kosárlabdázik, kézilabdázik, karatézik, vagy bármilyen sportot csinál, vagy éppen úszik, mert az is van az iskolában, hogyha olyan helyre jár.
2: És hogyha olyan helyre jár, hogy nem kell külön elvinni valahova, az egy óriási dolog.
1: Bizony.
2: Az a legjobb, hogyha ez benne van a napban.
1: Igen.
2: És én azt gondolom, nem tudom, hogy a te gyerekeid mennyire voltak mozgékonyak, vagy szerettek sportolni, de ezt tényleg meg is kell beszélni a gyerekkel, hogy mit szeretne.
1: És amit kitartani, nem az első alkalom után azt mondani, hogy jó, hogyha ez nem tetszik, akkor nem kell menni.
2: Hát bizony.
1: Tehát, ha választol, amit akkor azt végig kell vinni.
2: Hogyha ő választja ki, igen, akkor ahhoz tartani is kell magát, hogy...
1: Azért vannak ilyen bemutató órák, ahová el tud menni, bele tud kóstolni, hogy ez milyen valójában, és nagyjából ki tudja választani. Meg azért a szülő is ki tudja választani. Nyilván egy alacsony növésű gyereket nem teszek be kosarazni. Vagy egy nagyon vékony gyereket, vagy nem fogok betenni kézilabdázni, mert az első dobásnál kidobják a labdával együtt.
2: Meg legyen motiváció, hogy azért egész pici koruktól fogva látszik a gyereken, hogy milyen mozgást szeret. Van, amelyik nagyon hiperaktív, mindig mozog valamilyen formában. Azt is egy kicsit kordában lehet tartani, úgyhogy az energiáját úgy használja fel, hogy olyan mozgás legyen, ami használ az egészségének, a testalkatának.
1: Igen.
2: Mehetünk a következő témára?
1: Nézzük meg, hogy mi az.
2: Hát az esti beszélgetések. Tulajdonképpen, hogy gondolod, mi a te tapasztalatod, hogy kerültél erre
1: sem? Nap végén jó, hogyha tudunk beszélgetni a gyerekekkel. Nem éppen csak estére lehet tenni, mert van, amikor hazaesik az iskolából, és azonnal mondja, megállíthatatlanul folyik belőle a élmény. Mondjuk ez a legritkábban fordul elő, azért néha úgy kell kihúzni belőlük, hogy mi történt. De nagyon jó kérdés például az, hogy mi volt ma a legjobb dolog az iskolában?
2: Hát azért erre nem...
1: Tehát nem az, hogy mi történt, hanem mi volt a legjobb. Mi az, ami őt megfogta. És ez nagyon fontos, hogy ezt ne vallatásnak vegye a gyerek. Tehát nem az a cél, hanem egy biztonságos, nyugodt hátteret tudjunk ezzel kialakítani a gyereknek, hogy mi mindig ott vagyunk, hogyha jó dolog történik, vagy ha rossz dolog történik, akkor is.
2: Nagyon fontos tényleg, hogy sort kerítsenek a szülők erre, és hát nem, tényleg, amit mondtál, nem kell faggatni, megerőltetni. Hát, hogyha fáradt, vagy nincs, úgy érzi, hogy nincs
1: mondani. Akkor majd elmondja máskor, igen. Tehát, hogy egy-két perc odafigyelés sokat számít, és a gyerekek értékelni fogják, hogy tényleg jelen vagyunk velük. Ott vagyunk az életükben. Akár azzal is, hogy azt mondjuk neki, jó, hogyha most nem akarsz erről beszélni, vagy nem történt jó dolog veled ma, akkor majd legközelebb beszélünk róla. De abból is lehet érezni, hogy odafigyelünk rá, ott vagyunk.
2: A következő téma is olyan, hogy ehhez lehetne kapcsolni, de azért most is azt gondolom, hogy ugye ezek az esti televízió nézések. Hát azért ott is azért meg kell válogatni egyrészt, másrészt, hogy meddig tarthat.
1: Igen, az nagyon fontos, igen. És ugye itt, hogyha már televíziónál tartunk, akkor azért nézzük meg a kütyüknek a használatát, mert abból van aztán rengeteg.
2: Igen. Most aztán olyan bő a választék, és tényleg a gyerekek nagyon korán már kezükbe vehetik ezeket.
1: Igen. De mi adjuk a kezükbe, és utána mi adjuk hát a tényást is.
2: És utána már nem tudjuk, hogy kicsúszik a kezünkből, szószoros megállít értelmében is, hogy igazából nem tudjuk kordában tartani.
1: Igen, egy dologra azért nagyon jó lenne figyelni, hogy este 8 óra után ezeket már nem kellene használni. Ez védi a szemet is, és képernyőmentes órákat kell biztosítani lefekvés előtt.
2: Hát meg telefonmentes.
1: Egy tipikus szituáció, amit el tudom képzelni, hogy a gyerek a tabletet, vagy a Nintendo-ját, vagy akármilyen kütyüjét nézi, a szülő meg a konyhában van.
2: Hát igen, ez egy babysitter.
1: Itt nem jó, és szabályokat kell kialakítani, és betartatni. És itt a kulcs az, hogy közös megbeszélés és példamutatás. Tudjam én is letenni este.
2: Hát... Igen. Igen, meg hát ugye azt nem tudom, hogy most hogy van, iskolánként változik, hogy be lehet vinni a telefon, vagy összeszedik a telefonokat.
1: Nem tudom, hogy nem lehet bevinni, de hát nem is kell az iskolában délelőttönként telefonálni, mert az úgyis csak másról szól.
2: Igen, de a szülők egy része ugye azért adja a telefont, hogy tudja követni, hogy hol tartanak, elindulnak.
1: Hát délben, amikor elindul, vagy napközi után, amikor elindul, akkor visszakapja a telefon, tehát nem hetekre veszik el. Hát reggel beveszik, ebbe gyűjtik, délben a tanítás végén visszakapja a gyerek a telefon. Ha valami problémája van, akkor meg szól a tanárnak, osztályfőnöknek, vagy a napközis tanárnak, hogy ez és ez a gondom, szeretnék az anyukámmal beszélni. Ennyi.
2: Hát igen, tulajdonképpen ennyi, csak hogyha valahol nem lehet egyáltalán bevinni, akkor ugye az arra gondoltam, akkor azt mondtam, hogy igazából nem tudjuk, hogy melyik iskola hogy vélekedik erről. Hát az a lényeg, hogy korlátozni kell, és figyelembe kell venni a tartalmakat, amit a gyerek megtalál, és nem biztos, hogy olyat talál, amit neki meg kellene nézni, vagy el kellene olvasni.
1: Vannak bizonyos letiltandó oldalak, vagy letiltható oldalak. Ezeket meg kell csinálni, mert nem feltétlenül kell a gyereknek egy YouTube-ot nézni, vagy akár milyen csatornát, mert ott nincs kiválogatva, hogy milyen korosztálynak való és milyen témakör. Én úgy gondolom, hogy nem szükséges egy alsó tagozatos gyereknek ilyen nézegetni. És szép lassan a nagyobbakat meg lehet tanítani arra, hogy hogyan kell használni ezeket az eszközöket. És meg kell mutatni, hogy van egyéb más játék is. Most én nagyon szeretném a Márkot megszólítani, mint pedagógust. Nem tudom, hogy hall-e bennünket.
2: Gondolom, hall bennünket, és nekem is pont az jutott az eszembe, hogy miután ő informatikus is, és ezt oktatja, ezt is oktatja. Úgyhogy Márk, mi a véleményed erről? Hogy lehet ezt kordában tartani, meg a helyes irányba terelni?
1: Jó, majd ha visszajön, vagy ha hallja, amit...
2: Jó, hát akkor majd...
1: Majd akkor visszatérünk rá, amikor halljuk a hangját.
2: Kérdezzük, lehet, hogy most nem hallotta, amit...
1: Igen, igen. De... Még, ami nagyon fontos, ez a családi programok, a hétvégi családi programok, mert ugye hétközben nem nagyon tudunk programokat készíteni, vagy szervezni, de hétvégén azért lehet, igen, és ott minőségi dolgok történhetnek hétvégén, hogyha úgy állunk hozzá. És itt most nem kell drága programokra gondolni, egy kirándulás, egy kerékpározás, vagy társasjáték, vagy akár a kertben végzett tevékenység is nagyszerű dolog lehet ehhez.
2: Igen, és hogy ezt meg kell azért beszélni, hogy mit szeretne.
1: Igen.
2: Ez az ilyen közös családi időtől.
1: Akár úgy is lehet, hogy kis papírra felírják, vagy egy gyerek többet is felírhat, hogy ő mit szeretne, bedobják egy dobozba, és minden kihúznak egyet-egyet, és akkor azt
2: akkor a program az
1: viszi a család, igen. Itt csak az időjárás szólhat közbe, azt gondolom.
2: Hát meg, hogyha több, nálatok is azért 4 gyerek van, úgyhogy...
1: Azért... Közöttük, úgyhogy ilyen, úgy szoktam mondani, hogy 2-2 leosztásban.
2: Igen?
1: Igen.
2: Meg hát azért, ahol több gyerek van, ott nagyon, nagyon jól el vannak egymással a testvérek, és ott nem kell azért annyira a szülőknek állandóan azt figyelni, hogy most mit játszanak a gyerekek, hogy ne durvuljon el a dolog. Hát ez nevelés kérdése is. Hát azért előfordulnak, ilyesmi előfordul minden gyerek közösségben.
1: Igen. Barátokat is meg lehet hívni hétvégére, ottalvósra. Pizsama parti például.
2: Igen, azt nagyon szeretik a gyerekek, hogyha ők elmehetnek a baráthoz egy...
1: A szülők mennyire szeretik, amikor oda tudják adni a gyereket biztonságos helyre egy másik családhoz.
2: Hát nekik is fel kell lélegezni időnként, vagy a nagyszülőknél lehetnek a gyerekek, úgyhogy ezt meg is lehet érteni, de a közös program is nagyon jó. Hát egy gyerek az olyan, mint egy napfény. Szóval életet hoz a mindennapokban, és életet ad. Úgyhogy ez akár kicsi, akár nagyobb, mindig más a motiváció.
1: Igen.
2: Úgyhogy
1: igen.
2: Hogy szerintem mindig, ahol nincs, az nagyon szomorú tud lenni.
1: Igen, ezt múlt héten beszéltünk Luzi telefonon, ugye unokák kapcsán, hogy amikor ott vannak, azért eléggé fárasztó, meg odafigyelés, meg
2: igen, de...
1: program, meg minden, de amikor elmennek, azt mondjuk, hogy jaj, de jó, és 10 perc múlva már olyan nagy a csend, hogy visszajöhetnének.
2: Ez mindenhol így van.
1: Ez én is úgy gondolom, hogy
2: bárkivel beszéltem, ő is azt mondja, hogy bárki a családban is, vagy barátok között is, hogy örültünk, amikor megérkeztek, és hát akkor is egy kicsit, amikor elmentek, de ez nem tart sokáig ez az öröm, mert utána tényleg hiányoznak. Nem, most ezt nem kell félreérteni a hallgatóknak, hogy nem akarjuk őket látni, csak azért egy egész hétvégére több gyerek is, bár a mi korunkban, vagy akár egy kicsit korábban is, az nem véletlenül 30-40 éves korban neveljük a gyerekeket. Leginkább akkor van a legtöbb gond velük, mindenféle szempontból, meg erőkifejtés lelkileg és fizikailag is. Ha már jó későn, akkor már a nagyszülőknek nem olyan egyszerű egy hétvége. Tehát attól függ, hogy milyen fizikai és lelki állapotban vannak, nagyon kreatívnak kell lenni, és ő rájuk nem tartozik olyan nagyon a napi nevelés. inkább csak a gyerekek kedvtelése, amit szeretnének.
1: Odafigyelés.
2: Odafigyelés, érkezés, játszás. Úgyhogy, meg hát a környezetváltozás.
1: Igen, még itt a hétvégi családi programokhoz hozzátenném azt is, hogy ezért feltételezzük, hogy diákmisére eljárnak a gyerekek szülőkkel együtt, és azután is lehet egy kirándulást csinálni, úgy, hogy ilyen kibővített családi kirándulást, hogy a közösség kirándulása.
2: A családok.
1: Ja, a családok, igen, hogy az is egy nagyon jó program tud lenni.
2: Hát, van ilyen a plébániák is szervezetnek.
1: Igen, tudom.
2: A nagyon jó dolog.
1: Igen.
2: És
1: igen.
2: Érdemes ezt igénybe venni és elmenni. De lehet, hogy az ember először nehezen indul el, mert azt mondja, hogy jó, hát akkor megint ugye sokan vagyunk, meg jobban.
1: Hát pont az a jó, hogy mindenki ki tudja választani azt, hogy kivel szeretne beszélgetni, igen, kivel szeretne igen. Csapatba lenni.
2: Úgyhogy ez is...
1: aktív ember, apuka, anyuka, aki a játékokat megszervezi, mert azért annak sincs sok értelme, hogy kimegyünk egy tisztásra, és akkor mindenki leül, és előveszi a telefonját.
2: De a felnőttek is, az a baj.
1: Igen, igen, igen, igen. Tehát itt azért kell, hogy legyen aktív szülő, aki, vagy szülő párok, hogy megszervezzék a programokat.
2: Én azt tapasztaltam most, egy mondat kitérő, hogy jövök a metrón, és rajtam kívül mindenkinek a kezébe ott van a telefon. Én nem szoktam elővenni a telefont a metróban, nem azért, mert ilyen ügyes vagyok, hanem egyszerűen úgyse hallok semmit az ajtól, meg nem az a helye a telefonál.
1: De ha nem hallod, akkor lehet játszani.
2: Igen, de...
1: Nem mindenki telefonál, hanem...
2: Persze, csak azt mondom, hogy arra akartam kitérni, hogy mindenkinek a kezébe ott van a telefon. És úgy eszembe jutott, hogyha nem lenne ott a telefon, akkor mivel töltenék azt az időt vajon, hogy egy könyv a kezükbe, esetleg egy újság, vagy nem tudom mi. Mert ez már annyira szokássá vált, hogy szinte függővé válnak. Ez lehet, hogy nem jobb fejezés.
1: Azért ne legyünk annyira ellene a telefonnak. Meg
2: nem arról beszélek, csak hogy nincsen más lehetőség.
1: Biztos, hogy van, igen. Csak ott éppen az van. Azért nagyon jó, én bevallom őszintén, hogy én nekem vannak játékaim, memóriajáték, logikai játékok.
2: Ja, hát igen.
1: Van, amivel egy kicsit megpörgetem az agyamat. Van, amikor gyerekekkel együtt csináljuk ezt, már unokákkal együtt, és csak tudni kell a határt, hogy mikor hagyjuk abba. De ezek jók, és nyilván nem este lefekvéskor az ágyban csinálja az ember a játékot, mert az nagyon nem jó, hanem egy reggel, vagy egy délután valamikor, és korlátozott ideig, tehát nem kell folyamatosan.
2: Most valami eszembe jutott még erről, nem beszéltünk, nyilvánvaló ez nem is a mi témánk, csak közvetetten, hogy te, neked mi volt a tapasztalatod, nekem is van egyébként, hogy az esti tanulással kapcsolatban, amikor vajon miért nem jut idő délután arra, esetleg olyan körülmények között, amikor még ugye azért 4-5 óra után is nem olyan könnyű elkezdeni megint a feladatokat megoldani másnapra. Tehát az egész nem egyszerű, úgy, ahogy van.
1: Igen.
2: Most de hogy este... akkor még megint előveszünk valamit, amikor már egész nap erről volt szó, akkor...
1: Én azt gondolom, hogy az a gyerek típusától is függ. Nálam a két kicsi, akik már 30 fölött vannak most, egy hétvége. Pénteken délután jöttünk haza az iskolából, péntek délután a kisebbik, mindent megcsinált, megtanult, mindent bepakolt hétfőre, letette a táskáját, és kész. A nagyobbik vasárnap este kezdett el tanulni, mert ő meg azt a szünetet élvezte, hogy milyen jó
2: a hétvégétől.
1: Igen. Tehát, hogy ez gyerektől is függ. Most, hogyha az ember erőszakosan azt mondta volna a nagyobbiknak, hogy de te is délután tanuljál, akkor nem lett volna olyan hatékony az a tanulás. Én azt gondolom.
2: Hát igen, az a lényeg, hogy megcsinálta, csak mondjuk nem a legideálisabb időben.
1: Igen, és most, hogy ő a mai napig ilyen típusú, hogy éjfélig fönn van, és dolgozik, és csinálja a dolgait, és húzza, halasztja azt a dolgot, amit meg kell csinálni, a másik meg gyorsan csináljuk, meg minél előbb legyünk túl rajta. Tehát ez azért gyerekfüggő is, hogy ki milyen temperamentumú. Hiszen mi magunk is, van, aki este 10-kor, 11-kor, mikor lefekszenek, majd már alszanak a gyerekek, áll neki a háztartási munkának, a főzésnek, és van olyan, aki reggel 4-kor fölkel és megcsinálja. Hát én belebolondulnék, hogyha reggel 4-kor kellene fölkelnem és megtakarítani. Én inkább fönnmaradtam mindig éjfélig, 1 óráig, megcsináltam mindent.
2: Hát igen, ki milyen típus.
1: Ki milyen típusú, így van. Így van.
2: Most nézem az órát, Edith, 21 óra 50 van.
1: Igen,
2: nem akkor tudom, hogy mennyi, vagy 51, nem tudom, hogy van-e még időnk, a Márktól kérdezem.
3: 50-i tarozódás.
1: Akkor gyorsan befejezni. Összefoglalva, az egészséges étkezés, mozgás, lelki támogatás, közös élmények, ez a recept a harmonikus tanévkezdéshez. Van egy igei gondolatom is, hogy tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, még ha megöregszik is, nem tér el attól. Ez a példabeszédek 22.6.
2: Köszönöm.
1: A tanévkezdés a sok kihívást hoz, de ha szeretettel és figyelemmel vagyunk egymás iránt, minden könnyebb lesz. És elköszönésképpen mondom, hogy köszönöm, hogy ma is velünk tartottak.
2: Én köszönöm Rabbi Editnek és Ferenci Márknak a hallgatók nevében is a közreműködésüket és az önök megtisztelő figyelmét. Az Isten patikája augusztusi adását hallották, és köszönöm mindnyájuknak, hogy velünk tartottak, és nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.

0: Jelencsics Erik atya műsora következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel üdvözlöm a mai hitonóra alkalmával minden Mária Rádió hallgatót is. Ez itt a mai hittanműsor, ahol egy könyvből indulunk ki, amit alapul vennénk a mai műsorban. És pedig II. János Pál pápa könyvét, művét, a test teológiáját. Ebben a könyvben van egy kifejezés a testnek. A test egy házastársi jelentéssel bír. Az, hogy a férfi és a nő teste arra hivatott, hogy őszinte, önátadó szeretetben ajándékozza magát a másiknak. A nemiség a szexualitást ezért nem csupán pusztán biológia vagy érzelmi valóságként van leírva ebben a könyvben, hanem egy olyan lelki és teológiai jelentőséggel bír, mert mely tükrözteti Isten szeretetét. Az ember eredeti állapota nem csupán azt jelenti, hogy Ádám és Éva bűn előtt éltek, hanem azt is, hogy ebből az állapotból megérthetjük, mire teremtette Isten az embert. Jézus is erre az eredeti rendre utal, amikor azt mondja Máté evangéliumában, kezdetben nem így volt. Az ember eredeti állapotát három nagy fogalom foglalja össze. Ádám először egyedül van. Egyedül van a teremtett világban. Ez nem egyszerűen azt jelenti, hogy nincs társa, hanem hogy felismeri, hogy különbözik az állatoktól, a többi élőlénytől, hogy képes gondolkodni, hogy képes szeretni, és szabadon dönteni. Illetve, hogy kapcsolatban áll Istennel, azaz teremtőjével. Amikor Ádám nevet ad az állatoknak, ráébred, hogy egyik sem hozzá hasonló. Ez a tapasztalat felébreszti benne a vágyat egy olyan személy iránt, aki vele egyenrangú. Mert az ember személy, nem csupán biológiai lény. Amikor Isten megteremti Évát, Ádám felkiált. Ez már csont az én csontomból. Ez már test az én testemből. Ez azt fejezi ki, hogy a férfi és a nő egymást kiegészítő személyek. A férfi és a nő egyenlő méltóságúak. Különbözőek, és éppen a különbözőségük teszi lehetővé a szeretet ajándékát. A szeretet lényege nem az, hogy birtokoljuk a másikat, hanem hogy önmagunkat ajándékozzuk neki. Ezt nevezi Szent II. János Pál pápa a testet házastársi jelentésének. A Teremtés könyve ezt mondja, mindketten mezítelenek voltak, a férfi és a felesége, de nem szégyelték egymást. Olvasható a Teremtés könyve 2. fejezet 25. versében. Ez nem elsősorban a ruhátlanságról szól, hanem azt jelenti, hogy nem volt bennük önzés. Nem használták egymást saját céljaikra. Teljes bizalommal és tisztossággal látták egymást. A test nem volt a vágy tárgya vagy eszköze, hanem a személy kifejezése. A bűnbeesés után, amikor belépett a bűn, megjelenik a szégyen. Elrejtőznek egymás és Isten előtt, a szeretetbe önzés, az uralkodási vágy felgyörül. Ezért készítenek maguknak fügefaleveleket. Nem maga a test lett rossz, hanem a másikra való tekintet torzult el. Másik vatikáni zsinat egyik legismertebb mondata, a Gaudium et Spes, az egyház a mai világban kezdetű lelkipásztori konstitúció 24. pontjában található. Idézem. Az ember nem csak önmaga őszinte elajándékozása által találhat teljesen önmagával. Ez az ember eredeti hivatása. A bűn ezt megsebelezte. De Krisztus azért jött, hogy helyreállítsa az embert, és újra képessé tegye az önzetlen szeretetre. Ezért a testteológiájában az első fejezet nem egyszerűen Ádám és Éva történetéről szól, hanem arról a kérdésről, hogy ki az ember, és mire teremtette Isten. A pápa szerint a válasz az, hogy az ember szeretetre teremtett személy, akinek teste és lelke együtt arra hivatott, hogy Isten szeretetét tükrözze a másokkal való kapcsolatában. A bűnbeesés utáni állapot a könyvben nem azt jelenti, hogy az ember elvesztette Isten képmását, hanem azt, hogy megsebesült a szeretetre való képessége. A testteológiában ennek a központi szövege a Teremtés könyvének 3. fejezete, és Jézus szavai. Aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már házasságtörést követett el vele a szívében. Máté evangéliuma 5. fejezet 28. verse. Jézus nem pusztán egy külső cselekedetet ítél el, hanem az ember szívének állapotáról beszél. A bűn első következménye nem az, hogy Ádám és Éva megszegtek egy szabályt, hanem hogy nem bíztak többé Istenben. A kígyó azt sugallja, Isten visszatart valami jót. Nem akarja, hogy teljesek legyetek. Vegyétek a boldogságot a saját kezetekbe. Ettől kezdve az ember önmagát teszi a végső mércévé. A bűn után ezt olvassuk. Megnyílt mindkettők szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Korábban is mezítelenek voltak pedig. Mégsem szégyellették magukat. Mi az, ami változott? A tekintetük változott meg. Korábban a másikat

vagyunk a másikat eszköznek tekinteni. Inkább kapni akarunk, mint ajándékozni magunkat. A szeretet önátadása önzésbe fordul. Ezért beszél Jézus a szív tisztaságáról. Nem a testtel van a baj, a szív szorul gyógyulásra. A bűn után azonnal megjelennek a konfliktusok is. Ádám azt mondja, az asszony adott a gyümölcsből. Éva a kígyóra mutat. Senki sem vállalja a felelősséget. A szeretet helyét átveszi a vádaskodás, a félelem és az önigazolás. A Teremtés könyvébe továbbá szerepel az a gondolat, hogy ő uralkodni fog rajtad. Ez nem Isten eredeti akarata, hanem bűn következményének a leírása. Mert a kapcsolatban megjelenik az uralkodás, a manipuláció, a birtoklás és a másik fölötti hatalom keresése. Ez viszont ellentétes az eredeti kölcsönös önátadással. A keresztény hit szerint a test nem rossz, a nemiség nem bűn, és a vágy önmagában nem is rossz. A probléma az, hogy a bűn következtében ezek már nem mindig a szeretet szolgálatában állnak. Ezért Krisztus nem a test ellen beszél, hanem a szívnek a megtérésére hív. Krisztus azért jött, hogy megtisztítsa az ember szívét. Képessé tegye az önzetlen szeretetre, és helyreállítsa a férfi és a nő eredeti hivatását. A tisztaság ezért nem pusztán önmegtartóztatás, hanem pozitív értelemben azt jelenti, hogy az ember megtanul úgy tekinteni a másikra, mint személyre. Akit szeretni kell, nem pedig tárgyra, amelyet használni lehet. Byung-Chul Han az Érosz haldoklása című művével szeretném folytatni. Az első pillantása, aki olvasta, úgy tűnik, hogy ez a rövid, de tömör könyv a szerelemről szól. De valójában azonban a modern társadalom egyik legmélyebb válságát próbálja megértetni és ecsetelni. És ami különösen érdekes, hogy itt nem egyszerűen arról van szó, hogy ma nehezebb párkapcsolatot találni, vagy azt megélni, hanem a probléma sokkal mélyebb. Az, hogy lassan elveszítjük azt a képességünket, hogy valóban találkozzunk a másik emberrel. Kapcsolatot vegyünk fel vele, és az ne felületes legyen. Kezdjük talán az alapokkal. Miért haldoklik az érosz? Vagy mit jelent egyáltalán az érosz? Nem pusztán szerelmet, vagy nemiséget, szexualitást jelent. Érosz annak a képessége, hogy kilépjünk önmagunkból. Nyitottá váljunk egy másik ember felé, és hagyjuk, hogy ez a találkozás megváltoztasson bennünket. Vagyis a szerelem vagy szeretet nem birtoklás, hanem átalakulás. Pontosabban a mai világban inkább önmagunk kifejezésére ösztönöz. Folyamatosan optimalizáljuk magunkat, teljesítünk, versenyzünk, miközben egyre kevésbé figyelünk a másik emberre. A mai világban minden az én, az ego körül forog. Ez az ego társadalom narcisztikus társadalomnak nevezhető. Nem azért, mert mindenki hiú lenne, hanem mert saját világunkból egyre kevésbé tudunk kilépni. Mintha minden kapcsolat is rólunk szólna. A másik ember sokszor már nem valódi személy, hanem visszatükrözi azt, amit önmagunkról szeretnénk látni. De torzul.
Így azonban eltűnik a valódi találkozás

lehetősége. A szerző ebben a könyvben sokat ír a depresszióról is. Meglepő módon ezt nem pusztán pszichológiai problémának tekinti. Szerint a depresszió annak a jele, hogy az ember bezárult önmagába. Már nincs olyan vágy vagy kapcsolat, amely kifelé fordítaná. És itt kapcsolódik be érosz. Szerző szerint az érosz az a tapasztalat, amely kiragad az önmagunk körüli körforgásból. Nem mi irányítjuk, hanem ő változtat meg minket. Példaként felhoznám Lars von Trier A melankónia című filmjét. Ez a film nem csupán egy világ végéről szóló alkotás, hanem a depresszió, a szerelem, a félelem és az emberi lét drámája. Miről szól az a történet? A film két részre oszlik. Az első rész Justinról szól. Justin egy fiatal nő, aki éppen az esküvőjét ünnepli. Minden adott lenne a boldogsághoz neki. Szerető férj, család, gazdagság, gyönyörű kastély. Mégis valami fokozatosan szétesik. Az esküvő során Justin egyre inkább képtelen részt venni a saját életében. Eltávolodik férjétől, nem tud örülni, elveszíti érdeklődését minden iránt, és végül összeomlik. A depresszió itt nem egyszerű szomorúság, hanem teljes érzelmi bénultság. Második részben Justin nővére, Claire-re kerül a hangsúly. Kiderül, hogy egy hatalmas bolygó melankónia közeledik a föld felé. Eleinte mindenki azt reméli, hogy elhalad mellette. Később azonban világossá válik, össze fog ütközni a bolygónkkal. Érdekes fordulat következik. Claire egyre inkább pánikba esik. Justin viszont, aki korábban teljesen összeomlott, egyre nyugodtabb lesz. A világ vége közelettével, mintha megtalálná önmagát. Miért válik Justin nyugodtá? Ez a film egyik legmélyebb kérdése. Justin már korábban elvesztette azt az illúziót, hogy az élet kiszámítható, biztonságos és tökéletes. Amikor valóban bekövetkezik a katasztrófa, neki már nincs mit elvesztenie. Claire azzal szemben még ragaszkodik az otthonához, a családjához, a jövőhöz és a biztonsághoz. Ezért ő omlik össze. Justin depressziója annak a jele, hogy bezárult önmagába. A depressziós ember nem talál kapcsolatot a világgal. Elveszíti a vágyat, minden értelmetlennek tűnik. A közeledő melankólia bolygó azonban idézőjelben nagybetűs másikként jelenik meg. Nem egyszerű égitest, hanem egy olyan esemény, amely megtöri az ember önmagába zártságát. Ezért Justin szinte kivirágzik a közelgő bolygó fényében. Érosz, vagy a szeretet nem csupán szerelem, hanem minden olyan találkozás, amely kizökkent önmagunkból. Érosz megnyit a másik felé, megtöri a narcizmust, új értelmet ad a világnak. A depresszió ennek az ellenkezője. Bezár, elszigetel, kioltja a vágyat. Érosz vagy a szeretet képes legyőzni a depressziót, mert kiragadja az embert önmagából. A depresszió nem egyszerű rossz kedv, hanem az ember egész világkapcsolatát megváltoztathatja. Az ember nem uralható teljesen.
A bizonytalanságot nem lehet megszüntetni. Az ember akkor válik igazán emberré, amikor elfogadja, hogy nem minden felett rendelkezik. A modern ember biztonságra, kontrollra és önoptimalizálásra törekszik. Emiatt elveszíti a kapcsolatot a másikkal. Pedig éppen a másikával a találkozás az, ami értelmet és új perspektívát adhat az életnek. A végső üzenet tehát nem az, hogy a világ vége felszabadító, hanem hogy az ember akkor találhat ki utat a belső bezártságából, ha képes túllépni önmagán.

0: Továbbá folytatnám egy másik történettel, és pedig Richard Wagner Tristan és Izolda történetével. A szerző szerint Tristan és Izolda története sem egyszerű szerelmi történet, hanem Érosz lényegének filozófiai példája. Mert az Érosz képes legyőzni a depressziót, a rossz kedvet, mert kiragadja az embert az önmaga zártságából. A modern depresszió nem csupán pszichológiai betegség, hanem egzisztenciális állapot. A depressziós ember elveszíti a világ iránti érdeklődését. Minden saját énje tengely körül irányul, és nem tud valóban kapcsolatban lépni a másikkal. A depresszió ezért az Érosz hiánya. Nincs olyan külső erő, amely kilendítené az embert önmaga körforgásából. Tristan és Izolda szerelme azért különleges, mert nem a boldogság vagy a birtoklás története, hanem az önfeladásé. A szerelmes itt nem önmagát akar megvalósítani, nem uralja a másikat, hanem kilép önmagából, és a másik felé fordul. Ez az önmeghaladás az, amit Érosznak nevezünk. Már Plátónnál és Freudnál is egyaránt megjelenik az a gondolat, hogy az Érosz, a szeretet, a vágy, életfelé törekvés, és a Thanatos, a halál, a pusztulás nem pusztán egymás ellentétei, hanem mélyebben összefonódnak. Az élet és a halál, a teremtés és pusztulás, a szeretet és az önfeladás gyakran ugyanannak az emberi drámának két oldala. Platón számára Érosz nem egyszerűen szerelmi érzés. A Lakoma Szimpózion című művében Diotina tanítása szerint Érosznak, Érosz annak a vágynak a neve, hogy az ember részesedjen a halatlanságban. Az ember tudja, hogy halandó, ezért különböző módokon próbálja legyőzni a halált. Gyermekeket nemz, műalkotásokat hoz létre, tudományt alkot, hőstetteket visz véghez, erényes életet él. Mindegyik mögött ugyanaz a vágy áll. Maradjon belőlem valami akkor is, amikor már nem leszek. Ezért Platónnál Érosz tulajdonképpen a halál elleni lázadás. Példa. Michelangelo megfesti a Sixtusi kápolna mennyezetét. Nem csak pénzt akar keresni. Valami olyat akar alkotni, ami túl éli őt. Ez az Érosz. A halál tudata inspirálja. Ha nem volna halandó, talán nem is alkotna. Sigmund Freud a Gyönyör elven túl című művében bevezetett két alapösztön elméletet. Az első az Érosz, az életösztön, ahová tartozik a szeretet, szerelem, alkotás, együttműködés, család, kultúra, életfenntartás. Minden, ami összeköt. A másik a halálösztön, vagyis a Thanatos. Ez nem öngyilkossági vágy csupán, hanem az a törekvés, hogy minden élő visszatérjen az élettelen állapotba. Freud szerint a két ösztön mindig együttműködik. Példa. Párkapcsolatban, igazi szeretetben mindig meghal valami. Meghal az önzés, meghal az ego, ez fájdalmas. De ebből születik meg a közösség, az élő kapcsolat. Platón szerint Érosz mindig fölfelé húz. Freud szerint ugyanakkor az emberben mindig jelen van egy lefelé húzó erő is. A két gondolat együtt itt foglalható össze, az ember egyszer akar élni és megmaradni, ugyanakkor hajlamos arra is, hogy lerombolja önmagát vagy másokat. Ez a belső feszültség teszi tragikussá és naggyá az emberi életet. A kereszténység nem használja Freud fogalmait, de felismeri azt a tapasztalatot, hogy az élet és a halál misztériuma összetartozik. Jézus ezt így fogalmazza meg. Ha a búza szem nem hull a földbe, és el nem hal, egymaga marad. De ha elhal, sok termés hoz. János evangéliumban olvasható 12. fejezet 25. versében. Ebben az idézetben Jézus itt a halált nem az önpusztításnak véli, hanem az önátadásnak a képe. A szeretet, érosz, amely a keresztény hagyomány az önajándékozó szeretet is jelképezi, az agapé felé emeli. Csak akkor válik termékenyé, ha az ember kész lemondani önzéséről. Ezért a keresztény gondolkodásban a halál nem az élet végső ellenfele, hanem Krisztus húsvéti misztériumában való új élet kapuja lehet. Visszatérve még Trisztán és Izóda történetéhez. A történet azt példázza, hogy az igazi szerelem nem az önmegvalósítás egyik formája, hanem az én határainak meghaladása. A modern ember ezt a tapasztalatot kerüli. Biztonságra, kontrollra, önoptimalizálásra törekszik. Emiatt azonban elveszíti azt a képességet, hogy valóban találkozzon a másikkal. A depresszió ennek a bezártságnak a tünete, míg az érosz, azaz a nyitottság, amely ismét kapcsolatba hozza az embert a világgal és a másik személlyel, illetve teremtőjével. Trisztán és Izolda története tehát nem romantikus mese. Inkább annak példája, hogy az igazi szerelem nem önmegvalósítás, hanem önmeghaladás. A szerelmes nem uralni akar, hanem vállalja a kiszolgáltatottságot. Ez teljesen szembe megy a mai kultúrával, amely biztonságot, kontrollt és állandó önfejlesztést ígér. A modern ember egyre sikeresebb önmaga menedzselésében, miközben egyre kevésbé képes valóban szeretni és élni. És talán ez nem csak a szerelmi kapcsolatokról szól. Ugyanez történik a barátságban, a közösségeinkben, sőt, a gondolkozásunkban is. Ha minden csak önmagunk megerősítéséről szól, akkor megszűnik az új, az idegen, a másik. A modern ember vajon valóban szabadabb lett? Vagy éppen a végtelen lehetőségek között veszítettük el a kapcsolatot egymással? Talán Érosz nem halt meg végleg. Inkább arra vagyunk hivatottak, hogy újra megtanuljunk figyelni a másik emberre. Elfogadni a kiszámíthatatlanságot. És vállalni azt a kockázatot is, amely nélkül nincs valódi kapcsolat. A mai műsorunkat egy imádsággal zárnám le. Urunk Jézus Krisztus, te saját képedre és hasonlatosságodra teremtettél bennünket. Testünket és lelkünket egyaránt ajándékulattad, hogy egész életünkkel téged dicsőítsünk, és egymást szeretve megmutassuk a te jelenlétedet a világban. Taníts bennünket úgy tekinteni önmagunkra, ahogyan te tekintesz ránk. Nem tárgyként, nem eszközként, hanem végtelenül szeretett személyként. Szentlélek Úristen, nyisd meg szemünket, hogy minden emberen Krisztus arcát lássuk, és minden találkozásban a szeretet új lehetőségét ismerjük fel. Amen. Köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy velem tartottak. Ha tetszett ez a téma, hallgassanak meg legközelebb is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Jelencsics Erik atya műsorát hallották.

Reményik Sándor, az ige. Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek, és áhítattal ejtsétek a szót. A nyelv ma néktek, végső menedéktek. A nyelv ma tündér vár, és katakomba. Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek. E drága nyelvet porrá ne törjétek, ne nyúljon hozzá avatatlanul senki, ne szaggassátok szirmait a rózsafának, mely hóban virul, úgy beszéljen ma ki-ki magyarul, mintha imádkozna, mintha aranyat, tömjént, mirhát hozna. És aki költő, az legyen király, és pap, és próféta, és soha más. Nem illik daróc, főpapi talárhoz, és királyi nyelvhez koldus dadogás. Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek. Vigyázzatok. A nyelv ma szent kehely. Ki borát issza, életborát issza, előre néz, s csak néha, néha vissza. És a kelyhet többé nem engedi el.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
4: A világosság rózsafűzérét a Roma közösségért ajánljuk fel. Erősítse fiataljaikat az Úr, hogy a tanulás és a munka révén járuljanak hozzá közösségük jólétéhez és fejlődéséhez.
5: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
6: Dicsőség mindörökké!
5: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió kápolnájában a Mária Pócsi könnyező Isten szülőről nevezett imakor imádkozza a világosság szent olvasót. Az önök szándékai mellett felajánljuk gyermekeinkért, unokáinkért, Magyarország megtéréséért, az imádkozó testvéreink szándékaira. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az atyától öröktől fogva született, világosság világosságtól, igaz Isten igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az atyával egy lényegű kiáltal mindenek lettek, aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett, és megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és feltámadott harmadnapon az írások szerint, és felment a mennyekbe, és ül az atyának jobbján, és ismét eljövend dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és elevenítőnkben, ki az atyától származik, ki az atyával és fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által. Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak feltámadását, és a jövendőr örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek. Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. A világosság szent olvasó első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Megkeresztelkedése után Jézus nyomban feljött a vízből, akkor megnyílt az ég és látta, hogy az Isten lelke mint galamb leszállt és föléje ereszkedett. Az ég bőszózat hallatszott, Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Nézd az alázatos Jézust, nézd, amint beállt a bűnösök sarába, leghátulra, utolsóként. Nézd, amint vízbe lép és örvendje keresztelővel, kifüröszvén a bárányt, nagy újságot lát. Világosság támad, mert nyílik már az ég. Világosság támad, mert Isten lelke ott lebeg a víz felett, és ott lebeg a bárány felett. Amikor kereszteltek szívedben, világosság támadt. Leszállt rád a lélek, hogy Krisztussá formáljon. Mestered alázatát és engedelmességét tanult kitartóan, és atyád kedvét leli benned. Mária pedig imájával kísér, mint fiát kísérte egykoron, mert a keresztvízben Isten gyermekévé lettél, és édesanyát kaptál.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
8: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek,
8: most és mindenkor, és örökkön örökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A világosság szent olvasó második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Harmadnap mennyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte, nincs több boruk. Jézus azt felelte, még nem jött el az én órám. Erre anyja szólt a szolgáknak, tegyetek meg mindent, amit csak mond. Nézd az engedelmes Jézust, nézd el, mint Máriára pillant. Anya is fiú gyöngét szeretete sohasem ismert mást, mint igent. Nézd Máriát és figyeld tapintatát, szíve meglát minden bánatot és gondot. Érzékeny rezdülése, jövendő küldetése csírája. Oltalmazó, pártfogó, mindenek anyja lesz egykoron. Amikor megérzel bajt, észreveszel szükséget vagy bánatot, és szíved arra indít, hogy cselekedj, Máriaként fordulsz Jézushoz, és figyelmébe ajánlod, mint saját ügyedet. Nem kér semmit sem, jelzel csupán, s a többit ő rábízod, és imád, meghallgatást talál.
9: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
8: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján.
9: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján.
9: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
9: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
9: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
8: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján.
9: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
8: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
9: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
8: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
8: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
8: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A világosság szent olvasó harmadik titka. Aki meghirdette Isten országát. Nézd Jézust, az ország királyát. Nézd, amint ajkán magasztosik ég fakadnak. Gyermekként ragyog, mert nagy örömet hirdet. Sötétben élőknek világosság országát, rabként sínlődőknek szárnyalás szabadságát. Fölélett a halott, meggyógyult a leprás. A bűnös felemeli a fejét, mert életbősége áradt testben és lélekben, akkor, amikor a szeretet országával találkozik. Fényvetült a titkára és szíve vágyára, jött azért, ami elveszett. Engedd, hogy megleljen, és lángra lobbanjon a szíved. Vállára vesz gyöngéden, szeliden, és hazaindul veled, és könnyezve érted meg. Öröme jelzi, mennyit is keresett. Hálás szívvel tekints pásztorod anyjára, Máriára. Szólítsd őt édesanyádnak, és szívedben világosság támad, mert Isten országától nem vagy messze már.
10: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
8: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
10: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
8: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
8: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
10: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
8: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözd légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, ki meghirdette Isten országát.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözd légy, Isten szülő, szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki meghirdette Isten országát.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözd légy, Isten szülő, szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözd légy, Isten szülő, szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk óráján.
10: Üdvözd légy, Isten szülő, szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki meghirdette Isten országát.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk óráján.
10: Üdvözd légy, Isten szülő, szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözd légy, Isten szülő, szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, meghirdette Isten országát.
8: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
8: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalomra.
4: A világosság szent olvasó negyedik titka, aki a Táborhegyen megmutatta Isteni dicsőségét. Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és fölment külön velük egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig olyan fehér lett, hogy vakított, mint a fény. Jézus egy pillanatra megmutatta Isteni dicsőségét. Nézd Jézust, a világ világosságát. Nézd, amint imába merült arcát, új fény hatja át. Föltárult a titok. Istenségét rejtegette, hogy kicsinynek és bőnösnek barátja lehessen. A három tanítvány szívébe gyöngét szeretett atyai szózat boldogítja. Ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. A tanítványok örömébe egyszerre magasztos és szent félelem vegyül. Isten lelke ködözi be őket. Maradni és sátrat verni azonban nem lehet, mert vár a feladat, és vár a búzaszem törvénye.
9: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
8: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözd légy,

0: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenhol, és örökkön örökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság szent olvasó 5. titka, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát. Nézd a gyöngéden szerető Jézust, nézd el, mint csecsemőt tápláló édesanyaként önmagát osztja szét. Vágyva vágyta ezt, mert az odaadás a szeretet legnagyobb boldogsága. Nézd a szeplőtelent, ő az egyetlen méltó. Tőle tanuld az elfogadást. Kérd, hogy amikor áldozol szívedben az áment, ő mondja ki helyetted. Amikor megáldoztál, nem vagy már többé az, aki voltál. Krisztussá válsz, mert visszhangoznak még a szavak benned. Ez az én testem. Hordozd az örökséget. Pillantásod vigasztal és gyógyít a szavad. Egy vagy mindenkivel, baráttal és ellenséggel, mert Máriával igent mondtál a szeretetre, és igent mondtál az életre.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse,

0: Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek.
1: Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk.
1: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen Szent Rózsa füzér elmondásával eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia élete, halála és feltámadás által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted. Hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent marasztodat, hogy mindannyi szent titkokat elménkben forgatjuk, azon erkölcseket, melyekre ezekben őket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, amelyeket ígérnek, részesülhessünk, ami Úrunk Jézus Krisztus által. Igazgasd ösvényeinket, erősítsd meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosítsd lépteinket, a dicsőséges Isten szülő szűz, mindenkor szűz Máriának és minden szenteidnek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafüzért, melyet a teljes szent háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk. Az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajált fel azt a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anyaszentegyház javáért, az igaz keresztény hit gyarapodásáért, a keresztény fejedelmek közötti béke egységéért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket és hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, mirigy haláltól, földrengéstől, vízáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől és minden belháborútól mentsen meg minket az Atya és Fiú és Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk. A te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Köszönjük, hogy együtt imádkoztunk. Dicsőség Jézus Krisztusnak.
2: Dicsőség mindörökké.
3: A világosság rózsafűzérét Aroma közösség fiataljaiért ajánlottuk fel, hogy hatékonyan szolgálják közösségük jólétét és fejlődését.
4: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Szeptember 1. Akik megmaradunk az Úr eljöveteléig. Pál apostolnak, a tesszalonikai híveknek írt első leveléből való ez a néhány szó, a 4. fejezet 15. verséből való. Akik megmaradunk az Úr eljöveteléig. Az Úr eljövetele olyan reménység, amely erőt ad, hogy kitartsunk. Kitartsunk az egymás iránti szeretetben, kitartsunk a kívülállók iránti tevékeny szeretetben, kitartsunk a szorgalmas kétkezű munkában. Az Úr eljövetele olyan reménység, amely erőt ad, hogy kitartsunk a csendes életben. Aki a maga dolgában van elfoglalva, az lesz a másik számára is áldássá. Miközben igyekszik senkire sem szorulni. Aki tehát ebben az adventben élünk, megvigasztaltan élünk, akik tehát ebben a várakozásban, az Úr eljövetele várakozásában, adventben élünk, erőben, a káosz közepette is csendes életben várjuk az Urat, telve reménységgel. Ha az Úr eljövetele fontos, akkor ez a világ is fontos. Ami az evangéliumban a túlnaniról szól, az ezért a világért szólal meg, hogy már ez a világ szebb legyen, megjelenjen benne Jézus Krisztus és az örök élet távlata. Ha az Úr eljövetele fontos, akkor a másik ember fontos. Ha az Úr eljövetele fontos, de én is fontos vagyok önmagam számára, mert csak akkor lehet a másik fontos, ha önmagamat is szeretem. Örkény István a Macska játék című kisregényében írja, az ember hozzákopik a körülményeihez. Akit semmibe vesznek, semmivé válik. Most először érzem, hogy fontos vagyok valakinek. Azóta vagyok magamnak is fontos. Ha az Úr eljövetele fontos, mondom, és közben nem fontos semmiféle birkózás, judó, sem hatalmi, sem helyzeti, sem erkölcsi, sem teológiai küzdelem, judó, nem számít többé. Milan Kundera a Lassúság című regényében fejti ki ezt a sokféle fárasztó judót, többek között a nyilvános erkölcsi judót is, ironikus pontossággal. Félre ne értsük. A szolgáló hatalom, a valós helyzet, az erkölcs, az igén alapuló teológia, az üdvbizonyosság fontos. De a meccs nem érdekes. Még a nézőknek sem. Ámen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek nem inkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! A nyári hónapokban ünnepeljük Európa nagy védőszentjeit, Szent Benedeket, Európa atyaként, Szent Cirilt és Metoldot, a szláv népek apostolait, svéd Szent Brigittát, a misztikus imádság és a zarándoklat szentjét, valamint Szent Terézia Benediktát, Edith Steint, aki életét áldozta Európáért. Mindannyian arra emlékeztetnek minket, hogy kontinensünk csak akkor találhat valódi békére, ha visszatér keresztény gyökereihez. Szent II. János Pál pápa így tanít bennünket. Európa jövője nagyban függ attól, hogy megtalálja-e az utat vissza Krisztushoz, aki egyedül képes reményt, életet és valódi egységet adni népeinek. A Mária Rádió mindennapi küldetése, hogy segítsen ebben az újjászületésben, imádsággal, tanítással és a hit tanúságtételével. Most arra kérjük Önöket, támogassák imáikkal és adományaikkal a Mária Rádió szolgálatát, hogy Európa újra felfedezhesse azt a lelki örökséget, amely igazi reményt ad a jövő számára. Köszönjük nagylelkű támogatásukat, és hogy velünk együtt imádkoznak Európa lelki megújulásáért. Isten fizesse meg áldozataikat.
3: Bíber József atya üzenetei és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Istenünk, te teremtettél bennünket a saját képmásodra, azért, hogy bennünk élj, mi pedig benned éljünk, hogy általunk cselekedve a világ megismerje a te végtelen szeretetedet. Én hálát adok neked, hogy meghívtál a papi szolgálatra, hogy megőriztél a papi szolgálatban, és én azt kérem, hogy őrizd meg, hogy a te szíved szerinti pap tudjak lenni. Mindazokat, akiket meghívsz a papságra, a papság szolgálatára, hűségesek maradjanak hozzád, egyházadhoz, és akiket a jövőben hisz meg, ők pedig ne féljenek a te hívásodra válaszolni, hívásodat elfogadni, mert minden emberi gyengeségünk ellenére is a te akaratod teljesedjék bennünk és általunk. Boldogságos Szűz Mária, egyházunk anyja, papok édesanyja, könyörögj érettünk. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
3: Bíber József atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Zarándok nappal emlékeztek szülőfalujában Márton Áron püspökre. Elkezdődött a 7. Márton Éva nemzetközi énekverseny. Nyitott templomok hétvégéje lesz Szentendrén. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Zarándok nappal emlékeztek meg szombaton, Csíkszentdomonkoson, Márton Áron szülőfalujában az erdélyi püspök születésének 130. évfordulójáról, adja hírül az MTI. Az ünnepi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be, a szentbeszédet pedig Giampiero Glode érsek, Románia és a Moldovai Köztársaság apostoli nunciusa mondta több száz jelenlévő hívő és zarándok előtt. Homíliájában kiemelte: Márton Áron életének és szolgálatának ereje az imádságban gyökerezett, népe, közössége és egyházmegyéje örömeit és szenvedéseit vitte Isten színe elé. A nap folyamán az érdeklődők előadáson, fotókiállításon és zenés verses emlékesten is megemlékeztek a legendás püspökről, akinek születése 130. évfordulója alkalmából a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye Romániában emlékévet hirdetett, amit a parlament is megszavazott. Márton Éva művésznő köszöntőjével, majd a versenyzők fellépési sorrendjének kisorsolásával kezdődött vasárnap este a Zeneakadémián a Márton Éva nemzetközi énekverseny, áll az MTI hírében. A 7. alkalommal megrendezett esemény elődöntőiben a világ számos tájáról érkezett 80 fiatal, tehetséges lép fel a közönség elé. Az intézmény versenyeinek hagyománya szerint a legfiatalabb induló, ezúttal a 23 éves Tatja Razmadze, grúz szoprán húzta ki az első fellépő sorszámát, aki Margarita Guscsa, orosz szoprán lesz. A Zeneakadémia Solti termében hétfőtől szerdáig tartó 6 elődöntőre és a csütörtöki 2 középdöntőre is ingyenes a belépés. A 2026-os év versenyre minden korábbinál több, 265 érvényes jelentkezés érkezett a világ számos tájáról. A Márton Éva vezette előzsűri a beküldött videó felvételek alapján 105 fiatal tehetséget választott ki, köztük 7 magyart. 9 templom és 3 imaház tárja ki kapuit Szentendrén szeptember 2. hétvégéjén a zenei, irodalmi, egyházművészeti és képzőművészeti programok előtt, tudósít az MTI. A 6. szentendrei nyitott templomok hétvégéjén többek között Szabó T. Anna költő, Grindulc Dániel zenész, valamint a Szent Efrém férfikar is fellép. A fesztivál Szentendre gazdag művészeti és építészeti hagyományait, vallási sokszínűségét hozza közelebb a nagyközönséghez. A program különlegessége, hogy ezen a hétvégén az évközben zárva tartó szerb ortodox templomok is megnyitják kapuikat. A templomok, imaházak szeptember 2. hétvégéjén meghosszabbított nyitvatartással látogathatók. A koncertek mellett templomséták, kreatív programok és előadások is várják az érdeklődőket. A programok szervezésébe a történelmi egyházak helyi közösségei is bekapcsolódtak. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

Ti testvérek, nem jártok sötétségben, hogy az Úr napja tolvaj módjára lepjen meg benneteket. Hiszen mindnyájan a világosság és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakái, sem a sötétségé.

0: Áldjuk üdvözítőnket, aki feltámadásával fényt árasztott a világra, és hívjuk segítségül őt alázatos szóval. Urunk, őrizd meg bennünket ösvényeden. Urunk Jézusunk, reggeli imánkkal feltámadásodat köszöntjük, dicsőséget bevetett reményünk ragyogja be napunkat.
1: Urunk, őrizd meg bennünket ösvényeden.
0: Fogadd el, Urunk, vágyakozásainkat és jó feltételeinket, mint mai napunk első ajándékait.
1: Urunk, őrizd meg bennünket ösvényeden.
0: Add, hogy magyarapodjunk az irántad való szeretetben, és bármi történik, mindnyájunk javára váljék.
1: Urunk, őrizd meg bennünket ösvényeden.
0: Világosodjék általunk a te világosságod az emberek előtt, hogy jó cselekedeteink láttán dicsőítsék az atyát.

0: Mária Rádió.
1: Juhász Gyula, édesanyám. A Tisza partján él egy özvegyasszony. Szeméből könnyet. Egyet se fakasszon a nyomorúság, a gond és a bánat. Ó, áld meg Isten, édes jó anyámat. A Tisza partján él egy özvegyasszony. Tudom, hogy bút hoz néki minden alkony, mert ő a jóság, szenvedés, a bánat holtig siratja édes jó apámat. Juhász Gyula.

Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Hétfői műsorunk tartalmából. Leó pápa hajtítószok szabadon bocsátását és Nepál megsegítését sürgeti az áradások után. A Szent Atya a Pári Szent Vince Társaság küldöttségének. Az ima és a társadalmi igazságosság elválaszthatatlanok. Leó pápa felhatalmazza a keleti egyházak szinódusait,

0: patriárkájuk elmozdítására. Evezzünk át a túlsó partra. Leó pápa szombaton este követte Péter apostolt szárazon és vízen.
1: Leó pápa a haiti túszok szabadon bocsátását és Nepál megsegítését sürgeti az áradások után. A Castel Gandolfóban vasárnap délben elmondott úrangyalaimádságot követően 14. Leó pápa elítélte a közelmúltbeli haiti mészárlást, sürgős felhívást intézett a túszok szabadon bocsátására, és megismételte felhívását a konkrét segítségnyújtásra Nepálnak a pusztító áradások és sárlavinák után, amelyek több száz ember halálát és ezrek eltűnését okozták. Haitiből szörnyű jelentések érkeznek a Kenskovban elkövetett súlyos mészárlásról, amelyben számos ember életét vesztette, másokat pedig elraboltak.
2: Da Haiti giungono notizie drammatiche del grave massacro perpetrato a Kenskov.
1: Emlékeztetett Leó pápa. Imádságos közelségemet fejezem ki az áldozatoknak és családjaiknak, és kérem, hogy minden túszt haladéktalanul engedjenek szabadon. Szívből jövő felhívást intézek minden felelőshöz, hogy tegyenek konkrét kötelezettségvállalást a lakosság biztonságának garantálása és az erőszak minden formájának megszüntetése mellett. 14. Leó ezt a felhívást a vasárnap délben elmondott úrangyalaimádságot követően fogalmazta meg Castel Gandolfóban, ahol egy éjszakát töltött, miután szombat este az albánói tavon tartott Mária körmenetet vezette. A haiti felhívás nyomán Leó pápa imáiról biztosította a pusztító nepáli és tibeti áradások által sújtott embereket.
2: Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet.
1: Felszólította a híveket, hogy imádkozzanak az elhunytakért, a sérültekért és az eltűntekért, családjaikért, valamint a folyamatban lévő vészhelyzet elhárításban résztvevő mentőkért. Mindenki aggodalma és elkötelezettsége segítsen enyhíteni a szenvedést, és megadni a szükséges segítséget az érintett lakosságnak, fohászkodott 14. Leó. A Vatikán szombaton jelentette be, hogy Leó pápa a szeretetszolgálati dikasztériumon keresztül pénzügyi segítséget küldött a nepáli Karitásznak, hogy segítsen biztosítani a katasztrófa sújtotta emberek legsürgetőbb szükségleteit. A nepáli apostoli nunciatúrával együttműködve a pápa adománya a nepáli Karitásznak, amely az apostoli vikariátus irányítása alatt működik, támogatja a szervezet segélynyújtási erőfeszítéseit. Ezek a katasztrófát követő első órákban kezdődtek, és magukban foglalják az élelmiszer, az alapvető szükségleti cikkek és a menedék biztosítását azoknak az embereknek, akik mindent elvesztettek. A segélyakciók folytatódnak, miközben az érintett régiókban egyre több a halálos áldozatok száma. Nepálban és Tibetben több mint 700 halálos áldozatról számoltak be, és legalább 3000 embert eltűntként tartanak nyilván. A csütörtökön küldött és Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt táviratában Leó pápa kifejezte szomorúságát az emberéletek elvesztése és a széleskörű pusztítás miatt. Az elhunytak lelkét a mindenható kegyelmébe ajánlotta, és őszinte részvétét fejezte ki a gyászolóknak. Biztosította a katasztrófa által sújtottakat lelki közelségéről, és imádkozott a folyamatban lévő kutató és mentő műveletekben résztvevő alakulatokért. Leó pápa ezután arra buzdította a híveket, hogy továbbra is imádkozzanak a békéért, felidézve Szent Ágoston szavait, akinek liturgikus emléknapját augusztus 28-án ünnepelték. A pápa felidézte Ágoston békéről alkotott képét, amely a csodatétel kenyeréhez hasonlít, amely megsokasodott a tanítványok kezében, miközben megtörték és szétosztották. Bárcsak világszerte növekedne azoknak a száma, akik bátran megtörik és szétosztják a béke kenyerét, legyőzve a megosztottságot, előmozdítva az igazságosságot, és gyakorolva a megbocsátást mindenki javára, fohászkodott 14. Leó. Végül a Szent Atya angolul emlékeztetett arra, hogy szeptember 1-én kedden ünnepli az egyház a Teremtett Világ Védelme Ima Világnapját. Leó pápa, az ima és a társadalmi igazságosság elválaszthatatlanok. 14. Leó páli Szent Vince több lelki gyermekével találkozva felidézte a francia szent tanítását, miszerint az ima és a társadalmi igazságosság érdekében tett cselekvés kiegészíti egymást és elválaszthatatlanok egymástól. 14. Leó pápa augusztus 28-án pénteken találkozott az Amerikai Egyesült Államok páli Szent Vince társaságának küldöttségével. Az 1833-ban alapított globális szervezet tagjainak a szegények személyes szolgálatával való megszentelésére törekszik, és a páli Szent Vincének szentelt katolikus szervezetek vincés családjának része. Beszédében Leó pápa megköszönte a csoport tagjainak odaadó szolgálatukat testvéreik és nővéreik iránt szerte az Egyesült Államokban.
2: Thank you in particular for your devoted service to the Society of St. Vincent de Paul.
1: Azáltal, hogy szabadon felajánljátok Istentől kapott ajándékaitokat és tehetségeiteket, ékes szóló tanúságot tesztek hitetekről Isten országának építésére irányuló szolgálatotokban. A Szent Atya arra buzdította őket, hogy mélyítsék el kapcsolatukat Jézus Krisztussal, hogy ő vezesse szolgálatukat a leginkább rászorulók felé. Páli Szent Vince megmutatta, hogy az ima és a társadalmi igazságosság nem csak kiegészítik egymást, hanem valójában elválaszthatatlanok, emlékeztetett 14. Leó, és arra hívta a szent lelki gyermekeit, hogy kövessék példáját. Leó pápa rámutatott Szent Ágoston tanítására, miszerint a szegényekről való gondoskodás középpontjában Krisztus áll, és hogy Isten mindig nagylelkű lesz azokkal, akik szolgálják őket. Ezért hisszük, hogy a másokkal való törődés, ha a szeretet motiválja, nem csak a rászorulókon segít, hanem megnyitja az adakozó szívét Isten kegyelme előtt, hívta fel a figyelmet a Szent Atya. A pápa ezután arra buzdította az Egyesült Államokban működő páli Szent Vince társaság tagjait, hogy nagylelkűen ajánlják fel idejüket. Azáltal, hogy Krisztust szolgálják a szegényekben, Isten kegyelme folyamatosan megtisztítja szíveteket és elméteket, és könnyebben felismeritek Krisztust fele barátaitokban, mind azokban, akiket szolgáltok, mind azokban, akikkel együtt dolgoztok. Végezetül 14. Leó szeretetteljes üdvözletét küldte a páli Szent Vince társaság minden tagjának, és mindazoknak, akiket segítenek.
2: I ask you to bring my warm greetings to your colleagues and to the people for whom you care.
0: Leó pápa felhatalmazza a keleti egyházak színódusait pátriárkájuk elmozdítására. 14. Leó pápa augusztus 29-én közzétett motu proprio formájú apostoli levelével felhatalmazza a keleti egyházak püspöki színódusait, hogy elmozdíthassák pátriárkájukat a megsebzett közösség helyreállítása érdekében, akár hivatalból való elmozdítással is, súlyos okokból, ha a kötelékeik helyrehozhatatlanul megromlottak. Végül a pápát illeti a felelősség a színódusi döntés jóváhagyásának megadásáért. A mutua concordia, kölcsönös egyetértés kezdetű, motu proprio formájában megjelent apostoli levéllel 14. Leó pápa egy normatív hiány pótlására törekszik. Módosítja a keleti egyháza kánonjogi kódexének 106. és 126. kánonját, és felhatalmazza a keleti egyházak püspöki színódusait arra, hogy rendezett eljárás keretében elmozdíthassanak egy pátriárkát hivatalából, ha kapcsolatuk súlyos okokból helyreoszthatatlanul veszélybe kerül. Az új rendelkezések azonnal hatályba lépnek. A keleti egyházak törvénykönyve szerint a püspöki színódusok felelősek a pátriárka megválasztásáért, kinevezésének kiirdetéséért, beiktatásuk lefolytatásáért, sőt, a pápával való konzultációt követően lemondásának elfogadásáért. Most a motu proprio nyomán az apostoli szék előjogainak sérelme nélkül a püspöki szinódusok feladata, hogy helyreállítsák a megsebzett közösséget, akár pátriárkájuk súlyosokból történő elmozdításával is, olyan eljárás révén, amely a normákkal összhangban garantálja számára a teljes védelemhez való jogot a szinódus előtt. A pápa feladata lesz jóváhagyását adni a szinódusi döntéshez annak érdekében, hogy garantálják a püspökatyák teljes szabadságát választásuk kifejezésében, védve őket minden esetleges indokolatlan belső vagy külső nyomástól. Valójában a keleti egyházok kánonjainak kódexéből hiányzott egy rendelkezés arra vonatkozóan, hogyan kell beavatkozni a püspöki szinódus és a pátián közötti közösség súlyos és helyreoszthatatlan hiánya esetén. A pápa elrendelte, hogy a 106. kánon második paragrafusa után egy új bekezdést, a harmadik paragrafust illesszenek be. Ez a bekezdés kimondja, hogy amennyiben a pátriárka nem teljesíti a kódexben foglalt kötelezettségeit, a pátriárkális egyház püspöki szinódusát jogszerűen összehívhatja a püspök szentelés rendjében legidősebb és szavazati joggal rendelkező püspök, ha pedig ő sem hívja össze a szinódust, ez a jogkör a következő, püspök szentelésében legidősebb és szavazati joggal rendelkező püspökre hárul. A 126. kánon a motu proprioval együtt bevezeti a harmadik paragrafust, amely kimondja, hogy súlyosokból, amelyet a pátriárkális egyház püspökeinek szinódusa ilyennek ismer el, ugyanaz a szinódus, amelyet a 106. kánon első paragrafus harmadik pontja és a 108. kánon harmadik paragrafusa rendelkezésének megfelelően hívtak össze, kérheti a pátriárkát a hivataláról való lemondásra. A következő negyedik paragrafus kimondja, hogyha egy ilyen kérés után a pátriárka nem mond le hivataláról, a püspök szentelés rendjében legidősebb, szavazati joggal rendelkező püspök gondoskodik arról, hogy a szinódus új elnököt válasszon, aki a pátriárka elmozdítását a szavazati joggal rendelkező szinódusi tagok legalább kétharmadának titkos szavazására bocsátja, tiszteletben tartva a szinódus előtti védekezéshez való jogát. Az elnök felelős a pápa tájékoztatásáért is, aki jogosult jóváhagyni a pátriárkai szék megüresedését eredményező elmozdítást. Mivel a keleti egyházakban szoros kapcsolat van a pátriárka, aki mint atya és fő, tamquam pater et caput, vezeti a pátriárkális egyházat, és az általa összehívott és vezetett püspöki szinódus között, a köztük lévő harmonikus kapcsolat előfeltétele a gyümölcsöző egyházi életnek, a lélek egységében és kizárólag magának az egyháznak az érdekében. A keleti egyházak kánonjainak kódexe azonban, amely a püspöki szinódusok működését és feladatait határozza meg, nem rendelkezik arról az esetről, ha a páter et caput és a többi püspök közötti szent kötelék helyrehozhatatlanul megsérül, ami súlyos sebet okoz, és amit be kell gyógyítani, amint a számos keleti főpap is sürgeti. A motu proprio ezért szabályokat állapít meg, amelyeket a pátriárka és a szinódus közötti helyrehozhatatlan szakadás esetén kell követni, amennyiben a pátriárka nem mond le. Ez azért van, mert ha az egyházi harmónia súlyosan veszélybe kerül, magyarázza a 14. Leópápa, azt a püspöki közösség keretében, tehát a szinódusi gyűlésen keresztül kell helyreállítani. A szinódusnak különösen vészhelyzetekben, amelyek az ilyen közösség súlyos és helyreoszthatatlan veszélyeztetésével járnak, mostantól joga van felelősségre vonni a pátriárkát tetteiért. Az új normák kimondják, hogy a szinódus felelős a szakadásra vezető súlyos okok megnevezéséért, a szinódus összehívásának módjáért, a pátriárkai mandátum megszüntetéséhez szükséges szavazók többségének meghatározásáért, valamint a pátriárka védelemhez való jogának garantálásáért. A pápa rendelkezései a keleti katolikus egyházak püspöki szinódusai előjogainak kiterjesztését célozzák, új felhatalmazást adva nekik, amely összhangban van saját jogú egyházaik természetével, megadva nekik azt, ami bennük igényként felmerül, és amivel jobban képesek megérteni és értékelni a helyzetet, miközben fenntartják a római pápa garancia szerepét. A motu proprióban foglaltak természetüknél fogva, a nagyérseki egyházakra is vonatkoznak. Evezünk át a túlsó partra. Leó pápa szombaton este követte Péter apostolt szárazon és vízen. 14. Leó pápa az első pápa történelemben, aki hajóval vett részt a Castel Gandolfóban megrendezett, a tóparti boldogasszony ünnepén tartott körmeneten, átkelve azon a tavon, amely 400 éven át a pápai nyári rezidencia csodálatos panorámáját biztosította. Augusztus 29-én szombaton este Leó pápa szentmisét mutatott be abban a modern templomban, amelyet Szent VI. Pál pápa 1977. augusztus 15-én nagy boldogasszony napján szentelt fel. Emlékezetesek a pápa templom szenteléskor mondott szavai. Ki tudja vajon én, minthogy már öreg vagyok, még valaha is részesülhetek-e abban az áldásban, hogy veletek itt ünnepelhessek. Látom már a túlvilág partját közeledni, ezért ezt az örömteli találkozást alkalomnak tekintem arra, hogy köszöntsenek mindnyájatokat, és megáldjalak benneteket, családjaitokat, munkáitokat, fáradozásaitokat, szenvedéseiteket, reményeiteket, imáitokat. A szűzanya adja meg ezeknek az imáimnak azt a hatékony erőt, amire vágyom. Legyetek áldottak Mária nevében. Az akkor már közel 80 éves 6. Pál pápa profétai módon beszélt, hiszen a rákövetkező év augusztus 6-án éppen Castel Gandolfóban hunyt el. A pápai nyári rezidenciától balra a tóparton álló fák közt épült nyitott templom vitorlás formájára emlékeztet, amelyet a tó népszerű strandja közelében építettek. A kis templom egyébként a pápai nyaroló közelében álló villanóvai Szent Tamás plébánia templom filiája. Így érthető, hogy annak lengyel származású plébánosa, Tadeusz Rozmus atya, Alberto de Angelis helyi városi polgármesterrel együtt egy évvel ezelőtt arra kérték a frissen megválasztott Leó pápát, hogy vezesse azt a hagyományos körbenetet, amelyen 6. Pál 1977-ben és 2. János Pál 1979-ben is részt vett. A templom előtt a tóparton tartott körbenetben ugyanis mindkét pápa részt vett, de most első alkalommal 14. Leó pápa vízre is szállt, hogy ebben is kövesse a helybéliek szokását. Hagyomány szerint ugyanis a templomban bemutatott ünnepi szentmise után a tavi boldogasszony kegyszobor bronz másolatát viszik körbenetben a tópartjára, ahol a plébános a szoborral bárkába száll, és így indul végig a tóparton a tavi körbenet, este felé fényfüzérekkel kivilágítva, sok-sok kisebb-nagyobb hajó társaságában. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, így búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Rádió. Programajánló következik. Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
1: Nemzeti kegyhely, Mátra Verebély Szentkút búcsúrendje 2026. szeptember és október havában. Szeptember 5-e, 6-a, illetve 8-a, szombat, vasárnap, illetve kedd. Kisboldogasszony búcsú. Szombaton Szlama Ákos csákvári káplánnal, a Székesfehérvári Egyházmegye ifjúsági referensével Budapestről zarándok vonat érkezik Nagybátonyba. Vasárnap Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspökkel. Szeptember 19-e szombat, görögkatolikus búcsú, Jackó Sándor budapesti görögkatolikus helynökkel. Szeptember 20-a vasárnap, Szent Pió atya búcsú, egyetemista zarándoklat, Muhari Máté országos katolikus egyetemi referenssel, Hárai András budapesti egyetemi lelkésszel. Október 8-a és 10-11-e csütörtök, illetve szombat vasárnap. Magyarok nagyasszonya és Rózsafűzér királynője búcsú, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye zarándoklata. Vasárnap Palánki Ferenc Debrecen Nyíregyházi megyéspüspökkel. Október 24-e szombat, Szent Hubertus búcsú, erdészek és vadászok zarándoklata, kelet-cserháti trófea szemle, Gáspár István Szolnok belvárosi plébánossal. Szentségimádás iskolája, szeptember 16-a és december 9-e között. 12 alkalmas Szentségimádás iskolája indul szeptemberben a Franciscus Alapítvány és a Terézvárosi Avilai Nagyszent Teréz plébánia szervezésében. Helyszín Terézvárosi Avilai Nagyszent Teréz templom. Elmélkedéseket vezeti Rónaszéki János atya, káplán. Mi a Szentségimádás iskolája? Röviden 12 találkozó Jézussal. Annak idején a tanítványok kérték Jézust: Mester, taníts minket imádkozni. A 12 alkalmas elmélkedés sorozat az imádság témájáról szól, és az Isten kapcsolat fejlődésében ad segítséget. 12 alkalom, 12 megközelítése az imádságnak, amely segít megtanulni az Istennel való mélyebb kapcsolódást és kommunikációt. Csak annak tudunk az elmélkedések anyagát tartalmazó füzetet biztosítani, aki valamilyen formában regisztrált. A szerda esti alkalmak felépítése. 18 órától szentmise, 19 órától 19 óra 20 percig elmélkedés, 19 óra 20 perctől 20 óráig zenés szentségimádás, közben gyónási lehetőség. Online regisztráció a Franciscus Alapítvány oldalán az események alatt található. Minden érdeklődőt korosztálytól függetlenül szeretettel várnak.
0: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Nepál és Tibet megsegítéséért, valamint Haiti békéjéért szólalt fel Leó pápa. Időkapszula került elő a forráskúti katolikus templom toronysisakjából. Először neveztek ki női vezetőt egy kegyhely élére. Jönnek a részletek, a szerkesztő Beti Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Leó pápa felhívással fordult a világ vezetőihez és az emberekhez vasárnap, áll a Vatican News hírében. A Szentatya mély aggodalmát fejezte ki a Haitin elkövetett mészárlás és az emberrablások miatt. Imádságos közelségéről biztosította az áldozatokat és a családtagokat, egyúttal a túszok azonnali szabadon bocsátását követelte. Sürgette a felelősöket, hogy tegyenek határozott lépéseket a lakosság biztonságáért és az erőszak megfékezéséért. A pápa a Nepált és Tibetet sújtó szörnyű árvizek áldozataiért, sérültjeiért, az eltűntekért és a mentésben résztvevőkért is imádkozott, kérve a nemzetközi közösség összefogását a szenvedések enyhítésére. Szent Ágostont idézve hangsúlyozta, a béke olyan, mint a megszaporított kenyér, arra buzdított mindenkit, hogy a megosztottságot legyőzve terjessze a békét. Összetekert, súlyosan károsodott dokumentumok kerültek elő a Mórahalmi járásban található forráskúti katolikus templom tornyának felújítása közben, adja hírül a Szeged-Csanádi egyházmegye. A dokumentumok égésnyomokat és nedvesség okozta elszíneződéseket mutattak, több helyen sérültek, felületüket erős szennyeződés is károsította. A lelet egy pergamenből és két papíralapú dokumentumból áll. A restaurátoroknak köszönhetően az iratokat tisztává és teljesen olvashatóvá tették. A sikeres restaurálást követően a történészek és levéltárosok megkezdhetik a szövegek feldolgozását, amely várhatóan újabb értékes adatokkal szolgál majd a térség helytörténetéhez. A forráskúti Urunk mennybe menetele templom idén ünnepli fennállásának 120. évfordulóját. A világon először kerül elő vezető egy kegyhely élére. Muszlim többségű Algériában Anna Medeossit nevezték ki a Santa Cruz-i Miasszonyunk kegyhely vezetőjének, tudósít a Magyar Kurír. Az olasz származású építész a zarándokhely felújítása miatt érkezett Santa Cruzba, majd az algériai vértanúk boldoggá avatásának megszervezésében is segítkezett. A hely a muszlimok számára is zarándokhely, ami tanúságot tesz arról is, hogy lehetséges a békés együttélés. Azt vallja, tanúságot tenni a hitről azt jelenti, hogy tiszteletben tartva a különbözőségeket, igyekszünk együtt növekedni az emberségben. Gyönyörű barátságok születnek, amikor az emberek őszintén tudnak beszélni egymással. Anna asszony, mint az Oráni egyházmegyéhez tartozó szűzek rendjének tagja szolgál a kegyhelyen. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
2: Mária Rádió.
0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Szelíd vagyok, és alázatos szívű. Ez az ige, ez nagyon közel áll hozzám, mert az életemben több alkalommal fedeztem fel, hogy ez kísér engem. Amikor az unokahúgomnak a sorsa eldőlt, hogy hozzánk fog tartozni, akkor a szelídség és az alázatos szívűség volt a legfontosabb, ami ezzel kapcsolatban eszembe jutott. Mert azt hiszem, hogy nagyon szelídnek kell ahhoz lenni, hogy valaki egy ilyen sorsú embert magához tudjon venni, és alázatos szívűnek, hogy mindent hátrahagyva ezt a feladatot el tudja vállalni és végezni. Amikor az én unokanővérem már nem tudta elmondani nekem, hogy mi is az ő vágya, hogy az ő kislánya, aki értelmi sérült és fogyatékos ember, hogy hogyan legyen az ő további élete. Az édesapa tudta ezt csak elmondani, hogy ők arra gondoltak, én legyek az a földi személy, aki egyengetni fogja az ő sorsát és gondoskodom róla. Ez akkor számomra egy nagyon meglepő kérés volt, és nagyon szívszorító kérdés, mert egy ilyen kérésre nem lehet nemet mondani. De hogyan tudod megmagyarázni a családod többi tagjának, hogy most innentől kezdve nem csak az én életem, de az ő életük is meg fog változni. Ez nem volt túl könnyű, de egyszer abban az időben a Duna televízióban volt egy műsor, és ott egy házaspár beszélt arról, és az nagyon megérintett, amikor ők azt mondták, hogy nekik sérült gyermekük van, és megköszönték az Úrnak, hogy azt a bizalmat kapták az Úrtól, hogy őket kiválasztotta arra, hogy ezt a gyermeket fölneveljék. Akkor arra gondoltam, hogy az Úr bizalmat szavazott nekem, hogy ennek a kislánynak a sorsát egyengessem.
1: Bába Zsuzsannának, a Jézus nevében szabadító szolgálatcsoport tagjának gondolatait hallották.

0: Jó reggelt kívánunk! Kedves hallgatóink, köszönjük Önöket sok szeretettel 2026. szeptember 1-én, kedd reggel, 7 óra múlt 1-2 perccel, és hát nagy nap, vagy hát is mondhatnánk, hogy szomorú nap ez a mai, hiszen több mint 1 millió diák vagy gyermek tanuló fogja ma elkezdeni, vagy folytatni tanulmányot valamelyik általános vagy középfokú oktatási intézményben. De hát igazából legyünk ennyire negatívak, mondjuk ezt inkább, hogy pozitív és boldog napra virattuk, hiszen végre lehet menni iskolába, lehet tanulni, meg hát lehet nyilván közösségbe menni, úgyhogy ebből a szempontból is. Úgyhogy végül is így belegondolva vissza is van az elsajtás. Jó, de ti mit gondoltok erről? Itt vannak velem műsorvezetőtársaim, Pap Dorka és Viplak Vince.
1: És sziasztok.
0: Én pedig barát veled vagyok. Sziasztok, jó reggelt. Ti mit kívántok, vagy üzennétek a ma iskolába indulóknak?
1: Én azt, hogy kezdjék vidáman, meg így használják ki az időt, ami még ott van, már így visszagondolva az egyetem pad soraiból már igazából nem biztos, hogy mindig elég értékeltük ott a gimi miatt a lehetőségeket, úgyhogy nem tudom, meg kell élni a szépségeit, meg a nehézségeit is.
2: Jaj. Én nekem még nem kezdődött el az egyetem, de így a végére egyébként egészen élveztem a gimnáziumot. Leginkább az volt szerintem a probléma, hogy sok olyan tantárgy volt, ami arról szólt, ami nem tetszett nekünk, vagy nem éppen az érdeklődésünknek megfelelt, és egy ilyen mindenkinek más volt. De azért jó volt.
1: Tehát meg a közösségi részét szerintem azt ki kell használni, ha van.
2: Hát van.
0: Igen, maradjuk abban, hogy mindenkinek, akit érint, jó tanévet, sok sikert erre, a szezonra, évadra, mindenkinek.
1: Igen, tanároknak is sok erőt.
0: Igen. És hát akkor nézzük is, hogy mivel foglalkozunk mi ma reggel itt a napindítóban. Természetesen az iskola kezdés az egy központi téma, lesz több szemszögből, tanár szemszögből, diák szemszögből is megvizsgáljuk ezt a kérdést, a közoktatás kérdését. Emellett pedig sporttal is foglalkozunk majd első interjúban, egy fiatal, tehetséges, 18 éves strandröplabdázóval fogunk beszélgetni. Ma egyébként Egon is egyed napja van. Úgyhogy az érintetteknek természetesen boldog névnapot kívánunk. És mondok néhány érdekességet szeptember 1-ével kapcsolatban, azon kívül, hogy ma kezdődik az iskola, van még pár nevezetes dátum. 1715-ben ezen a napon halt meg 14. Lajos, a napkirály, aki 72 évig uralkodott Franciaországban, ezzel minden idők leghosszabb ideig regnáló szuverén uralkodójának számít, megelőzve a 70 éven át trónon lévő második Erzsébetet is. Aztán 1939-ben ezen a napon a náci Németország megtámadta Lengyelországot, és ezzel elkezdődött a második világháború, mely 1945. szeptember 2-án Japán feltétel nélküli megadásával ért véget. 1941-ben ezen a napon a hitleri Németországban kötelezővé tették a zsidóknak a sárga Dávid csillag viselését. 1965-ben ezen a napon Tibet autonóm státuszt kapott Kínán belül, miután 1950-ben Kína fegyveresen megszállta a tibeti nép által lakott területet. 1935-ben ezen a napon francia és amerikai tudósok Robert Ballard vezetésével megtalálták az 1912-ben elsüllyedt Titanic roncsát Újfulladnál. És 1991-ben ezen a napon Üzbegisztán elszakadt a Szovjetuniótól és kikiáltotta függetlenségét. Valamint 1996-ban ezen a napon született és megünnepli születésnapját Zendaya, Golden Globe és kétszeres Primetime Emmy díjas amerikai színésznő, énekesnő. Van-e valami hozzáfűzni valótok ehhez?
1: Hát ez egy egészen érdekes nap, mármint egy ilyen hírek szempontjából az a szeptember 1-én.
0: No, szerintem nézzük át egy picit az időjárással, hogy mire számíthatnak ma a hallgatók ebből a szempontból. Tovább szakadozik, csökken a felhőzet, és a reggeli, kora délelőtti órákban a keleti és a déli tájakon is megszűnik a csapadék. A nap további részében mindenütt napos, gyengén felhős időre van kilátás, zápornak már kicsi az esélye. Az északnyugati nyugati szél élénk, néhol erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között valószínű, késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő. Jelen pillanatban Szombathelyen 16 fok van, 27 lesz. New Yorkban 22 fok van, 26 lesz. Kiskunfélegyházán 19 fok van, 29 lesz. Kecskemét 19 fokos, 29 lesz a maximum. és Budapesten jelen pillanatban 20 fok van, 28 lesz a maximum. És így 7 óra után 6-7 perccel műsorunkat a nap evangéliumának felolvasásával folytatjuk, amelyet megtesz Pap Dorka.
1: Lukács 4. fejezetének a 31. versorától a 37-ig hallhatjuk. Jézus egyszer lement Kafarnaumba, Galilea egyik városába, és szombaton ott tanított. Tanítása ámulatba ejtett mindenkit, mert szavának hatalma volt. Volt ott a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállt ember, aki így kiáltozott. El innen! Mi dolgunk veled, názareti Jézus? Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus ráparancsolt. Némulj el, és menj ki belőle. Erre az ördög a földre sújtotta az embert, és kiment belőle, anélkül, hogy bajt okozott volna neki. Csodálkozás fogta el valamennyiüket, és egymás közt ezt mondogatták. Mi ez? Akkora hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, hogy kimennek a megszállottakból. Ennek híre elterjedt az egész környékem. Most pedig hallgassuk meg Szálka Mihályt, régei palánki plébános atyának a gondolatait.
3: Dicsérhessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntelek benneteket és Mária rádió hallgatókat. Ma a Lukács evangéliumában hallhatjuk, hogy Jézus tanít Kafarnaumban, és a szavai lenyűgözik a hallgatókat, hiszen így ír az evangélista, szavának hatalma volt. Jézus tehát nem csupán okos szavakkal, édvekkel, szép megfogalmazással, vagy érthető példákkal tanít, hanem olyasú valamit közvetít, amit az emberek azonnal megéreznek. És ez a tanítás, amit mond, átformálja őket, az a szavak eljutnak mindegyikőjükhöz, és valamit úgy igencsak oda nyomnak, oda súgnak az embernek, amit meghall, amit értelmeznie kell, amit beépítenie az életébe. Tehát nem csak egy csendes szavak, hanem bizony olyan szavak, amik átformálnak bennünket. A zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállt ember jelenik meg, aki Jézus jelenlétére hevesen reagál. Egyből itt szól, tudom, ki vagy, az Isten szentje. És Jézus ekkor a szavával, hatalommal parancsol, és a tisztátalan lélek elhagyja az embert. És ez az esemény, ez a cselekedet nyilvánvalóvá teszi, hogy Jézus tanítása nem pusztán elméleti igazság, hanem egy erő, amely áthatja a lelket, amely felszabadít. A gonosz nem tud megmaradni ott, ahol Jézus jelen van. És a tanítvány számára is, számunkra is örömhír, és feladat ez, hogy hallgassuk Jézus szavát. Örömhír, mert van valaki, aki erősen minden gonosznál, és egyben feladat is, mert meghívást kapunk arra, hogy ennek az erőnek a szolgálatába álljuk, ezeket a szavakat meghalljuk. Jézus szavának ereje van, de ahhoz, hogy ezt az erőt megérezzük, ez azt szükségeltetik, hogy halljuk az ő szavát. Hol tudjuk hallani? Hát ugye a Szentírásban. Ezért nagyon fontos, hogy olvassuk a Szentírást, olvassuk Jézus szavait, olvassuk Jézus mondatait, mert különben csak elmélkedünk sok esetben a nagy semmi. Mi azt gondoljuk, az okos fejünkből kifolyt, hogy hú, mi ezt tudjuk, mi ezt értjük, szépen elgondolkozunk lehet, és majd megoldjuk. Nem, ott van a gonosz. De ha Jézus szavát beengedjük, ha olvassuk a Szentírást, reggel útindítónak például egy picikét, abban a pillanatban érezzük, hogy áthatja az egész életünket, erőt ad. A másik, amit még nagyon szeretnék elmondani, és fogadjuk meg, a szónak bizony hatalmas ereje van. Ezért, amikor beszélgetünk valakivel, amikor szólunk valakihez, mindig gondoljuk át, hogy mit mondunk, mert nagyon könnyen szavaink mérgezőek lehetnek. Megbánthatjuk a másikat, és az egész napját tönkretehetjük azáltal, hogy rosszul szólunk, hogy szeretetlenül szólunk. Szükséges, hogy meghalljuk Jézus szavát, eljusson hozzánk Jézus szava, ez átformáljon bennünket, és hozzá hasonlóan, nem hatalommal, de szeretettel tudjunk szólni a másik emberhez. Hát ezt kívánom a mai napra, és természetesen ugye az iskola kezdés, hogy a tanárok tényleg olyan szóval szóljanak, ami eljut a gyermekekhez, amit megértenek, elsajátítanak, hogy az az iskola kezdés bár nem igazán örülünk neki, de mégis legyen egy olyan nap, amit azért, amire úgy fogunk emlékezni mindig, mint ami előbbre vitt, ami felemelt bennünket. Hiszen a tanulás az tényleg segít, és előbbre visz. Hallgassuk, és tanuljunk Jézus szavaiból. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindenekké, amen. Nagyon szépen köszönjük Szalka Mihály atyának, hogy ma reggel is rendelkezésünkre állt, és az evangélium magyarázatát elvállalta. Most pedig hallgassuk meg a Forráspont bentől a Lelkem áld az Urat című dalt.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió napindító című műsorát hallják, és a következő percekben egy fiatal sportoló, strandröplabdázó lánnyal fogok beszélgetni, aki már most elég komoly eredményeket ért el a sportákban. Többek között utánpótlásban háromszoros magyar bajnok, U18-as világbajnokságon 9. helyezett, Európa-bajnokságon U18-ban 13. helyezett, közép-európai kupán U20-as kategóriában 2. helyezett, felnőtt magyar bajnokságon pedig 4. helyezett, többek között. Kisbertók Emesével fogok beszélgetni. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt!
0: Mióta strandröplabdázol? Hány éves korod óta?
1: Körülbelül 3 éve, azaz ilyen 14-15 éves koromban kezdtem el.
0: Jó, hogy még csak 3? És miért? Tehát, hogy mi jött akkor 14-15 évesen, amiért úgy gondoltad, hogy hát neked ezt el kell kezdened?
1: Ugye én előtte teremröplabdáztam, szóval onnan jött az egész röplabdáztam, és igazából nagyon megtetszett az egész a versenynek a hangulata, hogy tényleg sokkal több felelősség van rajtad, mint a teremben, én legalábbis úgy éreztem. És tényleg, hogy ha én mindent beleadtam egy versenyen, akkor általában az jól sült el, és tényleg eredményeket tudtunk elérni. Mert teremben ugye 6 ember van egyszerre a pályán, és ugye ott sokkal kevesebb felelősség van, úgymond egyszerre az emberem. És az nagyon tetszett, hogy itt...
0: És te szereted a felelősséget?
1: Hát tényleg az, hogy nem befolyásolt a többiek teljesítménye, hogy hogyha én jól játszottam, akkor jó eredményeket tudtunk elérni. Ez egy pozitívum az.
0: De teremröplabdázni mikor kezdtél el, és annak a közelébe hogyan kerültél?
1: Teremröplabdázni körülbelül már egy 5-6 éve, és úgy kezdtem el, hogy ugye általános iskolában a tesi tanárunk az egyesületnek a vezetője volt, ott volt az edző, és igazából látta, hogy magas vagyok, és én megkérdezte, hogy el akarok-e menni egy edzésre, és elmentem, és igazából ott beleszerettem a röplabdába, és egyre többet kezdtem el járni, és így kezdtem el heti 5-ször, vagy akár többször is edzésre menni.
0: Más sportágat kipróbáltál előtte?
1: Igen, triatlonoztam, azt is körülbelül 3 évig, de ez annyira nem jött be. Persze nagyon jó sport, megadta az alapokat, csak olyan nem volt élmény. Szóval azért egy labdásport azért azt mégiscsak jobban tudja élvezni az ember.
0: Meg a strandröplabdával kapcsolatban az is szerepet játszik, hogy hát a Balatonnál laktok, és az olyan autentikus környezet, nem?
1: Igen, igen, mindenképp.
0: Ugye a szüleidnek mennyi beleszólása volt, vagy van abban, hogy egyáltalán sportolsz, és hogy mit? Hogyan viszonyulnak ehhez?
1: Anyukám vívó volt. Ő is utánpótlásban egyébként nagyon szép eredményeket hozott. Úgy tudom, a legjobb eredménye neki világbajnokságon 7. hely. Szóval anyukám is egy sportoló volt. Apukám pedig rengeteg sportot kipróbált a mai napig, és egy héten akár 4-5-ször is áll meg futni. Szóval ő is versenysportot egyébként fiatalon, de ő is például sok mindent kipróbált, és mind a ketten nagyon támogatják a sportolást, és igazából gyerekkoromtól kezdve fontos volt a sport az életemben, mint kettőknek.
0: És neked mi az eddigi legjobb eredményed, amire te a legbüszkébb vagy?
1: Hát ez talán az első magyar bajnokság, amin nyertünk, U18-ba, az még 2024 nyarán volt. Hát az volt ugye az első ilyen nagy eredményem, és hát az volt a legjobb érzés.
0: Ha jól tudom, akkor magántanuló vagy?
1: Igen, igen. Most leszek 14.
0: Igen, mondjad nyugodtan.
1: Ja, most leszek ugye 12-es, most is ugyanúgy magántanuló leszek, de ugye most ugye fontos a tanulás, és azért többet be fogok járni, majd így órákra, de igen, már egy ideje magántanul vagyok.
0: Igen, csak azért kérdeztem, hogy ugye szeptember 1-je van, és hogy neked hogyan kezdődik ez a tanév, vagy ez a szezon?
1: Hát ugye ilyenkor elvileg most van vége körülbelül a strandöklabda szezonnak, azért most még szoktak lenni versenyek, nekem most szerencsére nem lesz, szóval egyébként most pont úton vagyok iskolában, és remélem most lesz egy ilyenkor szokott általában a strandöplabdázóknak lenni egy kisebb szünet, ugye a szezon után egy kis pihenő, szóval szerintem nekem is ez lesz, sajnálom sokára egy-két hét múlva újra elkezdik a munkát, az alapozást.
0: Hogyan néz ki egy napod? Mondjuk most is szezon után, meg akkor, amikor tényleg nagy a pörgés, és vannak jönnek a versenyek.
1: Hát mondjuk egy nyári napon, amikor ugye nincsen semmi iskola, viszont sok verseny, sok edzés, akkor reggel ilyen 7 és fél 8 között kelek. Általában, hogyha kondiba megyek, akkor az délelőtt szokott lenni, de az változó időpontban, és akkor délután pedig van egy labdás edzés, az körülbelül egy ilyen 2 óra, annak az időtartama, és egyébként én járok ilyen kognitív fejlesztésre is egy heti 2-szer, szóval kondi után az is szokott lenni, az a 2 az ugyanott van egy helyen, igazából így néz ki, szóval egy napi 2 edzés az nyáron az elképzelhető. Azért évközben is egyébként, de hát gyakorlatilag évközben is majdnem, hogy ugyanígy néz ki egyébként. Amikor nincsen kondi, akkor meg általában csak egy labdás edzésem szokott lenni, és az délután.
0: Csak, igen. Hogy érzed, mik az előnyei, hátrányai a magántanulói létnek? Így az iskola kezdés kapcsán kérdezem, hogy megéri? Szerinted?
1: Hát, hogyha valaki ennyire komolyan akar foglalkozni a sporttal, akkor nem azt mondom, hogy muszáj, de azért nálam ez kell, mert ugye én Pesten is járok edzésre, és Székesfehérváron is, és ugye Balatonon lakok, és Veszprémbe járok iskolába, szóval ez rengeteg utazással jár, és amikor ezt elkezdtem csinálni, akkor muszáj volt, hogyha nem akartam iskolát váltani, akkor gyakorlatilag muszáj volt meghozni ezt a döntést, de persze ez rengeteg hátránnyal jár. Nehezebb készülni a dolgozatokra nyilván, meg ugye fél évkor is évvégén vizsgát kell tenni, de egyébként, hogyha az ember rászánja az idejét, tényleg lelkiismeretesen tanul, és tényleg nekem nagyon sok segítek például ebbe a szüleim, akkor meg lehet ugrani.
0: Ugye gondolom, vannak külföldi versenyeit, vagy versenyek is, amikre el kell utaznotok. Milyen élményeid vannak ezzel kapcsolatban? Nem is feltétlenül a verseny eredményre gondolok, hanem így az utazásra, vagy az adott országra.
1: Hát én 2 országot tudnék ide mondani, ami nekem ugye a legérdekesebb volt, legnagyobb élmény. Az egyik az tavaly volt, a U18-as világbajnokság, amire utaztunk ki Katarba. Hát az tényleg egy nagyon nagy élmény volt, ugye nyilván minden ilyen messzi repülővel megyünk nyilván, és hát az hatalmas élmény volt, illetve idén volt szerencsém Kínában egy versenyre utazni, az is hihetetlen volt, az egy nemzetközi felnőtt verseny volt, és egyébként tényleg a felnőtt labdának például ez egy nagyon nagy előnye, tényleg nagyon sokat lehet vele utazni, nagyon gyönyörű helyekre el lehet vele menni. Ezt a 2-t emelném ki.
0: Mi motivál, hogy ennyit edzél minden nap, és dolgozzál? Milyen céljaid vannak? Mit lobognak előtted?
1: Hát én a legmagasabb szintre szeretnék eljutni, így a fejelme persze igen is van, hogy esetleg olimpia, az egy nagyon nagy álmom, de hát nyilván még nagyon messze vagyok, de hogyha sokat dolgozik az ember, akkor lehetséges, hogy oda is el lehet jutni. Illetve, hogy mi motivál? Hát igazából engem szerintem a fejlődés, tényleg azt látni, hogy nap mint nap egyre jobb az ember, számomra annál nincsen jobb.
0: Hogy néz ki a következő időszak programja? Ugye mondtad, hogy most szezon vége van, strandrop labdás szempontból, de mégis akkor hogyan fog kinézni mondjuk a következő pár hónap?
1: Hát ilyenkor a labdás edzés, a strandrop labdás edzés az kevesebb.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A mai napon, így szeptember 1-én a következő két interjúban tanárok fognak megszólalni, és a következő percekben Mihály Emesivel fogok beszélgetni, ötgyermekes édesanyával, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerzett hitoktatói diplomát. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én is köszönöm.
0: És mikor fogalmazódott meg benned a gondolat, hogy tanár legyél? Milyen úton vezetett Istene felé, a hivatás felé, és maga a hittan tanárság hogy jött?
1: Hát körülbelül 15 éves lehettem, amikor vendégségben voltunk egy vidéki családnál, ahol volt két óvodáskorú kisgyerek, és egész nap velük voltam, és játszottam, és nagyon élveztem. És akkor úgy döntöttem, hogy óvónéni leszek. Aztán a plébániánkon is több családdal volt így kapcsolatunk, és ott már nagyobb gyerekek is voltak a köreinkben, és rájöttem, hogy velük egy kicsit könnyebb, úgyhogy végül érettségi után a tanítói pályát választottam.
0: És mikor jött utána, vagy ez rögtön a hittan tanárit is elvégezted, vagy az csak később?
1: Hát szerettem volna, de elsőnek nem sikerült a felvételem, és nem adtam fel. Nekem édesapám az Újpest-Kertvárosi Szent István plébániánál volt hitoktató, és nagyon tetszett, szerettem volna én is az ő nyomdokat.

0: amerikain járni, és ezért még egyszer megpróbáltam, és így egy évvel később végeztem el a hittudományi főiskolát, és aztán viszonylag kicsit később diplomáztam, már a három gyermekem mellett.
1: De ez nagyon becsülendő, meg hát ugye így utólag végül sikerült is ez, hogy így édesapád nyomdokaiba lépve, ugye ott a plébánián foglalkozva a gyerekekkel, ha jól tudom. Milyen kihívásai vannak akár a plébániai hitoktatásnak, és mondjuk egy iskolán belül? Tehát mi a különbség, hogyha iskolai keretek között foglalkozva a gyerekekkel, illetve a plébánián?
0: Az általános iskolákban ugye lehet választani az erkölcstan és a hit és erkölcstan között, és ugye mi a hit és erkölcstan tantárgyat oktatjuk, ez heti egy órában van, és többnyire kevesen választják azért a hittant. Egy körülbelül 5 és 10 fő közötti létszámot lehet elképzelni, és ezek közül is viszonylag kevés az a gyermek, akit mondjuk járnak szentmisére, járnak templomba hívő családok, viszont ott van a szülőknél az a vágy, hogy esetleg a gyermekük megismerkedjen a krisztusi tanítással. Ott az a nehézség, hogy nekünk sokszor olyan talajra kell mennünk, ahol semmi nincs. Tehát a legesleg elejétől kell kezdődnie az evangelizációnak, és hát ez így nehéz. A plébánia hittanon ott az annyi a könnyebbség, hogy ott ismerjük ezeket a családokat, oda járnak a közösségünkbe, nem tőlünk hallják először a krisztusi tanítást, hanem már a szüleik lefektették az alapokat.
1: Ugye említetted itt, hogy valakinél mondjuk a nulláról kell kezdeni, és hogy ennek megvannak a nehézségei. Így anyaként például milyen nehézségekbe ütközöl akár, hogyha mondjuk kamaszkorú gyerekekről beszélünk, hogy így a hittanról beszélni, vagy hogy ezt a tanítást így átadni a mindennapokba?
0: Hát a saját gyerekeimnél is vannak nehézségek, de így az iskolában talán az, hogy a kamaszok nehezen tudják ezt tananyagnék, vagy tantárgyként kezelni. Őket meg kell a lelküket érinteni, hogy olyan témákról beszéljünk a szentírási történetek alapján, ami őket érinti. És hogy merjünk néha megállni, és merjünk néha csak velük foglalkozni. Azért azt is el kell mondani, hogy felső tagozatra sokszor megfogyatkoznak ezek a csoportok, míg alsóban nagyon lelkesek, és van olyan csoport, ami mondjuk 15 fővel indul, felsőben ez lehet, hogy már csak 10, van, ahol csak 5, de az is előfordul, hogy 2 vagy 1. És mindennek, ennek is megvan az öröme, még akkor is, hogyha csak 2 gyermek jár katolikus hittalra, mert sokkal meghittebb tud lenni a viszony a hitoktató és a tanuló között. És ott azért visszanyerjük azt, hogy a bizalmat tudjuk építeni és erősíteni. Illetve játékokkal lehet egy kicsit oldani az ő szorongásukat, feszültségüket, a visszahúzódásukat. Hogyha előveszünk egy közösségi játékot, akkor sokkal könnyebben megnyílnak ők is.
1: Van esetleg kedvenc történeted, amit szeretsz átadni a gyerekeknek így az evangéliumból?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon szeretem az irgalmas szamaritáros történetét és a tékozló fiút. Mind a kettő olyan, ami azt gondolom, hogy a mai emberhez szól, és megmutatja az isteni szeretetet. Az isteni szeretetet magától a mennyei atyától, a tékozló fiú történetében, az embert felebaráti szeretetet pedig ugye az irgalmas szamaritánus történetén keresztül. Ezt nagyon szeretem, illetve én minden csodáról nagyon-nagyon szeretek tanítani, mert a csoda az a mai életünkben is jelen van, csak meg kell találni.
1: És ezt a mai kor ember ezt könnyen be tudja fogadni? Vagy mit látsz a gyerekekkel, hogyha ugye csodákról beszélgettek?
0: Abszolút. Szerintem őket ezek azok, amik tehát ugye ezekre emlékeznek. Főleg a gyógyításokra, akár a halottak feltámasztása is. Nem biztos, hogy pontosan emlékszik minden történetre, tehát eszébe jut az a szó, hogy Naim vagy Jairus, de emlékszik rá, hogy emesen én, mintha lett volna olyan, hogy halottat is feltámasztott Jézus, és az milyen nagy dolog. És hát a gyerekek egyébként nagyon nyitottak arra, hogy Jézus mit tett értünk. Tehát elsős gyerekek szokták rögtön a könyvet fellapozni, és ott megtalálni a nagypénteki eseményeknél a Krisztus keresztre feszítésének a képét, és akkor elmondják, hogy emesen néni, itt ugye itt halt meg Jézus értünk, ugye? És nem érti, tehát hogy ők ezt még nem érthetik úgy, de megfogja őket az, amit tett az Isten fia értünk. És ez például nekem ez egy könnyebbség, hogy ezt ők hozzák fel, nem feltétlenül én. Mert már az első hónapokban, amikor lapozgatják a könyvet, oda kerülnek. Tehát segítenek a gyermekek is abban, hogy mi tudjunk evangelizálni.
1: És ha már így az évkezdésnél vagyunk, akkor neked van valamilyen szokásod, ahogyan szoktál készülni, vagy esetleg valamilyen mottód egy-egy tanévre, hogyan kell elképzelni így a tanári részét az évkezdésnek?
0: De valami őszintén, hogy én a gyerekekkel való találkozást nagyon várom, de én olyan tanár vagyok, aki nagyon szereti a nyári szünetet.
1: Anyukám is.
0: Tehát nekem az az évkezdés, ez olyasmi, mint a gyerekeknek a tanévkezdés, hogy várjuk is, meg nem is. Viszont nagyon-nagyon örülök, mert a munkahelyünk, ugye az Budapest Esztergomi Hitoktatási Felügyelőségnek a vezetősége minden tanévben egy nagyon szép kezdéssel indít. Tegnap voltunk Esztergomban, megnéztük a felújított Esztergomi Bazilikát, és hát ott lehettünk az Esztergomi Bazilikának a 170 éves évfordulóján, a felszentelésének a 170. évfordulóján, és a plébános atya egy gyönyörű szentmisét mutatott be, végigvezettek bennünket a kincstáron, és nagyon jó volt azt megtapasztalni, hogy vagyunk, hogy többen vagyunk, hogy foglalkoznak velünk, hogy számítunk, és ez egy nagyon jó kezdés számomra. Tehát ha azt kellene mondanom, akkor nagyon örülök, hogy hitoktató vagyok, és nagyon örülök ennek a kezdésnek.
1: És hogyha egy röviden kéne felemlíteni egy ilyen legszebb emléket, élményt akár gyerekekkel, akkor mi lenne az?
0: Egy konkrét nincs. Inkább az, amikor az iskola folyosóján megyek, és kiabálnak a gyerekek, hogy Emese néni, mikor lesz hittan? Tehát amikor azt érzem, hogy várják a találkozást, és nem csak velem, hiszen én csak Emese néni vagyok, hanem az Úr Jézus Krisztussal.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm az interjút, meg az őszintességet. Mihály Emesével, öt gyermekes édesanyával beszélgettem, és sok áldást terelt a névre is, meg erőt, és a következő percekben pedig hallgassuk meg Lauren Daigle-től a You Say című dalt, ami igazából arról szól, hogyha mi még nem is hisszük el magunkról azokat a dolgokat, amelyeket Isten mond rólunk, azért higgyük, hogy ő szeret minket, és hogy mi jók vagyunk úgy, ahogy ő megteremtett.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják, és a következő percekben folytatjuk így a tanári hivatásról való beszélgetést. Horváth Évával fogok beszélgetni, aki már nyugdíjas tanítónő, viszont korábban igazgatóhelyettesként is dolgozott. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: És köszönöm szépen én is.
0: Jó és így mostanában, amikor már nem kell iskolában menned szeptember 1-én, milyen érzések kavarognak benned, vagy esetleg így nosztalgikusan felszoktad idézni, hogy milyen volt ennyi éven keresztül az iskolában kezdeni a szeptembert?
1: Hát természetesen, tehát azért ez a 40 év nem múlik el nyomtalanul, tehát minden augusztusban eszembe jut már az, hogy ilyenkor már be kellett járni, ilyenkor már készültünk a következő tanévre, és egy kis izgalom van bennem, de ez azt hiszem, hogy egyre jobban csillapodik, hiszen múlnak az évek is. És ezek az érzések is elhalványulnak, úgyhogy persze gondolok a tanítkezdésre, de már olyan nyugalommal, olyan beletörődéssel, olyan elfogadással, hogy jó így ez.
0: És régebben, amikor mondjuk ott álltál szeptember 1-én, mi volt a célod, vagy így az egész, ha visszagondolsz a pályádra, akkor mi volt a célod, hogy így a gyerekekkel kapcsolatban mit szerettél volna nekik átadni?
1: Hát tulajdonképpen három dolog. A harmadikkal kezdeném, amit pályakezdőként első helyre tettem, de aztán megtanultam, hogy nem feltétlenül ez a legfontosabb, tehát nyilván az ismeretek átadása. Tehát az volt a feladatom tanítóként is, hogy tanítsak, hogy adjam át a tananyagot, az ismereteket a legjobb tudásom szerint. Tehát nyilván ez volt az egyik cél. A másik az volt, hogy nagyon fontosnak tartottam, hogy az óráimon jól érezzék a gyerekek magukat, tehát hogy ne feszültségben teljenek a perceik, hanem nyugalom, béke legyen derű, és így könnyebb volt átadni a tananyagot is, és a visszajelzések is azt mutatták, hogy ez így volt jó. És az első, ami nagyon fontos volt, az tulajdonképpen egy rom kisfiú fogalmazta meg, amikor 8. osztályban elbúcsúztak, és akkor azt mondta nekem, amit fordok a szívemben, és talán soha nem fogok elfelejteni, azt mondta nekem, hogy Éva néniben az volt a jó, hogy akkor is szeretett mindenkit, amikor rosszak voltunk. És ez azt gondolom, hogy ennél többet nem kaphatok, úgyhogy ez így volt kerek, így volt jó.
0: És azt hiszem, hogy tényleg amúgy ez az egyik legnagyobb visszajelzés tanárként, mert ahogy így készültem az interjúra is, így feljött bennem az a mondata Jézusnak, hogy engedjétek hozzám a gyermekeket, és hogy ezt akkor meg tudtad élni ebben a hivatásban.
1: Hát igen, abszolút. Igen, itt ezt abszolút meg lehetett.
0: És szerinted milyen nehézségekkel találkozott egy tanító 40 évvel ezelőtt, és milyen nehézségekkel találkozik egy pedagógus ma?
1: Hát nekem, meg talán az akkori pályakezdőknek, akikkel együtt voltam, nekünk talán az volt a legnehezebb, hogy sok mindent megtanultunk elméletben, tudtuk is, megpróbáltuk alkalmazni, de az élet egy kicsit más volt. Tehát amikor bekerültél 20 évesen, 21-22 évesen egy osztályba, ahol 26-30 szempár figyel rád, és neked meg kell oldani mindent, az nem volt könnyű. Viszont akkoriban úgy gondolom, hogy nem voltunk egyedül, nagyon nagy segítség volt a szülői háttér. Akkor talán úgy nagyjából mindenki egyforma értékrenddel érkezett az iskolába, és a szülők partnerek voltak abban, hogy együtt neveljünk, együtt tanítsunk, megbeszéljük a problémákat, és együtt érjünk el eredményeket. Én úgy látom, hogy a mai fiatalnak talán az a legnehezebb, hogy eléggé egyedül marad. Sokféle értékrenddel érkeznek a gyerekek a családból, hogy ez a valósíts meg önmagad, te vagy a legszebb, a legokosabb, stb. És akkor a szülő ebben nem általánosítjuk, de nem feltétlenül partner, sokkal inkább támad, tehát a pedagógus egy célpont lett, sokkal inkább támad, mint segít a gyerekek nevelésében, úgyhogy ez, azt gondolom, hogy nagyon, ez, talán ez a legnehezebb a mai pályakezdőknek.
0: És amikor igazgatóhelyettesnek kineveztek, akkor mennyiben változott meg a feladatköröd? Akkor mit tartottál a legfontosabb dolognak, ami feladatod?
1: Aha. Hát sosem akartam vezető, milyen kis érzelmi zsarolással értékelünk nálam, de hát aztán végül is igen mondtam, és nem bántam meg, hiszen közel 20 évig csináltam, vagy talán még tovább is. Nem tudom, talán egy vezető nem úgy vezető, hogy a többiek fölé emelkedik, és kioktat, és irányítgat, hanem talán úgy, vagy legalábbis én így próbáltam megélni, hogy egy vezető egy közülük, tehát együtt van velük együtt dolgozik, együtt old meg mindent, és talán úgy irányít, mert valamennyire kell, hogy példát mutat, hogy ez mennyire sikerült, hát én jól éreztem magam ebben, és remélem, hogy a többiek is.
0: És tudom, hogy sokat jelentenek így a mondatok, vagy egy-egy idézet volt, olyan, amit így azt éreztél a 40 év alatt, hogy így Isten neked üzenés, hogy ez mondjuk a nehéz pillanatokban így tovább lendített, hogy megéri kitartani ezen a pályán.
1: Hát igen. Hát tulajdonképpen van egy olyan mondat, vagy egy olyan kis idézet, ami úgy velem van, talán nem csak a pályámon, hanem az egész életemben, hogy egy Zsoltár szavai, hogy adj értelmet, hogy megtartsam törvényeidet, és kövessem egész szívemből. Vezess az úton, amit te szabtál, mert tetszik nekem.
0: Wow.
1: Hát talán ez így úgy nagyjából.
0: És mit üzennél így kicsit zárásképpen egy kezdő pedagógusnak, hogy mi az, amire figyeljen, hogy a gyerekekkel hogyan találja meg az összhangot, és hogyha nehéz, akkor is ne a pályát hagyja ott, hanem tartson ki.
1: Hát igen, szóval nem irítem a mai fiatalokat, mert szerintem sokkal nehezebb helyzetben vannak, mint mi voltunk. Az jutott eszembe, hogy nem tudom, hogy ki mondta, meg olvastam, vagy hallottam, ezt sem tudom, csak azt, hogy a gyerek, tehát a maga mondat így hangzik, hogy a gyerek nem azt hallja, amit mondasz, hanem azt látja, aki vagy. Hogy egy pedagógusnak akár ma kezd, vagy akár bármikor volt pedagógus, úgy gondolom, hogy a gyerek azt látja, aki vagy tetőtől talpig, kívülről, belülről, tehát hogy példaként kell előttük állni, hiszen nem mindegy, hogy kit látnak egész nap, hiszen többet vagyunk velük, mint a saját szüleik. Tehát hogy ezt ne felejtsék el talán, hogy példák, és amit nagyon fontosnak tartok, hogy figyeljenek a gyerekekre, tehát a figyelem, a türelem, hogy érezzék, értsék őket. Talán ez nem könnyű.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm az interjút, meg hogy áldoztál ránk az idődbe. Horváth Évával beszélgettem az utóbbi percekben így a tanári hivatásnak a szépségeiről, a kihívásairól, és a következő percekben majd a napindító, illetve Mária Rádiónak a hírpercei fognak következni.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Időkapszula került elő a forráskúti katolikus templom torony sisakjából. Márton Áron püspökre zarándoknappal emlékeztek szülőfalujában. Nyitott templomok hétvégéje lesz szeptember közepén Szentendrén. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Összetekert, súlyosan károsodott dokumentumok kerültek elő a Mórahalmi járásban található forráskúti katolikus templom tornyának felújítása közben, adja hírül a Szeged-Csanádi egyházmegye. A dokumentumok égésnyomokat és nedvesség okozta elszíneződéseket mutattak, több helyen sérültek, felületüket erős szennyeződés is károsította. A lelet egy pergamenből és két papír alapú dokumentumból áll. A restaurátoroknak köszönhetően az iratokat tisztává és teljesen olvashatóvá tették. A sikeres restaurálást követően a történészek és levéltárosok megkezdhetik a szövegek forráskritikai feldolgozását, amely várhatóan újabb értékes adatokkal szolgál majd a térség helytörténetéhez. A forráskúti Urunk mennybe menetele templom idén ünnepli fennállásának 120. évfordulóját. Zarándoknappal emlékeztek meg szombaton Csíkszentdomonkoson, Márton Áron szülőfalujában az erdélyi püspök születésének 130. évfordulójáról, adja hírül az MTI. Az ünnepi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be, a szentbeszédet pedig Giampiero Glode érsek, Románia és a Moldvai Köztársaság apostoli nunciusa mondta több száz jelenlévő hívő és zarándok előtt. Homiliájában kiemelte, Márton Áron életének és szolgálatának ereje az imádságban gyökerezett, népe, közössége és egyházmegyéje örömeit és szenvedéseit vitte Isten színe elé. A nap folyamán az érdeklődők előadáson, fotókiállításon és zenés-verses emlékesten is megemlékeztek a legendás püspökről, kinek születése 130. évfordulója alkalmából a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye Romániában emlékévet hirdetett, amit a parlament is megszavazott. 9 templom és 3 imaház tárja ki kapuit Szentendrén szeptember 2. hétvégéjén a zenei, irodalmi, egyházművészeti és képzőművészeti programok előtt, tudósít az MTI. A 6. szentendrei nyitott templomok hétvégéjén többek között Szabó T. Anna költő, Grillusz Dániel zenész, a Kaláka Együttes alapítótagja, valamint a Szent Efrém férfikar is fellép. A fesztivál Szentendre gazdag művészeti és építészeti hagyományait, vallási sokszínűségét kívánja közelebb hozni a nagy közönséghez. A program különlegessége, hogy ezen a hétvégén az évközben zárva tartó szerb ortodox templomok is megnyitják kapuikat. A templomok, imaházak szeptember 2. hétvégéjén meghosszabbított nyitvatartással látogathatók. A koncertek mellett templomséták, kreatív programok és előadások is várják az érdeklődőket. A programok szervezésébe a történelmi egyházak helyi közösségei is bekapcsolódtak. Kedves hallgatóink! Ezek voltak a Mária Rádió hírpercei, Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreink után Katona István püspökatya összeállítása következik a napszentjéről.
2: Kedves hallgatóink! Az új tanév megkezdése valamiképpen mindenki számára nagyon fontos. A gyermekeknek, fiataloknak, akik megkezdik a tanulást, vagy már meg is kezdték az új tanévben. A szülőknek, akik szemük fényét kisebb-nagyobb gyermekeiket küldik az iskolába. A nagyszülőknek, akik remélik, hogy ember lesz kis unokájukból. A nevelőknek, oktatóknak, az intézmények dolgozóinak, akiknek nagy és szent hivatása az, hogy a jóra, igazra, szépre, szentre neveljék a gyermekeket, a fiatalokat. Az egyházi és az állami vezetőknek is nagyon fontos a tanév megkezdése és az egész tanév azoknak, akik az egyház és a haza jövőjét szívükön viselik. Éppen ezért szeptember első napjaiban ismertetem 4 kiváló és egyúttal szent nevelőnek gondolatait a neveléssel kapcsolatban. Ismerjük meg a következőket: Kalazanci Szent Józsefet, Boszkó Szent János, Mazzarello Szent Máriát és Merici Szent Angélát. Röviden az életükről és buzdításaikról a neveléssel kapcsolatban. Nevelési elveikből, célkitűzéseikből legalább néhány gondolatot hozunk. A mai napot kezdjük Kalazanci Szent József élettörténetének ismertetésével, ez nagyon rövid ismertetés lesz, utána az ő gondolatait hallgathatják a kedves rádióhallgatók. Kalazanci Szent József 1557-ben született, és 1648-ban halt meg. Annak ellenére, hogy ez több száz évvel ezelőtt történt és élt Szent József, mégis csodálatos nevelői munkát végzett. 1583-ban szentelték pappá. Rómába utazott, később itt 5 évig élt a spanyol barát Ascania Colonna bíboros házában. Gyakran kelt fel már éjféltájban, és még szürkület előtt sorra látogatta Róma 7 legfőbb bazilikáját, ami legalább 5 óra gyaloglásba került. A szegények és a betegek önfeláldozó barátja volt. A legnagyobb hatással azonban az elhagyott szegény gyermekek insége volt rá, akik mindenkitől elhagyatva, otthontalanul, züllésnek indulva csavarogtak Róma utcáin. Belátta, hogy a gyermekek megmentése csak az iskoláztatás útján lehetséges. Ez akkoriban nagyon drága mulatság volt. Hogyan lehetne a szegény gyerekek taníttatását megoldani, ez volt számára a legfontosabb kérdés. Első próbálkozásával a római plébániai iskolák tanítóihoz fordult, de hiába kérte őket, sem ők, sem szerzetesek nem vállalták a segítést. Ekkor ébredt József hivatására. Isten azt várja tőle, hogy maga vegye kézbe a szegény ifjúság nevelését. Don Antonio Brendani, a Tiberisen túli szegény negyed Santa Dorotea templomának plébánosa befogadta. 2 szobát ajánlott fel, és a maga segítségét. Így 2 másik pap bekapcsolásával 1597 őszén megnyílt, vagy pasztor történetíró írja, Európa első ingyenes iskolája. 1 hét múlva már 100 tanulójuk volt. A létszám olyan gyorsan nőtt, hogy Józsefnek több papot kellett alkalmaznia. 2 év múlva már házat bérelt, elhagyva vendéglátó gazdáját. Az új házban József a többi tanítóval közösségi életet élt, ő volt az elöljárójuk és az iskola igazgatója. Az iskolát és önmagukat a hívek jólelkű adományaiból tartották el. Innét ered a kegyes iskola elnevezés. 2 év múlva már 700-ra emelkedett a tanulók száma. Egyészben Kalazanci Szent József maga akasztotta fel az udvaron a kis iskolaharangot. Leesett a létráról, és lábát törte. A baleset híre, ime a rosszból is lehet valami jó, sőt nagyon jó, megsokszorozta az iskola jótevőit. A törés azonban rosszul heggett össze, és a fájdalmak mellett azt eredményezte, hogy József élete végéig sántított. 1611-ben már 1000 diákot számlált az iskola. Köztük nem egy zsidó fiú is volt. Kalazancius biztatására iratkoztak be, miután megígérte a rabbiknak, hogy a fiúkat nem próbálják az iskolában vallásuktól eltántorítani. A megnövekedett létszámnak megfelelően most már egy nagy épületet kellett vásárolniuk. Nem sokára Rómán kívül is újabb házakat nyitottak, sőt, csak hamar Európa több országában is elterjedt. Eljutottak Lengyelországba, Magyarországra is. Kegyes tanítórendnek, vagy más néven piaristáknak hívták és hívják őket. Hála Istennek legalább ők Nagyon szépen dolgozhattak, sok-sok nehézség közepette, az elmúlt, az a bizonyos 40 év alatt, amikor csak 8 egyházi iskolának a működését engedélyezték. Nagyon sok támadás érte Kalazanci Szent Józsefet. Sokat szenvedett testileg, lelkileg. De most hallgassunk inkább az ő szavaiból néhány nagyon fontos gondolatot, mondatot. Eléggé tudja mindenki, írja Kalazanci Szent József, hogy mennyire jelentős és elismerésre méltó szent tevékenység a gyermekek tanítása, kiváltképp a szegényeké, hiszen ez az oktatás segíti hozzá őket örök üdvösségük eléréséhez. Amikor ismereteket közlünk velük, vagy vallásosságra neveljük és hittanra oktatjuk őket, egyaránt gondoskodunk testi és lelki jólétükről. Így ugyanazt a szolgálatot teljesítjük irántuk, amit őrző angyalaik látnak el. Figyelmeztet a szent, olyanok az ifjak, mint a facsemeték. Könnyű a tetszésünk szerint arra felé fordítani lelküket, amerre akarjuk, ám de ha engedjük, hogy elfásuljanak, jól tudjuk, milyen nehéz lesz már hajlítani őket, sőt néha teljesen lehetetlen is. Pedagógusok, figyelem! Ezt írja a szent nevelő. Sok szeretet, mérhetetlen türelem és mindenek előtt mélységes alázatosság szükséges azokban, akik vállalják ezt a nagy gondosságot kívánó munkát. A nevelők így lesznek méltók arra, hogy Urunk, akit alázatos szívvel kérünk, az igazság alkalmas munkatársaivá tegye őket, megerősítse nemes tisztségük betöltésében, és végül majd mennyei jutalmával is gazdagítsa, aszerint az ígéret szerint, hogy akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön örökké, miként a csillagok. Kalazanci Szent József ünnepén a Szentmisében így imádkozunk. Istenünk, te Kalazanci Szent József áldozópapot, olyan nagy szeretettel és türelemmel ajándékoztad meg, hogy egész életét az ifjúság tanítására és nevelésére szentelte. Add, hogy akit a bölcsesség tanítómestereként ünneplünk, álhatatosan kövessük az igazság szolgálatában Krisztus a mi Urunk által.
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió napindító reggeli magazin műsorát hallgatják. A következőkben, még az iskola kezdés témánál maradva, egy kicsit beszélgetünk arról, a folyamatról, ami ilyenkor végbe megy a nyár végén és az iskola elején, mégpedig a kötelező olvasmányokról való beszámolásról és az olvasónaplók elkészítéséről. Itt van velünk még a stúdióban Benkő Mária és Szabó Anna Csilla, akik a Patrona Hungária... Nagyon rám néztek valamiért. Esetleg elrontottam a nevüket, de ez nem így van. És a műsorvezető társaim. Mit gondoltok erről? Ti szerettétek a kötelező olvasmányokat elolvasni, és utána olvasónaplót írni erről? Vagy csak az egyiket nem szerettétek? Én elárulom, én szerettem őket elolvasni, de olvasónaplót gyűlöltem.
3: Igen. Szerintem olvasmánytól függ egyébként, de...
4: Megszerintem magát az olvasónaplótól is, hogy milyen. Vagy hogy egy kicsit nekem, mert általános iskolában szerintem voltak tök jók, vagy nekem az a film az, hogy... Szóval azok így jó emlékként maradtak meg.
3: Igen, tehát nekem például a Kőszívű ember fiát nem kellett elolvasni szerencsére, az Abigailt kellett helyette is, például az egy minőségi különbségén úgy érzem. De hát olvasónaplót pedig hát nem tudom, hát ez már marha régen volt, de hát nyilván azért anyukám segített, vagy nem tudom, de azért meg lehetett csinálni. Nem tudom.
4: De nektek, igen, mondjuk...
3: nektek itt most például kellett ilyet csinálni? Vagy?
5: Hát nekünk egyszer kellett olvasónaplót csinálni ilyen mesefüzetbe, és utána meg már nem, csak a kötelezőket kellett elolvasni.
4: És amúgy ti azt hogy érzitek, hogy segít, hogyha mondjuk kell utána, vagy hogyha tudjátok, hogy van olvasónapló, akkor jobban elolvassátok a könyvet?
6: Nem.
3: Köszönjük szépen. Ez úgy egy nagyon érdekes dolog, mert amit mondasz, Beni, hogy lehet, hogy sokban hozzájárul az, hogy például a kőszívű ember fiai nem annak a korosztálynak való, akiknek föl szokták adni.
7: Hát igen, ebből a szempontból haladni kéne a korral, tehát valóban lehetne olyan kötelező olvasmányokat feladni, amik tényleg azért jobban igazodnak. A mai, nem, és nem is az, hogy a mai kort lekövessék, hanem pont azért, hogy a mai kor emberének is tudjanak valami olyat adni, ami fontos lehet.
4: Hát meg szerintem az egy általános kérdés talán, hogy én nekem például volt olyan könyv talán, amit így újra elolvastam mondjuk érettségi után, vagy így bizonyos részeit, és hogy teljesen más az, hogy mondjuk én 15-6 évesen odaültem, és akkor egy olyan könyvet, amiben olyan történelmi kontextus van, hogy én így oké, azt gondoltam, hogy megértem, de valójában most már így sokkal többet mond, mint a gimiben, úgyhogy szerintem nem minden könyv való talán annak a korosztálynak, akiknek feladják.
7: Igen, nem tudom, szerintetek milyen kötelező olvasmányokat kéne feladni? Vagy egyáltalán szükség van-e kötelező olvasmányokra szerintetek?
6: Hát nálunk alsóban volt, hogy a Harry Pottert kellett olvasni kötelező olvasmánynak, ami alapból szerintem jó ötlet, mert tényleg gyerekeknek való meg jó könyv, de úgy, mint kötelező olvasmány szerintem akkor senki nem fogja megszeretni, mert alapból ez a szó, vagy ez a kifejezés, hogy kötelező olvasmány, ezt minden gyerek utálja.
7: Igen, rosszul hangzik, tényleg. És lehet, hogy tényleg magától a Harry Pottert azt így nagyon sok mindenki elolvassa, de ez a szó elrontja. Szerinted is?
5: Hát igen, egyértelműen nem pozitív ez a szó, vagy hogy a fiatalság nem így gondol rá. Nálunk a 5. amikor a János Vitézt vettük, akkor a János Vitéz kódot kellett elolvasni, ami egy ilyen új könyv, ami kicsit így máshogy dolgozza fel, mint hogyha visszakerülne a pár fiatal abba a korba, és úgy mutatja meg.
4: És amúgy nektek van viszont pozitív élményetek könyvvel kapcsolatban, ami mondjuk úgy sokat adott?
6: Mármint kötelező olvasmányban?
4: Hát akár kötelező olvasmány is, igen, de hogy úgy, mint mondjuk olvasmányélmény.
6: Én alapból nagyon szeretek olvasni. Szerintem, ami volt kötelező, az a Helka Ciprián Kamor triológia. Abból csak a Helkát olvastam, az szerintem nagyon jó, illetve a Lassi, nem tudom, ismeritek-e? Azt én nagyon szerettem kicsiként. És az
7: hazatér?
6: Vagy... Igen. Abba a kis cuki kutyuska, vagy hát nem is rom. Én szomorú történetek, meg minden, ez nagyon szeretem ezeket a stílusú könyveket.
3: Ennek a címe már lelőtte egy kicsit a poént, nem?
6: Csak egy kicsit.
3: Hazatér. Egy nagyon érdekes dolog, hogy ez kicsit úgy hangzik kötelező olvasmány, mint hogyha valami rossz dolog lenne. De egyáltalán szerintetek van-e erre szükség, vagy én úgy látom, hogy ez csak egy ilyen pótcselekvés, vagy hát egy ilyen tűzoltás abból a szempontból, hogy a gyerekek nem olvasnak eleget, és akkor hát akkor valahogy mégis rá kellene őket venni, hogy olvassanak. És ezzel nem biztos, hogy eléri a célját az, aki ezt szeretné.
7: Igen, hát aki nem akar olvasni, az nem fog. Kötelező olvasmányok feladása után sem. Úgyhogy hát ez jó kérdés, ez hogyan lehetne megoldani? Nem tudom. Szerinted?
4: Hát szerintem amúgy maga az, hogy pócselek, és ez nem igaz, mert ha megnézzük, 30 évvel ezelőtt is voltak kötelezők, csak akkor mondjuk sokkal többen elolvasták. Most mondjuk a telefon és a digitális eszközök nem gondolom azt, hogy segítik azt, hogy mondjuk részvideók azok 2-3 másodperc után így elkezdik pörgetni őket, és utána nem fog ott maradni egy 300 oldalas könyvnél, vagy hogy azért most egyetemen is kommunikáció szakon erről azért volt szó, hogy a rövid videók azok a hosszú távú célokban való kitartást, azt nem segítik elő a fiataloknál. Úgyhogy szerintem a módszeren lehetne gondolkozni irodalom tanároknak, hogy ezt hogyan lehet közelebb hozni, vagy hogyan lehet jobban befogadhatóvá tenni. Nem könnyű, és egyébként én bevallom őszintén, én nekem az egyik kedvenc szárnyam volt, vagy hát így a hittemet a kedvenc szárnyam volt az irodalom. És még gondolkoztam is, hogy esetleg irodalomtanárnak, de hogy annyira nehéz szerintem ma közelhozni, vagy hogy nekem inkább kicsit fáj, hogy őket nem érdekli, úgyhogy én nem biztos, hogy odaállnék eléjük mindig, hogy akkor így beszéljünk a könyvekről, mert látom azt, hogy ők így kevésbé érdeklődnek, szóval szerintem nagyon nehéz ma ezt befogadhatóvá tenni.
7: És szerintem, ha már van két középiskoláskorú vendégünk itt a stúdióban, akkor kérdezzük meg őket, hogy ti vártátok ezt a pillanatot, ezt a mai napot, vagy milyen érzéseitek vannak ezzel kapcsolatban?
5: Hogy őszinte legyek, én vártam. Nem nagyon unatkoztam a nyár során, de már nagyon hiányzott a suli, és az is, hogy tanulhassak, meg a barátok főleg.
6: Én igazából azóta, hogy nem a régi sulimba járok, egészen várom mindig szeptember 1-ét, annak ellenére, hogy eléggé kínzó nap, hogyha úgy vesszük. Én is nagyon vártam a barátaimat, én egyáltalán nem unatkoztam a nyáron, de nagyon hiányzott ez az osztálylégkör, amit megteremtettünk magunknak 4 év alatt.
7: Ezt jó volt hallani, szerintem.
3: Igen.
7: Szóval akkor jó tanévet nektek.
6: Köszönjük.
5: Köszönjük.
3: Most pedig muzsika.
4: Egy kis muzsika.
7: Legyen muzsika.
3: Igen, egy gyönyörű francia dalt fogunk most meghallgatni Indila előadásában, és utána pedig még visszatér a Mária Rádió, maradjanak velünk.

0: Kedves hallgatóink, itt a Mária Rádió napindító című reggeli magazinműsor, amelynek lassan a végére érünk. Ezen a mai reggelen természetesen szó volt a mai adásunkban az iskolakezdésről. Ez több szempontból, például a kötelező olvasmányok szempontjából is megvizsgáltuk ezt a fontos kérdést, és hát tényleg minden diáknak, tanulónak sikeres és boldog évet kívánunk. Mi most nem sokára elköszönünk, a mai műsort készítette
1: Pap Dorottya,
0: Barát Benedek,
2: Benkő Mária,
3: Szőke Anna, és sajnos már elment, de Viplak Vince.
0: Így van, ő volt eddig a technikai és műsorvezető munkatársunk, de köszönjük szépen Marcsinak és Annának is, hogy itt vannak, mert hát most nem tudom, mi mit csinálnánk itt Dorkával, hogy nyomogatnánk a gombokat.
1: Mindenki jobban jár, ha mi a mikrofonnak ezen az oldalán maradunk.
0: És akkor Marcsi és Anna, ti most mentek az iskolába, igaz?
2: Igen.
0: Hát akkor jó iskolakezdést nektek.
2: Köszönjük.
0: Nincs mit. Kedves hallgatóink, mi most elköszönünk, méghozzá egy zenével, aminek most elfejtettem a címét. Read All About It. Oké, ki ének, ki az énekes? Emily.
3: Emily Sand.
0: Ez következik most itt a Mária Rádióban. Ezzel köszönjük meg megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra legközelebb.

0: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió híreit hallják, nem sokára.
1: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
0: Köszöntjük Önöket! Augusztus 1-e és 6-a között tartották Medjugorjében a 37. Mladi Fest nemzetközi ifjúsági ima találkozót. Szeptember 2-án 10 óra 50 perctől Facsar Máté, a program egyik résztvevője osztja meg élményeit a hallgatókkal. Szó lesz természetesen arról is, hogy hogyan hatott az Istennel és a szűzanyával való kapcsolatára ez a különleges találkozó.
2: Szeptember 3-án nemes egyszerűséggel. A nemes egyszerűséggel szeptember 3-án 8 óra 30-kor kezdődő adásában Riedel Loránd műsorvezető Terék József tárogató művésszel beszélget. József a magyar népzene és a tárogató egyik legismertebb kortárs nagykövete, aki az elmúlt években nem csak előadóként, hanem népzenekutatóként és zeneszerzőként is rengeteget tett a magyar zenei örökség megőrzéséért. A műsorban részletesen bemutatja gazdag életútját, a hangszer iránti elhivatottságát, valamint magát a tárogatót, a hungarikumnak számító hangszer különleges történetét, jellegzetes, lélekhez szóló hangzását és a magyar kultúrában betöltött szerepét.
0: Minden hónap első csütörtökén, így szeptember 3-án is Farkas István lúpusz atya, piarista szerzetes a Napi Papa Mária Rádióban. Ezen a napon ő és Szabó Ildikó vezetik Napindító című élőműsorunkat. Az adást követően 9 órától Lupus atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28-as szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Lupus atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai A nap evangéliuma című műsor

0: Mária Rádió.
1: Beszélgetést hallanak Kakucs Adél Petra nővérrel, a Domonkos szerzetes nővérek toborzási gyakorlatáról. A felvételt Murányi Nikolett készítette. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. A hivatásgondozásról fogunk beszélgetni, arról, hogyan segítik elő a domonkos nővérek az új hivatásokat, hogyan szólítják meg azokat, akik szerzetesi hivatást éreznek magukban. Kakucs Adél Petra nővérrel beszélgetünk, az Árpádházi Szent Margitról nevezett Szent Domonkoslendi Nővérek apostoli kongregációjának általános főnöknőjével. Üdvözöllek, kedves Petra nővér!
2: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és hát szeretettel köszöntelek téged is.
1: Köszönöm. A hivatásgondozásról szeretnék érdeklődni, hogy ti mit tesztek azért, hogy legyenek új hivatások. Gondolom valahogy rátok találnak az érdeklődők, akik még bizonytalanok benne, hogy éppen domonkos nővérek akarnak lenni, vagy más szerzetes rendet keresnek. Hogyan segítetek tájékozódni ezeknek a fiataloknak? Mik ennek a folyamatnak a kulcselemei? Illetve első körben azt kérdezném meg, hogy mi a domonkos rend küldetése?
2: Akkor kezdjük a küldetéssel. A domonkos rend küldetése egyrészt az igazság hirdetése, és az igazság az nem más, mint Krisztus. Másrészt viszont a lélekmentés, prédikáció szolgálata, ami nem egyéb, mint az, hogy az imában szemlélt valóságot átadni az embereknek. Ugyanoda érek vissza, ahol az igazságot mondtam, tehát, hogy amit imában megtapasztalunk, megismerünk az Istenből, azt szeretnénk továbbadni az embereknek.
1: Mit jelent ez a gyakorlatban a domonkos nővérek életében? Ti hogy élitek ezt meg?
2: A mi életünk az egy állandó egyensúlytartás a szemlélődés és az aktivitás között. Tehát nagyon fontos az Istennek szentelt idő, vagyis az imádság, mert hát különben nem ismerjük meg az Istent, hogyha nincs ez a csendes, tehát ez az imádság, ez áll a külön az egyéni imából, és áll a közösen végzett zsolozsmából, illetve a napi szentségimádásból, szentmiséből.

0: Másrészt van minden nővérnek egy apostoli feladata, egy apostoli szolgálata, vagy tanít, vagy hitoktat, vagy tudományos munkát végez, cikket ír, könyvet fordít, stb. Tehát, hogy különböző területeken dolgozunk, és azon a területen kell neki tanúságot tenni az imádságban megéltekről. Tehát ezt valahogy így próbáljuk megvalósítani.
1: Milyen feltételeknek kell megfelelnie annak, aki domonkos szerzetes nővér szeretne lenni?
0: Először fontos, hogy legyen hivatása. Aztán fontos az, hogy a közösség el tudja fogadni őt, és ő is a közösséget. Talán ez így a legfontosabb. Amikor azt mondom, hogy legyen hivatás, akkor nyilván nagyon fontos az, hogy domonkos hivatása legyen.
1: Honnan tudja valaki, hogy neki domonkos hivatása van? A hallgatók számára hogy tudjuk ezt elmondani?
0: Igen, akkor most visszacsatolnék a legelső kérdésedhez, hogy hogyan segítünk azoknak, akik érdeklődnek. A mai fiatal számára a legfontosabb szerintem, ha valamit nem tud, vagy valami után érdeklődik, akkor az internet. És az interneten keresztül utána keres. Ezért fontos az, hogy hát, hogy jelen legyünk az internet világában. Tehát nem csak tehát van a közösségnek honlapja, de van Facebook oldala is, és igyekszünk értelmes tartalmakkal jelen lenni ezeken a felületeken. Ezeknek egy része az a célt szolgálja, hogy segítsünk azoknak, akik a domonkos szerzetesi hivatásban gondolkodnak. Ezen a felületen annyira megnyitjuk a közösséget, amennyire meg lehet nyitni, hogy bepillantást nyerjenek, tehát egy képet nyerjenek rólunk, az általunk végzett szolgálatról, és nyilván, hogy a kapcsolatot is föl tudják venni velünk, hiszen van ott elérhetőség. Pár évvel ezelőtt Lucia nővérem még egy ilyen hivatás kvízt is készített, és föltette a honlapra, hogy akkor az alapján azzal is segíteni tudjon annak, aki úgy gondolja, hogy esetleg szerzetesi hivatása van.
1: Ez a domonkosnővérek.hu.
0: Igen. Igen, egész pontosan a domonkosnővérek.hu. Igen. Aztán ezen kívül vannak nyitott programjaink, kettőt említenék meg, az egyik az általában február 1-jéhez kötődően a Nyitott Kolostorok Éjszakája, amikor megnyitjuk egy délután és egy este, késő este erejére a kolostort minden érdeklődő nő számára, picit idősebb nők számára, akik már nem a hivatáson gondolkodnak, azok számára is, hogy képet nyerhessenek rólunk, illetve az itt bent folyó életről. Ezen kívül pedig van kimondottan egy olyan, tehát az adom a napom, amikor az érdeklődők számára nyitjuk meg a kolostort, ők eljöhetnek, itt tölthetnek velünk egy teljes napot, velünk együtt imádkoznak, étkeznek, beszélgetnek, előadást hallgatnak, játszanak, és akkor hát ezzel segítve, hogy belülről lássák azt, hogy mi itt hogyan élünk. Ezen kívül a hivatásgondozó tímnek van egy olyan, hát egy programsorozata, inkább ezt így mondanám, a tanítványkurzus, tehát ez egy egész kurzus, ami egy teljes tanévet átölel. Ez havi egy hétvégét jelent itt nálunk. Ez azok számára van a tanítványkurzus, akik érdeklődnek a szerzetesi hivatás iránt. Nem feltétlenül, akik domonkos nővérek szeretnének lenni, hanem egyszerűen, akik szerzetesek szeretnének lenni. Azoknak hivatott segíteni ez a kurzus, és ebben van előadás, ima, személyes beszélgetés, csönd, de természetesen van megosztás, közös beszélgetés.
1: Ez itt Budakeszin?
0: Ez itt Budakeszin, igen, Budakeszin. És akkor ennek a végén pedig egy lelki gyakorlattal zárul, tehát egy háromnapos lelki gyakorlat van az itt, tehát az erre járó lányoknak.
1: Igen. Hadd térjek vissza oda, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie annak, aki domonkos nővér szeretne lenni. Van-e valamilyen különleges feltétele annak, hogy valaki szerzetes nővér lehessen?
0: Több is. Tehát először az életkor 19 és 35 év között kell, hogy legyen, vagyis hogy az alsó és a felső korhatárt említettem. Ezen kívül egészséges személyiségnek kell lennie, tehát hogy mentálisan, pszichésen, vallását komolyan élő, közösségi életre képes, és hát minimum követelmény az érettségi is nálunk. Természetesen szabad életállapotúnak, hiszen a szerzetesi fogadalom tétel csak akkor jöhet létre, hogyha nincsen más, tehát ha nem elkötelezett, tehát nem lehet valakinek a felesége például, vagy nem lehet egy érvényes házassága, és úgy nem lehet elköteleződni szerzetes nőnek. Ha valaki úgy eldönti, hogy domonkos nővér szeretne lenni, akkor van egy úgynevezett felvételi folyamat. A felvételi folyamat az azt jelenti, hogy 3 különböző örökfogadalmas nővérrel beszélget el. Ezen kívül részt vesz egy pszichológiai vizsgálaton, és akkor ennek az eredményeként a 3 nővér véleménye, illetve a pszichológiai vizsgálat alapján dől el, hogy akkor felvételt nyer, vagy sem. Ha felvételt nyer, akkor a jelölt idő veszi kezdetét a közösségben. Ez 1 év, és az alatt, az 1 év alatt ismerkedik a közösségi élettel belülről. Nincsenek különösebb kötelezettségei, együtt él velünk, részt vesz az imánkon, részt vesz a munkánkban, de bármikor szabadon elmehet, illetve bármikor szabadon elküldhető. Ha ez az év befejeződik, és úgy dönt, hogy szeretné ezt az életformát folytatni, akkor kéri a beöltözést. Ha a közösség jóvá hagyja a beöltözést, akkor kapja meg a szerzetesi ruhát, és kap új nevet, szerzetesi nevet, és kezdetét veszi a noviciátus, vagyis az újoncidő. A noviciátus az 2 év, az első év az a szigorú, vagy a belső év, így mondanám. Ez meghatározott napi rend szerint zajlik. A noviciának a napi rendjében az ima mellett ott van a tanulás is, tehát örökfogadalmas nővérek meghatározott tematika szerint tanítják őt, de nagyon fontos neki ezen kívül az ima, vagy ezzel együtt inkább az ima. És hogyha ez az 1 év befejeződik, tehát az első a szigorú év, akkor utána veszi kezdetét a 2. év a noviciátusból. Ezt már nem az anyaházban, nem itt Budakeszin tölti, hanem a különböző házainkban, mert hát úgy tapasztalatot szerez, hogy a különböző házakban a nővérek milyen szolgálatot végeznek. Ezen kívül van még egy probációja is, amit nem a saját közösségünkön belül, hanem közösségen kívül valamilyen úgymond nehéz terepen való szolgálattal teljesít. Ha befejeződik ez a 2 év, és kéri azt, hogy fogadalommal köteleződhessen el a rendünkben, vagyis a közösségünkben, és ezt a közösség is így látja jónak, akkor teszi le az első fogadalmát. Ez ideiglenes fogadalom, vagy pontosabban határozott időre szól 1 évre, és ezt még ezen kívül 3-szor újítja meg. Legkorábban 4 év juniorátus után, vagy 4 év ideiglenes fogadalom után kérheti az örökfogadalomnak a letételét. Az örökfogadalom letételével válik teljes jogú tagjává a közösségnek. Ha azt nézzük, hogy belépéstől az örökfogadalom mennyi idő telik el, akkor hát ez így minimum 7 év.
1: És mindig kétoldalú döntés szükséges. Ugye, aki jön, neki kell kérnie, és a közösségnek kell jóvá hagynia azt, hogy tovább léphet.
0: Ez pontosan így van. Tehát, hogy mindig kétoldalú, tehát neki kell akarnia, és a közösségnek is kell akarnia őt, hiszen ez egy életre szóló. Nagyon-nagyon fontos az, hogy ő akarjon ebben a közösségben élni, és az is nagyon fontos, hogy építő tagjává tudjon válni a közösségnek, tehát hogy a közösség is akarjon vele élni egy életen át.
1: Igen. Hogyan szólítjátok meg a potenciális jelölteket, és hogyan választjátok ki a megfelelőket?
0: Hát erre azt hiszem részben már válaszoltam. Megszólítani, tehát így, hogy most ahogy például a Szentírásban olvassuk, hogy Jézus ránézett, megkedvelt, és azt mondta, hogy gyere, kövess engem, hát ilyet nem szoktunk.
1: Tehát ilyenfajta toborzás nincs nálatok?
0: Nincs. Olyan, tehát, hogy megszólíthatóvá válunk az emberek számára, vagy az érdeklődők számára. Tehát ha valaki megtisztel a bizalmával, odalép hozzánk bármelyik nővérhez, és azt mondja, hogy hát valami hasonlón gondolkodik, segítségre lenne szüksége, akkor természetesen igyekszünk neki segíteni. Direktbe senkit nem hívunk, sőt, aki érdeklődik, annak a szabadságát is maximálisan próbáljuk tiszteletben tartani. Tehát ez csak az érdeklődőnek, vagy a belépni szándékozónak a teljesen szabad döntése lehet. Másképp nem érvényes.
1: Értem, köszönöm. Hogyan választjátok ki a megfelelőket? Mik azok a szempontok, ami alapján tovább léphet valaki ebben a folyamatban, az egyes lépcsőkön?
0: Hát az első az, hogy legyen hivatása. Tehát legyen a Jóistennel egy elkötelezett mély kapcsolata, és akarja ezt a kapcsolatot mélyíteni. Tehát, hogyha ez nincsen meg, akkor nincs miről beszélnünk. És akkor erre épül az rá, hogy a közösségnek építő tagjává váljon, hiszen minden belépő egy kicsit formálja a közösséget. A közösség is formálja a belépőt, de a belépő is a közösséget. És ezt jelenti tehát, hogy ez az építő tagja lenni, hogy ilyen csapattaggá tudjon válni egyé közülünk. Aki kiveszi a részét a felelősségvállalásból, akire lehet számítani, és aki számíthat a közösségnek a többi tagjára. Az alkalmazkodó képességet úgy emelem ki, hogy van olyan ember, akinek lehet, hogy van hivatása, de képtelen a közösségi életre. Tehát nem tud egy csapatban, egy közösség tagjaként élni a többivel. És akkor azt nem tudja fölvállalni egy közösség. Tehát hiába van neki hivatása, de ilyenkor mi azt szoktuk mondani, vagy nálunk az, hogy nagy valószínűséggel nem domonkos hivatása van, hiszen nekünk a közösség az egyik alappillérünk. Itt muszáj, hogy közösségi ember legyen az, aki hozzánk belép.
1: Igen. A renden belül kik vesznek részt ebben a folyamatban, a hivatásgondozási folyamatban?
0: A hivatásgondozásnak van egy felelőse, most a Lucia nővérő, ő egy csapattal dolgozik, tehát ezért említettem ezt, hogy hivatástím. Tehát ők hárman állnak a hivatásgondozó programjaink mögött. Maga a felvételi folyamatában ott már nem ezek a nővérek, ott másik három nővér van, a rendi tanácsnak a tagjai, és hát az ő javaslatuk alapján dönt az általános előjáró a felvételről, illetve az elutasításról.
1: Van szavazás is?
0: Igen. Igen, természetesen.
1: Minden lépcsőfoknál.
0: Minden lépcsőfoknál, sőt, hol tanácsadó, hol pedig nem tanácsadó szavazattal a közösség is szavaz. Tehát amikor egy jelölt kéri azt, hogy beöltözhessen, akkor a közösség, az a közösség, amelyik házban ő a jelölt idejét töltötte, szavaz arról, hogy támogatja az ő kérését, vagy sem. Ennek a szavazásnak az eredménye az tovább megy az általános főnöknő, illetve a rendi tanácsnak az asztalára.
1: Konkrétan kik vesznek részt még ebben a képzésben?
0: Hát a képzésben a képzőnek óriási a szerepe, és az előbb azt nem említettem, de a jelölt idő és a noviciátusnak az ideje alatt is főszerep jut a magisztrának. A jelölt magisztrának, illetve a novícia magisztrának. Ő a felelős a képzésért, hát így az egyénnek a formálódásáért. Nagyon-nagyon fontos szerepe van, tehát meghatározó szerepe van ebben az időszakban a magisztrának. Juniorátus ideje alatt is van magisztra, csak akkor a magisztra és a növendék kapcsolata egy picit másabb már, mint így a kezdet-kezdetén. Hiszen akkor, amikor valaki otthagyja a világot és belép egy szerzetes közösségbe, egy teljesen más életformába próbál belegyökerezni. Szó szerint otthagy mindent és mindenkit. a családját, a munkáját, az addig megszokott környezetét, azt az életvitelt, amit addig élt, és valami teljesen újba kezd bele. Itt nélkülözhetetlen az, hogy valaki mellette álljon, és segítse őt, olyan valaki, akinek érzéke van ahhoz, tudása és tapasztalata, hogy ez a folyamat, tehát a beilleszkedésnek a folyamata, az milyen kihívásokat rejt.
1: És aki végigélte ezt, végigcsinálta.
0: Természetesen, hiszen a közösségnek a tagja, tehát a magisztra nem kívülről jön, hanem a közösségünknek az egyik tagja, és az, aki jelölt, vagy novícia magisztra, pontosabban, aki novícia magisztra, ő neki ez főállású foglalkozás, tehát ő mellette nem dolgozik másban, ez az ő fő feladata.
1: Tehát komoly lelki támogatásra, lelki kísérésre számíthat az, aki belép, hogy valaki van folyamatosan, aki kíséri, lelkileg vezeti?
0: Igen, igen, és nem csak lelki. Tehát, hogy lelki, de egyébként is, tehát, hogy mindenféle problémával, bajjal úgy hozzáfordul, tehát, hogy ő az. És ebben az időszakban egyébként a közösség, tehát a noviciátus ideje alatt a közösség nem is jelez vissza direkt a noviciának. Tehát, hogy minden visszajelzés az a magisztrán keresztül érkezik.
1: Most, hogyha valaki olyan is hallgatja ezt a műsort, aki gondolkodik a szerzetesi hivatáson, mit tudunk mondani egy fiatalné, hogyan döntheti el magában, hogy neki vajon van-e domonkos szerzetesi hivatása?
0: Csak magában nehéz, vagy azt mondanám, hogy rizikós ezt így eldönteni. Az nagyon fontos, hogy beszéljen. Hát elsősorban, ha van neki olyan, hogy lelki atya, vagy lelki anyja, vagy lelki vezetője, akkor azon a fórumon beszéljen. Másodszorban pedig, hát hogy a hivatás gondozóval, tehát hogyha nálunk érdeklődik, akkor mi biztos, hogy a hivatás gondozó felelőshöz fogjuk irányítani. Hát így együtt tudjanak ránézni erre a folyamatra, és utána történjen egy döntés az ő részéről.
1: Vannak-e mostanában fiatalok a közösségetekben?
0: Igen, hál' Istennek. Most a képzésben 3 junior nővérünk van, az egyik most örökfogadalomra készül, tehát Zita nővérnek majd augusztus 8-án lesz az örökfogadalma. Van egy másodéves noviciánk, van egy jelöltünk, aki beöltözésre készül, és 2 érdeklődőnk van, tehát, hogy 2 lány jelezte a belépési szándékát, az ő felvételük az most van folyamatban.
1: Összesen hány tagot számlál a kongregációtok?
0: 44-en vagyunk összesen.
1: 4 házban?
0: 4 házban, igen. Igen.
1: Tehát, hogyha valaki belép, arra számíthat, hogy körülbelül egy 10 fős közösségbe csöppen bele, ahol fiatalok is vannak.
0: Hát gyorsan helyesbítek, tehát a házaink azok messze nem egyforma létszámúak, tehát vannak nagy létszámú közösségek, például a Budakeszi ház, de ez a, tehát aki belép, az biztos, hogy a Budakeszi közösségben fogja elkezdeni a jelölt időt, és a noviciátust is itt tölti. Itt történik ebben a közösségben a képzés. Ez a legnagyobb létszámú közösségünk. Ennél már csak kisebb létszámú közösségek vannak, de mindenütt van fiatal is, és hát van idősebb is. Amit így konkrétan, hogy ha valaki érzi magában a hivatást, most, tehát azt, hogy ha valaki érzi azt, hogy a Jóisten őt hívja, akkor hát ez a bátorítás, hogy merjen elindulni. Tehát, hogy merjen otthagyni mindent és elindulni, úgy, ahogy annak idején Péter apostolék otthagyták a halászfelszerelést, és elindultak Jézus nyomába, mert hogy az Úristen nem csap be. Ha ő valakit hív, bent van az evangéliumban, hogy 100 annyit ígér még itt, ezen a világon, és ráadásul az örök életet, és hát így tapasztalatból tudom mondani, hogy beváltja az ígéretét. Tehát érdemes ráhallgatni.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, sok áldást, sok új hivatást kívánok.
0: Köszönöm szépen, hallgassa meg az Úr.
1: Beszélgetés hangzott el Kakucsadél Petra nővérrel,
2: a domonkos szerzetes nővérek toborzási gyakorlatáról. A felvételt Murányi Nikolett készítette.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Zarándoknappal emlékeztek szülőfalujában Márton Áron püspökre. Elkezdődött a 7. Márton Éva nemzetközi énekverseny. Nyitott templomok hétvégéje lesz Szentendrén. Jönnek a részletek a szerkesztő, Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Zarándoknappal emlékeztek meg szombaton, Csíkszentdomonkoson, Márton Áron szülőfalujában az erdélyi püspök születésének 130. évfordulójáról, adja hírül az MTI. Az ünnepi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be, a szentbeszédet pedig Giampiero Glode érsek, Románia és a Moldovai Köztársaság apostoli nunciusa mondta több száz jelenlévő hívő és zarándok előtt. Homíliájában kiemelte: Márton Áron életének és szolgálatának ereje az imádságban gyökerezett, népe, közössége és egyházmegyéje örömeit és szenvedéseit vitte Isten színe elé. A nap folyamán az érdeklődők előadáson, fotókiállításon és zenés-verses emlékesten is megemlékeztek a legendás püspökről, akinek születése 130. évfordulója alkalmából a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye Romániában emlékévet hirdetett, amit a parlament is megszavazott. Márton Éva művésznő köszöntőjével, majd a versenyzők fellépési sorrendjének kisorsolásával kezdődött vasárnap este a Zeneakadémián a Márton Éva nemzetközi énekverseny, áll az MTI hírében. A 7. alkalommal megrendezett esemény elődöntőiben a világ számos tájáról érkezett 80 fiatal, tehetséges lép fel a közönség elé. Az intézmény versenyeinek hagyománya szerint a legfiatalabb induló, ezúttal a 23 éves Tatja Razmadze, grúz szoprán húzta ki az első fellépő sorszámát, aki Margarita Guscsa, orosz szoprán lesz. A Zeneakadémia Solti termében hétfőtől szerdáig tartó 6 elődöntőre és a csütörtöki 2 középdöntőre is ingyenes a belépés. A 2026-os év versenyre minden korábbinál több, 265 érvényes jelentkezés érkezett a világ számos tájáról. A Márton Éva vezette előzsűri a beküldött videó felvételek alapján 105 fiatal tehetséget választott ki, köztük 7 magyart. 9 templom és 3 imaház tárja ki kapuit Szentendrén szeptember 2. hétvégéjén a zenei, irodalmi, egyházművészeti és képzőművészeti programok előtt, tudósít az MTI. A 6. szentendrei nyitott templomok hétvégéjén többek között Szabó T. Anna költő, Grindulc Dániel zenész, valamint a Szent Efrém férfikar is fellép. A fesztivál Szentendre gazdag művészeti és építészeti hagyományait, vallási sokszínűségét hozza közelebb a nagyközönséghez. A program különlegessége, hogy ezen a hétvégén az évközben zárva tartó szerb ortodox templomok is megnyitják kapuikat. A templomok, imaházak szeptember 2. hétvégéjén meghosszabbított nyitvatartással látogathatók. A koncertek mellett templomséták, kreatív programok és előadások is várják az érdeklődőket. A programok szervezésébe a történelmi egyházak helyi közösségei is bekapcsolódtak. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a pápai Szent Anna templomból. A szertartást Darnai János atya mutatja be.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek. Mai szentmisénket az iskolába indulókért ajánljuk fel, és kérjük a Szentléleknek a segítségét, hogy úgy tudják kezdeni a tanévet, hogy az tényleg felemelő lehessen számukra, és egy olyan kezdet tudjon lenni, ami egy jó kezdet, mert a jó kezdet az segít abban, hogy majd akkor, amikor a hétköznapok sodrát járják, akkor tényleg örömmel tudjanak benne lenni. A mai evangélium és olvasmány egy nagyon szép gondolatot hoz elénk. Az Isten szent lelkének a gondolatát, és az, hogy az Isten szent lelke ismeri az Istennek a mélységeit, az embernek a lelke pedig ismeri az embernek a mélységeit. És valóban így van ez, és aztán amikor az Isten szent lelke és az ember összekapcsolódik, az ember megkapja a szent lelket, akkor válik képessé arra, hogy megismerje az Istennek a mélységeit. Ezekkel a gondolatokkal hívlak benneteket, hogy vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen tudjunk részt venni ezen a szent misén. Gyónom mindenható Istenbe, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem,
1: gondolattal, szóval,
0: cselekedettel és mulasztással. Én védkem, én igen nagy védkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkoron szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk. Erősség Istenem, Te vagy a legfőbb jó és minden jónak forrása. Önt szívünkbe irántad való szeretetet, és a vallásos lelkületet növeld bennünk. Kérünk, gyarapítsd és atyai gondviseléseddel, őrizd meg lelkünkben kegyelmi ajándékaidat. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled ér és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent Leszke, Szent Pál apostolnak a Korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, a Szent Lélek mindent megismer, még Isten mélységeit is. Ki ismeri az ember belső dolgait, ha nem az ember lelke, amely benne van. Hasonlóképpen Isten titkai sem ismeri senki, csak Isten lelke. Mi nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől származó szent lelket, hogy megismerjük, amit Isten kegyelemből nekünk ajándékozott. Ezeket hirdetjük, de nem az emberi bölcsesség tudós szavaival, hanem ahogy a Szent Lélek tanítja, lelki embereknek lelkieket nyújtva. Az érzéki ember nem fogja fel, ami Isten lelkéből ered. Oktalanságnak tűnik előtte, és nem képes megérteni, mert lelkileg kellene azt elbírálnia. A lelki ember mindent el tud bírálni, de őt nem tudják helyesen megítélni. Vajon ki látta át az Úr gondolatait, hogy oktathatná őt? Mi azonban megkaptuk Krisztus gondolatainak ismeretét. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Jézus egyszer lement Kafarnaumba, Galilea egyik városába, és szombaton ott tanított. Tanítása ámulatba ejtett mindenkit, mert szavának hatalma volt. Volt ott a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállt ember, aki így kiáltozott: el innen, mi dolgunk veled, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus ráparancsolt: némulj el, és menj ki belőle. Erre az ördög a földre sújtotta az embert, és kiment belőle, anélkül, hogy bajt okozott volna neki. Csodálkozás fogta el valamennyiüket, és egymás közt ezt mondogatták: mi ez? Akkora hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, hogy kimennek a megszállottakból. Ennek híre elterjedt az egész környéken. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!

Egy gondolatot hoztam nektek a mai napra, elmélkedésre. Mi megkaptuk a Szent Lelket, és a Szent Lelken keresztül megkaptuk azt is, hogy betekintést nyerjünk Isten gondolataiba, illetve megkaptuk azt, hogy

0: Megkaptuk azt is, hogy az Istennek a mélységeit meg tudjuk ismerni. Illetve még egy nagyon fontos dolgot, hogy az Isten lelkén keresztül tudjuk szemlélni az mi emberi valóságunkat. Kicsit ez így bonyolultnak tűnik, de egyébként nagyon egyszerű. Az ember akkor, amikor az önismeretre törekszik, és arra törekszik, hogy megismerje magát, megragadja valamilyen módon a saját eszenciáját, a saját lényegét, és megismerje önmagát, akkor az ember a saját lelkén keresztül próbálja megismerni magát. Elkezd befelé figyelni például, elkezd befelé figyelni, és megragadja a saját lényének a dolgait. Míg akkor, hogyha az ember megkapta az Isten lelkét, akkor nem csak a saját lelkén keresztül tudja figyelni és szemlélni magát, hanem az Isten lelkén keresztül is, ami egy töbletet ad a szemlélésnek. Mert hogy az Isten lelke személyes, ugye ezt mondjuk, hogy Atya, Fiú és a Szentlélek az imádságainkban, az Isten lelke személyes, a Szentlélek a harmadik isteni személy, és ez a harmadik isteni személy nem pusztán csak egy lencse, amin keresztül figyelem önmagamat, hanem ez a harmadik isteni személy beszél az emberről. Elmondja az emberről az igazságot. Elmondja rólam az igazságot. Megmutatja nekem magamnak az igazságot, saját magamról. És akkor, amikor mi kérjük az Isten lelkét, akkor az Isten lelke formál bennünket. Az Isten lelke aktív bennünk. Mi még azt sem tudjuk, hogy hogyan kell imádkozni. Az Isten lelke pedig kimondhatatlan módon imádkozik és fohászkodik bennünk. Mi sokszor azt gondoljuk, hogy teljesen önállóan gondolkodunk. Amit kitaláltunk, az a miénk. Az a mi véleményünk, a mi döntésünk, a mi látásmódunk. És kétségtelenül benne vagyunk. Sőt, hogyha az Isten lelke nélkül élünk, akkor lehet, hogy akár ezeket tekinthetjük önálló gondolatoknak is, megéléseknek. De hogyha kérjük az Isten lelkét, akkor az Isten lelke gondolkodik bennünk. Véleményt formál bennünk, alakítja a látásmódunkat. És mennyire fontos ez? Mert akkor, amikor az embernek csak önmagában kell benne lennie, önmagában van benne egy helyzetben, és nem hívja be az Istennek a lelkét, akkor vannak olyan helyzetek szép számmal az életben, amivel nem tudunk mit kezdeni. Ilyen helyzetek például a vasárnap elmélkedett szenvedés helyzetek is. Amikkel kapcsolatban, ahogy ezt vasárnap elmélkedtük, elhárítjuk magunktól és a szerettünktől a szenvedést. Nem akarunk azzal találkozni. De hogyha az Isten lelke alap szerint nézem, akkor pedig értelmet nyer a szenvedés. De ilyen helyzet lehet az is, amikor például valaki ellenségként lép fel velünk szemben. Ha én pusztán csak emberileg gondolkodom, akkor én elutasítom őt, akkor lezárom magamat, akár teljesen lezárom magamat. És adott esetben akár vissza is ütök. Ha tehetem, elpusztítom őt. De ha az Isten lelke szerint gondolkodom, ha az Isten lelke gondolkodik bennem, akkor szeretettel vagyok iránta. A jót teszem. Nem az számít, hogy veszítek vagy nem, hanem az számít, hogy a cselekedeteimben a szeretetnek a cselekedetei legyenek, hogy a cselekedeteimben keresztül én is és a másik is életet kapjon. Az számít. Szent Pál mondja, hogy mi Istentől kaptuk a Szent Lelket. És aki megkapta a Szent Lelket, az egészen másképpen látja a világot. Egészen másképpen lát. nem csak a felszínt látja. Felszín alatt most azt értem, hogy ami emberi. Hanem látja, megkapja ezt a kegyelmet a Szent Lelken keresztül, látja azt, hogy mi vezet életre. Mi visz közelebb Krisztushoz. A Szentlélek mindent megismer, még Isten mélységeit is. És hogyha én ezt a lelket birtoklom, akkor én nekem lehetőségem van arra, hogy bár soha be nem fogadhatom az Istent a maga teljességében, hiszen ember vagyok, de mégis spotlámpa-szerűen egy-egy ponton igenis megismerhetem az Istennek a mélységeit. Amikor Jézus megkérdezi Pétert, hogy Péter, kinek tartják az emberek az ember fiát? És aztán megkérdezi újra, hogy te és ti kinek tartatok engem? Akkor Péter válaszol, és Jézus mondja, hogy a Szentlélek nyilatkoztatta ki ezt neked. Milyen nagy ajándék, hogy ez a Szentlélek nekünk adatott. Nem értünk mindent azonnal. Nem kapunk meg minden kérdésünkre azonnal minden kész választ. De elkezdhetjük Isten szemével látni az életünket. A Szentlélek nem egyszerűen információt ad nekünk, nem csak többet tudunk általa, hanem átalakítja az egész életünket a látásmódjával. És a földi gondolkodású emberből egyre inkább egy másfajta gondolkodású, egy krisztusi gondolkodású ember válik. Az érzéki ember leveti azt, ami érzéki. És olyan dolgokat ölt magára, ami a felszínes szemlélőnek oktalanságnak tűnik. És igen, az Isten bölcsessége az sokszor oktalanságnak tűnik az ember szemében, de azoknak a szemében, akik a keresztre tekintenek, a kereszt dicsőség, a kereszt a megváltásunk műve. Talán oktalanság megbocsátani ott, ahol vissza is lehetne vágni, de hogyha az Isten lelke vezet, akkor képes vagyok erre. Talán oktalanságnak tűnhet hűségesnek lenni, hűségesnek maradni, amikor nehéz benne lenni egy kapcsolatban. De hogyha az Isten lelke vezet, akkor ezt mégis megtehetem. És talán oktalanságnak tűnhet szolgálni ott, ahol uralkodni is lehetne. Családban, munkahelyen, bármilyen ilyenre dologra gondoljatok. De ha az Isten lelke vezet, akkor én mégis a szolgálatot választom. Kedves testvérek, vezessen benneteket az Isten lelke, adjon nektek erőt, engedje meg, hogy úgy lássátok magatokat, ahogyan az Isten lelke lát benneteket. Amen. Kérjük testvéreim, a végtelenül irgalmas Istent önmagunkért és minden emberért, hogy bocsássa meg bűneinket, és adja meg nekünk az örök boldogságot.
1: Az egész világon elterjedt és az itt egybegyűlt egyházért könyörögjünk az Úrhoz.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Szent Atyánkért, Leó pápáért, püspökeinkért, papjainkért, és a szent szolgálatban segítő társaikért könyörögjünk az Úrhoz.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Az egyházak egységéért, a pogányok megtéréséért, a nemzetek közötti egyetértésért könyörögjünk az Úrhoz.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Beteg, éhező és bajba jutott embertársainkért könyörögjünk az Úrhoz.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Saját magunk és távol levő testvéreink üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk, hallgass meg népedet, érdemtelen létünkre könyörgünk hozzád, hiszen kegyelmeddel mindig elénk sietsz, hogy jóságosan teljesítsd kérésünket, Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára.
0: Urunk Istenünk, szerezzen nekünk mindig üdvösséges áldást ez az áldozati adomány, hogy ami ebben a misztériumban történik, annak ereje életté váljék bennünk, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. A te végtelen dicsőségedhez tartozik, hogy isteni erőddel segítesz a halandó emberen, és éppen halandó voltunkból szerzel gyógyulást. Így, amit veszteségnek tartunk, azt üdvösségünkre fordítod, Krisztus a mi Urunk által. A te fölségedet ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa, boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen újongással zengjünk.

Valóban szent vagy Istenünk minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatig.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, György érsekünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus.

0: és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét.
0: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
0: És a te lelkeddel.
1: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk mindenkor.
1: Thank you.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk! Mennyei asztalod kenyerével tápláltál minket, Urunk Istenünk! Kérünk, a szeretetnek ez a tápláléka erősítse szívünket, hogy testvéreinkben neked szolgáljunk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Egy nagyon szép napot kívánok nektek! Ne feledjétek meghívni a Szent Lelket, hívni magatokba a Szent Lelket, kérni a Szent Lelket, és a Szent Lélek pedig megvilágosít benneteket. Megvilágosít olyan módon, ahogyan elmélkedtünk róla. Engedi azt, hogy egy picit az Isten Szent Lelkén keresztül, az Isten szemén keresztül lássuk magunkat, a különböző dolgainkat. És ez egy jó dolog, ez egy nagyon értékes dolog. Fantasztikus, hogy ezt a kegyelmet megadja nekünk az Isten. Most pedig fogadjátok a Szent Mise záró áldását. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg és őrizze meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.

0: Dr. Bár Miklós püspökatya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
1: Bevezetőül még csak annyit, hogy nekem nagyon kedves az a énekünk, amit pünköstkor és bérmáláskor szoktunk énekelni, hogy Máriával együtt kérünk, szent lelkedet küld el nékünk. Hát így imádkozunk. Urunk Istenünk, mennyei atyánk, a szűzanyának, fiad édesanyjának a nevében kérünk, tedd készségessé a szívünket, a lelkünket, fiataloknak, időseknek egyaránt, hogy mi is meghalljuk a te hívó szavadat, mint a szűzanya ott Názáretben, hogy mi is tudjunk igen mondani, és mi is készek legyünk arra, hogy megvalósítsuk azt, amit rólunk elgondoltál. Így kérünk, mennyei atyánk, fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, mindörökkön örökké. Amen.
0: Dr. Bár Miklós püspökatya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Mária Rádió.
1: Enciklikák.
2: Hetvenötödik pont. Nem képviselhetünk olyan lelkiséget, amely megfeledkezik a mindenható és teremtő Istenről. Ha így cselekszünk, a végén a világ más hatalmait fogjuk imádni. Vagy magunkat tesszük az Úr helyére. És azt gondoljuk, hogy korlátokat nem ismerve lábbal taposhatjuk az általa termett valóságot. A legjobb módja annak, hogy az emberi lény helyét tisztázzuk, és véget vessünk azon követelésének, hogy a Föld abszolút uralkodója legyen, ha ismét felmutatjuk a Teremtő Atyának, a világ egyetlen birtokosának az alakját. Különben az ember mindig hajlamos lesz arra, hogy saját törvényeit és érdekeit erőltesse a valóságra. Harmadik fejezet, 76. pont. A világegyetem titka. A zsidó keresztény hagyomány számára teremtést mondani többet jelent, mint természetet mondani. Mert a teremtés Isten szeretet tervére utal, amelyben minden teremtménynek értéke és értelme van. A természetet általában olyan rendszernek tartjuk, amelyet az ember vizsgál, megért és alakít. A teremtés ellenben csak olyan ajándékként érthető, amely mindenek atyának nyitott kezéből származik. Olyan valóság, amelyet a minket egyetemes közösségbe hívó szeretet világít meg. 77. pont. Az Úr szavára lettek az egek. Olvassuk a 33-as Zsoltárban. Ez jelzi nekünk, hogy a világ egy elhatározásból, nem pedig a káoszból, vagy a véletlenből származik. És ez még magasztosabbá teszi. A teremtő szó egy szabad döntést fejez ki. A világ mindenség nem önkényes mindenhatóság, nem erőfitoktatás vagy önérvényesítő vágy eredményeként jött létre. A teremtés a szeretet rendjébe tartozik. Isten szeretete az alapvető oka minden teremtménynek. Szeretsz mindent, ami van, és semmit sem utálsz abból, amit alkottál, mert ha gyűlölnél valamit, meg sem teremtetted volna. Olvassuk a Bölcsességek könyvében. Tehát minden teremtmény az Atya gyengéd szeretetének a tárgya, ő ad helyet neki a világon. A legjelentéktelenebb létező, mulandó kicsi élete is az ő szeretetének a tárgya. És létezésének e néhány másodpercében ő veszi körül szeretettel. Nagy Szent Basiliusz azt mondja, hogy a teremtő számítás nélküli jóság is. Dante Alighieri szerint pedig a szeretet, amely mozgat napot és minden csillagot, ezért teremtett műveiből felemelkedünk az ő szerető irgalmasságáig. 78. pont. Ugyanakkor a zsidó keresztény gondolkodás demitizálta a természetet. Nem hagyott fel azzal, hogy csodája gyönyörűségéért és égtelenségéért, de már nem tulajdonított neki Isteni jelleget. Eképpen még nagyobb nyomatékot kap a kötelezettségünk vele szemben. A természethez való visszatérés nem történhet az ember szabadságának és felelősségének a kárára, aki része a világnak, és kötelessége kifejleszteni képességeit, hogy megőrizze a világot, és éljen a benne rejlő lehetőségekkel. Ha felismerjük a természet értékét és törékenységét, valamint a képességeket, amelyeket a Teremtő adott nekünk, ez ma lehetővé teszi, hogy felhagyjunk a korlátlan anyagi fejlődés modern mítoszával. A törékeny világ, benne egy emberi lénnyel, akire Isten rábízta a róla való gondoskodást, arra hívja értelmünket, hogy ismerje fel, hogyan kellene irányítanunk, gyakorolnunk és korlátoznunk hatalmunkat.
0: enciklikák.
1: Mária Rádió. Nézőpont. Gondolatok az egészségről. Dr. Nardai Ilona műsora.
3: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai jegyzetünkben a szennateáról lesz szó. A szennatea évek óta népszerű emésztési panaszokra, de hosszabb távú vagy nem megfelelő használata komoly mellékhatásokat okozhat. Természetesnek tűnik, mégsem veszélytelen minden helyzetben. A szervezet hozzászokhat a szenna hasajtó hatásához, ami bélműködési zavarokat és újabb panaszokat okoz. Túlzott használata hasi görcsöket, hasmenést, folyadék és elektrolitvesztést, illetve a bélflóra egyensúlyának felborulását eredményezheti. Fennáll a máj terhelésének és károsodásának kockázata, különösen rendszeres, hosszú távú használat esetén. A természetes eredetű készítményekről gyakran azt gondolják, hogy kíméletesek vagy biztonságosabbak. Szenna azonban jó példa arra, hogy egy gyógynövény hatása erős lehet, és nem mindegy, mikor és mennyi ideig, milyen állapotban alkalmazzák. Emiatt több országban korlátozták, vagy szigorúbban szabályozták a használatát. A szenna a hüvelyesek családjába tartozó növény, amelynek levelei és hüvelyei hashajtó hatású vegyületeket tartalmaznak. Hagyományosan székrekedés a rövid távú kezelésére alkalmazták, mert serkenti a bélmozgást és gátolja a víz visszaszívódását a vastagbélben. Emiatt a széklet lazábbá válhat és könnyebben haladhat át az emésztőrendszeren. Alkalmi székrekedés esetén rövid ideig használható lehet, de rendszeres vagy túlzott alkalmazása problémákat okoz. Az aggályok. A szervezet hozzászokik a hashajtáshoz, így a belek időve egyre nehezebben működhetnek. Felmerült a máj terhelésének kérdése is. A szennával kapcsolatos májkárosodásról szóló eseteket is vizsgálták. Hosszabb távú ismétlődő használat során a szervezetnek folyamatosan le kell bontani a hatóanyagokat, ezért egyes esetekben felmerült a máj fokozott terhelésének lehetősége. A gyógynövény tehát nem napi rutinra, hanem rövid távú körültekintő használatra alkalmazható. Különösen óvatosnak kell lenni terhesek esetében, ugyanis a várandóság idején fokozott körültekintés szükséges, mivel a sima izmokra gyakorolt hatása miatt felmerülhet a mély összehúzódások kockázata. A fogamzóképes korú nőknél is óvatosság javasolt, mert hatással lehet a menstruációs vérzése, ugyanis ilyen esetekben minden hashajtó készítmény alkalmazását érdemes orvossal is egyeztetni. A székrekedés kezelésének első lépése általában nem a hashajtó. A rostban gazdag étrend, a megfelelő folyadékbevitel és a rendszeres mozgás hosszabb távon megbízhatóbb segítséget jelenthet az emésztés támogatásában. Gyümölcsök, zöldségek és teljes kiőrlésű gabonák gyakran természetesen módon segíthetik a bélműködést. A jegyzetet Narda Ilona állította össze.
1: Nézőpont. Dr. Narda Ilona osztotta meg gondolatait az egészségről.
0: Hírpercek.
4: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Nepál és Tibet megsegítéséért, valamint Haiti békéjéért szólalt fel Leó pápa. Időkapszula került elő a forráskúti katolikus templom toronysisakjából. Először neveztek ki női vezetőt egy kegyhely élére. Jönnek a részletek a szerkesztő Beti Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Leó pápa felhívással fordult a világ vezetőihez és az emberekhez vasárnap, áll a Vatican News hírében. A Szentatya mély aggodalmát fejezte ki a Haitin elkövetett mészárlás és az emberrablások miatt. Imádságos közelségéről biztosította az áldozatokat és a családtagokat, egyúttal a túszok azonnali szabadon bocsátását követelte. Sürgette a felelősöket, hogy tegyenek határozott lépéseket a lakosság biztonságáért és az erőszak megfékezéséért. A pápa a Nepált és Tibetet sújtó szörnyű árvizek áldozataiért, sérültjeiért, az eltűntekért és a mentésben résztvevőkért is imádkozott, kérve a nemzetközi közösség összefogását a szenvedések enyhítésére. Szent Ágostont idézve hangsúlyozta, a béke olyan, mint a megszaporított kenyér, arra buzdított mindenkit, hogy a megosztottságot legyőzve terjessze a békét. Összetekert, súlyosan károsodott dokumentumok kerültek elő a Mórahalmi járásban található forráskúti katolikus templom tornyának felújítása közben, adja hírül a Szeged-Csanádi egyházmegye. A dokumentumok égésnyomokat és nedvesség okozta elszíneződéseket mutattak, több helyen sérültek, felületüket erős szennyeződés is károsította. A lelet egy pergamenből és két papír alapú dokumentumból áll. A restaurátoroknak köszönhetően az iratokat tisztává és teljesen olvashatóvá tették. A sikeres restaurálást követően a történészek és levéltárosok megkezdhetik a szövegek feldolgozását, amely várhatóan újabb értékes adatokkal szolgál majd a térség helytörténetéhez. A forráskúti Urunk mennybe menetele templom idén ünnepli fennállásának 120. évfordulóját. A világon először kerül elő vezető egy kegyhely élére. Muszlim többségű Algériában Anna Medeossit nevezték ki a Santa Cruzi Miasszonyunk kegyhely vezetőjének, tudósít a Magyar Kurír. Az olasz származású építész a zarándokhely felújítása miatt érkezett Santa Cruzba, majd az algériai vértanúk boldoggá avatásának megszervezésében is segítkezett. A hely a muszlimok számára is zarándokhely, ami tanúságot tesz arról is, hogy lehetséges a békés együttélés. Azt vallja, tanúságot tenni a hitről azt jelenti, hogy tiszteletben tartva a különbözőségeket, igyekszünk együtt növekedni az emberségben. Gyönyörű barátságok születnek, amikor az emberek őszintén tudnak beszélni egymással. Anna asszony, mint az Orányi egyházmegyéhez tartozó Szüzek rendjének tagja szolgál a kegyhelyen. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.

0: Rádió közös katekézisét hallgatják. Kedves testvérek, Horváth Endre vagyok, délvidékről, és ebben a közös katekézisben nagy szeretettel köszöntöm nem csak a délvidéki Mária Rádió hallgatókat, hanem a felvidéki, erdélyi és magyarországi Mária Rádió hallgatóit is. Minden egyes alkalommal, amikor a közös katekézist tartjuk, akkor gyakorlatilag kiválasztunk egy saját témát, és azt dolgozzuk fel. Ez alkalommal én a Szent Gyónásról szeretnék majd beszélni, de hozzá kell tenni, hogy ez a program, ez a mai műsor, ez interaktív, vagyis hozzá lehet szólni, akár üzeneteken keresztül, akár betelefonálni, amire lehetőség van, és örömmel vesszük, hogyha valaki veszi ezt a fáradtságot. Úgyhogy Ádám rögtön már mondja is be az elérhetőségünket, ahol telefonálni vagy üzenetet küldeni lehet.
1: Amennyiben Vajdaságról hívnak, hívhatnak minket a 024 69 22 59-es telefonszámra, vagy SMS a 063 59 84 58-as szám, amennyiben pedig Magyarországról, Erdélyből vagy Felvidékről hívnak, vagy írnak a Viberre, írhatnak a plusz 381 63 59 84 58-as számra.
0: Nagyon szépen köszönjük. Kedves hallgatók, a mai alkalommal a Szent Gyónásról szeretnék beszélni. Természetesen tudom, hogy újra meg újra előkerül ez a téma, tehát biztosan ismerős mindannyiuk számára. Viszont ami miatt nagyon a szívemen van ez a téma az, hogy azt látom, hogy legtöbb helyen a Szent Gyónás ijesztően visszaesett. Nagyon-nagyon kevesen járulnak Szent Gyónáshoz, sokszor szinte csak akkor már, mikor muszáj. Ez alól persze örömteli kivitelek mindig a Mária kegyhelyek. Mindenfelé, ahol Mária kegyhelyen járok, ott nagy élmény számomra, hogy sok a gyónó. De sajnos a plébániánkon ez egy nagyon nagy probléma. És ez azért érdekes, több mint érdekes, ijesztő, de azért figyelemre méltó, mert ezzel párhuzamosan viszont a pszichológusokkal való kapcsolattartás szinte divattá vált sokak számára. Vagyis ez azt jelzi, hogy egy olyan nagyon fontos dolgot, amit az egyház évszázadokon keresztül őrzött és a híveinek fölkínált, azt átveszi valamelyik másik profán gyakorlat a pszichológusoké. Amit azonban hozzá kell tenni, hogy a pszichológus semmiképpen, még a legkitűnőbb, a legkeresztényi pszichológus se tudja hozzáadni azt, amit a gyónás ad, az, hogy nem csak föltárjuk a szívünket, hanem az Isten bocsánatát is elnyerjük. Mindenképpen azt látom, hogy van valahol tényleges igény arra, hogy a gyónás kincseit elnyerjük, de sokszor talán nem megfelelő módon keressük, nem igazán tudunk közeledni ehhez a szentséghez. Annál is inkább, mert nagyon sokszor csak úgy néz ki egy gyónás, hogy egyszerűen föl van sorolva, hogy ez, meg ez, meg ez, meg ez, meg ez. Ez egy fölsorolást elmondanak a bűnlajstromról, de abban szinte semmi személyes nincs benne. Milyen módon sikerülhet esetleg jobban, tudatosabban megélni a Szent Gyónásunkat? Erről szeretnék beszélni. A legelső kérdés, amit újra meg újra a szemünkre vetnek azok, akik igyekeznek a gyónást elkerülni, az az, hogy hát igazából biztos, hogy Jézus alapította a Szent Gyónást. A szentségek közül egyértelmű a keresség, egyértelmű az oltári szentség, tehát például a Szent Gyónást hol alapítja meg az Úr Jézus? Így ebben a formájában, ahogyan az egyház végzi, érthetően nem Jézus alapította meg, nem Jézus formálta meg, de az alapvetést, a lehetőséget mégis ő adta meg. Csak három szentírási helyet szeretnék itt felhozni, azért, mert ezekre építve szeretném aztán megmagyarázni, hogy az egyház hogyan fogja fel a Szent Gyónást. Az első nagyon világos hely, amikor Jézus János evangéliumában a föltámadása után ezt mondja a tanítványoknak, vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneiket, azok bocsánatot nyernek, akinek megtartjátok, azok nem nyernek bocsánatot. Ez egy olyan fajta kijelentés, ami azt jelenti, hogy Jézus rábízza apostolaira és azok utódaira a bűnbocsánat kiosztását. Persze a logika az, hogy Jézus szerezte meg kereszthalálával a bűnbocsánatot. Érthető módon? Tehát Isten ezt a különleges kegyelmet ajándékozta nekünk, hogy a Jézus kereszthalálával elnyerjük a bűneink bocsánatát. És ennek a Jézus által megszerzett kincsnek a szétosztásával bízza meg az apostolokat. Magyarán nyugodtan mondhatjuk, hogy az apostolok itt sáfárok. Ez mindig is meg fog jelenni a Szent Gyónás megjelenítésénél. A pap a feloldozást egy teljhatalommal adja, de ez a teljhatalom mégis Krisztustól származik, hiszen csak is ő szerezhette meg a bocsánatot. Szinte a pap csak kiosztja azt, amit az Úr Jézus megszerzett. De annak ellenére ez, hogy akinek megbocsátjátok, bocsánatot nyer, akinek megtartjátok, az nem nyer bocsánatot, ez ennek nagyon kemény súlya van. Természetesen Isten kegyelmet adhat minden jó szándékú embernek, ha megvallja a bűneit, akár a körtefa alatt is. De amit itt Jézus mond, az érezteti, hogy maga a Szent Gyónás egy egészen különleges valami. Részesedés megérintése Jézus keresztjének. A másik szentírási rész, az pedig, amit a mostani vasárnap előtt, ott megelőző vasárnap hallottunk, amikor Jézus Péter apostolnak azt mondja, hogy amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Hosszabb szöveget mond Jézus ígéretet Péternek, de ez a hatalom, hogy amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is, persze ez általánosabban is érthető, mint a legfőbb hatalom, de ezt az egyház mindig, ezt a részét a Jézus kijelentésnek a Szent Gyónásra értelmezte. Hozzá kell tenni, hogy ez a Máté 16. fejezete és a 18. fejezetben aztán az össz apostolnak elmondja ugyanezt, megadja nekik ugyanezt a hatalmat, vagyis itt ugyancsak arról van a szó, hogy az apostolok azok, akik mint egy sáfárként tudják a Jézus által megszerzett bűnbocsánatot kiosztani. A másik nagyon érdekes szentírási rész, amit nem nevezünk Szent Gyónásnak, de ami igazából számomra az egyik legtökéletesebb formája, hogy mi is történik a Szent Gyónásban, az Jézus beszélgetése a szamariai asszonnyal. Egy bűnös asszony, aki Jézussal találkozva megváltozik. És a legfontosabb mozzanat éppen az, hogy Jézus föltárja azt, ami a szívébe van. Ismerik ezt a történetet, Jézus oldfáradtan leül egy kútnál, tanítványai mind elmennek élelmet vásárolni, és jön délmelegében egy asszony vízért. Jézus vizet kér tőle, az asszony meglepődik, mivel szamariai, meglepődik, hogy egy zsidó ember Jézus a szamari asszonytól kér inni. Jézus elkezd vele egy beszélgetést, élő vizet ígér neki. Az asszony, mikor hallja Jézus szavait, akkor fellelkesül, Uram, add nekem mindig ezt a vizet. Jézus azt mondja, menj, hívd ide férjedet. Az asszony azt mondja, hogy nincs férjem. Jézus, amikor válaszol, bemutatja, hogy olvas az emberi szívekben, azt mondja, ezt olyan szépen mondtad, hogy nincs férjem. Vagyis igazat mondtál, de mégis hazudtál. Olyan szépen mondtad, mert 5 férjed volt, és akit most van, az tényleg nem a férjed. Jézus szavai feltárják azt, hogy ez az egyszerű kijelentés mögött, hogy nincs férjem, milyen szörnyűségek vannak. A hűtlenség, a bűnök milyen mélysége. Az asszony szó nélkül marad, és rádöbben arra, hogy akivel beszél, az egy különleges személyiség, hiszen honnan tudhatta volna mindezt. Aztán pedig átbeszéli azt a kérdést, ami a zsidókat, illetve a szamaritánusokat elválasztja, az gyakorlatilag az, hogy hol kell az Istent imádni. Jeruzsálemben, vagy azon a helyen, ahol éppen beszélgetnek, ahol egykor a szamaritánusoknak a templom állt. Ez a két mozzanat ebben a beszélgetésben az, hogy Jézus fölfedi az asszony szívében levő macskot, napvilágra hozza, aztán pedig leül vele és átbeszéli a problémáit, a kérdéseit. Ez a két mozzanat az első Szent Jónás. Persze hozzá kell tenni, hogy még nem történt meg a kereszt halál. Vagyis a bűnbocsánatot Jézus elméletileg még nem szerezte meg. De másútt is előfordul, hogy Jézus kifejezetten mondja, hogy fiam, bűneid bocsánatot nyertek. Vagyis ő Istentől kapott hatalmával, mint Isten egyszülöttje, bűnöket bocsáthat meg. Itt is ez történik. De nem kifejezetten mondja, hogy megbocsátotta a bűneit, hanem az, hogy felhozza a napfényre. Megmutatja az asszony állarca mögötti mocskot, az ad szabadulást. És annyira szép, hogy ténylegesen ez a mozzanat, hogy föltárta a szívét az asszony Jézus szavai által, egyszerűen leveszi a válláról a terheket. És azt mondja, hogy mikor megjönnek az apostolok, az asszony elszalad vissza a városba, és ott felejti még a vödrét is, pedig vízért ment a kúthoz. Gyakorlatilag annyira fellelkes, mint hogyha egyszerre szabadságot kapott volna, akkora élménye van, hogy még azt is elfelejtje, miért jött. Elszalad a városba, és azt mondja, gyertek, nézzetek meg egy embert, aki mindent elmondott, amit csak tettem. Ténylegesen Jézus nem mondott el mindent, amit tett, csak a legfontosabb bűnét, de az, hogy föltárja a szívét, az egy egyedülálló módon való szabadítás. Jézus leveszi ezzel a keresztet az asszony válláról. Most ez a két mozzanat, az, hogy Jézus a föltámadáskor a tanítványaira bízza a bűnbocsánat kiosztását, akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer, akinek megtartjátok, az nem nyer bocsánatot. Illetve ez a másik, a szamai asszonnyal való beszélgetés, ez a kettő határozza meg azt, hogy mi a Szent Jónásnak a lényeges mozzanatai. Az egyház történelmében az első évezredben inkább a Szent Jónásnak az a mozzanata került előtérbe, hogy a Szent Jónás az, amelyet a bűnöst visszaengedi a közösségbe. Vagyis a péteri, meg az apostoloknak az oldó és kötő hatalma. A bűnös a bűnével kizárta magát a közösségből, tehát nem csak az Istentől szakadt el az élet forrásától, hanem a közösségből is kizárta magát, és a felhatalmazott püspök vagy pap az, aki visszafogadja őt a közösségbe, és ezáltal arra a helyre, az egyházba, ahol teljes közösségben lehetünk a Jóistennel. nagyon sok szempontból a Szent Gyónás ezt a magatartást hordozza. És ez egy nagyon fontos dolog. Az egyház számára mindig is elsődleges volt az egyház, mint egy az egységet élő közösség. Illetve a bűn ezt töri meg bennünk. Vagyis akkor, amikor én elkövetek egy bűnt, akár a Jóisten bántom meg, akár az embertársaimat, azzal a bűn súlyának megfelelő módon, de kiszakadok abból az Isten népének a közösségéből. Eltávolodom Istentől és Isten népétől. Ahhoz, hogy újra teljesen integrálva legyek ebbe a közösségbe, amely az Istenhez tartozik, ahhoz kell a pap, alapvetően a püspök, Krisztustól nyert hatalma, hogy a bűnbocsátó kegyelem révén visszaintegráljon engem ebbe a közösségbe. Az egyház Krisztus teste, mondja Szent Pál. Egy élő eleven szervezet. És ahhoz, hogy ennek tagja legyek, ennek az élő eleven szervezetnek, ahhoz van szükség, hogy Jézus keresztjének ereje, a bűn, megszerzett bűnbocsánat kegyelmének ereje, az apostolok hatalma, a püspök, a pap hatalma révén visszaintegráljon engem ebbe a közösségbe. Ezt kell megérteni akkor, amikor az egyház elvárja tőlünk azt, hogy papnál végezzük a Szent Gyónásunkat. Természetesen, hogyha valaki őszintén megbánja a bűneit, még a Szent Gyónás előtt, az Isten kegyelme ott is működik, sőt, Szent Ágostonnak van egy ilyen nagyon szép hasonlata Lázár föltámasztásával kapcsolatban, mikor úgy meséli el Lázár föltámasztását János evangéliuma, hogy Jézus azt mondja, Lázár, jöjj ki, a halott kijött, úgy, hogy ugyanakkor még össze van kötözve, pólyába bele van kötözve a kezei, lábai, és azt mondja, hogy oldozzátok előtt. Azt mondja Szent Ágoston, hogy ha már látsz egy keresztényt bűnbánatot tartva Szent Gyónáshoz járulni, az azt jelenti, hogy mint Lázárt, már őt is kihívta a sírból az Úristen, az Úr Jézusnak a szava. És a papság dolga az, hogy eloldozva visszaengedjék őt a közösség életébe. Alapvetően a Szent Gyónással a legtöbb embernek az a gondja, hogy elmondani egy idegen ember előtt a bűneimet. Hadd teszem hozzá, hogy az egyház első idejében nem egyszerűen egy idegen ember előtt mondták el, hanem az egész közösség előtt nyíltan megvallották a bűneiket. Az egyház első idejében, gyakorlatilag az első évezredre ez jellemző, hogy nem minden egyes apró bűnt mondanak el, hanem a nagy bűnöket. Azt mondanánk, hogy halálos bűnök, amelyek ténylegesen kiszakítanak bennünket az egyház életéből. És miután megvallották, Szent Gyónáshoz járultak, akkor legtöbbször nagyon-nagyon kemény penitenciákat kaptak, néha több évig tartó bűnbánati időszaknak kellett következnie, mire újra beléphetett a közösségbe, mire újra részt vehetett a közösség életében teljes jogú tagként. Mivel voltak visszaélések, akkor hamarosan azt kezdték el praktizálni, hogy ne az egész nép előtt legyen ez a bűnvallomás, hanem csak az előjárók előtt, míg végül eljutottunk addig a pontig, ahol a közösséget, mondjuk így a nyilvánosságot csak a pap képviseli. De azért ezt érezni kell, hogy a pap, aki előtt elmondom a bűneimet, az a közösség nevében van jelen. Egyrészt az apostolok teljhatalmával, a Krisztustól kapott teljhatalommal, másrészt a közösséget jelképezi, a nyilvánosságot. És egészen biztos, igen kellemetlen mindig nyilvánosság előtt kimondani a hibáimat. Az ember alapvetően a pozitívumokat szereti elmondani. De ahhoz, hogy ténylegesen vissza legyek integrálva a közösségbe, Jézus szavainak megfelelően, aki az apostolokra bízta ezt a sáfári kiszolgáltatását a bűnbánat kegyelmének, szükségem van arra, hogy nyíltan elmondjam a pap előtt, akármilyen az a pap, nem az ő tökéletességétől függ, elmondjam mindazt, ami a szívemen van, a bűneimet. Igazából ez az egyik legkellemetlenebb dolog sokszor az embereknek, valaki előtt felsorolni azt, hogy milyen vagyok, mit fog rólam gondolni. Jézus szavai azonban egyértelműek. A tanítványai, az apostolok azok, akikre rábízta ezt az oldókötő hatalmat. Ezért, hogyha oda kell járulni, akkor el kell fogadnunk ezt a nagyon is üdvös megaláztatást, hogy valaki előtt, aki a közösséget jelképezi, megmutatjuk magunkat, megmutatjuk a bűneinket. A másik számomra még sokkal fontosabb az pont ez a magatartás, amit a szamari asszony kapcsán látunk. Ugyanis a Szent Jónásnak egy másik vonása, egy másik fontos vonása, ez, hogy föltárom a szívemet. Az első, amiről eddig beszéltünk, ez a Jézus bűnbánó, a bűnbocsátó kegyelme kapcsán a közösségbe való visszaintegrálás, amely mindig a pap szolgálata révén valósul meg. A másik viszont, a másik vonása, ami Krisztus meg köztem zajlik, az, hogy föltárom előtte a szívemet. Nagyon fontos érteni, hogy itt nem arról van szó, hogy informálom a jó Istent. Tehát jobban tud mindent, mint én. Tehát annyira szép az a vonás a szamariai asszony történetében, hogy Jézus maga mondja meg, hogy olyan szépen mondtad. Nincs férjem, pedig 5 férjed volt, akit most van, nem a férjed. Jézus maga segíti, hogy a napvilágra jöjjön ez az asszony. Ne maradjon a sötétségben. De igazából a Szent Jónás, mint Jézus, és az én személyes találkozásom, itt már nem a papra figyel, hanem Jézus, meg az én személyes találkozásom, az erről szól, hogy mindaz, amit sötétben őrzök, azt kihozom a világosságra. A Szent Jónásnak az Jézussal szembeni legfontosabb mozzanata az, hogy megmutatom magamat úgy, ahogy vagyok. Megint mondom, nem azért, mert az Isten nem tudná, hogy mi van bennem, de ez a kitárom magamat. Engedem, hogy az Isten akár a létem legmélyéig is, a lényem legmélyéig is lásson, megmutatni magamat. Ebben a vonatkozásban kell, hogy értsük, hogy mit jelent Istenlé hozni mindenünket. Mert ez, ahogy megmutatom önmagamat úgy, ahogy vagyok, ez már nem csak azt jelenti, hogy felsorolom a 2-3 nagy bűnömet, hanem pont, amit ez az asszony élt, hogy személyesen fölmeri tenni a kérdését, a napvilágra hozza a rejtett dolgait. Tehát ez egy olyan dimenziója a Szent Jónásnak, amikor nem lehet egyszerűen csak felsorolok egy listát. Persze érthető, mielőtt Szent Jónásra megyek, akkor tudatosan át kell, hogy gondoljam, hogy milyen bűnöket követtem el. Nem lehet csak úgy beesni a Szent Jónásra. Az is biztos, hogy lehetőleg oda kell figyelni, hogy az emlékezeti, amennyire lehet visszaemlékezzek arra, hogy hányszor történt meg egy bűn, mulasztás, és akkor azt meg tudja mondani. De ténylegesen ezzel a listával én még mindig elbírok bújni. Akkor, amikor valaki felsorolja, hogy ötszer nem imádkoztam, kétszer összevesztem valakivel, háromszor káromkodtam, ezzel még nem mutatom meg saját magamat. Itt is elbújok valami mögé. Persze erre szükség van felsorolni a bűneimet szám szerint, fajtája szerint. Az egyház azt mindig is kérte. Bár az megint fontos, hogy ugyanakkor nem szabad aggályoskodni, hogyha véletlenül utána eszembe jut, hogy valamit elfelejtettem. Nem a lista a lényeg, hanem az, hogy őszinte szívvel megmutassam magamat Istennek úgy, ahogy vagyok. És itt azt jelenti, hogy időnként nem csak a bűneimet kell felsorolnom, hanem meg kellett mondani azt is, hogy mi miatt történt valami. Azt szokták mondani nekem, hogy hát én nem akarom megmagyarázni a bűneimet, mert akkor úgy jön ki, hogy mentegetőzöm. Nem mentegetőzni kell, de azért valahol azt látni kell, egy-egy bűnnek mi a súlya. Meg nem is csak az, hogy most akkor mennyire vádoljuk magunkat, hanem ez, hogy föltárom a szívemet. Ahogyan, ha történt valami súlyos dolog az életemben, akkor egy barátnak elmesélem, hogy nézd, így volt. Valahol ez tartozna bele a Szent Jónásba is. Persze tudjuk, hogy nagyon sokszor szentmise előtt, hogyha mondjuk 5-6-an állnak sorba, akkor nem lehet igazán időt szakítani ennyire részletes Szent Jónásra, de annak ellenére a Szent Jónásnál ez a lényeg. És az is a lényeg, hogy kimondhatom a kérdéseimet, az asszony is kimondta. Mondhatom azt, hogy ezt nem értem.

kísértéseket legyőzöm, akkor inkább még érdemet szerzek az Isten előtt, de az, amikor elmondom, hogy igenis, annyira nincs kedvem imádkozni. Persze, hogyha ennek ellenére rendszeresen imádkozom, akkor az Isten előtt nagyon komoly érdemet szerzek, de azt is érdemes oda tenni, hogy most megfáradtam, hogy most meginoktam valahol, még hogyha nem is estem el. Megmutatni azt, hogy mi van bennem. A Szent Jónás egy személyes találkozás kell, hogy legyen az Úr Jézussal. És valahol az a lényege, hogy ne egyszerűen csak, tehát ne rejtőzzünk el. Ahogy mondtam, a lista mögé is el lehet rejtőzni. Nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy valaki, hogy elvégzi, hibátlanul elvégzi a Szent Jónását, de ő mintha ott se lenne. A másik pedig esetleg csak 2-3 dolgot emel ki. És úgy esetleg egy jó néhány területét az életének nem mondja el, de a legfontosabbat oda teszi. És látom, hogy valahol keresi az Istent. Ilyenkor persze hozzá szoktam mondani, hogy kérjük azért is a Jóisten irgalmát, amit esetleg nem tett hozzá, de valahol ez a lényeg, hogy személyes találkozás legyen. Végsősoron azt kell látnunk, kedves testvérek, tehát, hogy két teljesen külön dimenziója van a Szent Jónásnak. Az egyik a közösségi dimenzió, ami nagyon is reális, amit egyértelműen Jézus alapított, egyértelműen, még akkor is, hogyha a magának a formája, a Szent Jónásnak ez a fajta formája az évszázadok során változott is, és az, hogy csak is a papi teljhatalom, tehát a püspökök, illetve az általuk felhatalmazott papok azok, akik a Szent Jónás bűnbocsánat kegyelmét ki tudják osztani, ez egy reális valami. Ismét mondom, nem azt jelenti, hogy Isten nem találja meg a lehetőségét annak, hogy másként is az ő bocsánatában részesítsen bennünket. De ezt az utat mégsem iktathatjuk ki az életünkből. Az egyház nagyon bölcsen mondja azt, hogy évente kötelezően legalább egyszer. Egy papnál elvégzett Szent Jónást kell végeznünk. Illetve a másik, ez a személyes vonatkozás, aminél épp az a lényeg, hogy föltárjam a szívemet, megmutassam mindazt, ami benne van. Nem csak a konkrét vétkeket, hanem azt a problémákat, fájdalmakat, a gyökereit a vétkeimnek, amiből lesznek a vétkeim. Megmutatni magamat úgy, ahogy vagyok. Itt megint mondom, hogy a szamariai asszony az, aki a legjobb példa erre. Sokszor érzem azt, hogy a Szent Jónás azért nem divatos manapság, persze soha senki nem örült annyira, amikor gyónia kellett, de azért nem annyira divatos, mert egyik aspektussal érezzük. Nem értsük meg, hogy mi a dolga ott a papnak, Krisztus meg köztem, mert hát miért akadályozza, hogy én személyesen találkozzak Krisztussal? Mi dolga ott kettőnk között? A teljhatalommal, amit kapott, a közösséget is Krisztus jelképezi, hogy valóságosan elnyerjem a bűnbocsánat kegyelmét. Illetve sokszor ez a személyes találkozás, az, hogy föltárjam a szívemet úgy, ahogy vagyok, ez az, ami hiányzik. Pedig önmagában ez lenne az az élmény, amiben lerakhatnám a terheimet. Megint mondom, ehhez nem 5 perccel kell a szentmise kezdete előtt kell érkezni, hanem az a legjobb, hogy külön lehetőséget keresünk egy papnál Szent Jónásra. Nagyszerű lehetőség, ahol állandóan van gyóntatás, és ott az ember belép. De valahol éppen a szamariai asszonynak a példája mutatja, hogy
ha valaki jól elvégzi a Szent Gyónást,

pillanását, akkor az olyan, mintha ledobnál válláról a terheket. Az olyan, hogy ténylegesen ott felejti az ember a bödrét, és örömmel rohan haza, mert valami különlegeset élt meg. A Szent Jónás olyas valami, ami krízisben van. De igazából mi vagyunk a krízisben. Mi nem látjuk meg azt a kincset, amit az orrunk ott van az orrunk előtt. Évszázadokig élt vele az egyház, és rengeteg jót közvetített vele. Próbáljuk megtanulni és megszeretni. Ahogy az oltári szentség egy egészen különleges lehetőség a Krisztussal való találkozásra, úgy a Szent Jónás is. Talán kicsit kellemetlenebb fajtája. De ha ezen keresztül tudok találkozni a szerelmemmel, akkor nagyon is megéri. Köszönöm szépen a négy magyar nyelvű Mária rádió hallgatók figyelmét. Kívánom, hogy ezek a gondolatok is segítsenek bennünket ahhoz, hogy örömteli és tudatos módon járuljunk a Szent Jónáshoz. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Időkapszula került elő a forráskúti katolikus templom torony sisakjából. Márton Áron püspökre zarándoknappal emlékeztek szülőfalujában. Nyitott templomok hétvégéje lesz szeptember közepén Szentendrén. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallják. Összetekert, súlyosan károsodott dokumentumok kerültek elő a Mórahalmi járásban található forráskúti katolikus templom tornyának felújítása közben, adja hírül a Szeged-Csanádi Egyházmegye. A dokumentumok égésnyomokat és nedvesség okozta elszíneződéseket mutattak, több helyen sérültek, felületüket erős szennyeződés is károsította. A lelet egy pergamenből és két papír alapú dokumentumból áll. A restaurátoroknak köszönhetően az iratokat tisztává és teljesen olvashatóvá tették. A sikeres restaurálást követően a történészek és levéltárosok megkezdhetik a szövegek forráskritikai feldolgozását, amely várhatóan újabb értékes adatokkal szolgál majd a térség helytörténetéhez. A forráskúti Urunk mennybe menetele templom idén ünnepli fennállásának 120. évfordulóját. Zarándoknappal emlékeztek meg szombaton Csíkszentdomonkoson, Márton Áron szülőfalujában az erdélyi püspök születésének 130. évfordulójáról, adja hírül az MTI. Az ünnepi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be, a szentbeszédet pedig Jean-Pierre Glode érsek, Románia és a Moldvai Köztársaság apostoli nunciusa mondta több száz jelenlévő hívő és zarándok előtt. Homiliájában kiemelte, Márton Áron életének és szolgálatának ereje az imádságban gyökerezett, népe, közössége és egyházmegyéje örömeit és szenvedéseit vitte Isten színe elé. A nap folyamán az érdeklődők előadáson, fotókiállításon és zenés-verses emlékesten is megemlékeztek a legendás püspökről, kinek születése 130. évfordulója alkalmából a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye Romániában emlékévet hirdetett, amit a parlament is megszavazott. 9 templom és 3 imaház tárja ki kapuit Szentendrén szeptember 2. hétvégéjén a zenei, irodalmi, egyházművészeti és képzőművészeti programok előtt, tudósít az MTI. A 6. szentendrei nyitott templomok hétvégéjén többek között Szabó T. Anna költő, Grillusz Dániel zenész, a Kaláka Együttes alapító tagja, valamint a Szent Efrém férfikar is fellép. A fesztivál Szentendre gazdag művészeti és építészeti hagyományait, vallási sokszínűségét kívánja közelebb hozni a nagy közönséghez. A program különlegessége, hogy ezen a hétvégén az évközben zárva tartó szerb ortodox templomok is megnyitják kapuikat. A templomok, imaházak szeptember 2. hétvégéjén meghosszabbított nyitvatartással látogathatók. A koncertek mellett templomséták, kreatív programok és előadások is várják az érdeklődőket. A programok szervezésébe a történelmi egyházak helyi közösségei is bekapcsolódtak. Kedves hallgatóink! Ezek voltak a Mária Rádió hírpercei, Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók! Amikor Szent II. János Pál pápa haldoklott, akkor a magyar televíziók és rádiók napokon át, órákig az ő életének a képsorait vetítették újra és újra. Budapesten éltem akkoriban, és azt éreztem, hogy az egész város hangulata kicsit változott. Az emberek szelídebbek, elgondolkodóbbak, derűsebbek, kicsit lassabbak, a másikra odafigyelőbbek lettek, mintha a Szent Pápa lelke ott lebegett volna a város fölött. A média, a tévé, a rádió igazi küldetése ez, értéket sugározni, szépséget, Isten kegyelmét. A Mária Rádió ezt teszi, a lélek hangja, Jézust közvetíti, a legnagyobb kincset. A társadalmunknak mindenek előtt erre van szüksége. Egy híres pszichiáter, Carl Gustav Jung mondta azt, hogy a legtöbb betege, aki hozzá komoly lelki problémával fordult, az mind átélte azt, hogy az a kincs, amit csak a vallás tud egészen megadni, a remény, az élet értelmességébe vetett hit, ez a kincs hiányzik, ezt valahogyan elveszítette. És Jung, a híres pszichiáter azt mondta, hogy ahol sikerült komoly gyógyulást elérnie, ott szinte mindig a kulcs az volt, hogy a beteg, a nehézséggel küzdő ember valamilyen módon erre a kincsre, amit csak Isten adhat, a reményre, az élet értelmességének a fölfedezésére, a belévetett hitre, bizalomra újra eljutott. A Mária Rádió ezt adja, a legfontosabb kincset, a föntről jövő kegyelmet és békét. A híres tudós Einstein mondta azt, hogy választania kell az embernek, hogy vagy úgy él, hogy azt gondolja, hogy a világban nincs semmi csodálatos, hanem csak az anyag létezik. Az ember nem más, mint egy okos állat. A halál után jön a nagy semmi. Semmi csodálatosság az életben nincs. Vagy pedig az ember élhet úgy, hogy tudja azt, minden csodálatos. Mert nem a semmiből van ez a világ. Nem csak úgy magától jött létre, évmilliárdokkal ezelőtt. Mert a semmiből magától nem lesz valami. Ennek a gyönyörű, teremtett világnak, benne a megszülető életnek és az embernek kell, hogy legyen elégséges oka. Emögött valami végtelen bölcsesség, szépség, jóság rejtőzik. Nem a semmiből vagyunk, és nem is a semmibe tartunk. A világnak nem csak oka van, nem csak eredete, hanem beteljesedése is. Isten tenyerén van a világ. Einstein arra hívja az emberiséget, hogy tanuljon meg újra csodálkozni. És ugyanezt tanítja, ugyanezt a mentalitást, lelkiséget hirdeti a Mária Rádió. A lehető legfontosabb kincset a mai világ számára. Nagyon köszönöm mindenkinek, ha tud egy szál virágot fölajánlani a Szűzanya Rádiójának, ahhoz, hogy virágozhasson, és sok ember szívében termést hozzon.
2: Dr. Martos Levente Balázs püspökatya üzenetei és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
3: Istenem, áldalak téged, mert neveden szólíthatlak téged, és mert engem is nevemen szólítottál a szüleimben, szólítottál a testvéreimben, szólítottál a barátaimban, és aztán szólítottál egy közösségben is, amelynek egyháza neve. És áldalak téged, mert megengedett, hogy újra meg újra nevükön szólítsak embereket. Kérlek téged, hogy ne vesszen el az egyházból ez a megszólítottság. Kérlek téged, hogy áld meg azokat, akik személyes titkukat előtted szeretnék kimondani. Áld meg mindannyiunkat, hogy meg tudjuk becsülni azt a kegyelmet, hogy megszólított emberek vagyunk, meghívottak, és hogy ne eresszük el egymást ebből a szeretetből, a te szereteted és az emberi igyekezetünk az összekapcsolódhasson, hogy minél boldogabb emberek legyenek itt körülöttünk, először az egyházban, és rajtunk keresztül a világban is. Amen.
2: Dr. Martos Levente Balázs püspökatya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Mária út, a Mária celtől Csíksomlyóig terjedő zarándokútról.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat itt a Mária Rádió Mária utas műsorában. Nagy szeretettel köszöntjük Engler Györgyöt is, aki a mai napon is a technikai szolgálatot vállalja el, és hát nagyon szépen köszönjük, hogy megszólalhat a műsor. Hát miről másról is beszélhetnénk, mint az elmúlt hétvége legnagyobb zarándok eseményéről, ami még nem ért véget. Egyúton Nemzetközi Zarándoknap zajlott a Mária út teljes útvonalán. Magyarországon közel 55-60 zarándoklat ment el, azért nem tudok pontosat, mert még mindig lesznek zarándokszakaszok, és hát már mentek zarándoklatok Erdélyben is, Felvidéken is, Ausztriában is, szóval ez egy hihetetlen nagy élmény volt. Nagyon-nagyon sokan megszólítottak, és hát nem egyedül ülök ma itt a stúdióban, hanem ifjú zarándoktársak vannak mellettem. Nagy szeretettel köszöntöm Galgóczi Boldizsárt.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: Mindörökké ámen, és hát nagy szeretettel köszöntjük Galgóczi Barnust is.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké ámen. No, mert hogy majd itt a fiúk is egy picit mesélnek az ők is zarándok élményeikről, mert hát ők is már részt vettek egyúton nemzetközi zarándoklaton, mégpedig pont azért is érdekes, mert hát mi hárman vagyunk a stúdióban, és a negyedik beszélgető társat hívtuk fel. Ha minden igaz, itt van velünk a vonalban Véninger Lászlóné Éva. Dicsértessék, szia Évi!
5: Mindörökké ámen, üdvözlöm a hallgatói családot és benneteket is. Sziasztok!
2: Szia Évi, és hát azért is hívtunk fel téged, mert hogy a fiúk többek között a te egyúton zarándoklatodon vettek részt. Éppen a műsor előtt arról beszélgettünk a Barnussal, hogy hát ő még nagyon-nagyon kisfiú volt még akkor, amikor veled volt talán 2 évvel, vagy nem is tudom, 3 évvel ezelőtt az egyútonon. És hát, hogy mire emlékszik, és majd ő is mondta, hogy majd elmeséli, hogy mire emlékszik ebből a szép eseményből. De akkor egy kicsit térjünk mégiscsak az idei évre rá, hiszen te is most már hányadszor is szervezel egyúton zarándoklatot?
5: Hát ez most jó kérdés volt. De szerintem 5.-6. alkalommal biztos.
2: No, akkor már van ebben is elég nagy gyakorlatod. Egy picit mesélj arról, hogy az idei évben mi történt nálatok, merre jártatok, mit tapasztaltatok.
5: Hát az idei év is csodálatosan sikerült, hála jó Istennek. Bodajkról indultunk, Fehérvár Csurgón keresztül jöttünk vissza Bodajkra. Reggel elvileg 3:48-tól lett volna a gyülekező, de a csoport nagy része már 7:30-kor ott toporgott a templom előtt, úgyhogy annyira jó volt látni, hogy olyan lelkesek a résztvevők. Nem voltunk sokan, 80 összesen, de egy nagyon-nagyon jó kis csapat jött össze. Résztvevőnk volt 2 olyan zarándoktársunk, aki még soha nem járt Mária utas zarándoklaton, vagy legalábbis itt ezen a környéken nem járt, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örültem, hogy új arcokat is láthattam a résztvevők között, és egy nagyon jó hangulatú, kellemes utunk volt, mert nem volt hosszú az út, talán 16 kilométer összesen, és hát egy egész nap állt rendelkezésünkre. A meleg ellenére nagyon, nagyon jó volt az utunk, mert a Gaja völgyön keresztül, ami hát már sokszor elmondtam, valami messze szép, csodálatos, haladhattunk, tehát nem kellett a tűzönapon mennünk, kicsit lengedezett a szél, úgyhogy fantasztikus utunk volt. Kicsit szomorú volt látni, hogy életemben nem láttam még a Gaja patakot úgy, hogy egy szikra víz nem volt benne, de tényleg teljesen volt a meder. De érdekes módon azért az erdő él. Úgyhogy én nagyon-nagyon remélem, hogy most már kicsit megenyhülnek a napok, és megjön a bárva várt eső is hamarosan.
3: Sévi néni, nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy az idei egyúton zarándoklat az alapvetőleg a béke köré épült. Ez így a zarándoklaton belül mennyire tudod kibontakozni maga ez a témakör, így amiért ez az egyúton idei zarándok nap így volt, megszerveződött.
5: Igen, értem a kérdést. A központilag megkapott lelki anyag fantasztikus, nagyon jó volt. Ezt előre vagy utólag is köszönöm Zsófinak és azoknak, akik ebben részt vettek ennek az összeállításában. Nagyon jó gondolatok voltak benne, hihetetlen jól tudtak a résztvevők csatlakozni ehhez. A gondolat az az volt, hogy ugye nem mi adjuk meg a válaszokat a kérdésekre, mert ez a béke ugye nem csak azt jelenti, hogy világbéke és ne legyen háború, természetesen ez is nagyon fontos, de hogy ez ugye azzal kezdődik, hogy az embernek a saját lelkében kell először békét teremteni, akkor tud a környezetével is igazában jóba lenni. És ez teljesen, tökéletesen ki tudott az út során bontakozni a lelki tartalom nyomvonalán. És nagyon érdekes volt megtapasztalnom, hogy hihetetlen nyitottak voltak az ajándoktársak, és extra kérés nélkül is nagyon-nagyon szépen megosztották a gondolataikat ezzel kapcsolatban. Tehát nagyon tartalmas, jó beszélgetéseink voltak, pontosan azért, mert nem kellett annyira rohannunk, és volt időnk arra, hogy leüljünk, beszélgessünk, és nem cseverészés volt, ahogy szokták mondani, hanem tényleg komoly dolgokról beszéltünk. Úgyhogy ez nagyon, nagyon jó volt, és ez annak volt köszönhető, hogy ez a program ez nagyon jó volt. Az a vázlat, amit kaptunk.
2: Igen, hát mostanában elég sokat beszélgetünk arról, hogy ugye ezeket az arándoklatokat most már valahogy úgy kellene elgondolnunk, elképzelnünk a szervezőknek is, és hát azok is, akik résztvevőként vállalkoznak egy-egy útra, hogy ezek mozgó lelki gyakorlatok, mert hogy hordozzák a lelki gyakorlatoknak azt a fajta mélységét, gondolatiságát és spiritualitását, amiben ugye el lehet mélyülni egy napokig vagy egy napig tartó lelki gyakorlaton, de hordozza a természetjárásnak a szépségét és a nehézségét, és valahogy ez a kettő milyen érdekes módon fel tudja nagyítani az élményt, vagy ki tudja egészíteni, hát valami ilyesmit, mit gondolkodunk erről is. Említetted, hogy most egy picit kisebb volt a csapat, mint szokott lenni, de hogy nagyon-nagyon lelkesek voltak, és most akkor a szervezői oldalról szeretném megkérdezni azt, hogy milyen nehézsége vagy ajándéka van annak, amikor ugye nagyon sokféle ember, sokféle helyről érkezik ez a zarándoklatra, és különböző korosztályból, mert ugye most itt éppen beszéltük, hogy a Barnus talán 5-6 éves volt, amikor veled volt, a Boldizsár lehet, hogy volt 11-10, többször is. Barnus, nyugodtan mond közben.
4: És egyébként hogy jött ez az iklet, hogy így ezt az együtont így kitaláljátok?
2: Ez egy jó kérdés. Hát, Éva, neked hogy jött?
5: Ez egy jó kérdés. Hát ugye hál' Istennek nem nekem kellett ezt kitalálni, hanem ez már egy meglévő zarándoklat forma, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak pontosan volt. Tehát én ebbe igazából csak bekapcsolódtam, hogy amikor én abban a fázisban értem, hogy már zarándoklatokat vezettem, akkor kértek fel arra, hogy az idei vagy az egyúton zarándoklatot abban az évben én is szervezzem meg. Tehát igazából én ebbe csak bekapcsolódtam.
2: De egyébként érdekes kérdés. Na, de azért először mégis csak az eredeti témán menjünk, de aztán akkor még egy picit kitérünk erre is, amit a Barnus kérdezett. Szóval, hogyha amikor például különböző korosztály jelenik meg egy zarándoklaton, nyilván teljesen más elképzeléssel, elvárással, vagy teherbírással, hogyan lehet ezt mégis valahogy egységbe kovácsolni? Milyen eszközei vannak ilyenkor egy zarándoklat vezetőnek, hogy megteremtődjön a várt béke például?
5: Igen, ez először is ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és mindig elég nehéz rá választ megtalálni, de talán a legfontosabb az, hogy egy ilyen csoportos zarándoklatnak az egyik legfontosabb kelléke, ha jól fogalmazok, az, hogy figyeljünk egymásra. Tehát, hogy ne a saját ritmusunkba akarjunk menni, hanem mivel egy közös csoport vagyunk, ezért próbáljunk meg egy olyan akár sebességet, akár bármiben, hogy közösen tudjunk haladni. Tehát ez egy nagyon fontos tanulási lehetőség is, hogy ne csak magunkkal foglalkozzunk. Azon túl, hogy természetesen az zarándoklaton az nagyon fontos, hogy egy kicsit el tudjunk csendesedni. De itt is visszajön az, amit az előbb mondtam, hogyha én szeretnék elcsendesedni, akkor legyek tekintettel arra, hogy a másik is szeretne. Tehát ha nekem mindenáron valami közlendőm van, akkor azt ne akkor mondjam, amikor látom, hogy a másik szeretne csendben menni és gondolkozni. És ez nagyon-nagyon jó, és a gyerekek is, mikor ott voltak, több ilyen csoport is volt, ahol már sok gyerek volt, nagyon-nagyon ügyesen be tudnak illeszkedni, talán még sokkal könnyebben, mint a felnőttek, mert ők sokkal rugalmasabbak. És nagyon-nagyon szeretem, amikor jönnek a fiatalok, mert mindig egy új lendületet adnak az egésznek. Tehát sokkal aktívabbak, virgoncabbak, és ez mindig annyira jó látni és megtapasztalni, és mindenkinek mosolytsa az arcára, ettől kezdve már sokkal jobb az egész. Úgyhogy én nagyon szeretem, ha jönnek.
2: Nagyon, nagyon érdekes volt, amit mondtál, mert ugye mennyire összecseng a mai világ egyik nagy nehézségével, és a béke, hát, hogy is fogalmazzak. Szóval inkább a háborús helyzeteknek talán az egyik legnagyobb forrás, igen, a másik emberhez való alkalmazkodási készségnek a talán a hiánya, meg a Székely János püspök atya imájában szerepel, ugye, amit most az idei zarándok naphoz írt, ez a, és nekem azóta nagy kedvenc szavam, az önkorlátozás. Hogy ahhoz, hogy a másik is tudjon úton járni, szüksége van mindenkinek arra, hogy magára nézzen, aztán egy kicsit revidiálja magát, hogy most nem szólalok meg, most nem megyek gyorsabban, alkalmazkodom a másikhoz, most egy kicsit az én akaratomat akkor azért, hogy a nagy közös előrébb jusson, egy picit akkor hátrébb veszem. És ugye te is említetted a környezetet, hogy milyen szomorúan láttátok a Gaja völgyet, és milyen érdekes, hogy ugye a lelki programnak egy külön állomása volt az idei évben, ugye az ökológiai krízissel való békétlensége az embernek, igen, hogy ugye ez mennyire okozhat szorongást, mennyire ismeri fel az ember a saját felelősségét azért abban, vagy mutogat a felsőbb szintre, hogy hát ezt majd csak magas szinten lehet eldönteni, meg orvosolni, én erről nem tehetek, és nem is fogok semmit se csinálni, és mégis mennyire fontos lenne, hogy a saját békénket megteremtsük ebben a dologban is, hiszen minden embernek felelőssége van valamilyen szinten ebben. És akkor, ha ő ezt megteszi, akkor lehet, hogy a kis békéjét visszahozza. Barnus, mielőtt kérdezed a következőt, azért csak válaszolunk neked az előző kérdésedre, tehát azt kérdezted, hogy ugye hogyan alakult ki az Egyúton Nemzetközi Zarándoknap, és mielőtt föltennéd ezt a kérdést, azért is gondoltam, hogy erre válaszoljunk, mert Évi meg lehet, hogy Boldizsár is könnyen tud ehhez még csatlakozni. Tehát ez csak egy nagyon szép gondolat volt valakinek a fejéből, ugye Péter Fiatila, a Romániai Mária út Egyesület jelenlegi elnöke, talán 13-14 évvel ezelőtt találta ki, jött egy ötlettel, hogy hát milyen szép lenne, ha egy napon az egész Mária úton egységben, országoktól függetlenül lennének zarándoklatok egy közös szándékra. És hát szót követett, gondolatot követett, és aztán elkezdődött egy nagyon-nagyon komoly munka, hogy milyen érdekes, hogy jön egy ötlet, és millió egy ötlet van az embernek világmegváltó terve. Na de hát melyikből lesz valóság? Melyikből lesz igazság? És melyik láthatóan ez egy élő dolog most már 14 éve, azt hiszem, hogy volt egy ötlet, és hogy nem sült el rosszul ez a gondolat láthatóan, hanem valahogy megmaradt. És egy zarándoklás talán ugyanilyen, hogy van egy elképzelés, mint ahogy az Évi is, amit ugye szervez, három Szentkút zarándoklatot, először csak egy gondolat volt, hogy milyen jó lenne. És a milyen jó lennéből most már évek óta valaki munkája vagy tevékenysége által megvalósul egy lehetőség. Barnus?
4: És neked ez a gondolat hogy jött, hogy csatlakoz ez az Egyútonhoz?
5: Hát mivel már akkor zarándoklatokat vezettem, amit Zsófi is említett, ezt a három Szentkút zarándoklatot, ezért így majdnem törvényszerű volt, hogy akkor ehhez is természetesen csatlakozom ehhez, mert én is egy nagyon-nagyon szép és nagyon jó ötletnek tartom azt, hogy ezt tudjuk, hogyha ugyanazért a célért nagyon sokan imádkoznak ugyanabban az időben, akkor biztos, hogy annak nagyobb foganatja van. Tehát ez csak jó lehet, és ezért csatlakoztam ehhez a dologhoz.
3: tipikus helyzete a kötelezően ajánlott.
5: Így van.
3: De alapvetően...
5: Így lehet fogalmazni.
3: Ahogy szoktuk. Én nekem még az jutott eszembe erről az egyúton zarándoklatnak az első gondolatáról, hogy nagyon sok emberben, tényleg amit édesanyám is mondott, hogy nagyon sok emberben megfogalmazódnak remek, jó világ megváltó ötletek, de hogy alapvetőleg ez mekkora hatalmas levegővétel kell először, és utána pedig egy elhatározás abban, hogy én ezt igenis véghez akarom vinni, hogy ezt igenis legyen, mert ezt tudom, hogy egy jó dolog. Viszont nagyon fontosnak tartom azt is, hogy megkérdezzük a többi embert is erről, hogy ők mit gondolnak róla, mert alapvetőleg szerintem csapatmunkával ezeket sokkal megfelelőbbre, emberorientáltabbra lehet elkészíteni ezeket a zarándok eseményeket. Például a Mária Maraton is szerintem közel hasonló indítatásban indult el, szerintem, csak az még régebb óta. És tehát, hogy szerintem az, hogy egy embernek van egy ötlete, a mai világban nagyon nehéz szerintem az, hogy egyáltalán kimeljen állni az emberek elé, hogy emberek, nekem van egy ötletem. Próbáljuk már meg, csináljuk meg.
2: Igen, de lehet, hogy az az igaz, amit Éva néni mondott, hogy valahol ott van az igazság, hogy ez fölülről jött ez az ötlet. És mivel fölülről jött, ezért valahogy áldás van rajta, mert szükséges, hogy egyszerűen a Jóisten szándéka teljesüljön, és valahogy, ahogy Évi is egyszerűen csak becsatlakozott ebbe a kezdeményezésbe, sorra csatlakoznak be, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk annak, hogy az idei évben nagyon sok új önkéntes csatlakozott egyébként az Egyúton Nemzetközi Zarándoknapba. Van olyan része a Mária útnak, ami még soha nem telt meg egyúton zarándoklattal, és van olyan szakasza, ahol évek óta, hát valamilyen változás miatt nem tudták megszervezni, és most ismét sikerült megszervezni. Lehet, hogy közben Évi, itt vagy még velünk? Nem, Évit közben sajnos elvesztettük, de nagyon-nagyon szépen köszönjük Véninger Lászlóné Évinek, hogy itt volt velünk, és egy picit megosztotta, hogy hát mi történt az idei évben Bodaj környékén, és hát micsoda fantasztikus úton tud járni akár 8 ember is. Milyen lehetőségei vannak arra, hogy a békét megteremtsék, akkor is, hogyha egy picit át kell alakítani az útvonalat, vagy egy picit módosítani kell a tekintetben, hogy az a nap az teljes legyen, és tényleg a békéről szólhasson. Addig egy kicsit tőletek kérdezzük, amíg a következő beszélgető társunkat, Hál Gabriát utolérjük, aki a budapesti szakaszoknak a szervezője, vezetője, de reméljük, hogy hamarosan itt lesz velünk a vonalban. Majd szólok, hogy Gyuri bácsi a...
6: Igen.
2: Elméletileg akkor hamarosan itt lesz velünk a vonalban. De addig is...
6: Jó, köszönöm.
2: Ha minden igaz. Akkor nagy szeretettel köszöntjük Hál Gabit a vonalban. Itt vagy velünk, Gabi, szia!
6: Igen, itt vagyok, szia!
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és akkor mondom neked is, hogy hát nem vagyok egyedül most a stúdióban, hanem velem van két ifjú zarándoktárs, Galgóci Boldi és Galgóci Barnus. Elméletileg ti is ismeritek már egymást Boldizsára mindenképpen.
6: Üdvözlemeket!
2: Köszönjük szépen. No, az előző beszélgetést Véninger Lászlóné Évivel arról folytattuk, hogy ugye Bodaj környékén hogyan zajlottak az idei egyúton eseményei, és akkor egy picit most segíts nekünk abban, hogy hát egy picit mindig nehéz azért Budapest ebből a szempontból. Hogyan lehet városon belül zarándokolni? Mert azért az ember, amikor így lecsukja a szemét, hogy, és azt mondja, hogy kiránduló vagy zarándokoló, hát óhatatlanul egy szép erdőt képzel maga köré, nem feltétlenül házakat. Na, a ti zarándoklatot hogyan is zajlott az idejében?
6: Nekünk ez most nagyon érdekes volt, különleges volt, mert a Szentendrei úttól, vagy hát a Kövitől kezdtük mi ezt, konkrétan a Papíruskó szoborparkból, ahol a mi kis kápolnánknak van a kezdeti köve, kezdeti kis barlangja, csak hogy most Sziget Fesztivál volt, és körbe volt kerítve minden. Azért, hogy ne itt parkoljanak, meg ne itt hájjanak, meg úgy egyébként is, tehát minden körbe volt kerítve, és amikor elkezdődött nekünk a zarándoklatunk 6 óra körül, a lehető leghangosabb zenebona volt, és ebbe kezdtük mi el a belső béke útjával a zarándoklatunkat. És ahogy haladtunk ki a városból, tulajdonképpen ez kezdett egyre csöndesebb lenni. Jó, nem a Sziget Fesztivál zaját vittük végig, mert azért a Flórián téren már inkább az autók zaját hallgattuk, megmentünk végig a betonon. De azért lassan-lassan mi is kiértünk föl a Rózsadombra, a Kisceli Múzeumon keresztül mentünk a Rózsadombra. A Rózsadombon azért már nincsenek ilyen nagy hangkavalkádok, mert az az Óri negyed. Ott inkább azt láthatod föntről, hogy Budapest milyen gyönyörű, ahogy végigmész. És a Batthyány lépcsőnél tört ránk már a sötétség. Ez 8:45 tájékában volt, és ez csak azért is volt nagyon érdekes, mert én 3 hete jártam végig ezt, hogy na akkor tudjam biztosan, hogy sötétedik, és egy órával előbb sötétedik már, mint 3 héttel ezelőtt. Tehát erre a sötétségre én sem nagyon számítottam, hogy még nem érünk be az erdőbe, de még kise a városból, és már sötét van. Úgyhogy annál érdekesebb volt ez az egész dolog. És hát akkor onnan már azért nincs messze egy 3 kilométer körülbelül, hogy az erdő határát elérjük, ami sötétségben már semmi különbség nem volt. Akkor szépen kiértünk a városból, de a társaim is mondták, hogy hát ők még itt sosem mentek, hanem hát bejöttek Budapestre, akkor utcába mentek, konkrét utcába mentek, de hogy lehet keresztül menni a városon, ezt ők se gondolták volna. De mégis olyan volt, mint egy zarándoklás, vagy mint egy túra, csak betonon jársz, de egyébként volt mellettünk országos kék túrajelző is, mert végül is ők is végigjönnek a városon valahogy.
2: Hogyne.
6: És akkor így értünk be az erdőbe, ahol valóban megtapasztalhattad, hogy milyen a sötétség. Amikor az orrodnál tovább nem látsz, még addig se látsz el, ha nincs világosság a kezedben. Úgyhogy ez tényleg egy nagyon különleges volt így befejezve, és akkor a Boldogasszony szobrot is csak úgy láttuk, hogyha van világítás a kezedben. Másképp nem. Ott hagytuk a gyertyánkat lent az oltáron, ez a kis mécses világított körbe-körbe, kipróbáltuk, hogy milyen, hogyha csak a mécses világít.
2: Milyen érdekes, ahogy így meséled, az jutott eszembe, hogy ugye, hát ez a békéről szólt.
6: Igen.
2: Milyen könnyű megtapasztalni a békét, amikor minden rendben van.
6: Igen.
2: Hogy akkor igazából nem kell tennünk érte semmit, csak úgy belefolyunk abba, hogy hát most béke van, nyugalom van, bennem is, a családban is, meg körülöttünk is, milyen jó. Na de akkor szerintem akkor igazi kihívása az embernek önismeretileg, spirituálisan, hogyha azért nincs megteremtődve a béke automatikusan, hanem nekünk tennünk kell érte. Valahogy bennem most ez így csapódott le az élményeidből, hogy
6: igen, igen.
2: Zaj vett titeket körül, meg dudaszó, meg aztán meg a sötétség, és hát vajon meg, hogyan érkeztetek meg a béke kapcsán, és ilyenkor egy szervezőnek vajon milyen érzés egyébként a többi embert úton kísérni? Hogy élted meg?
6: Hát nagyon figyeltem őket, hogy nekik ez most szorongást okoz-e, vagy inkább feltöltődést. Tehát konkrétan az, hogy az erdő részét én már úgy terveztem, az lesz a csönd szakasz, mert az már csöndben is van konkrétan, akkor ülepedjen le, ez a végszakaszhoz indulunk, akkor utána lekerekítem az egész együttlétet. De mondom, amikor én ezt megnéztem, akkor azért miért valami derengés volt abban az erdőben. Most, amikor abszolút sötét volt, most inkább az volt bennem, hogy jó, csend van, de lehet, hogy most éppen az lenne a jó, ha nem lennénk csendben. Mi itt az abszolút egyedül létben és a sötétségben. Lehet, hogy az erdő lakói nem éppen szeretik, hogy mi csendben megyünk. Lehet, hogy most az lenne jó, ha nem csendben mennénk. De végig arról beszéltünk, hogy a belső békére összpontosítottunk. Akárhogy is a békének különböző természetéről, amiről gondolom már ti is beszéltetek másokkal együtt, azért az a belső béke megrázó, ha az ember erre gondol, és sötétben van, és egyedül van.
2: Hát, érdekes gondolat, amit hozol. Barnus szeretne kérdezni tőled.
4: És milyen érzés volt így vezetni ezt a zarándoklatot?
2: Az érzelmeidet szeretnék
6: tenni. Igen. Annak nagyon örültem, hogy biztosan ismertem minden lépést. Ez megerősített abban, hogy ha bármire is készülök, mindent látnom kell előtte. Nem mehetek ismeretlen területen. De egy sötétben, ha út elágazás elé kerülök, ösztönösen tudnom kell, hogy melyik a jó út.
2: Hát igen.
3: Nekem erről az esti zarándoklatról, hogy így az éjszakában menőleg zarándokoltunk a Brenner Jánosnak az emlék misé, és utána az erdőben való emlék körmenet, ahol az utolsó útján jártuk vége, ez jutott eszembe, hogy ott igaz, hogy szerintem hát egy 50-60-a lehet, hogy könnyen voltunk, de hogy akkor is én a sor elején mentem, és akkor is sötét erdőben mentünk alapvetőleg, és mindig csak azt a kis lámpást láttuk, ami az emlékmű elé volt lerakva, és alapvetőleg mi is ott sötétben mentünk, mert hogy hátrébb voltak a lámpások, hátrébb voltak azoknak, akiknek fejlámpája volt, és ugyanezek a gondolatok fogalmazódtak bennem, mint amit te is mondtál, Gabi néni, hogy ha nem tudjuk, hogy merre megyünk, mert nem látjuk, hogy merre vagyunk, az meg tud minket ijeszteni.
6: Igen.
3: De az ismeretlentől való félelem, az viszont egy jogos tud lenni ilyen szempontból, de pont ez szerintem a Istenben való hitünk, hogy nem kell félni az újtól, hogy mehetünk ugyanúgy tovább egyenesen.
6: Igen, igen.
2: Köszi, Boldi, ezt a kiegészítést. Na, akkor már csak nagyon-nagyon röviden itt a legvégén azért hozzuk szóba az arándok információs pontot, mert hogy továbbra is rendelkezésre áll az érdeklődők előtt a zarándok információs pontunk, és akkor elmondjuk, hogy ugye sajnos történt nem annyira régen egy picike kis atrocitás, betörték az ablakát a zarándok információs pontnak, de nem ezt szeretném most átadni, hanem azt az összefogást. Hihetetlenül sok felajánlás, segítőkezet kaptunk, amit ezúton is nagyon nagy szeretettel köszönünk meg, úgyhogy most már hamarosan teljesen rendbet fogjuk tudni hozni a zarándok információs pontnak az ablakát, és többek között Hel Gabriellával és a Galgóczi Boldizsárral is lehet majd találkozni a következő hetekben az zarándok információs ponton, szóval aki szeretne bármilyen kis emléktárgyat, vagy térképet, vagy útleíró könyvet beszerezni, az bátran keresse meg, és ezután is köszönjük szépen Gabinak is azt a plusz energiát, amit az Egyúton Nemzetközi Zarándoknapnak a hátterébe belerakott, mert hogy a Gabi amellett, hogy zarándoklatot vezetett, nagyon-nagyon sokat segített a zarándok információs ponton keresztül is, hogy például a szervezők hozzájuthassanak a szükséges kis eszközeikhez, vagy megkapják a kis imakártyáikat, szóval nagyon-nagyon szépen köszönjük, Gabi. És egy szó erejéig, van-e még a szívedben az idei évre zarándoklat? Tervezel még zarándoklatot idén?
6: December 8-án hoz közeli szombaton a várandósokért. Igen.
2: Hát akkor Budapesten várjuk ez alkalomból is az érdeklődőket nagy szeretettel, mert hogy különleges élmény, ahogy Gabi is elmondta, városon belül is zarándokolni lehet. Itt a bizonyíték. Nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt a beszélgetést, és folytatni fogjuk Hel Gabriellának. Köszönjük szépen a szolgálatot.
6: Köszönöm.
2: Dicsértessék. És itt a végén, srácok, egy nagyon-nagyon rövid záró gondolat, mert hogy van bennetek is sok zarándok élmény, és van egyfajta élmény most itt. Egy gondolatot próbáljatok megfogalmazni a tekintetben, hogy miért érdemes elindulni, ha valakit, egy osztálytársat vagy barátot biztatni kéne arra, hogy elinduljon. Miért menjen el? Csak egy mondatban.
3: Miért induljon el? Ez azért is egy érdekes kérdés, mert eleinte én sem tudtam igazából, hogy miért indultam el. Azon kívül, hogy
2: azt mondtuk, hogy el kell menni.
3: Azt mondta, hogy el kell menni. Nem, igazság szerint azért mentem el, szerintem az első, talán 3 Szentkút zarándoklaton voltam én először még a Véninger Évi nénivel és édesapámmal, mert igazából túrázni már voltam addigra. Milyen lehet zarándokolni? Nem tudtam igazából, voltam nagyjából 10 éves körül, és akkor így elmentem először. Alapvetőleg, amit így tudok mondani, miért menjen el valaki először? Egyrészt rossz élményed nagyon kis eséllyel van. Szerintem, ha odamész, és odarakod magad, kinyitod a szívedet, meg tudod azt a élményt kapni, amiért talán te ebbe belevágnál.
2: Legyen így. Barnus, nagyon
4: hát,
2: röviden.
4: Most nagyon megfogtál ezzel a kérdéssel, mert én is ugyanezt mondom, hogy én se tudom, hogy először miért indultam el. És akkor így mentünk így az első zarándoklatom felén, és így megfordult bennem a gondolat, hogy miért indultam el. És akkor így gondolkodtam rajta, és így rájöttem, hogy ilyenkor a jó Istennel így jobban tudsz találkozni, és hogy így együtt tudsz vele menni, tehát hogy így.
2: Igen, ez tökéletes gondolat volt. Nagyon-nagyon szépen köszönjük ezeket a szép gondolatokat. Köszönjük szépen Engler Györgynek a technikai szolgálatot, Galgóci Barnusnak és Galgóci Boldizsának ezeket a szép gondolatokat és kérdéseket. Nagyon bátrak voltatok, úgyhogy köszönjük szépen, nagy-nagy dicséret érte, mert nagyon ügyesen viseltétek itt az élő műsort. Két hét múlva találkozunk ismét, kedden 10:50-kor lesz a Mária útnak műsora. Addig is sok áldást, és nagyon-nagyon biztatunk mindenkit, merjen elindulni, zarándokolni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Dicsértessék!

0: Áldjuk a lelkem, Amen.
1: Bízd sorsod az Úrra, és ő gondoskodik rólad. Ne bosszankodj a bűnösökre, és ne háborogj a gonosztevők miatt, mert mint a fű hamar elhervadnak, és elszáradnak, mint a zöldelő növény. Bizakodj az Úrban, és jót cselekedj, akkor megmaradsz földeden, és biztonságban élhetsz. Örömödet az Úrban keresd, ő majd teljesíti szíved vágyait. Bízd sorsod az Úrra, benne remélj, és ő gondoskodik rólad. Napfényre hozza igazságodat, és igaz ügyed ragyog, mint a déli napsugár. Légy csendben, és várj az Úrra, ne irigykedj arra, akinek jól megy a sora, noha álnokságon jártatja eszét. Sose bosszankodj, és nem érgelődj,

0: pártolja az Úr. Az igaz kárára cselcső a gonosz, és ellene vicsorgatja fogát. Az Úr azonban kineveti őt, mert látja, hogy eljön rá a bűnhődés napja. Kardot rántanak a gonoszok, íjat is feszítenek, hogy elejtsék a szegényt és a nyomorultat, hogy megöljék azokat, akik szentül élnek. De kardjuk saját szívüket járja át, és összetörnek íjjaik. Jobb az igaz ember szűkös birtoka, mint a gonosz bővelkedése, mert szerte foszlik a bűnös hatalma, de az igazat pártolja az Úr. Ismeri az Úr az ártatlanok sorsát, örökségük megmarad örökre. Nem szégyenülnek meg balsors idején, s van eledelük ínséges időben. Mert elvesznek a bűnösök, az Úr ellenségei elhullanak, mint a mezők dísze, füstként enyésznek el. Kölcsönt kér a gonosz, de nem adja vissza. Ám az igaz jó szívvel osztogat. Mert azoké a föld, akiket Isten megáld, és akiket megátkoz, elpusztulnak. A jámbor ember lépteit az Úr vezérli, életútjában kedvét találja. Még ha elesik is, akkor sem éri baj, hiszen az Úr fogja kezét. Ifjú voltam, s az idő eljárt fölöttem. Elhagyatott igazat mégsem láttam soha. Még ivadéka sem jutott koldusbotra. Mindenkor jó szívű és kölcsönt adni kész. Áldott lesz ezért sarjadéka is. Hagyd el a rosszat, s tedd a jót, s megmaradsz örökkön örökké. Mert kedveli az Úr az igazságot, és nem hagyja cserben híveit. A gonoszok elvesznek örökre, a bűnösök sarjai semmivé válnak. Ám az igazak öröklik a földet, és mindörökké lakni fogják. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hagyd el a rosszat, s tedd a jót, az igazat pártolja az Úr. Az Úrban remélj, és útjára vigyázz. Az igaz szája bölcsességet szól, és nyelve igazságot beszél. Isten törvénye él a szívében, nem is tétováznak soha léptei. A hívőre leselkedik a gonosz, és arra tör, hogy elvegye életét. Az Úr azonban nem adja kezére, s nem ítéli el, ha majd ítélőszéke elé kerül. Bízzál az Úrban, s maradj meg az ő útján. Melléd áll akkor, és a földet elnyered, s meglátod a bűnösök vesztét. Láttam én már gőgös gonosz embert, mint a viruló cédrus fennhordta fejét. Térültem, fordultam, és már sehol sem volt. Kerestem, de helyét sem találtam. Nézd az ártatlant, figyeld az igazat, a békés embernek marad ivadéka. Ám a gonoszok hamar kipusztulnak, megsemmisül a bűnös nemzedék. Az igazak üdve az Úrtól való, az Úr oltalmazza őket szenvedés idején. Segítségük ő és szabadítójuk, a bűnösök közül kiragadja s megmenti őket, mivel reményüket ő belévetették. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úrban remélj, és útjára vigyázz. Igazi jóságra, okosságra és bölcsességre oktass engem, mert én hiszek parancsolataidban.
1: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. Erősebb voltál nálam, és legyőztél. Nevetségessé váltam napról napra. Aki csak lát, mind kicsúfol. Ahányszor csak beszélek, azt kell kiáltanom, azt kell hirdetnem,

0: Erőszak, romlás. Az Úr szava így minden nap gyalázatomra vált és csúfságomra. Már azt gondoltam, nem törődöm vele, nem beszélek többé a nevében. De ilyenkor, mintha tűz gyújt volna szívemben, és átjárta minden csontomat. És ha megfeszítettem erőmet, hogy ellenálljak, belefáradtam, és nem tudtam elviselni. Hallom sokak gyalázkodását, rettegés mindenütt. Jelentsétek föl, följelentjük. Még azok is, akik barátaim voltak, bukásomra lestek. Hát, ha valamiképpen törbe csalhatnák, és bosszút állhatnánk rajta. De az Úr, mint hős harcos, mellettem áll. Ellenfeleim meginognak, és nem bírnak velem. Szégyent vallanak, és elbuknak. Örökké tartó, soha el nem múló gyalázatban lesz részük. Te pedig, seregek ura, igazságos bíró, aki a vesék és szívek vizsgálója vagy, engedd, hadd láthassam, miként állsz rajtuk bosszút, mert eléd tártam ügyemet. Énekeljetek az Úrnak, dicsőítsétek az Urat, mert kiszabadította a szegény lelkét a gonoszok kezéből. Átkozott legyen a nap, amelyen születtem, az a nap, amelyen a világra hozott az anyám, ne legyen áldott. Átkozott legyen az a férfi, aki hírül vitte atyámnak, fiú gyermeket született, és ezzel, mint jó hírrel örvendeztette meg. Legyen hasonló az az ember azokhoz a városokhoz, amelyeket az Úr könyörtelenül feldúlt. Reggel halljon csata kiáltást, délben meg harci riadót, mert nem ölt meg az anyaölben. Bárcsak anyám teste lett volna a sírom, amikor még a méhében hordozott. Miért is jöttem ki méhéből? Hogy csak nyomorúságot és bánatot lássak, és gyalázatban töltsem napjaimat. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Sok gyalázkodást és fenyegetést szenvedtem azoktól, akik barátaim voltak. Bukásomra lestek, mondván, csaljuk törbe, és kerítsük hatalmunkba őt. De te, Uram, mint hős harcos, mellettem állsz. Sokak gyalázkodó szavát hallom. Rettegés vesz körül engem, mert ezek azon tanakodnak, hogy életemet kioltsák. De te, Uram, mint hős harcos, mellettem állsz.
1: Olvasmány a Krisztus követése című könyvből. Megzendített fölöttem ítéleteidet, Uram. Félelemmel és remegéssel rázod meg minden csontomat, és nagyon megrémül a lelkem. Villámsújtottan állok, és meggondolom, hogy az egek sem tiszták te előtted. Ha az angyalokban hibát találtál, és nem könyörültél rajtuk, mi lesz velem? Csillagok hullottak le az égről, én, a por, hogyan érezhetném biztonságban magamat? Akiknek tettei dicséretre méltónak látszottak, mindenek aljára estek, és akik az angyalok kenyerét ették, láttam, hogy a disznók moslékának is örülnek. Semmi sem maradt hát a szentségünkből, ha te, Uram, elvonott kezed, semmit sem használ a bölcsességünk, ha nem kormányozol tovább. Semmire sem jó az erőnk, ha te nem őrzöl. Mert amint elhagysz, merülünk és veszünk. Amint viszont meglátogatsz, kihúzzuk magunkat és újra élünk. Mert álhatatlanok vagyunk, de te megerősítesz. Ellanyhulunk, de te lángra lobbantasz minket. Vége minden hiú dicsekedésnek. Elmerült az, Uram, a te rólam hozott ítéleteidnek mélységében. Micsoda minden test a te színed előtt? Vajon dicsekedhet az agyag a fazekassal szemben? Hogyan is kevékedhetnék üres beszédben az, akinek szívén Isten uralkodik? Az egész világ sem teheti kevéjé, akit az igazság magához hódoltatott, és ha mindenki dicséri, akkor sem indul meg az, aki minden reménységét Istenbe vetette. Hiszen mind semmik. Azok is, akik beszélnek, elfogynak szavuk zengésével együtt, az Úr hűsége pedig örökre megmarad. Oltalmazó rejtek helyem vagy, és pajzsom, igéidben nagyon reménykedem, Uram. Orcátlan gonosztevők, távozzatok tőlem, és Istenem parancsolatait megtartom. Oly gyűlöletes a megosztott szív nekem, de kedvemet találom törvényedben. Orcátlan gonosztevők, távozzatok tőlem. Istenem parancsolatait megtartom.
2: Dicsérjük dallal az Urat, mozgó készséggel lelkesen, az óra imedérre jár, s bennünket imádságra hív. Ez szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most, dicsőségünket szerzi meg. E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hullad éli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját sereljék. Dicsérjük őt ki, jó atyánk, és egy szülött örök fiát, s a szent lelket kivigaszunk,

0: Zarándoklásom helyén intéseidet megfogadtam. Gondolj szolgádnak mondott igédre, amelyen reményt öntöttél belém. Gyötrő megaláztatásomban csak ez a vigaszom, mert a te ígéreted éltet. Gúnyoltak engem a gőgösök, és nagyon kinevettek, de én törvényed útjáról le nem tértem. Gyakran emlékezem örök döntéseidre, Uram, és megvigasztalódom. Gonosztevők láttán elragad az indulat, akik törvényedet félredobták. Gyönyörű énekek nekem rendelkezéseid, zarándoklásom helyén. Gondolok nevedre, Uram, éjjel is, és megtartom törvényedet. Gazdag osztály részül ez jutott nekem, mert intéseidet megfogadtam. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Zarándoklásom helyén intéseidet megfogadtam. Az Úr kimenti népét a rabságból, és mi örvendezünk. Az oktalan így gondolkodik magában, nincs Isten. Megromlottak, utálatos dolgokat művelnek. Aki jót cselekedne, senki sincs olyan. Megszemléli Isten az égből az embereket. Hadd lássa, van-e köztük értelmes és Istenre szomjas. Mind rossz útra tértek, megromlottak mind. Nincs, aki jót tenne, nincs egyetlen egy sem. Hát nem térnek észre a gonosztevők, akik mint kenyeret felfalják népemet. Nem fohászkodnak az Úrhoz, de ott is reszketnek majd, ahol nincs mitől félni. Mert Isten szétszórja elnyomói csontját. Megszégyenülnek, mert Isten elvetette őket. Bár csak jönne már üdvösség Sionból Izraelnek, ha Isten kimenti népét a rabságból, újjong és örvend majd, Isten minden választotja. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr kimenti népét a rabságból, és mi örvendezünk. Isten megsegít engem, az Úr oltalmazója életemnek. Istenem, a te nevedben szabadíts meg engem. Szolgáltass nekem igazságot hatalmaddal. Istenem, hallgasd meg imádságomat. Figyelj ajkam szavára! Gőgös idegenek keltek föl ellenem, hatalmasok törtek életemre, akik Isten nem tartották szemük előtt. De íme az Isten megsegít engem, és az Úr oltalmazója életemnek. Készséges lélekkel áldozom neked, magasztalom nevedet, Uram, mert jó vagy. Minden gyötrelmemből kimentettél, és szemem megvetéssel néz ellenségeimre. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Isten megsegít engem, az Úr oltalmazója életemnek.
1: A test ugyan egy, de sok tagja van, a testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így Krisztus is. Mi ugyanis mindannyian egy lélekben egy testé lettünk a keresztséggel, akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok. Mindannyiunkat egy lélek itatott át.
0: Szent Atyánk, tarts meg minket a te nevedben, hogy egyek legyünk benned,
1: könyörögjünk. Istenünk, te Péter apostolnak kinyilatkoztattad, hogy üdvözíteni akarsz minden embert. Fogadd szívesen tetteinket, és add kegyelmedet, hogy jóságodat és üdvözítő szándékodat szolgáljuk minden cselekedetünkkel, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

Nagy László, adjon az Isten! Adjon az Isten szerencsét, szerelmet, forró kemencét, üres fékámba gabonát, árva kezembe parolát, lámpámba lángot, ne kelljen korán az ágyra hevernem. Kérdésre választ ő küldjön, hogy hitem széjjel ne dűljön. Adjon az Isten fényeket, temetők helyett, életet. Nekem a kérés nagy szégyen. Adjon úgy is, ha nem kérem.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Zarándoknappal emlékeztek szülőfalujában Márton Áron püspökre. Elkezdődött a 7. Márton Éva nemzetközi énekverseny. Nyitott templomok hétvégéje lesz Szentendrén. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Zarándoknappal emlékeztek meg szombaton, Csíkszentdomonkoson, Márton Áron szülőfalujában az erdélyi püspök születésének 130. évfordulójáról, adja hírül az MTI. Az ünnepi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be, a szentbeszédet pedig Jean-Pierre Glode érsek, Románia és a Moldovai Köztársaság apostoli nunciusa mondta több száz jelenlévő hívő és zarándok előtt. Homíliájában kiemelte, Márton Áron életének és szolgálatának ereje az imádságban gyökerezett, népe, közössége és egyházmegyéje örömeit és szenvedéseit vitte Isten színe elé. A nap folyamán az érdeklődők előadáson, fotókiállításon és zenés verses emlékesten is megemlékeztek a legendás püspökről, akinek születése 130. évfordulója alkalmából a gyulafehérvári római katolikus főegyház megye Romániában emlékévet hirdetett, amit a parlament is megszavazott. Márton Éva művésznő köszöntőjével, majd a versenyzők fellépési sorrendjének kisorsolásával kezdődött vasárnap este a Zeneakadémián a Márton Éva nemzetközi énekverseny, áll az MTI hírében. A 7. alkalommal megrendezett esemény elődöntőiben a világ számos tájáról érkezett 80 fiatal, tehetséges lép fel a közönség elé. Az intézmény versenyeinek hagyománya szerint a legfiatalabb induló, ezúttal a 23 éves Tatja Razmadze, grúz szoprán húzta ki az első fellépő sorszámát, aki Margarita Guscsa, orosz szoprán lesz. A Zeneakadémia Solti termében hétfőtől szerdáig tartó 6 elődöntőre és a csütörtöki 2 középdöntőre is ingyenes a belépés. A 2026-os év versenyre minden korábbinál több, 265 érvényes jelentkezés érkezett a világ számos tájáról. A Márton Éva vezette előzsűri a beküldött videó felvételek alapján 105 fiatal tehetséget választott ki, köztük 7 magyart. 9 templom és 3 imaház tárja ki kapuit Szentendrén szeptember 2. hétvégéjén a zenei, irodalmi, egyházművészeti és képzőművészeti programok előtt, tudósít az MTI. A 6. szentendrei nyitott templomok hétvégéjén többek között Szabó T. Anna költő, Grindulc Dániel zenész, valamint a Szent Efrém férfikar is fellép. A fesztivál Szentendre gazdag művészeti és építészeti hagyományait, vallási sokszínűségét hozza közelebb a nagyközönséghez. A program különlegessége, hogy ezen a hétvégén az évközben zárva tartó szerb ortodox templomok is megnyitják kapuikat. A templomok, imaházak szeptember 2. hétvégéjén meghosszabbított nyitvatartással látogathatók. A koncertek mellett templomséták, kreatív programok és előadások is várják az érdeklődőket. A programok szervezésébe a történelmi egyházak helyi közösségei is bekapcsolódtak. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: ég a lámpa. Most.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
2: És mélyébe fogadál Szentlélektől Szent Fiát.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Ime az Úr szolgáló leánya.
2: Legyen nekem a te ígéd szerint.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn.
2: És mi köztünk lakozik.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat szeptember 1-én kedden. A mikrofonnál Molnár Péter. Röviden ismertetem a délutáni és az esti műsorokat. Béke a Földön, 12 óra 5 perckor, programajánló, 12 óra 10 perckor, rózsafüzér, a fájdalmas rózsafüzér imádkozása, 12 óra 15 perckor, örök ige, részletek a Szentírásból, 13 órakor, megváltottalak, Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán, Szabó Tamás műsora, 13 óra 10 perckor, szemelvények, lelkiségi írók műveiből, 13 óra 15 perckor, a magyarországi pálosok története, Bolyós Ákos atya visszaemlékezései, 13 óra 25 perckor, a nap evangéliuma, Szentírás magyarázat Szalka Mihály atyával, 14 órakor, Jó hírek hírmagazin, 14 óra 15 perckor, napi útravaló, jezsuita elmélkedés, 14 óra 30 perckor, imalánc, ima szándékok fogadása telefonon, 14 óra 50 perckor, irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek, 15 órakor, rózsafüzér, a dicsőséges rózsafüzér imádkozása, 15 óra 15 perckor, tanúságtétel, személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről, 16 órakor, átmozgató, Heim Kriszti Pilates oktató műsora, 16 óra 30 perckor, aktuális, Sárközi Violetta és Kótáné, Koltai Veronika beszélgetése a Premo Podcast megálmodóival, Farkas Gergővel és Kerecsényi Gergővel, 16 óra 35 perckor, Szent Mise, Veni Sancte Mise, Szent István Bazilika, Budapest, 17 órakor, életre hanguló, rádióműsor tabuk nélkül, 18 órakor, igéző, vallomások Isten szaváról, 18:50 Zsolozsma, esti dicséret, 19:00 az igazság szabaddá tesz, dr. Balsi Balázs, Ferences atya elmélkedése, 19:25 ráhangoló, készüljünk a nemzeti imára, 19:55 kiáltás, ima a nemzetét kegyhelyekről, 20:00 függőségről mindenkinek, Óváriné, Herpai Dóra műsora, 20:16 sorstársak, gyógyító szeretet a gyászban, Prer Mária és Kovács Ferenc diakónus műsora, 21:05 meghallgatlak, Egri Zsuzsa beszélget és imádkozik a hallgatókkal, 22:00 nézőpont, gondolatok az egészségről, dr. Narda Ilona műsora, 22:50 a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása, 23:00 szentírás, ószövetségi fejezetek Diós István atya felolvasásában, 23:20 Zsolozsma, befejező ima óra, 23:40 óránként hírperceket sugárzunk. Kérem, maradjanak velünk, és hallgassanak továbbra is minket.
4: Mária Rádió.
5: Asszisi Szent Ferenc imája a békéért. Uram, tégy engem a békéd eszközévé, hogy szeretetet vigyek oda, ahol gyűlölet uralkodik, hogy a megbocsátás szellemét vigyem oda, ahol széthúzás van, hogy harmóniát vigyek oda, ahol békétlenség van, hogy hitet vigyek oda, ahol kételyek vannak, hogy örömöt vigyek oda, ahol szomorúság lakik. Uram, add meg nekem, hogy én vigasztalhassak, ahelyett, hogy engem vigasztalnának. Hogy én értsek meg másokat, ahelyett, hogy arra vágynék, engem értsenek meg. Hogy szeressek inkább, mint hogy engem szeressenek. Mert aki elfelejti magát, azt találja meg. Aki megbocsát, annak megbocsátanak. Aki meghal, az fölébred az örök életre. Ámen.
6: Programajánló következik.
7: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
8: Nemzeti kegyhely, Mátra Verebély Szentkút búcsúrendje 2026. szeptember és október havában. Szeptember 5-e, 6-a, illetve 8-a, szombat, vasárnap, illetve kedd. Kisboldogasszony búcsú. Szombaton Szlama Ákos csákvári káplánnal, a Székesfehérvári Egyházmegye ifjúsági referensével, Budapestről zarándok vonat érkezik Nagybátonyba. Vasárnap Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspökkel. Szeptember 19-e szombat, görögkatolikus búcsú, Jackó Sándor budapesti görögkatolikus helynökkel. Szeptember 20-a vasárnap, Szent Pió atya búcsú, egyetemista zarándoklat, Muhari Máté országos katolikus egyetemi referenssel, Hárai András budapesti egyetemi lelkésszel. Október 8-a és 10-11-e csütörtök, illetve szombat vasárnap. Magyarok nagyasszonya és Rózsafűzér királynője búcsú, a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye zarándoklata. Vasárnap Palánki Ferenc Debrecen-Nyíregyházi megyés püspökkel. Október 24-e szombat, Szent Hubertus búcsú. Erdészek és vadászok zarándoklata, Kelet-Cserháti trófea szemle, Gáspár István, Szolnok belvárosi plébánossal. Szentségimádás iskolája, szeptember 16-a és december 9-e között. 12 alkalmas Szentségimádás iskolája indul szeptemberben a Franciscus Alapítvány és a Terézvárosi Avilai Nagyszent Teréz plébánia szervezésében. Helyszín: Terézvárosi Avilai Nagyszent Teréz templom. Elmélkedéseket vezeti Rónaszéki János atya, káplán. Mi a Szentségimádás iskolája? Röviden, 12 találkozó Jézussal. Annak idején a tanítványok kérték Jézust: Mester, taníts minket imádkozni. A 12 alkalmas elmélkedés sorozat az imádság témájáról szól, és az Isten kapcsolat fejlődésében ad segítséget. 12 alkalom, 12 megközelítése az imádságnak, amely segít megtanulni az Istennel való mélyebb kapcsolódást és kommunikációt. Csak annak tudunk az elmélkedések anyagát tartalmazó füzetet biztosítani, aki valamilyen formában regisztrált. A szerda esti alkalmak felépítése: 18 órától szentmise, 19 órától 19 óra 20 percig elmélkedés, 19 óra 20 perctől 20 óráig zenés szentségimádás, közben gyónási lehetőség. Online regisztráció a Franciscus Alapítvány oldalán az események alatt található. Minden érdeklődőt korosztálytól függetlenül szeretettel várnak.
6: Programajánlót hallottak.

Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, Amen!
0: Kedves hallgatóink, a fájdalmas rózsafüzér imádságot az Árpád-hegyi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus nagyszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A fájdalmas rózsafüzér első titka, aki érettünk vérrel verítékezett. Jézus tanítványaival az utolsó vacsora után a Getsemáni kertbe ment. Tudta, hogy szenvedés vár rá, ezért ezt mondta tanítványainak: halálosan szomorú a lelkem, maradjatok itt és vigyázzatok. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneimet, adj erőt, hogy szívemet egyre inkább feléd fordítsam, és szeressem azokat, akiket rám bíztál. Mi atyánk, aki a mennyedben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Mennyei atyám, felajánlom neked a sok ezer sebet, a borzalmas fájdalmakat és Jézus ostorozásakor folyt drága látos vérét. Engesztelésül a magam és minden ember testiségben elkövetett bűneiért. Ilyen bűnök megakadályozására, az ártatlanság megőrzéséért, különösen a rokonságomban, a plébánián és a környezetemben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki

0: Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a fogoly tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Beletiprás az emberi becsületbe, az emberi méltóság megalázása és meggyalázása sátáni mű. De ha ilyenkor engedjük Krisztus szeretetét lelkünkbe áradni, megnöveli emberi méltóságunkat, becsületünket. Kérjük Jézust, hogy tudjuk csöndben elviselni az igazságtalan meggyalázásokat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között,

0: és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Lehetséges, összezúzott testtel, meggyalázott lélekkel. Ez már nem lehet emberi erő. Ez a szenvedésmező, amely kereszthordozással jár végig, emberileg képtelenség. Botlazodásossal és elesésekkel és a szireneinek karjaira is rászorulva, de végre maga érkezik a választott dombra, és vérnyomokat hagy az úton. Ezen az úton megy utána Mária, és nem lehet összeroskadni. Ez is maga a lehetetlenség. Lehetetlen testben, emberi erővel az anya mondta meg. Már odaérte, már hozzák a szegeket, Istennek és Isten anyának szánt feladat az emberekért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafüzér 5. titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Uram, hálát adok neked, mert utolsó órádban is rám gondoltál, és saját édesanyádat nekünk adtad. Kérlek, segíts, hogy méltó lehessek hozzád és égi édesanyámhoz. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, Imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
3: Könyörögjünk, édes Jézusom, aki a kevélyeknek ellenállsz, az alázatosoknak pedig kegyelmet adsz. Alázatos szívű anyánk, esedezze általad kérlek, add meg kegyelmedet, és minden kevénységből mentes szent akaratodnak zúgolódás nélkül örömmel engedelmeskedjen mindenkor és mindenkor isteni végzéseidben, aki élsz és uralkodod mindörökkön örökké.
1: Amen.
3: Imádkozzál életünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk, Úrunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
4: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Nepál és Tibet megsegítéséért, valamint Haiti békéjéért szólalt fel Leó pápa. Időkapszula került elő a forráskúti katolikus templom toronysisakjából. Először neveztek ki női vezetőt egy kegyhely élére. Jönnek a részletek a szerkesztő Beti Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Leó pápa felhívással fordult a világ vezetőihez és az emberekhez vasárnap, áll a Vatican News hírében. A Szentatya mély aggodalmát fejezte ki a Haitin elkövetett mészárlás és az emberrablások miatt. Imádságos közelségéről biztosította az áldozatokat és a családtagokat, egyúttal a túszok azonnali szabadon bocsátását követelte. Sürgette a felelősöket, hogy tegyenek határozott lépéseket a lakosság biztonságáért és az erőszak megfékezéséért. A pápa a Nepált és Tibetet sújtó szörnyű árvizek áldozataiért, sérültjeiért, az eltűntekért és a mentésben résztvevőkért is imádkozott, kérve a nemzetközi közösség összefogását a szenvedések enyhítésére. Szent Ágostont idézve hangsúlyozta, a béke olyan, mint a megszaporított kenyér, arra buzdított mindenkit, hogy a megosztottságot legyőzve terjessze a békét. Összetekert, súlyosan károsodott dokumentumok kerültek elő a Mórahalmi járásban található forráskúti katolikus templom tornyának felújítása közben, adja hírül a Szeged-Csanádi Egyházmegye. A dokumentumok égésnyomokat és nedvesség okozta elszíneződéseket mutattak, több helyen sérültek, felületüket erős szennyeződés is károsította. A lelet egy pergamenből és két papíralapú dokumentumból áll. A restaurátoroknak köszönhetően az iratokat tisztává és teljesen olvashatóvá tették. A sikeres restaurálást követően a történészek és levéltárosok megkezdhetik a szövegek feldolgozását, amely várhatóan újabb értékes adatokkal szolgál majd a térség helytörténetéhez. A forráskúti Urunk mennybe menetele templom idén ünnepli fennállásának 120. évfordulóját. A világon először kerül elő vezető egy kegyhely élére. Muszlim többségű Algériában Anna Medeossit nevezték ki a Santa Cruz-i Miasszonyunk kegyhely vezetőjének, tudósít a Magyar Kurír. Az olasz származású építész a zarándokhely felújítása miatt érkezett Santa Cruzba, majd az algériai vértanúk boldoggá avatásának megszervezésében is segítkezett. A hely a muszlimok számára is zarándokhely, ami tanúságot tesz arról is, hogy lehetséges a békés együttélés. Azt vallja, tanúságot tenni a hitről azt jelenti, hogy tiszteletben tartva a különbözőségeket, igyekszünk együtt növekedni az emberségben. Gyönyörű barátságok születnek, amikor az emberek őszintén tudnak beszélni egymással. Anna asszony, mint az Orani egyházmegyéhez tartozó szűzekrendjének tagja szolgál a kegyhelyen. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Monor, FM 106,3.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Jézus Krisztus evangéliuma Lukács szerint. Elérkezett Erzsébet szülésének ideje. Fiú gyermeket szült. Amikor szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr, együtt örült vele mindenki. A 8. napon jöttek, hogy körülmetéljék a gyermeket. Atya nevéről Zakariásnak akarták hívni, de anyja ellenezte. Nem, János legyen a neve. Azok megjegyezték, hiszen senki sincs rokonságodban, akit így hívnának. Érdeklődtek erre atyától, hogyan akarja őt nevezni. Az egy kis táblát kért, és ezeket a szavakat írta rá. János a neve. Erre mindnyájan meglepődtek. Neki pedig megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve. Szólni kezdett, és magasztalta Istent. Akkor félelem szállta meg az összes szomszédokat, és Júdeában, az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki csak hallott róla, elgondolkodva mondta, vajon mi lesz ebből a gyermekből? Hiszen nyilván az Úr volt vele. Atya Zakariás pedig eltelt szent lélekkel, és ezekre a prófétai szavakra nyílt az ajka. Áldott legyen az Úr, Izrael istene, mert meglátogatta és megváltotta népét. Erős szabadítót támasztott nekünk szolgájának, Dávidnak házában. Amint meghirdette szentjei által, prófétái ajkával ősidőktől fogva, megszabadított ellenségeinktől, s mindazoktól, akik gyűlölnek minket. Irgalmas volt atyáinkhoz, és megemlékezett szent szövetségéről, s az esküről, amit Ábrahám atyánknak esküdött. Megadja azt nekünk, hogy ellenségeinktől megszabadulva félelem nélkül szolgáljuk őt, szentségben és igazságban színe előtt életünk minden napján. Te pedig, gyermek, a magasságbeli prófétája leszel. Az Úr előtt haladsz, hogy előkészítsd útját, s az üdvösség ismeretére tanítsd népét, mely a bűnök bocsánatában van, Istenünk mélységes irgalmából, melyel meglátogatott minket a magasságból fölkelő, hogy világítson a sötétségben és a halál árnyékában sínylődőknek, és lépteinket a békesség útjára vezesse. A gyermek növekedett és lélekben erősödött. A pusztában élt addig a napig, amíg nyilvánosan föl nem lépett Izraelben. Abban az időben Augustus császár rendeletet bocsátott ki, hogy számlálják össze az egész földkerekséget. Ez az első népszámlálás Quiriniusnak, Szíria helytartójának idejében történt. Elment mindenki a saját városába, hogy följegyeztesse magát. József Dávid házából és nemzetségéből származott. Elment tehát Galilea Názáret nevű városából, Dávid városába, a júdeai Betlehembe, hogy följegyeztesse magát Máriával, feleségével együtt, aki áldott állapotban volt. Miközben ott tartózkodtak, elérkezett Mária szülésének napja. Megszülte első szülött fiát, pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson. Azon a vidéken pásztorok tanyáztak kinn a szabadban, és éjszaka őrizték a nyájukat. Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala, és az Úr dicsősége beragyogta őket. Nagyon megijedtek, de az angyal bátorította őket. Ne féljetek, nagy örömet hirdetek nektek, és az egész népnek. Ma született az üdvözítő Dávid városában. Ő a Messiás és az Úr. Ez a jele. Kis dedet találtok pólyába takarva, és jászolba fektetve. Hirtelen nagy mennyei sereg vette körül az angyalt, dicséretet énekeltek az Istennek. Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön Isten kedveltjeinek. Miután az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így bíztatták egymást. Menjünk át Betlehembe, hadd lássuk a történteket, amiket az Úr hírül adott nekünk. Oda siettek, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kis dedet. Miután látták, elhíresztelték azt is, amit már előbb megtudtak a gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste szavaikat, és elgondolkodott rajtuk. A pásztorok azután hazatértek. Dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak úgy, ahogy az angyal előre elmondta nekik. 8 nap múltán, amikor a gyermeket körülmetélték, a Jézus nevet adták neki. Így nevezte őt az angyal, mielőtt fogantatott. Amikor elteltek a mózesi törvényben megszabott tisztulás napjai, Jeruzsálembe vitték, hogy bemutassák az Úrnak. Így parancsolja az Úr törvénye. Minden elsőszülött fiúgyermek az Úrnak legyen szentelve. Be akarták mutatni az Úr törvényében rendelt áldozatot is. Egy pár gerlicét, vagy 2 galambfiókát. Volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű, igaz és istenfélő ember. Várta Izrael vigaszát, és a Szentlélek lakott benne. Kinyilatkoztatást kapott a Szentlélektől, hogy nem hal meg, amíg meg nem látja az Úr fölkentjét. A lélek ösztönzésére a templomba ment. Mikor a gyermek Jézus bevitték szülei, hogy a törvény rendelése szerint tegyenek vele, karjába vette, és e szavakkal áldotta az Istent. Bocsásd el most szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, hiszen már látták szemeim az üdvösséget, amit minden nép számára rendeltél világosságul a pogányok megvilágítására és dicsőségére népednek, Izraelnek. Atya és anyja csodálkozva hallgatták, amit mondott. Simeon áldotta őket, és így szólt anyjához, Máriához. Soknak romlására és föltámadására lesz ő Izraelben jel, amelynek ellene szegülnek, s a te lelkedet is tőr járja át, hogy így megnyilvánuljon sok szívérzése.
5: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Szeptember 1-e. Akik megmaradunk az Úr eljöveteléig. Pál apostolnak, a tesszalonikai híveknek írt első leveléből való ez a néhány szó, a 4. fejezet 15. verséből való. Akik megmaradunk az Úr eljöveteléig. Az Úr eljövetele olyan reménység, amely erőt ad, hogy kitartsunk. Kitartsunk az egymás iránti szeretetben, kitartsunk a kívülállók iránti tevékeny szeretetben, kitartsunk a szorgalmas kétkezű munkában. Az Úr eljövetele olyan reménység, amely erőt ad, hogy kitartsunk a csendes életben. Aki a maga dolgában van elfoglalva, az lesz a másik számára is áldássá. Miközben igyekszik senkire sem szorulni. Aki tehát ebben az adventben élünk, megvigasztaltan élünk, akik tehát ebben a várakozásban, az Úr eljövetele várakozásában, adventben élünk, erőben, a káosz közepette is csendes életben várjuk az Urat, telve reménységgel. Ha az Úr eljövetele fontos, akkor ez a világ is fontos. Ami az evangéliumban a túlnaniról szól, az ezért a világért szólal meg, hogy már ez a világ szebb legyen, megjelenjen benne Jézus Krisztus és az örök élet távlata. Ha az Úr eljövetele fontos, akkor a másik ember fontos. Ha az Úr eljövetele fontos, de én is fontos vagyok önmagam számára, mert csak akkor lehet a másik fontos, ha önmagamat is szeretem. Örkény István a Macska játék című kisregényével írja, az ember hozzákopik a körülményeihez. Akit semmibe vesznek, semmivé válik. Most először érzem, hogy fontos vagyok valakinek. Azóta vagyok magamnak is fontos. Ha az Úr eljövetele fontos, mondom, és közben nem fontos semmiféle birkózás, judó, sem hatalmi, sem helyzeti, sem erkölcsi, sem teológiai küzdelem, judó, nem számít többé. Milan Kundera a Lassúság című regényében fejti ki ezt a sokféle fárasztó judót, többek között a nyilvános erkölcsi judót is, ironikus pontossággal. Félre ne értsük. A szolgáló hatalom, a valós helyzet, az erkölcs, az igén alapuló teológia, az üdvbizonyosság fontos. De a meccs nem érdekes. Még a nézőknek sem. Ámen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Roberto Pazzolini a pápai ház szónokának bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Zaklatás az igazságért. Amikor imádkozunk, ezt jó tudni és megjegyezni, Isten terébe lépünk. És ezt teljes szabadsággal tehetjük, mert az ő gyermekei vagyunk, akiknek joguk van ahhoz, hogy meghallgattassanak. Jézus egy példázattal érzékeltette ezt. Lukácsnál olvassuk. Az egyik városban élt egy bíró. Istentől nem félt, emberektől nem tartott. Élt abban a városban egy özvegy asszony is. Elment hozzá, és kérte a bírót. Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. A bíró egy ideig vonakodott, aztán mégis így szólt magában. Igaz, Istentől nem félek, embertől nem tartok, de annyira terhemre van ez az özvegy, hogy igazságot szolgáltatok neki. Nehogy végül nekem jöjjön és arcul üssön. Hallottátok, mit mond az igazságtalan bíró? Hát az Isten nem szolgáltat igazságot választottjainak, akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak. Ebben a példabeszédben egy gátlástalan és érzéketlen bíróról van szó, aki nem fél Istentől és nem szereti a fele barátait. Bár olyan alak, akitől semmi jót nem várhat az ember, különösen nem egy özvegyasszony. A példázat másik szereplője, aki azért fordul hozzá, hogy igazságot szolgáltasson neki ellenfelében szemben. Itt jön a nagy meglepetés, hogy ne bosszantsák tovább, végül úgy dönt, hogy cselekszik. A példa beszédből kiderül, mi az a paradox erő, amelyre az imádságnak szüksége van. Nem a legjobb érzéseink erejére. Nem a legdicséretesebb szándékainkére. Annyira leszünk képesek hűségesen és kitartóan megállni Isten előtt, amennyire nem veszítjük el a kapcsolatot az életünkben jelen lévő ellenfelekkel és viszontagságokkal. Legtöbbször nem arról van szó, hogy el kellene mondanunk Istennek valamelyik ellenségünk nevét, aki zaklat bennünket. Elég, ha meghallgatjuk a könnyeinket és a szenvedéseinket, amelyeket belül érzünk, ahol mindennapi ellenségeink lakoznak. A tökéletességre törekvésünk, kudarctól való félelmünk, a teljesítménykényszerünk, a káros szokásaink, a megtévesztéseink, a haszontalan és szomorú szenvedélyeink. Mert belülről az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, ahogy Jézus mondja az evangéliumban, amit Márk jegyzett le a 7. fejezet 21. versében. Mert belülről az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, azok a hamis vágyak, amelyek megbetegítik életünk napjait, de sürgető imádságra nyithatnak meg bennünket. De a kérdés továbbra is fennáll. Megvan-e bennünk annak tudata, hogy mi is harcban állunk, és a remény, hogy segítséget kaphatunk, és megmenekülhetünk? Vagy hiányzik belőlünk a hit, az az őszinte és egyenes hit, amely követelőző és zaklató gyermekké tud tenni bennünket? Annyira leszünk képesek hűségesen és kitartóan megállni Isten előtt, amennyire nem veszítjük el a kapcsolatot az életünkben jelen lévő ellenfelekkel és viszontagságokkal. Ne vegyük a szívünkre. megvan-e bennünk annak a tudata, hogy mi is harcban állunk, és a remény, hogy segítséget kaphatunk és megmenekülhetünk. Vagy hiányzik belőlünk ez a hit? Az az őszinte és egyenes hit, amely a követelőző és zaklató gyermekké tud tenni bennünket?
1: Roberto Pezzolini a Pápai Ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

11. rész. Szétszórattatásban. ...1952 karácsonya előtt a Váci börtönben az MZ, vagyis magánzárka osztály egyik földszinti zárkájából kiszólították közülünk Bolvári Lászlót, Pál atyát. Az őr ugyan semmit sem árul el, de mi sejtettük, hogy ez csak szabadulást jelenthet. Mert már második évét töltötte bokorugrás, azaz tiltott határátlépés ügyében. Jól sejtettük. Kiszabadult, s így ő volt az első, aki hírt hozhatott a külső világnak a pálosok börtön életéről. Mivel húga, Etelka Pécset volt kísérleti laboráns, és két öccse is ott végzett, mint orvos, személyes ismerettségre támaszkodva is ott helyezkedett el egyik bátyjánál, mint egészségügyi asszisztens. Hamarosan belevetette magát a föld alatti lelki pásztorkodásba, főként a hittanoktatásába. Csoportokat szervezett és magánlakásokban tanította azokat, akik a körülmények miatt nem vehettek részt a templomi hitoktatásban. Megszervezte a föld alatti klandesztin pálosokat, s hamarosan már 5 fiatalt küldött a szegedi, illetve esztergomi szemináriumba. Az 1961. évi nagy vallás ellenes letartóztatások során újból börtönbe került sok magyar illegális hitoktatóval, és mint visszaeső a Mária Nosztrai börtön lakója volt 2 évig. Ezután Cserháti pécsi püspök kért bennünket, hogy amint mód van, tűnjünk el innen Pécsről, mert állandó szálka vagyunk az állami vallásügyi hivatal szemében. Ezért Páter Pál Mária remetére ment, sekrestyi és kiegészítőnek, kedves raptársával, a híres zenész Werner Luisi bácsival. A sok meghurcoltatás miatt Páter Pál megundorodik a sok megfigyeléstől, s adandó alkalommal legálisan kimegy Jugoszláviába, onnan Rómába, Kolostorunkba, és innen az Egyesült Államokba, a Doylestowni Kolostorunkba. Sajnos az ottani körülmények sem kedvezőek, s így néhány év után vállalta a Pittsburghi Magyar Plébánia vezetését, így átlépett az ottani egyházmegyébe, és a magyarok lelkésze lett. Nagyméretű levelezése mutatja, hogy nem szakadt el az anyaországtól, s mindenütt Isten áldása kísérte munkáját. Először a pápa látogatáskor 1991. augusztusában látogatott meg bennünket. Ismerősei igyekeztek rávenni, jöjjön vissza, s folytassa itthon azt a karizmatikus munkát, amelyhez az úr valóban külön kegyelmet adott neki. A másik bokorugró, Rauch László, Attila atya, régi sziklatemplomi minisztránsból lett pálos, a 3 évi börtön után 1950 és 53 között sekrestyés állást vállalt az édesanyja lakása közelében lévő Albert falvai plébánia templomban. 1956-ban a nyílt határon át távozott többi rendtársával az Egyesült Államokba, és Doylestownban dolgozott. A lengyel közösségben nehezen illeszkedett bele, és a közeli egyházmegyében hitoktatást, majd később plébániát vállalt, s így a rend kötelékeiből kilépett. Rendszeresen látogatta édesanyját, majd annak halála után testvéreit. A renddel nem tartott szoros kapcsolatot. Vince László Tihamér atya

találták lakásán. Egyesek szerint megmérgezték. Bernben temették el, elhalálozásának helyén. Schmidt Sándor Béla atya a fogsányi fogolytáborban tett fogadást, hogyha élve megszabadul, pálos lesz. Kedves, már idősebb, szorgalmas német származású szerzetes lett belőle. Tanárai nagyon szerették, és amikor az internálásból szabadultunk, azonnal alkalmazták a pécsi egyházmegyében. Istennek hála kikerülte az ávósok figyelmét, és nem került börtönbe. Jól meghúzódott a vidéki plébániákon, mint beosztott. Amikor Páter Ákos a börtönből kikerült, befogadta kis káplán szobájába Pécsett, de amikor Rogács püspök kihelyezte Bodára, erős asztmája nem bírta a falusi környezetet s a hideget, egy megfázása halálát okozta 1958-ban. A pálos kriptában nyugszik Pécsett. Páter Szabó Sándor László atya volt a következő szabaduló a Váci börtönből, mert ő csak 3,5 évet kapott. Először csak templom őr lehetett a Szent Mihály templomban, a Verespáni utcában. Majd a belvárosi templom gazdasági intézője és miséző kisegítője lett. Később többször is lelátogatott Pécsre, és érdeklődött Páter Pál munkája iránt. Valószínűleg az ávó bízta meg bizonyos feladatokkal, de ezt olyan nyíltan tette, hogy felhívta a figyelmünket rá, s így védekezhettünk. Amikor kora miatt elnehezedett, 1900-as születésű volt, már csak a Bakács téri templomban, a mellék oltárnál misézgetett, s Laci bácsinak titulálták. 1978. október 22-én hunyt el, és ismerőseivel a Pest-Szent Erzsébeti temetőbe temettük. Sírját hívei mind a mai napig szeretettel ápolják. 1956. február végén különleges amnestiával szabadultak együtt dr. Gyetvai Géza, kalocsai érseki irodaigazgató, Juhász Ferenc, mért plébánosa, Páter Rába Márk Lukács, Páter Bihar Árpád Tádé és Páter Bolyós Rezső Ákos pálosok. Páter Rába, a későbben szabadult Jenő, Attila Tihamér atyával és Didák testvérrel nyugatra távoztak, és Rómán át, Tihamér kivételével, Amerikába mentek. A Deutschtowni kolostorban töltöttek hosszabb időt. Lukács atya visszatért Svájcba, s mint az ottani magyarok hivatalos lelkésze, a mai napig is ott tart szolgálatot. Páter Csellár István, Jenő atya, sajnos 1959. július 19-én autóbaleset következtében szörnyet halt. Ő volt a csoport legudvariasabb és legszeretetre méltóbb szerzetese. Páter Bihar Átádé, mint régi hivatásos katonatiszt, a legtöbbet szenvedett a börtönben. Kiszabadulása után Agg édesapját kellett eltartania, s csak fizikai munkára alkalmazták. Volt lignitbányász, sertés etető, majd lassan idegenvezető Esztergomban. Később jó akarói révén hosszú ideig kisegített a Csepeli Jézus Szíve plébánián Turzó atyánál. Másfél évet Mária Nosztrán töltött Árva atya társaságában, majd bekerült a Szent István bazilikába, mint állandó gyóntató. 1989-ben az újjászületés évében Szent Jakab napján még fennmisézett a pécsi Jakab-hegyi romoknál, ahol a börtön előtt a kis kápolnát építette, másnap agyvérzést kapott. Különböző helyeken, kórházban ápolták, majd végül a pannonhalmi szociális otthon lakója és ápoltja lett, ahol jól érezte magát, még misézni is tudott, s felajánlotta szenvedéseit az újraindulásért. Páter Ákos 1956. májusában jelentkezett a pécsi püspöknél, de az nem vehette fel a börtönös pálosokat. Páter Bélával az Ágoston téri plébánián húzta meg magát, és novemberben itt vette át a kántorságot és később a pénztári állást. 1968-ban átvette Gyéresi Ágoston atyától a budafoki belvárosi plébánia kántori állását, és ott működött 1989. május 9-ig, amikor is rendi elöljárósága az újonnan induló pécsi kolostorba helyezte. Páter Gyéresi Béla Ágoston 1956 nyarán szabadult a börtönből. Több helyen vállalt

kántorságot, de közben ismerettsége révén bekerült az akadémia történelmi osztályára, és az akadémia megbízásából gyűjteni kezdte a levéltárakban felelhető pálos aktákat. A gyűjteményt ki is adták, Acta Paulinorum címen, három kötetben 1976-ban. Anyai újpesti örökségéből kriptát vett saját részére az újpesti Szent István templom alaksorában, és egy kis remete lakott fenn Budafok fenső részén, akkor már mint budafoki kántor. 60 éves korában, 1968-ban nyugdíjba vonult, és eltartási szerződést kötött egy régi ismerős családdal, akik a telek és az épület reményében ellátták őt, nem mindig kellő tisztelettel. Rendtársai, barátai gyakran meglátogatták. Látása lassan nagyon meggyöngült, s a végén már fehér bottal és kísérővel mozdulhatott csak ki remeteségéből. Még meg tudta tartani aranymiséjét az ősi pálos templomban, de nem sokkal később, 1986. október 5-én meghalt. Kívánsága szerint a már megvett újpesti templom kriptájában temettük el rendtársai és nagyszámú ismerőse barátai jelenlétében. Kozári Vendel Lajos atya még az elhurcoltatás előtt átkéri magát Szent Kútról a Váci Egyház megyébe, s így elkerüli a börtönt és a meghurcoltatásokat. Amikor a pálosokat elhurcolják, ideges félelmében bányamunkára jelentkezik. Halimbán a Tímföld bányában dolgozik, s innen emeli ki egy ismerős békepap a Győri Egyház megyébe, és egy kis plébániát kap, Dad községet. Gyenge idegzetéről már a rendben is ismert volt. Egyik rendőrismerőse révén sikerül kijárnia az engedélyt, és kiköltözik Częstochovába. Eleinte kitűnően dolgozik, fogadja és vezeti a magyar csoportokat, de később visszatér idegbetegsége, s már nem törődik a magyar zarándokokkal. Néhány apáca kolostorban még misézik, de egy combnyaktörés révén most már csak a benső életnek szenteli magát. Több nyelven olvas, ír, imádkozik. A nagy közösségben, mint rokkant szerepel. Homonnai Sándor Miklós atya börtönben és bányában töltött rabsága után szintén 1956-ban szabadul és visszamegy testvéreihez Gyöngyösre, ahol szőlője művelésével és zúghitoktatással foglalkozik. Vidéki plébániákon a szabadsága alatt kisegít, lejár Pálos Szentkútra, búcsúkra és mindenütt hasznosítja magát, Márianosztrán is hosszabb ideig kisegít, majd az újjászületéskor a rendi vezetőség Márianosztrára helyezi, mint lelkipásztort. A szétszóratás idején három klerikus tanult. Balogh Béla Lehel, Arató László Botond és Máté Péter Tibor. Balogh testvér a tengerészethez jelentkezett, és ott szép karriert futott be. Itthon létekor mindig megkereste a kapcsolatot a rendtársakkal, Péter atyával, fenn Budán Páter Ákossal. 1988. évben egyik közel-keleti útján, mint rádiós tisztet, holtan találták meg kajütjében. Fráter Arató László Botondot 1957-ben Zsámbékon Zadravec tábori püspök pappá szentelte. Kiváló szervező és jó előadó volt. Később az ávó annyira ráállt, hogy idegekkel nem bírta, és kérte felmentését, amit meg is kapott. Megnősült, régi ismerősét, Fohl Mártát vette el. Boldog családi életet élnek, és újabban a katolikus megújhodásnak nagy apostola, lapszerkesztő és világi apostol lett. Isten útjai kiszámíthatatlanok, ilyen életsors is adódhat. Páter Máté Péter a váci internálás után folytatja Pécsett a teológiát, de amikor a letartóztatások megkezdődnek, őt is keresik, így elbújdosik. Egy ideig szüleinél van, majd bányában dolgozik, utána Pesten rakodó munkás. A per lezajlása után cserháti püspök közbejárására folytatja tanulmányait, de az ávó csak 1956-ban engedi meg, hogy pappá szenteljék. Papi állomásai 1956 és 59 között 18 hónap a német kartauziaknál, majd egy német plébánia, Astmannhausen, 75-től 77-ig Szigetvár, azután 18 hónap Tolna. Utána 78-tól 84-ig Görcsöny, végül 1984 novembere óta
Pécs kertváros. Mint Pécs kertvárosi plébános nevezi ki Platek generális 1989 áprilisában az újjáéledő Pálos rend rendfőnöki megbízottjává, hogy szervezze meg az induló újraélett magyar pálosokat. A segítő testvérek közül Fráter Turi József Didák az 1956-os szabadulás után az atyákkal együtt Amerikába távozott. Doylestownban többféle beosztásban működött, átesett egy agytumor eltávolítási operáció. Hasznosította magát, és máig is ott él, nagyobbára lengyelek között. Fráter Könyves Imre Lajos a börtönben legszebb példáját adta az együttérzésnek, mindenkivel jót tett, és megosztotta csekéke kenyerét is társával, mindenki szerette őt. Szabadulás után az újpesti plébánián volt szakács, majd Nógrádra került ugyanilyen beosztásban, innen nyugdíjazták, és bekerült a pannonhalmi szociális otthonba, ahol, mint lebénult beteg, nagyon gondos ápolásban részesült. 1985. február 17-én halt meg, és a falusi szerzetesi parcellában nyugszik. Fráter Erényi Béla nárcisz testvér előre menekült, s így nem került börtönbe. Gyárban dolgozott, a rendtagokkal szívesen tartotta a kapcsolatot. Anyagi támogatást kért, a lottó és az ital szenvedélyének rabja lett. Élete végén egyik kecskeméti ismerősénél húzta meg magát. Nem adtak hírt még temetéséről sem. Lelkes József Paszkál 1956-os szabadulása után ismerőseinél lakott Pesten. Ritkábban kereste fel rendtársait, imádságos volt, járt a Pest templomait, búcsúkat rendezett, később nem kezelt betegsége miatt már kerülte a társaságot. Ismerősei talán anyagi okok miatt csak későn értesítették rendtársait, elhamvasztották, és a köztemető egyik északnyugati kolumbáriumába temették, 1981. november 4-én. Fráter Olá Ferenc Julián testvér szabadulása után a Diósdi Csapágy gyárban dolgozott, majd a Váci úti cérnagyár raktárosa volt. Nyugdíjazása után Páter Ákos áthozta a budafoki plébániára sekrestyésnek. Szép lakást kapott, ebédet főzött két személyre, és minden évben együtt mentek Páter Ákossal Jasztagorára. Az augusztusi szabadságot ott töltötték a kolostorban. Amikor a rend újból megindult, ő is arra számított, hogy újból elindulhat a régi szerzetesi élet. Régi vágya teljesült. Még egyszer Częstochovába ment, s ott 1989. augusztus 3-án elszenderült, és azóta is ott nyugszik, békében. A Váci internálás idején tett fogadalmat Fráter Mindák Lajos Zoltán és Fráter Bense László Kerény. Mindketten tartották a renddel a kapcsolatot. Mindák testvér megvárta fogadalma leteltét és megnősült. Példás család életet élt, gyermekeit vallásosan nevelte, és mindig szeretettel látogatta meg a Pesten élő rendtagokat. Bense László Puszta monostoron lett tanácselnök, majd Maszek virágkertész. Őszintén tartotta a kapcsolatot a volt rendtagokkal, és szívesen segítette anyagilag is őket. Két gyermekét vallásosan felnevelte, és mindig szeretettel emlékezett meg szerzetesi életéről. Kormos Imre Alajos testvér szintén megnősült. Egy ideig Salgótarjánban a déli plébánián volt kántor, majd visszatért a szülőfalujába, Bélapátfalvára, és tisztességben nevelte gyermekét. Még az induló rendet is felkereste Pécsett, ahol valamikor ő is a rend munkása volt. Holop Bertalan egyszer tűnt fel Budafokon, nagy alázattal és szeretettel emlékezett a rendjére, de közelebbit már nem tudunk róla. Juhász Lajos Márton testvér a Perünkbe is belekeveredett, de őt külön ítélték el. Gondolom csak internálásra. Mógyoródon lakott és szintén meglátogatta rendtársait, akik szintén megnézték a szép családi otthonát. Ő is megnősült és szép vallásos életet élt feleségével és gyermekeivel. Buckó Lőrinccel is találkoztunk Pesten, STK beíró volt, és egy nagyon idős asszonnyal élt csendes békességben a Bazilika plébániájának tűszomszédságában.
Ő is felvette a kapcsolatot a régi párosokkal, s csak betegsége akadályozta meg a gyakori találkozásban. Horváth József testvér Sashalmon gazdálkodott, nem került börtönbe, mert előbb távozott a rendből. Előbb a Szolidaritásban dolgozott, majd ő is felvette a kapcsolatot a régi rendtársakkal. Egyedül élt testvérével és konyhakerti terményekkel kereskedett. A két lengyel testvér Kázmér és Márk Amerikában, Doylestownban kaptak elhelyezést. Sajnos Márk testvér, aki sokáig volt pécsi sekrestyésünk, már elhunyt az új világban, s ott várja a feltámadás napját. Érdemes még megemlékezni fráter Tóth Lajos Szaniszló testvérről, aki még Páter Alfonzzal együtt hagyta el a rendet 1942-ben, s aki mindvégig hűséges maradt a rendhez. Nagy családját mély vallásossággal nevelte, és haláláig tartotta a kapcsolatot a Pesten élő, sőt a lengyel pálosokkal is, sokszor adott nekik szállást. Rostás József, Alfonz, Tamás Imre József és Varga J. Sebestyén testvéreink a kiszabadulásunk után nem jelentkeztek. Így az ő sorsukról közelebbit nem tudunk.

0: A magyarországi pálosok története Bolyós Ákos visszaemlékezések című könyve alapján. Felolvasta Lázár Csaba. A 11. rész hangzott el. Hangmester Gera Csilla és Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince. Dramaturg Sedjánszki Nóra. A műsorszám a Magyar Pálos Rend Boldog Özséb programjának keretében a magyar kormány támogatásával készült a Magyar Katolikus Rádióban 2020-ban.
1: Mária Rádió.
2: Kedves hallgatók! Minden hónap első csütörtökén Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes, a napi pap a Mária Rádióban. Ezen a napon ő és Szabó Ildikó vezetik Napindító című élő műsorunkat. Az adást követően 9 órai kezdettel Lupusz atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Lupusz atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Lupusz atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Időkapszula került elő a forráskúti katolikus templom torony sisakjából. Márton Áron püspökre zarándoknappal emlékeztek szülőfalujában. Nyitott templomok hétvégéje lesz szeptember közepén Szentendrén. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Összetekert, súlyosan károsodott dokumentumok kerültek elő a Mórahalmi járásban található forráskúti katolikus templom tornyának felújítása közben, adja hírül a Szeged-Csanádi Egyházmegye. A dokumentumok égésnyomokat és nedvesség okozta elszíneződéseket mutattak, több helyen sérültek, felületüket erős szennyeződés is károsította. A lelet egy pergamenből és két papír alapú dokumentumból áll. A restaurátoroknak köszönhetően az iratokat tisztává és teljesen olvashatóvá tették. A sikeres restaurálást követően a történészek és levéltárosok megkezdhetik a szövegek forráskritikai feldolgozását, amely várhatóan újabb értékes adatokkal szolgál majd a térség helytörténetéhez. A forráskúti Urunk mennybe menetele templom idén ünnepli fennállásának 120. évfordulóját. Zarándoknappal emlékeztek meg szombaton Csíkszentdomonkoson, Márton Áron szülőfalujában az erdélyi püspök születésének 130. évfordulójáról, adja hírül az MTI. Az ünnepi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be, a szentbeszédet pedig Jean-Pierre Glode érsek, Románia és a Moldvai Köztársaság apostoli nunciusa mondta több száz jelenlévő hívő és zarándok előtt. Homiliájában kiemelte, Márton Áron életének és szolgálatának ereje az imádságban gyökerezett, népe, közössége és egyházmegyéje örömeit és szenvedéseit vitte Isten színe elé. A nap folyamán az érdeklődők előadáson, fotókiállításon és zenés-verses emlékesten is megemlékeztek a legendás püspökről, kinek születése 130. évfordulója alkalmából a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye Romániában emlékévet hirdetett, amit a parlament is megszavazott. 9 templom és 3 imaház tárja ki kapuit Szentendrén szeptember 2. hétvégéjén a zenei, irodalmi, egyházművészeti és képzőművészeti programok előtt, tudósít az MTI. A 6. szentendrei nyitott templomok hétvégéjén többek között Szabó T. Anna költő, Grillusz Dániel zenész, a Kaláka Együttes alapító tagja, valamint a Szent Efrém férfikar is fellép. A fesztivál Szentendre gazdag művészeti és építészeti hagyományait, vallási sokszínűségét kívánja közelebb hozni a nagy közönséghez. A program különlegessége, hogy ezen a hétvégén az évközben zárva tartó szerb ortodox templomok is megnyitják kapuikat. A templomok, imaházak szeptember 2. hétvégéjén meghosszabbított nyitvatartással látogathatók. A koncertek mellett templomséták, kreatív programok és előadások is várják az érdeklődőket. A programok szervezésébe a történelmi egyházak helyi közösségei is bekapcsolódtak. Kedves hallgatóink! Ezek voltak a Mária Rádió hírpercei, Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: A Mária Rádió Pécelen az FM 91,7 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óránkban Kocsi György atya magyarázza a nap evangéliumát.
4: Lukács 4. fejezetének a 31. versorától a 37-ig hallhatjuk. Jézus egyszer lement Kafarnaumba, Galilea egyik városába, és szombaton ott tanított. Tanítása ámulatba ejtett mindenkit, mert szavának hatalma volt. Volt ott a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállt ember, aki így kiáltozott. El innen! Mi dolgunk veled, názareti Jézus? Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus ráparancsolt. Némulj el, és menj ki belőle. Erre az ördög a földre sújtotta az embert, és kiment belőle, anélkül, hogy bajt okozott volna neki. Csodálkozás fogta el valamennyiüket, és egymás közt ezt mondogatták. Mi ez? Akkora hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, hogy kimennek a megszállottakból. Ennek híre elterjedt az egész környéken. Most pedig hallgassuk meg Szalka Mihályt, régi palánki plébános atyának a gondolatait.
5: Dicsérhessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntelek benneteket és Mária Rádió hallgatókat. Ma a Lukács evangéliumában hallhatjuk, hogy Jézus tanít Kafarnaumban, és a szavai lenyűgözik a hallgatókat, hiszen így íre az evangélista, szavának hatalma volt. Jézus tehát nem csupán okos szavakkal, érvekkel, szép megfogalmazással, vagy érthető példákkal tanít, hanem olyasú valamit közvetít, amit az emberek azonnal megéreznek. És ez a tanítás, amit mond, átformálja őket, az a szavak eljutnak mindegyikőjükhöz, és valamit úgy igencsak oda nyomnak, oda súgnak az embernek, amit meghall, amit értelmeznie kell, amit beépítenie az életébe. Tehát nem csak egy csendes szavak, hanem bizony olyan szavak, amik átformálnak bennünket. A zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállt ember jelenik meg, aki Jézus jelenlétére hevesen reagál. Egyből itt szól, tudom, ki vagy. Az Isten szentje. És Jézus ekkor a szavával hatalommal parancsol, és a tisztátalan lélek elhagyja az embert. És ez az esemény, ez a cselekedet nyilvánvalóvá teszi, hogy Jézus tanítása nem pusztán elméleti igazság, hanem egy erő, amely áthatja a lelket, amely felszabadít. A gonosz nem tud megmaradni ott, ahol Jézus jelen van. És a tanítvány számára is, számunkra is örömhír és feladat ez, hogy hallgassuk Jézus szavát. Örömhír, mert van valaki, aki erősen minden gonosznál, és egyben feladat is, mert meghívást kapunk arra, hogy ennek az erőnek a szolgálatába álljuk, ezeket a szavakat meghalljuk. Jézus szavának ereje van. De ahhoz, hogy ezt az erőt megérezzük, ez az szükségeltetik, hogy halljuk az ő szavát. Hol tudjuk hallani? Hát ugye a Szentírásban. Ezért nagyon fontos, hogy olvassuk a Szentírást, olvassuk Jézus szavait, olvassuk Jézus mondatait, mert különben csak elmélkedünk sok esetben a nagy semmi. Ma azt gondoljuk, az okos fejünkből kifolyó, hogy hú, mi ezt tudjuk, mi ezt értjük, szépen elgondolkozunk lehet, és majd megoldjuk. Nem, ott van a gonosz. De ha Jézus szavát beengedjük, ha olvassuk a Szentírást, reggel útindítónak például egy picikét, abban a pillanatban érezzük, hogy áthatja az egész életünket, erőt ad. A másik, amit még nagyon szeretnék elmondani, és fogadjuk meg, a szónak bizony hatalmas ereje van. Ezért, amikor beszélgetünk valakivel, amikor szólunk valakihez, mindig gondoljuk át, hogy mit mondunk, mert nagyon könnyen szavaink mérgezőek lehetnek. Megbánthatjuk a másikat, és az egész napját tönkretehetjük azáltal, hogy rosszul szólunk, hogy szeretetlenül szólunk. Szükséges, hogy meghalljuk Jézus szavát, eljusson hozzánk Jézus szava, ez átformáljon bennünket, és hozzá hasonlóan, nem hatalommal, de szeretettel tudjunk szólni a másik emberhez. Hát ezt kívánom a mai napra, és természetesen ugye az iskola kezdés, hogy a tanárok tényleg olyan szóval szóljanak, ami eljut a gyermekekhez, amit megértenek, elsajátítanak. Hogy az az iskola kezdés bár nem igazán örülünk neki, de mégis legyen egy olyan nap, amire úgy fogunk emlékezni mindig, mint ami előbbre vitt, ami felemelt bennünket. Hiszen a tanulás az tényleg segít, és előbbre visz. Hallgassuk, és tanuljunk Jézus szavaiból.

0: Dr. Kránic Mihály atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
1: Mennyei atyánk, köszönjük, hogy minden embernek hivatást adsz. Te adtad nekünk az életet, és te szeretnéd, hogy kibontakozzunk, kiteljesedjünk itt a földön, hogy majd ez az életünk átlépjen az örök szeretet élet boldogságába. Mindazonáltal azok az évek, évtizedek, amelyeket kapunk, azokat a te akaratod, elgondolásod szerint töltsük el, és valósítsuk meg a te szándékodat. Te mindannyiunkat arra hívsz, hogy a másik mellé álljunk. Akár papként, akár segítőként, mint egy őrangyalként, hogy a te ígédet, a te örök szavadat, örömhíredet tudjuk közvetíteni a másik felé. Ajándékozz meg bennünket hivatásokkal, papi szerzetesi, szerzetesnői hivatásokkal, hogy az élet minden területén, és most gondoljunk Magyarországra, a különböző helyszíneken, iskolákban, szeretett otthonokban, kórházakban, börtönökben, bárhol, ahol rászoruló emberek, szegények vannak, mindenhol találjanak egy segítő kézre, a papok, a szerzetesek, szerzetesnők által, hogy senki ne vesszen el, hanem mindenki, és együtt el tudjunk jutni te hozzád, aki az örök szeretet vagy. Amen.
0: Dr. Kránic Mihály atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Kedves Mária Rádiót hallgató! Szeretettel és tisztelettel köszöntelek 2026. szeptember 1-én kedden a Mária Rádió Jó Hírek műsorában. Külön szeretettel köszönt Vargakat a szerkesztő, Engler György technikai munkatársunk, én Kohár László műsorvezető vagyok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Mi a lelkizési hiba teszi fel a kérdést Várnai Péter atya? Sajnos papok is és tapasztalatlan lelki vezetők is beleesnek a lelkizés hibájába. Ez a hiba rendszerint egybeesik azzal az idővel, amit egymásra szánnak. Egymásra szánnak, s nem engedik a szent lelket szóhoz jutni. Loboghat a gyertyalángja, és szívből fakadó imádsággal kezdődhet az együtt töltött idő, a lelket mégsem engedik szóhoz jutni. A lelkizés nem keverendő össze a lelki élettel. A mi fogalmaink szerint a lelki élet terepe a csend, a csendben erősödik a szeretet, ami szüli a döntést. A lelki élet ebben az összefüggésben maga az élet a Szentlélekben. Mai adásunkban Tóth Enikővel beszélgetünk a Felszentelt Életek című műsoráról. Szeretettel köszöntöm Enikőt itt a stúdióba.
2: Szervusz, Laci, köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
0: A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2026. március 3-án és 4-én tartott tavaszi rendes ülését. A püspökök testülete 2027-re meghirdette a hivatás évét, melynek keretében országos minisztráns találkozóra, illetve országos papi és szerzetesi találkozóra is sor kerül. Az esemény sorozat felelőse Martos Levente Balázs püspök úr lesz. Célja a papi és szerzetesi hivatások értékének felmutatása mellett az, hogy minden keresztény életet Istennek adott válaszként értelmezzen, illetve rámutasson arra, hogy minden ember élete az odaadásban válik teljessé. A Mária Rádió felismerve a papi és szerzetesi hivatások támogatásának fontosságát, tavaly ősszel elindított egy videósorozatot, ami ezzel a témával foglalkozik. Kedves Enikő! Miről van szó pontosan?
2: Ugye tavaly nyáron mi már elkezdtünk azzal foglalkozni, hogy 2026-ban mi lesz a Mária Rádió fő témája. Ugye ezek a havonta szokott lenni egy fő téma, ami a sorvezetőnk a műsorkészítésben. Ilyenkor mindig feltesszük magunknak a kérdést, hogy mi a legégetőbb, legfontosabb kérdés ma az egyházban, a hívek számára, a papok számára, mindenki számára, és hát ugye nyilván nem maradhat el az, hogy felismerjük, hogy ugye paphiány van kialakulóban. Már ez érezhető, de egyre inkább érezhetővé válik, hiszen szemináriumok zárnak be, stb. Egyre nehezebb a fiataloknak elköteleződni sajnos ebben a hivatásban, mint ahogy a házasságban is ugyanígy. És akkor ennek támogatására jött az ötlet, hogy hogyan tudnánk mi ezt segíteni, hát bemutatunk vonzó papi és szerzetesi életutakat, és így kezdtük meg a munkát. A cél az az volt, hogy megkeressünk papokat, szerzeteseket, és megkérdezzük őket, hogy mi az, ami ide vezette őket a hivatásukra, honnan tudták, hogy a Jóisten hívását hallják, illetve milyen nehézségekkel kell megküzdenie az embernek egy ilyen életút során, mik azok a kihívások, amire számíthat az ember, illetve hogy milyen örömök rejteznek ebben a hivatásban. És akkor megkezdtük a munkát szerintem tavaly novemberben, és februárban kezdtek el megjelenni ezek az epizódok. Ugye a teljes cím az a Felszentelt Életek a papi hivatásokról őszintén. Két hetente hétfőn jelennek meg ezek az epizódok, videós tartalomról van szó, ugye ezt rádióban, videón nem tudjuk sugározni, ezért a mariaradio.hu weboldalon a videók fül alatt lehet megtalálni őket videós formában, illetve a Mária Rádió YouTube csatornáján elérhetőek. Ajánljuk ezt a hallgatók figyelmébe, Akinek esetleg nincs a lehetősége interneten követni ezeket a videókat, nem kell elkeserednie, ugyanígy két hetente, vasárnap, 21 óra 5 perckor kerül adásba, FM adásban, tehát a Mária Rádión hanganyagként hallható. Ugye úgy nem tudunk képet társítani hozzá, de hogy hanganyagban ez ugyanúgy meghallgatható, és az érték, a ragyogó beszélgetések azok ugyanígy át tudnak menni. Ami fontos információ, hogy a következő epizód szeptember 7-én hétfőn jelenik meg, ugye ez YouTube-on és a mariaradio.hu-n, illetve ugye adásba a Mária Rádióban 13-án vasárnap kerül, és még egyszer ismétlem, hogy 21 óra 5 perckor.
0: Név szerint kik a meghívott vendégek?
2: Hú, most nem néztem pontosan utána, de már legalább 30 atyával beszéltünk. Ugye nagyon nehéz, hogy egy csomó atyával már télen megtörtént a felvétel, de ugye lassan jönnek ki, hát két hetente kerülnek csak adásba ezek a felvételek. Tehát most éppen Juhász Gábor atyának az anyagán dolgozok, akit ugye a Mária Rádióban szoktunk hallgatni szerdánként, katekézist, illetve napi evangélium magyarázatot készít nekünk. Szóval most az ő anyaga van így a lelki szemeim előtt, de igazából ugye Horváth Zoltán atya, ugye aki a Café Francescónak a megalapítója, volt itt nálunk pont az említett Martos Levente Balázs püspök úr, ugye a műsor előtt hallhattunk egy rövid bejátszást, minden műsorban kérünk egy imát is a meghívott atyától, a szerzetesi és a papi hivatásokért, és Kránisz Mihály professzor úr, ugye az én volt tanárom a Pázmányon, ő is volt már nálunk, és most ezeket a rövid imákat is szeretnénk minél többször megosztani a hallgatókkal, tehát hanganyag készült belőle, és egy ilyen röpke kis műsor is.
0: Hát az én butaságom volt a kérdés, mert nem gondoltam, hogy ilyen bőszámban találkozhatunk az atyákkal. Milyen élmények értek titeket a forgatások alatt?
2: Hát, az elején úgy indultunk neki nagy hévvel és nagy lelkesedéssel, hogy helyszínen fogjuk megcsinálni ezeket a videókat. Tehát Bárány Béla atyánál, Nagy Károly atyánál, Biber József atyánál még kint voltunk helyszínen. Felállítottuk a kamerákat, de rengeteg idő és kapacitás volt ezt csinálni. Nem győztük, bevalljuk őszintén, mert 3-4 óra is elment ezzel, hogy mindenhol stúdiót állítsunk fel. Sajnos nem sikerült, ezért a Mária Rádió stúdiójába behoztuk ezeket a felvételeket. Hát nagyon sok vicces jelenet van, sokat nevetünk, helyzetkomikum, vagy ahogy egy történetet mesél valaki. Tehát vannak olyan atyák, akik annyira jó humorérzékkel vannak megáldva, hogy hát azt nem lehet bírni, szem nem marad szárazon. Illetve vannak nagyon megható történetek, azért egy ilyen interjúnál nagyon meg tudnak nyílni az atyák, és tényleg sokszor elérzékenyülnek, vannak megdöbbentő, nehéz sorsok is, amikkel találkoznak, és ezt őszintén elmondják, és ezt ez nagyon megható és lélekemelő.
0: Mik a jövőbeli terveitek ezzel a sorozattal kapcsolatban?
2: A helyzet az, hogy megkerestük a püspökségeket, és ők ajánlottak nekünk más egyházmegyékből is. Ugye jellemzően Budapest-Esztergomi egyházmegyéből hívtunk eddig papokat, kéznél voltak, mondjuk úgy, illetve hát, ugye itt elég sűrűn lakott papok által a terület. De az a helyzet, hogy az ország minden pontjára szeretnénk valahogy eljutni. Ebben szükségünk lesz még több önkéntesre, akik vidéken tudnak majd forgatni. Most úgy tűnik, hogy a szombathelyi önkénteseinket be tudjuk vetni, és a szombathelyi egyházmegyét le tudják fedni, hát a Jóisten segítsen ebben. Tehát mindenhova el szeretnénk jutni országosan.
0: Miért fontos ez a sorozat?
2: Hát, ugye, mint mondtam, az, hogy szeretnénk támogatni az egyházat ebben, hogy a fiatalok, akik esetleg hallják Isten hívását, bizonytalanok benne, nehéz elköteleződni, lássanak jó példákat, lássanak különböző papi karaktereket, hogy fogalmazódjon meg az bennük, hogy hát oké, akkor nekem is fog menni. Hát van olyan atya, aki mondta, hogy nem tudott beszélni emberek előtt. És a Szentlélek megadta neki ezt az adományt, ezt az ajándékot, hogy most már tud beszélni emberek előtt. Tehát, hogy az Isten képessé teszi azokat, akiket hív. Szerintem ez a legnagyobb tanulság.
0: Hát minden esetre ez most még engemet is meglepett, mert hát ugye az ember azt gondolná, hogy egy teológián azért ilyen jellegű képzést is kapnak a fiatal papok, de hogy még ezzel a sorozattal is ezt elő tudjátok segíteni, ez számomra minden esetre meglepő. Megköszönöm Tóth Enikőnek, rádiónk munkatársának a szíves tájékoztatást.
2: Nagyon szépen köszönöm, és üdvözlöm a kedves hallgatókat én is innen.
0: Tőled is elköszönünk, kedves hallgatóm, Varga Kata szerkesztő, Engler György technikai munkatársunk, és Kohár László műsorvezető.
1: Köszönjük hallgatóink adományait, mely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen.
0: Műsorunk végeztével kérem hallgass meg Reményik Sándor Napsugár Pogány templomban című költeményét. Előadja Molnár Piroska. Emlékeztetőül 120...
3: Reményik Sándor Napsugár Pogány templomban. Ó, ma hiába jössz, aranysugár, sok szürke nap után. Hiába jössz, hogy csillogtasd a fákat. Nézd meg jól. Látod, majdnem mind kopárak. Ó, ma hiába jössz, az erdő fakó, hangulattalan, vak indulatok pogány temploma. Oszlopai rendetlen tömegén nyom nélkül suhansz által, drága fény, sugár, egy más világnak sugara. Ó, ma hiába jössz, egy-egy levélke csillog csak az ágon, mint a nem jóval biztató mosoly, keserű, száraz és szótalan szájon. Látod, ennyi csak, amit ma elértél. Világon túli kincses kamarádból ma is pedig bebőkezően mértél. Hiába pazaroltad meleged, mert adni csak annak lehet, ki elfogadni bírja lelkedet.
4: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

Az Úr oltalmazza életemet. Fölkarolt engem. Ő az én világosságom és üdvösségem. Hiszem, hogy meglátom javait az élők földjén.

Melyik a legmeghatározóbb érzés, amelyik leginkább leköti figyelmemet? Isten szerető jelenlétében vagyok. A nyomasztó érzéseket elengedhetem, és megoszthatom vele. Saját és mások öröméért, lendületéért, életkedvéért hálás lehetek. De érezhetek elégedetlenséget, szomorúságot, vágyakozást is. Isten előtt feltárhatom valómat, nem kell szégyenkezni.

0: Ugyanezzel a bizalommal most meghallgatom az evangélium szavait.
1: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Azután lement Kafarnaumban, Galilea városába, és ott tanította őket szombaton. Csodálkoztak a tanításán, mert a beszéde hatalommal teljes volt. Volt a zsinagógában egy ember, akiben tisztátalan, gonosz szellem lakott. Ez hangosan felkiáltott: hagyj békén, mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus azonban megparancsolta neki: némulj el, és menj ki belőle. Az ördög pedig középre dobta az embert, kiment belőle, és semmit sem ártott neki. Mindenkit félelem szállt meg, és egymás között így beszélgettek: milyen beszéd ez? Hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok kimennek. És a híre elterjedt a környék minden helyén.

Jézus az evangéliumban félelmetesnek tűnik fel az emberek előtt. Én milyennek érzékelem őt? Elképzelhetem, hogy egy vagyok azok közül, akikhez még aznap eljutott tettének híre.

0: Az evangéliumot most egy galileai fülével is hallgathatom, aki éppen Jézus tettéről értesül.
1: Azután lement Kafarnaumban, Galilea városába, és ott tanította őket szombaton. Csodálkoztak a tanításán, mert a beszéde hatalommal teljes volt. Volt a zsinagógában egy ember, akiben tisztátalan, gonosz szellem lakott. Ez hangosan felkiáltott: hagyj békén, mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elveszíts minket?

tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus azonban megparancsolta neki: Némulj el, és menj ki belőle. Az ördög pedig középre dobta az embert, kiment belőle, és semmit sem ártott neki. Mindenkit félelem szállt meg, és egymás között így beszélgettek: Milyen beszéd ez? Hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok kimennek. És a híre elterjedt a környék minden helyén.

Elképzelhetem a történetet, szemeim előtt megjelenhet, ahogyan az az ember felkiált. Hogyan, milyen hangon teszi? Majd elképzelhetem Jézust is, amint a gonosz léleknek parancsol. Mit gondolok? Mire lennék még kíváncsi? Érzek-e félelmet? Érzek-e részvétet az ember iránt? Jézus megértette azt, ami az emberrel a kétségbe esett szavakat mondatta. Megértette fájdalmas ellenállását, amivel elutasította őt. A szíve mélyéig látott. Nem állt kicsinyes bosszút, nem szállt vitába, nem védte magát, hanem meggyógyította őt. Az ördög pedig középre dobta az embert, kiment belőle, és semmit sem ártott neki.

Uram, te ismered az én kétségbe esett mondataimat is. Látod, a szavakba nem foglalt ellenállásom. Mi közöm van hozzád? Kérdezhetem én is. Mit adhatnál, miben segíthetnél te nekem? Uram, te, aki lényem lényegéig látsz, segíts, hogy szívem vakságából kigyógyulva épp és egészséges legyek. Te, aki látod bensőmben a jót, segíts, hogy érzékeljem átalakító szeretetedet, hogy Szentpál szavait követve én is mások épülésére lehessek.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Zarándoknappal emlékeztek szülőfalujában Márton Áron püspökre. Elkezdődött a 7. Márton Éva nemzetközi énekverseny. Nyitott templomok hétvégéje lesz Szentendrén. Jönnek a részletek a szerkesztő, Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Zarándoknappal emlékeztek meg szombaton, Csíkszentdomonkoson, Márton Áron szülőfalujában az erdélyi püspök születésének 130. évfordulójáról, adja hírül az MTI. Az ünnepi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be, a szentbeszédet pedig Jean-Pierre Glode érsek, Románia és a Moldovai Köztársaság apostoli nunciusa mondta több száz jelenlévő hívő és zarándok előtt. Homíliájában kiemelte, Márton Áron életének és szolgálatának ereje az imádságban gyökerezett, népe, közössége és egyházmegyéje örömeit és szenvedéseit vitte Isten színe elé. A nap folyamán az érdeklődők előadáson, fotókiállításon és zenés verses emlékesten is megemlékeztek a legendás püspökről, akinek születése 130. évfordulója alkalmából a gyulafehérvári római katolikus főegyház megye Romániában emlékévet hirdetett, amit a parlament is megszavazott. Márton Éva művésznő köszöntőjével, majd a versenyzők fellépési sorrendjének kisorsolásával kezdődött vasárnap este a Zeneakadémián a Márton Éva nemzetközi énekverseny, áll az MTI hírében. A 7. alkalommal megrendezett esemény elődöntőiben a világ számos tájáról érkezett 80 fiatal, tehetséges lép fel a közönség elé. Az intézmény versenyeinek hagyománya szerint a legfiatalabb induló, ezúttal a 23 éves Tatja Razmadze, grúz szoprán húzta ki az első fellépő sorszámát, aki Margarita Guscsa, orosz szoprán lesz. A Zeneakadémia Solti termében hétfőtől szerdáig tartó 6 elődöntőre és a csütörtöki 2 középdöntőre is ingyenes a belépés. A 2026-os év versenyre minden korábbinál több, 265 érvényes jelentkezés érkezett a világ számos tájáról. A Márton Éva vezette előzsűri a beküldött videó felvételek alapján 105 fiatal tehetséget választott ki, köztük 7 magyart. 9 templom és 3 imaház tárja ki kapuit Szentendrén szeptember 2. hétvégéjén a zenei, irodalmi, egyházművészeti és képzőművészeti programok előtt, tudósít az MTI. A 6. szentendrei nyitott templomok hétvégéjén többek között Szabó T. Anna költő, Grindulc Dániel zenész, valamint a Szent Efrém férfikar is fellép. A fesztivál Szentendre gazdag művészeti és építészeti hagyományait, vallási sokszínűségét hozza közelebb a nagyközönséghez. A program különlegessége, hogy ezen a hétvégén az évközben zárva tartó szerb ortodox templomok is megnyitják kapuikat. A templomok, imaházak szeptember 2. hétvégéjén meghosszabbított nyitvatartással látogathatók. A koncertek mellett templomséták, kreatív programok és előadások is várják az érdeklődőket. A programok szervezésébe a történelmi egyházak helyi közösségei is bekapcsolódtak. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!

0: Élő imalánc a Mária Rádióban. Ima szándékát a 061-374-0904-es telefonszámon jelezheti. Várjuk kedves hallgatóink telefonhívásait.
1: Békés szép délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak. A kedd délutáni imaláncot hallják a Mária Rádió élőadásában. Telefonszámunk 061-374-0904-es, 14 óra 58-ig várjuk a hívásaikat erre a számra, és kérem, hogyha adásba kerülnek, akkor kapcsolják ki a rádiót. Köszönöm a megértést. Imádkozunk elhunyt András, Henriett, Sándor és Péter lelkeüdvért, valamint a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Imádkozunk elhunyt Ipoly atya lelkeüdvért, akit a közelmúltban helyeztek örök nyugalomra, és önkéntes társainkat is kérjük a szűzanya oltalmát Jézus irgalmas szeretetébe ajánlva a betegek gyógyulásáért. Mária Rádió, tessék! Halló, tessék mondani!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Hálát szeretnék adni a kapott kegyelmekért, imád szeretnék kérni a Mária Rádió összes dolgozójáért, adakozójáért, önkénteseiért. Imád szeretnék kérni édesanyám és édesapám, öcsém halála miatt véget. Imád szeretnék kérni hazánkért, a katasztrófa sújtott a területekért, a békéért, azokért, akikért nem imádkozik senki, a tisztító tűzbe szenvedő lelkekért, a pápáért, érsekünkért, papjainkért, és magamért szeretnék egy kis imád kérni, hogy sikerüljön a pálos 70. Köszönöm szépen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Köszönjük szépen mi is, Isten áldja. Imádkozzunk az ezen a héten elindult iskolásokért, kicsikért és nagyokért egyaránt. Az üzanya oltalmába Jézus irgalmas szeretetébe ajánljuk őket. Mária Rádió, tessék!
3: Dicsőség Jézus Krisztus! Imádkozzunk együtt Kati nővéremért 87 éves születésnapjára. A Jóisten vegye őket szeretete alá a szűzanyával együtt, unokájának a névnapjára, és két fiával súlyos betegségéből gyógyulásért, Isten akarata szerint, Mónikának balesetből gyógyulásért, hogy legyen ereje gyógyulni a nagy balesetből. Köszönöm szépen, dicsőség Jézus!
1: Köszönjük szépen, mi is imádkozzunk a gyógyulásokért. Folytassuk a telefonálást, van még nagyon sok időnk, már jön is a következő. Mária Rádió, tessék!
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én is szeretnék imádkozni drága gyermekeimért, imád kérek a szűzanya segítségével, borzasztó leterhelt tananyagokat kapnak, hogy egy kicsit könnyítsenek rajtuk, hogy így is olyan leterhelt a világ, és ez a számítógépes kütyük borzasztóan leterhelik, amin nem nagyon tudunk segíteni, és imádkozzunk értük, hogy bírják a dolgokat. És azért is szeretnék imád kérni, hogy a 9 éve zárva tartó Őrbottyáni Szent Miklós templomunk a Jóisten segítségével 12-én újra megnyílik, hogy legyen erőnk kitakarítani, és újra ott lehessünk imádságos szeretettel, és önökért, Luizikám, köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Köszönjük szépen ezt az örömhírt, és imádkozunk önökért. Mária Rádió, tessék!
5: Imád szeretnék kérni elhalt férjem lelki üdvösségéért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Imádkozzunk érte szeretettel. Telefonszámunk 061-374-0904-es, és várjuk a hívásaikat 14 óra 58 percig. Akkor adjunk be egy üzenetrögzítőt, hogyha jöttek.
6: Imád szeretnék kérni a férjemért, az egészségi állapotáért, mindig nagyon fáj a lába, hogy sokáig tudjon dolgozni, ne legyen rosszabb az állapota. A lányom egészségi állapotáért, a fiamért, hát és mindenkiért, önökért, a Mária Rádióért, Balsi Balázs atyáért, és minden emberért. Köszönöm szépen!
1: Mária Rádió, tessék!
7: Dicsértessék a Jézus Krisztust! Diana gyógyulásáért szeretnék imád kérni, és
8: Márkó és Dávid társuk Istenet akarata szerinti megtalálásáért, drága gyermekeimért, unokáimért, az ő egészségükért és a maga egészségéért szeretném az imát kérni. Köszönöm szépen, Isten áldja önöket.
1: Szeretném. Önnek is ezt kívánjuk, mindörökké, amen. Akkor folytassuk az üzenet rögzítővel, ha nincs hívás.
9: Közös imád kérek szépen a kolumbiai földrengés áldozatait, az árvákért, a hajléktalanokért, akik a földrengés következtében elvesztették mindenüket. Köszönöm.
10: Beteg Jácintért, beteg Sáráért és saját magam gyógyulásait kérnék szépen imád.
1: Mária Rádió, tessék!
11: Halló?
1: Tessék mondani, és közben lezárni a rádiót. Köszönöm szépen.
11: Igen, én is tessék a Jézus Krisztus. Imád szeretnék kérni elhunyt hozzátartozóimért. A férjem nemrég halt meg ebbe az évben. A családomért, a unokáimért, leány unokám most kezdi majd az egyetemet, illetve már másodéves lesz a jó tanulmányáért. A fiam gyógyulásáért és munka lehetőségéért, és hogy egy a szűzanya segítségével egy olyan rendes kis hölgyet találna, aki hozzávaló. Magam gyógyulásáért, Mária Rádióért, dolgozóiért, békéért, esőért. Köszönöm szépen, Isten áldja önöket.
1: 061-374-0904-es, 14 óra 54 perc van, még van egy pár percünk hátra. Kérem, hogy most hívjanak.
12: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egy édesapáért kérek imát, aki 21 évvel ezelőtt költözött az örök hazába. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
13: Kérem a közös imát Lovas és Molnár család élő és meghalt tagjaiért, tisztító tűzbe szenvedő lelkekért, háború megszűnéséért, Mária Rádió dolgozóiért, akikért nem imádkozik senki, papi hivatásokért, saját betegségem és húgom betegségének gyógyulásáért, kedves rokonom lelki üdvéért, akinek nemrég volt a temetése. Köszönöm a szűzanyának az eddig kapott kegyelmeket, kérem, hogy továbbra is segítse a családomat. Köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Imádkozzunk a beteg önkéntes társaikért.
14: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imádkozzunk Ipoly atyáért, hogy örök békében és nyugalomban érje a mennyei föltámadást. Köszönöm!
1: Mária Rádió, tessék!
15: Hát dicsértessék a Jézus Krisztust. Hála imád szeretnék kérni, vagy legalább, illetve imád szeretnék kérni a kis menyemért, aki nem sokára szülni fog, hogy mind a ketten a kis jövevénnyel együtt egészségesek legyenek, mert a másik két kis testvérke nagyon várja a harmadikat. És a Mária Rádió áldozatos munkáiért kérek sok-sok imát, és Isten áldja önöket, hogy meghallgattak.
1: Önöket is, a jó Isten áldja, örülünk annak, hogy újabb baba érkezik a családban. Jó egészséget mindnyájuknak.
16: Kirel Imre atya mai műtétjének sikeréért kérünk imád. Köszönöm szépen.
1: Még van két percünk hátra, várjuk meg.
16: A szegedi család élő és elhűnt tagjaiért kérünk imád. Köszönjük szépen.
17: Úr Jézus Krisztus, megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérem továbbra is, kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem, a nászoram emlékére, és minden hallottunk emlékére. A gyermekeim, unokáim, ifjúság, hitükért, egészségükért, tanulásokért, munkájukért, és minden kár a szenvedőtől, óvja meg őket a drága jó Isten. Kérlek, imádom magam testére és lelki felgyújulásáért, és minden betegért, a Mária Rádióért, és dolgozóiért. Az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki, mindnyájunkért, drága keresztény hazánkért.
1: Mária Rádió, tessék!
18: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Tessék mondani.
18: Én vagyok a vonalban?
1: Igen, igen.
18: Imád szeretnék ki.
1: Csak a rádió be van kapcsolva, az a helyzet.
18: Bocsánat. Imád szeretnék kérni a fiam lelkeüdvőjét, a szüleim lelkeüdvőjét, családi békéért, az unokáimért. Másodikba ment a kis unokám, és elég nehezen megy a tanulás neki. Kérem a szizanyát, hogy segítsen neki. Imád kérek a barátnőmért, mert nagyon beteg, és én magamért is, és a Mária Rádió minden dolgozójáért. Köszönjük. Jó Isten szépen áldja meg a munkájukat.
1: Önöket is kérjük a Jó Isten áldását az egész családjukra. Kedves hallgatóink, a kedd délután imaláncot hallották a budapesti stúdióból. Minden szándékot felajánlunk, azt is, amit nem tudtak elmondani, és kapcsoljuk az esztergomi ferences nővéreket. Velük együtt imádkozunk.

0: Irgalmasság órája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, Esztergomból, a ferences szegény gondozó nővérek kápolnájából. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket
1: add meg nekünk ma,

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak. Részlet Szent Faustina nővér naplójából. Hadd, leányom! Bár minden mű, amely akaratomból keletkezik, szenvedésekkel jár, mégis gondolkodj el azon, hogy volt-e olyan közöttük, amely nagyobb nehézségekkel járt volna, mint az én közvetlen művem, a megváltás műve. Nem szabad túlzottan aggódnod a fellépő kellemetlenségek miatt. A világ nem olyan erős, mint amilyennek látszik. Erői szoros korlátok között mozognak. Tudd meg, leányom, amíg lelked tiszta, szeretetem izzásával van tele, szétfoszlanak a nehézségek, mint a köd a napsugaraitól. Ilyen lélekhez nem mernek hozzányúlni, s ellenségei is félnek vele kikezdeni, mert érzik, hogy ez a lélek erősebb, mint az egész világ. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
0: Az irgalmasság rózsafűzérét imádkoztuk Esztergomból, a ferences szegény gondozó nővérek kápolnájából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mind.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindenki, amen!
1: Ezt a rózsafűzért a Néri Szent Fülöp imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájában. Felajánljuk a rózsafűzérünket a pápa szándékára, a szerzetesekért, a papokért, a betegekért, és azokért, aki senki nem imádkozik. Kérem, hogy önök is tegyék hozzá az ima szándékaikat, és szívből tiszta hittel imádkozzunk, hogy imáink meghallgattassanak. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentet házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadítsd meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból feltámadt. A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, s magukkal vitték az előkészített illatszereket is. Úgy találták, hogy a kő el volt hengerítve a sírtól. Bementek, de az Úr Jézus testét nem találták. Még fel sem ocsuttak meglepetésükből, már két férfi jelent meg mellettük ragyogó ruhában. Ijedtükben a földre szegeződött a tekintetük, de azok így szóltak hozzájuk. Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt. Emlékezzetek vissza, mit mondott nektek, amikor még Galileában járt. Erre eszükbe jutottak a szavai. A sírtól visszatérve mindent hírül adtak a 11-nek és a többieknek. Uram, sokszor mi sem emlékszünk arra, amit mondtál, ez a mi gyöngeségünk. Uram, emlékezni akarok szavaidra, feltámadásoddal minden fájdalmat, nehézséget legyőztél. Megváltottál minket, igaz ez akkor is, amikor a nehézségek szorongatnak. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak kérgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér második titka, aki a mennybe fölment. Az Úr Jézus miután szavait befejezte, fölment a mennybe, és az Isten jobbán foglal helyet. Életének ez az utolsó mozzanata szorosan kapcsolódik az elsőhöz, vagyis a mennyből való alászálláshoz, amely a megtestesülésben történt meg. Csak azt tud visszatérni az Atyához, aki az Atyától jött, vagyis Krisztus. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Dicsőséges rózsafűzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Amikor mondtam, hogy jobb nektek, ha én elmegyek, szomorúság töltötte le a szíveteket. Veletek maradok, mert a lélek és én egy vagyunk, mint ahogy tanítottam nektek, míg köztetek jártam. Emberéletet akart nekem az Atya, mint ahogy én a Szent Lelket akartam nektek, hogy bennetek, háromságban lakozván, a teljes Isten bocsássam a mindenségre. Mert egy és ugyanaz az Isten, aki megvált, aki megszentelt, és ti a teljes Istent láthattátok az arcomon, hallottátok a szavaimon, és éreztétek a szívetekben. Az örömnek ezt a teljességét most már senki sem veszi el tőletek. Ezért jobb nektek, hogy az Atyához mentem. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék.

0: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Ó Jézusom! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azok.

0: akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzé negyedik titka, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett. Az Úr kegyességét emlegetem, az Úr dicső tetteit, mindazt, amit velünk tett az Úr, és nagy jóságát Izrael háza iránt, amit velünk tett irgalmassága szerint, és kegyességének nagysága szerint. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk korájára. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzét 5. titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. A parancsaimat megtartjátok, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait, és szeretetében maradok. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen ti bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál életünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátán és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztélek körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Kedves hallgatóink, a dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk. Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak. Amen.
4: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Nepál és Tibet megsegítéséért, valamint Haiti békéjéért szólalt fel Leó pápa. Időkapszula került elő a forráskúti katolikus templom toronysisakjából. Először neveztek ki női vezetőt egy kegyhely élére. Jönnek a részletek, a szerkesztő Beti Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Leó pápa felhívással fordult a világ vezetőihez és az emberekhez vasárnap, áll a Vatican News hírében. A Szentatya mély aggodalmát fejezte ki a Haitin elkövetett mészárlás és az emberrablások miatt. Imádságos közelségéről biztosította az áldozatokat és a családtagokat, egyúttal a túszok azonnali szabadon bocsátását követelte. Sürgette a felelősöket, hogy tegyenek határozott lépéseket a lakosság biztonságáért és az erőszak megfékezéséért. A pápa a Nepált és Tibetet sújtó szörnyű árvizek áldozataiért, sérültjeiért, az eltűntekért és a mentésben résztvevőkért is imádkozott, kérve a nemzetközi közösség összefogását a szenvedések enyhítésére. Szent Ágostont idézve hangsúlyozta, a béke olyan, mint a megszaporított kenyér, arra buzdított mindenkit, hogy a megosztottságot legyőzve terjessze a békét. Összetekert, súlyosan károsodott dokumentumok kerültek elő a Mórahalmi járásban található forráskúti katolikus templom tornyának felújítása közben, adja hírül a Szeged-Csanádi egyházmegye. A dokumentumok égésnyomokat és nedvesség okozta elszíneződéseket mutattak, több helyen sérültek, felületüket erős szennyeződés is károsította. A lelet egy pergamenből és két papíralapú dokumentumból áll. A restaurátoroknak köszönhetően az iratokat tisztává és teljesen olvashatóvá tették. A sikeres restaurálást követően a történészek és levéltárosok megkezdhetik a szövegek feldolgozását, amely várhatóan újabb értékes adatokkal szolgál majd a térség helytörténetéhez. A forráskúti Urunk mennybe menetele templom idén ünnepli fennállásának 120. évfordulóját. A világon először kerül elő vezető egy kegyhely élére. Muszlim többségű Algériában Anna Medeossit nevezték ki a Santa Cruzi Miasszonyunk kegyhely vezetőjének, tudósít a Magyar Kurír. Az olasz származású építész a zarándokhely felújítása miatt érkezett Santa Cruzba, majd az algériai vértanúk boldoggá avatásának megszervezésében is segédkezett. A hely a muszlimok számára is zarándokhely, ami tanúságot tesz arról is, hogy lehetséges a békés együttélés. Azt vallja, tanúságot tenni a hitről azt jelenti, hogy tiszteletben tartva a különbözőségeket, igyekszünk együtt növekedni az emberségben. Gyönyörű barátságok születnek, amikor az emberek őszintén tudnak beszélni egymással. Anna asszony, mint az Orani egyházmegyéhez tartozó szűzek rendjének tagja szolgál a kegyhelyen. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Pécel, FM 91,7.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
3: Kékén Zoltánné vagyok, született Bába Zsuzsanna. Tanulságot szeretnék tenni arról, hogy hogyan vált tudatossá a Jóistennek a szeretete bennem, és arról, hogy hogyan vezeti ő most, amikor már életemnek az utolsó éveit fogom élni, hogy abban milyen csodákat tesz velem az Úr. 1952-ben születtem, Paratko idejében, de ennek nem volt jelentősége, mert szüleim örömmel vártak, egy szem gyermekük vagyok, édesanyámnak nem is lehetett több gyermeke én utánam. Zsuzsanna nevet adta, mert neki akkor nagyon tetszett egy ismerősén keresztül. Utána néztem, hogy a Zsuzsanna név mit jelent, és Liliumot jelent, és nagyon hálás vagyok neked, Uram, hogy ezt a nevet kaptam, mert nagyon tetszik, és azt gondolom, hogy ez végig is kísér az életemben ez a név. Egyedüli gyermek vagyok, viszont nagy családban nőttem fel, a nagyszüleimmel együtt éltünk 15. kerületben Rákospalotán, egy családi házban, édesanyámék szüleivel éltünk együtt, édesanyámék többen voltak, testvérek négyen, és az unokatestvéreim ott laktak a környékben, a környékbeli utcában. Abban az időben az volt a szokás, hogy az édesanyáknak korán kellett menni dolgozni. A nagymama összegyűjtött bennünket, és tulajdonképpen ő nevelt, ő volt az anyapótlék, ha lehet ezt így mondani. Nagyon erősen kötöttem a nagymamához. Egészen más jellem és más karakter volt, mint én. Talán ezért is volt vonzó. Ő nagyon erőteljes asszony volt, nagyon tudta, hogy mit szeretne, rendkívül családcentrikus, és nagyon szerettem a lába mellett ülni, amikor mesélt, az valami egészen különleges dolog volt. Mai napig borzongok. Nagyon szerettek a szüleim, és mégis mikor a nagymama meghalt, idős volt, már 94 évesen halt meg, akkor valahogy kicsusszant a számon, hogy ő volt az, aki igazán szeretett. Ez egy nagyon meghatározó élmény a mai napig is. Unokatestvéreimmel nőttünk fel, sokan voltunk, igazából soha nem voltam egyedül. Vallásos családban nevelkedtem a nagypapámat, úgy hallottam, hogy papnak szánták, de az útja más lett, és nagymamával tette feleségül, nagy családot alapítottak, és nagyon szépen éltek, azt lehet mondani. Édesanyám szintén vallásos volt, talán a családjukban anyukám és a nagypapa volt, aki leginkább tartotta a hitet. Édesapám szintén katolikus volt, ő nem tartotta a hitét, a nagymama pedig nagyon sokáig református felekezetűként élt. Amikor édesanyámék összeházasodtak, akkor tért meg katolikus hitre, de mindig a nagypapával együtt jártak katolikus templomban Rákospalotán. Nekem az első emlékem, 7 éves koromban első áldozó voltam, és utána megszüntették az iskolában a hitéletet, és nem is tanultam hittant, bennem az maradt meg, amit akkor első áldozóként megtanultam. Édesanyámmal sokat jártam katolikus templomban misére. Egyéb iránt más tanulmányaim akkor abban az időben nem voltak. De arra emlékszem, hogy amikor érettségire készültem a Lurdi kápolnában, nagyon sokat imádkoztam a szűzanyámhoz, hogy sikerüljön az érettségim, és alapból jó tanuló voltam mindig. Lehet azt mondani, hogy jó szót fogadó gyermek is. Sikerült is az érettségi, de nem tanultam tovább, hanem egy év múlva férhez mentem, 19 évesen. A mai észre nyilván ez nagyon-nagyon korai volt. A férjem evangélikus vallású volt, de katolikusként szerettük volna a házasságunkat megkötni. Jártunk is felkészítésre. Ott kaptunk egy könyvet, aminek az a cím, hogy Hitünk és Életünk, és kaptunk a felkészítés alatt egy keresztet is. Ugyanakkor viszont a hit életem a házasságunk után nagyon nagy fordulatot vett, mert hogy megszűnt. A férjem sem tartotta a hitét, és én sem jártam templomba. Mindig imádkoztam, reggel, este, lefekvéskor mindig, tehát az imádságot azt soha nem felejtettem el, nem hagytam el, de a hitéletem itt megszakadt. És ha lehet azt mondani, nagyon-nagyon-nagyon rossz házasságot kötöttem. Az összes olyan szenvedéssel, amit egy házasságban meg lehet élni. Nem is szeretném részletezni, ebben minden benne volt, agressziótól kezdve a minden-minden. Egy gyermekünk született, nem is lettem többet várandós, egy fiú gyermekem, és 16, majdnem 17 évi házasság után elváltunk. Próbáltam a fiamat hitben nevelni, de nem voltam kitartó. Elkezdett járni hittanra, hogy első áldozó legyen, de nem vitte végig, és én nem is erőltettem, úgyhogy ő akkor 9 évesen nem lett első áldozó. A rossz házasság, és itt mindenképpen megemlíteném azt, hogy az Úr hogyan lépett közbe a házasságom megszakításába, azt kell, hogy mondjam. Függetlenül attól, hogy tudom, hogy amit az Úr egybeköt, az szét nem választódik. A következő történt, nagyon-nagyon sok szenvedésen mentem keresztül, és arra emlékszem, hogy egyedül voltam a lakásban, és azt kérdeztem az Úrtól, hogy Uram, meddig fog ez még tartani? És egy megmagyarázhatatlan érzés, hang, nem tudom mai napig ezt megmondani, hogy minden nagyon tisztán lehetett érteni, hogy nem sokáig. Ez volt mondjuk, hogy egy februári hónapban, és szeptember első napjaiban a kisfiammal mi már egy új otthonban kezdtük az életünket, egy új lakásban. Tehát fél év alatt lezajlott a házasság felbontása, új otthonnak a megteremtése, közel voltunk a szüleimhez. Egyszerűen egy csoda volt, amit ekkor átmentünk, a kisfiam akkor volt 11 éves. Ez az élmény nagyon meghatározó volt, de még mindig nem volt annyira meghatározó, hogy én ezt megérezzem, hogy itt tulajdonképpen az Úrral hogyan lehet közelebb kerülni. Miután édesanyámékhoz közel laktunk, többet eljártam már templomba, elkísértem őt is a szentmisékre, de nem volt aktív hitéletem. A fiamnak sajnos nem, mert egyszerűen valahogy azt éreztük, vagy vettük észre édesanyámmal is, hogy nem esik jól neki templomban lenni, tehát hogy valahogy, mintha úgy menekülne. Ez egy fájdalom, de ez így volt. És azt kell mondjam, hogy abban, hogy a hitéletem mélyüljön, évek teltek el, és nem mélyült jobban. Tehát ugyanúgy imádkoztam, az úgy teljesen rendben volt, tudtam, hogy van Isten, tudtam, hogy kell hozzá imádkozni, de nem volt semmilyen közelebbi kapcsolatot. Egy ilyen távoli Istennek éltem meg, aki tudtam, hogy mindent tud, mindent lát, de mégis kicsit olyan félelmetes volt számomra. És évek elteltek, amikor az történt, hogy úgy vonzottam a Karitász után. 6. kerületben volt akkor az Erzsébet Karitásznak egy irodája, én oda bekopogtam, mondja, szeretnék karitászoskodni, és akkor nagyon örültek neki, jó, persze. Mondtam, hogy hol lakom, mondták, hogy jó, hát akkor ott a 4. kerületben van a régió, menjek el oda, és akkor ott vegyem fel a kapcsolatot az ottani régió vezetővel. Ez meg is történt, ő is nagyon örült, jó, azt mondja, figyelj, de 15. kerületi templom, azt ismerem, ott van is egy karitászos hölgy, ott ismerkedjél. Bekopogtattam a plébános úrhoz, vagyom békében Alberti Árpád atya, és őt nagyon-nagyon kihangsúlyozom, mert ő rajta keresztül az Úr nagyon-nagyon sokat segített. Bekopogtam, és mondtam neki, hogy atya, én nem túl régen költöztem ide Palotára, édesanyámmal laktam Rákospalotán, mert a fiam már felnőtt férfivé vált Újpesten, és ott hagytam neki a lakást, és akkor az anyukámhoz költöztem Palotára. Igen, az atya kérdezte, hogy ó, nagyon jó, nagyon örül, melyik szentmisére járunk? Mondtam, hogy a 8 órásra, hát a 10 órásra jobb lenne, és kérdezte, hogy meg vagyok-e bérmálkozva. Hát mondom, hogy sajnos be kell vallanom, de nem. Na hát akkor itt az ideje. Hát hogy gondolja, atya, hát 50 éves leszek lassan. Hát hogy a fiatalok közé üljek be. Mondtam, Zsuzsa, itt a helye, ekkor és ekkor tartom a felkészítést, ide el kell jönni. És nem volt appelláta, mentem, és onnantól kezdve elkezdtem menni a hittanórákra, és azok valami egészen felemelőek voltak. De atyának a misézése is olyan szinten érintett meg engem, édesanyámat még kísértem a szombat délutáni, vagy a szombatesti szentmisékre, és mondtam neki, anyukám, én szívesen elkísérlek, de én az atyához fogok járni a miséjére, és akkor mondta, hogy jó, hát természetes, hogy akkor ő is jön velem. Úgyhogy mi így jártunk az Alberti atyának a szentmiséjére, és valami egészen frenetikus élmény volt, szóval nem is tudom szavakba említeni, mert abban az időben a hazaszeretettel egybefüggően olyan szentmiséket tartott, olyan énekekkel, én ezt egy csodaként éltem meg. És akkor az történt, hogy én akkor valóban pérmálkoztam, és azt jelentette, hogy na végre most már azért olyan felnőttként nem csak úgy az oldala ajtón mehetek be, hanem egyfajta ilyen fontos dolog volt, hogy a hitemet tudtam még jobban mélyíteni, illetve nem, hogy még jobban, hanem egyáltalán elkezdeni, hogy mit is jelent a keresztény hitélet. Atyán keresztül nagyon jó volt megélni, mert ő túl azon, hogy számomra nagyszerű szentmiséket tartott, ő egybe tartotta a gyülekezetet, a csoportot. Eljártunk egymáshoz. Beszélgetés volt, éneklés volt, atya megáldotta az otthonainkat, miséket tartott ott helyben, kirándulni jártunk vele, szóval valami egészen csodálatos, kinyílt a világ, és édesanyámnak is ez egy nagyon furcsa élmény volt, de aztán teljesen természetessé vált, hogy igen, az atya jön oda hozzánk, és jól érzi magát, a csoporttal jól érzi, magyarul egy közösségbe kerültem, ami aztán nagyon vitt magával, nagyon sok közös élményt éltünk meg, a plébánián voltunk, sokat takarítottunk, tehát ott egy nagyszerű közösségi dolog alakult ki. Atyát elhelyezték a Váci utcába, és akkor mi mentünk utána. Meg is jegyezték mások, hogy papfüggők vagyunk, hogy micsoda dolog. De mi mentünk lelkesen, és ameddig csak lehetett, mentünk atya után. Csodálatosok voltak a zenék, amiket ő énekelt. Ő egy zeneművész is volt. A zenéhez való kötődést is atyától kaptam meg. Ő nagyon sokat segített nekem ebben.
4: Ez változtatott valamit a személyes Isten kapcsolatodon?
3: Igen, ennek volt egy előjele. Méghozzá a beszélgetésünk elején említettem a Hitünk és Életünk című könyvet, amit a házassági felkészítésre kaptunk. Ezt a könyvet én minden egyes alkalommal, amikor költözködtünk, vittem magammal, de mindig bekerült a szekrényemnek egy bizonyos polcára, és én ezt soha nem vettem elő. És mielőtt az atyához elindultam volna az első találkozásunkra, akkor elővettem ezt a könyvet. Szentlélek oda vezetett, most azt kell, hogy mondjam, hogy ez így történt. Kinyitottam, kivettem a könyvet, és elkezdtem lapozgatni és olvasni. Akkor sok mindenre döbbentem rá, arra is, amikor az Úr azt mondta, hogy ez nem fog sokáig tartani, de vezetett engem. És aztán, hogy az Árpád atyához vezetett, hogy is van az Úrral való lét és az élet. És akkor én üzletkötőként dolgoztam a biztosítási szakmában. Szerettem a szakmát, emberekkel kerültem kapcsolatba, akikkel beszélgettem, akik megnyíltak. És ezt én megtapasztaltam, hogy milyen érzés, amikor az emberek megnyílnak és tudnak beszélni az életükről. Az apai nagymamámat nem ismertem soha, ő erdély származású asszony volt, bábasszony. Nagyon sok gyermeket segített a világra, a saját magának 14 gyermeket. A karakterénél fogva egy befogadó lélek volt, mindenkit befogadott. Valahogy megéreztem azt, hogy valami közelségem van ehhez a szeretett kapcsolathoz. Ugye a Karitászba is, mikor jelentkeztem, és egyszer csak bedobtak édesanyám postaládájába egy tájékoztatót, egy információt, hogy egy felnőtt képzés indul szociális gondozó és szervező képzésben. És én rögtön jelentkeztem, és az üzletkötői szakma mellett én elvégeztem a szociális szervezés gondozó képzés tanfolyamot. De akkor én már ismertem, hogy milyen vállalkozónak is lenni. És felnőttként tanulni az valami egészen csodálatos dolog volt. Nagyon-nagyon élveztem, nagyon nagyszerű osztályba jártam, de olyan hölgyekkel, akik ebben a szakmában dolgoztak. Én nem dolgoztam ebben a szakmában, viszont mondták, hogy Zsuzsa, csináld meg, legyél vállalkozó, mi megyünk oda hozzád, és fogunk veled dolgozni. Hát mondom, lányok, elvégezzük az iskolát, megnyitom a vállalkozást, és fogunk házi gondozást végezni. Hát persze ez nem így történt, azért ennek nagyon-nagyon sok buktatói voltak. Sok-sok év telt el, míg egyszer csak a legidősebb unokanővérem kórházba került. Ennek a legidősebb unokanővéremnek egy értelmi sérült kislánya volt, van, aki már akkor felnőtt volt. Nagyon titkolták a családban is azt, hogy igazából mi van az Andival. Annyit tudtunk, hogy beszédhibás, elzárták a családtól. Abban az években arról nem beszéltünk, a társadalom sem nagyon fogadta el. És az unokanővérem kórházba került, én látogattam őt, nem tudtuk, hogy konkrétan, hogy mi baja. És egy vasárnap én bementem hozzá, és beszélgettünk, szerettem volna eljönni a kórházba, és mondta, hogy nem, maradjál még. Hát mondom, jó, hát még maradok. Akkor megint egy kicsit beszélgettünk, de ilyen felszínes dolgokról. És egyszer csak jött egy házas pár hozzá látogatni, és akkor mondtam, hát figyelj, Marika, én most akkor elmegyek, ti csak beszélgessetek nyugodtan. Nem, maradjál még. Félrevonultam, hogy tudjanak beszélgetni, elment a házas pár, és akkor leültem mellé, hogy mit szeretne. És erre a beszélgetésre nem került sor, mert közben bejött a nővér, és egy olyan dolgot hajtottak nála végre, amit mondta a nővérke, hogy fáradjak ki, és várjam meg kint. És mikor én visszamentem, akkor annyira el volt fáradva az unokanővérem, hogy mondta, hogy most már tényleg akkor menjél. Elmentem, és ez volt egy vasárnapi látogatás, és másnap hétfőn én mentem dolgozni, de olyan nyugtalan voltam, és újra bementem a kórházba, és az unokanővérem akkor már nem volt magánál egyáltalán, oxigén volt rátéve, és mondta a főorvos asszony, hogy órái vannak hátra. Én nem akartam elhinni. Próbáltam, hogy esetleg papot hívni, aki segít majd ebben az átmenetben, de nem sikerült elérni. Én akkor imádkoztam mellette, elrendeztem körülötte dolgokat, és valóban, mikor hazaértem, telefonált a férje, hogy meghalt. És ott maradt a kislány, ugye hát akkor 44 éves volt, és a sógorom kérdezte tőlem, hogy mondott-e nekem valamit az Andival kapcsolatban, mondom, semmit. Azt mondja, hogy jó, majd leülünk és beszélgetünk. Lényeg az, hogy eltelt legalább 2 év, mire leültünk beszélgetni, és akkor ő azt mondta, hogy megbeszélték ketten, hogy ők szeretnék, hogy legyek Andinak a gondnoka, tehát vegyem magamhoz. De mondom, hát ezt hogy gondoljátok? Anyuval élek, unokám van, akkor már megszületett az első unokám, és azt mondta, hogy azért, mert részben akkor ők már tudták, hogy én a szociális iskolát elvégeztem, unoka testvérem édesanyjának, tehát anyukámnak a legidősebb nővére segítettem, hogy hogyan lehet ilyen szociális gondozói ápoláshoz hozzájutni, hol kell intézni ezeket a dolgokat, és azt mondja, hogy egyfelől azért, mert szakmailag látták, hogy értek a dolgokhoz, a másik pedig az, hogy vallásosak vagyunk. Ezen nagyon meglepődtem, mert az én tudomásom szerint nem voltak vallásosak, az unokanővérem sem és a férje sem. Meg kell, hogy mondjam, hogy jól esett ezt hallani. Anyukámmal beszélgettünk erről, nagyon nehezen élte meg, de végül is elfogadta, és az Andit magunkhoz vettük, meghalt az édesapa is a beszélgetés után körülbelül egy olyan másfél évre. Akkor Andi volt 46 éves, és amikor ez megtörtént, akkor gyakorlatilag én már éreztem azt, hogy az Úr vezet engem. Igéket is olvastam hozzá, Árpád atyával is ezt átbeszéltük, hogy mi történik. De nem bátorított, nem is mondott semmit. Arra az igére alapoztam, hogy ennek a kislánynak senkije nincs, senkije nem maradt, és hogy elhagyod apádat, anyádat, mindenkit. Nagyon furcsa élmény volt, de mégis azt éreztem, mert akkor már nekem unokám is volt. És ott volt még az édesanyám is. És mégis valahogy ez az ige volt, hogy mindenkit elhagysz, mert hogy ennek a kislánynak te leszel az, akit gyámolítani fogsz, akit a szívedre helyezek. És én elvállaltam, elfogadtam. Úgyhogy az lett a következménye, hogy a család nem nagyon örült neki. Az a kis ház, amiben éltünk, kicsi lett volna hármunknak. Akkor a fiam még Dunakeszin éltek már, és ő mondta, hogy gyertek ide Dunakeszire, keresünk egy olyan helyet, ahol jobban el fogtok férni. És itt a Jóistennel való kapcsolat az valami egészen különleges módon történt, de még mindig nem volt teljesen tudatos. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert a mai napig azt élem meg, hogy kitárta az ajtókat, olyan szinten tárta ki, hogy tényleg, amikor most is beszélek róla, csodaként élem meg, és könyvbe lábad a szemem, az egyik azért, mert az anyukám hozta ebben a helyzetben a legnagyobb áldozatot. Ő akkor 89 éves volt, és ő 5 éves volt, amikor abba a házba költöztünk, ahol laktunk. Tehát ő a 84 évét mindent hátrahagyott, mindent. Azért, hogy elköltözzünk egy új otthonba, ráadásul egy olyan helyzetbe, ahol egy értelmi sérült kislánnyal fogunk együtt élni. De utána az történt, hogy egy nagyon nagyszerű lakást talált a fiam nekünk. Külön szobája volt az édesanyámnak, az Andinak, nekem is volt egy nagy nappalink. Úgyhogy ez a része, ez rendben volt. De mi lesz tovább, hogyan fogunk így élni? És amikor megtaláltuk a lakást, akkor még ugye palotán laktunk, és ahogy mentem haza autóval, elmentem Dunakeszin egy otthon mellett. Bementem abba az otthonba, és mondtam, hogy én itt csak érdeklődöm, milyen ez az otthon, szembe menjek. És ott egy nagyon helyes portáshölgy volt, elmondtam, hogy milyen élethelyzetben vagyunk, és azt mondta, hogy a lehető legjobb helyre jöttünk, az értelmi sérülteknek egy otthona. Beszélgettem az igazgatónővel, hogy azt szeretném, hogy az Andi ne egyedül legyen otthon velünk, hanem közösségben. És ő meg is engedte, reggel bevittem, ott dolgozott, ebédelhetett is, délután érte mentem, és ott nagyon-nagyon jól érezte magát. Évekig így éltünk mi akkor hármasban. Ő az értelmi sérültségéből fogva ugyan fölfogott dolgokat, úgyhogy én vittem magammal szentmisékre, nagyon szerette és tud imádkozni is. Vannak hitéleti könyvei. Azóta Pilis Csabán egy magánotthonban találtam neki helyet, miután én vagyok az utolsó kapocs az életében, és ha velem történik valami, akkor el legyen rendezve a sorsa, és ott is minden vasárnap viszik őket templomba, imádkoznak, hitéletet tud élni.
4: Kedves hallgatók, Bába Zsuzsanna tanúságtételének első részét hallották. A második részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

0: Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
1: Mária Rádió.
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Időkapszula került elő a forráskúti katolikus templom torony sisakjából. Márton Áron püspökre zarándoknappal emlékeztek szülőfalujában. Nyitott templomok hétvégéje lesz szeptember közepén Szentendrén. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Összetekert, súlyosan károsodott dokumentumok kerültek elő a Mórahalmi járásban található forráskúti katolikus templom tornyának felújítása közben, adja hírül a Szeged-Csanádi Egyházmegye. A dokumentumok égésnyomokat és nedvesség okozta elszíneződéseket mutattak, több helyen sérültek, felületüket erős szennyeződés is károsította. A lelet egy pergamenből és két papír alapú dokumentumból áll. A restaurátoroknak köszönhetően az iratokat tisztává és teljesen olvashatóvá tették. A sikeres restaurálást követően a történészek és levéltárosok megkezdhetik a szövegek forráskritikai feldolgozását, amely várhatóan újabb értékes adatokkal szolgál majd a térség helytörténetéhez. A forráskúti Urunk mennybe menetele templom idén ünnepli fennállásának 120. évfordulóját. Zarándoknappal emlékeztek meg szombaton Csíkszentdomonkoson Márton Áron szülőfalujában az erdélyi püspök születésének 130. évfordulójáról, adja hírül az MTI. Az ünnepi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be, a szentbeszédet pedig Jean-Pierre Glode érsek, Románia és a Moldvai Köztársaság apostoli nunciusa mondta több száz jelenlévő hívő és zarándok előtt. Homiliájában kiemelte, Márton Áron életének és szolgálatának ereje az imádságban gyökerezett, népe, közössége és egyházmegyéje örömeit és szenvedéseit vitte Isten színe elé. A nap folyamán az érdeklődők előadáson, fotókiállításon és zenés-verses emlékesten is megemlékeztek a legendás püspökről, kinek születése 130. évfordulója alkalmából a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye Romániában emlékévet hirdetett, amit a parlament is megszavazott. 9 templom és 3 imaház tárja ki kapuit Szentendrén szeptember 2. hétvégéjén a zenei, irodalmi, egyházművészeti és képzőművészeti programok előtt, tudósít az MTI. A 6. szentendrei nyitott templomok hétvégéjén többek között Szabó T. Anna költő, Grillus Dániel zenész, a Kaláka Együttes alapítótagja, valamint a Szent Efrém férfikar is fellép. A fesztivál Szentendre gazdag művészeti és építészeti hagyományait, vallási sokszínűségét kívánja közelebb hozni a nagy közönséghez. A program különlegessége, hogy ezen a hétvégén az évközben zárva tartó szerb ortodox templomok is megnyitják kapuikat. A templomok, imaházak szeptember 2. hétvégéjén meghosszabbított nyitvatartással látogathatók. A koncertek mellett templomséták, kreatív programok és előadások is várják az érdeklődőket. A programok szervezésébe a történelmi egyházak helyi közösségei is bekapcsolódtak. Kedves hallgatóink! Ezek voltak a Mária Rádió hírpercei, Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
2: Híreinket hallották.
4: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
5: Kedves hallgatóim! Könnyű, átmozgató tornára hívom Önöket, tartsanak velem! Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Most pedig helyezkedjenek el kényelmesen az ágy szélén, vagy egy széken, és kezdődhet a torna. Nagyon fontos, hogy igyekezzünk végig figyelni a helyes testtartásra. Inkább kevesebbet végezzünk egy gyakorlatból, de azt pontosan és szépen. Csípőszéles terpezben legyen a két láb, talpak a talajon, tenyerünket helyezzük a combokra. Húzzuk be a hasunkat, feszítsük meg a farizmainkat, vállunkat húzzuk hátra, közben a mellkast emeljük ki, és nyújtózzunk meg törzsel és fejtetővel felfelé. Emeljük két karunkat oldalra, majd az ég felé, közben vegyünk egy nagy levegőt, nyújtózkodjunk mindkét karral egyszerre, majd kapaszkodjunk bele egy képzeletbeli felhőbe, és egy erőteljes mozdulattal húzzuk le a fej mögé, a tarkunkra. Ismételjük meg a feladatot, két karral egyszerre nyújtózkodjunk meg az ég felé, vegyünk egy nagy levegőt, kapaszkodjunk bele egy képzeletbeli felhőbe, és egy erőteljes mozdulattal húzzuk le a fej mögé a tarkóra, közben záródik a lapocka. Egy utolsó, még egyszer megnyújtózkodunk, elkapjuk a felhőt erőteljes mozdulattal, lehúzzuk a tarkóra, közben tartjuk a hasat, fújjuk a levegőt, nyújtózkodunk fejtetővel, majd leengedjük a két kart a test két oldala mellé. A hasat és a farizmot megfeszítve tartjuk, és következnek a vállkörök. Mindkét vállat húzzuk fel a fülhöz, és egy szép nagy kört írjunk hátra, és aztán hosszan engedjük le a karokat, vállakat a sarkak irányába. Folyamatosan mehet még négy nagy kör. Közben ügyeljünk arra, hogy fejtetővel is végig magasak legyünk. Szívjuk a levegőt, ahogy húzzuk a vállakat a fülhöz. Tartsuk megfeszítve a far és hasizmokat. Következnek a nyakizmok. A helyes testtartásra ügyelve billentsük a fejet a jobb váll irányába, közben bal karral rézsutosan lefelé hosszan nyújtózkodjunk. Majd középen keresztül billentsük a fejet a másik irányba, és ellentétes karral, vállal hosszan lefelé nyújtózkodjunk. Ismételjük meg még egyszer a feladatot. Ezt is egy picit megtartjuk, majd hozzuk vissza középállásba a fejet. Törzsforgatások következnek. Tarkóra tartással végezzük a feladatot, megnyújtózkodunk hosszan nagy levegővel, majd forgatjuk a törzset jobb kéz felé, nézünk hátra, medencét nem fordítjuk el, és fordítjuk a törzset balra, és közben végig nyújtózkodunk. Minden egyes forgatásnál fújjuk a levegőt, és húzzuk a hasat. Jól jövünk vissza középre, medence billentésekkel zárjuk a mai tornát, megkapaszkodunk a térthajlatban, billentsük hátra a medencét, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, és homorítjuk a hátat, lapockát zárjuk. Még egyszer billentjük hátra a medencét, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, majd billentjük előre a medencét, és homorítjuk a hátat, lapockát zárjuk. Utolsó következik. Billentjük hátra a medencét, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, majd billentjük előre a medencét, és homorítjuk a hátat, lapockát zárjuk. Jöjjünk vissza függőleges testtartásba, vegyünk egy nagy levegőt, beszívjuk a levegőt két kar magas tartásba, majd hosszan leengedjük, nyújtózkodunk és fújjuk a levegőt. Kedves egészségükre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!

0: Köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit Szombathelyről, a Mária Rádió szombathelyi stúdiójából. A mikrofonnál Sárközi Violetta
1: és Kótáné Koltai Veronika.
0: A mai témánk a példaképek. A szombathelyi Szent Norbert Premontrei Gimnázium 3 diákja egy podcast sorozatot álmodott, és aztán valósított meg Premó Podcast néven. Közülük ketten itt ülnek most a szombathelyi stúdióban velünk szembe. Köszöntjük a stúdióban Farkas Gergőt és Kerecsényi Gábort.
2: Köszönjük a meghívást,
3: és köszöntjük a kedves hallgatókat.
2: Mi is, igen.
0: Fiúk, akkor meséljétek el a hallgatóknak, hogy hogy kezdődött ez a podcast.
2: Tulajdonképpen Gergővel a közös munkánk az egy kávézóban kezdődött, ott találkoztunk először. Te voltál az, aki rám írtál, hogy van...
3: Én voltam a felbújtó, igen.
2: Te voltál a felbújtó. És tulajdonképpen ott a kávézóban alakult ki köztünk egy olyan beszélgetés, és egy olyan összhangot találtunk meg rögtön az első beszélgetésünk alkalmával, ahol kiderült az, hogy nagyon-nagyon egy hullámhosszon vagyunk azzal kapcsolatban, amit szeretnénk képviselni az iskola szinterén belül, és tulajdonképpen ott alapozódtak meg olyan ötletek, amelyeket végül ki tudtunk bontakoztatni, ilyen volt ez a Premo Podcast is, de ez tulajdonképpen a te fő ötleted volt.
3: Mert a Premo Podcast az lényegében totálisan, meg az amúgy nem ott alakult ki, nem a kávézóba. A kávézóba ott gyakorlatilag a diák önkormányzatos elképzeléseinkről beszéltünk, abszolút, hogy mi hogyan alakítanánk a diák önkormányzatot, hogyha mi lennénk a vezetősége, mik lennének azok a főbb szempontok, amiket mi követnénk, és

0: abban maradtunk így kettőnk között, hogy én voltam a kezdeményezettebb, mert én az előtte lévő évben is benne voltam a diák önkormányzatnak a vezetőségébe, és ebből kifolyólag engem indítottunk elnöknek, de tulajdonképpen koalícióban indultunk, de én voltam az, akit az elnökválasztáson elnöknek jelöltünk, és akkor végül meg is választottak engem elnöknek a diák önkormányzat tagjai, és tulajdonképpen onnan indultunk, te lettél az egyik alelnök, illetve elnök helyettes, és akkor elkezdtük a közös munkát.
1: Így van.
2: Tanárok közül, vagy a tanári karból volt, aki mellétek állt, támogatott, vagy segítette a munkátokat, vagy abszolút ez ilyen alulról jövő kezdeményezés is, és a megvalósítás is tőletek függ?
1: A podcastre a legtámogatóbb tanárunk, az egyben a iskolánknak az igazgatója, Bertalan atya, ő volt az, akinek felvázoltuk ezt az ötletet, ezzel úgymond engedélyt is kértünk, hogy ilyet amúgy lehet-e. És ez is egy vicces történet egyébként, mert amikor így nyugodtan vázoltuk, akkor ilyen nagyon, nagyon apró dolgokra gondoltunk, hogy egy termet esetleg iskolán kívül megkaphatnánk-e órák után, ahol szerzünk egy mikrofont, és mondta,
0: és berendezzük meg,
1: és berendezzük, ilyen ötletekkel mentünk, és mondta, hogy de miért nem használjátok a stúdiót.
0: És igen, és akkor közben kiderült, hogy az iskolai rendházban, a szomszéd rendházban, ahol az atyánk laknak, ott azon belül van egy található egy ilyen profi kellékekkel felszerelt stúdió.
1: És mi ezt abszolút nem is tudtuk.
0: Ezt nem tudtuk, és akkor utána volt az, hogy elhívtak minket, hogy menjünk és nézzük meg, és hogyha tetszik, akkor nyugodtan beköltözhetünk, és megkapjuk kölcsönhasználatra a stúdiót, és akkor ott fogjuk tudni készíteni ezeket az adásokat.
1: Úgyhogy ő volt nekünk a legnagyobb támogatónk, és az, amikor körbevezettek minket a stúdióba, akkor ez az igazi első látásra szerelem volt. Tehát, hát, hogy úgy éreztük, hogy egy projekt, ami eddig csak egy képzelet volt, annak már van helye, és maga a közeg is nagyon
0: igen,
1: tetszett.
0: Igen, nyugodtan mondhatjuk azt, hogy amint úgymond beléptünk a stúdióba, már ott az első percekben beleláttuk azt, hogy tulajdonképpen mit is lehetne kibontakoztatni ebből az egészből tulajdonképpen.
3: És mi az, amit ti tettetek hozzá a stúdióhoz? Azt mondjátok, hogy ti rendeztétek be. De akkor mi az, amit ti vittetek?
1: Hát a berendezés az úgy, hogy mi rendeztük be, az olyan szempontból így van, hogy mi helyeztük el a bútorokat, mi raktuk föl a falra a dolgokat, amik fönn vannak
3: a bútorok, amik raklapok.
1: Raklap bútorok. Hogy azok egyébként ott voltak helyileg, de egy teljesen más felállásban, és egyébként nagyon nehezek voltak, tehát ez a pakolás, ez egy külön élmény volt, illetve magát a Premo Podcast molinót, annak a megtervezését, annak a falra rakását, először is nyomdába elvinni, kinyomtattatni, mindenképpen szerettünk volna egy Premo címert is, mert hogy mégiscsak egy iskolai podcast, hogy ezeket mind mi tettük hozzá, és maga az, hogy mi van a kamerák mögött is egy elég érdekes dolog, azt is mi alakítottuk ki, a mikrofonnak a kábel, ami átnyúl az egész szobán belül, úgyhogy vannak benne vicces dolgok, és jó látni azt, hogy folyamatosan adásra adásra fejlődött ez az egész, és még mindig vannak terveink ezzel, így a következő tanévre nézve.
3: Ne fussunk előre, eddig 13, a sorozat. Igen. 13 filmje igen. Készült el, vagy műsora készült el. Kikkel készítettetek eddig interjúkat? Ezt gyorsan elmondjuk a hallgatóknak, hogy itt nem ilyen 10 perces interjúk, hanem komoly műsorok készültek itt.
0: Igen, ezek nem 10 perces adások, hanem minden egyes héten hárman közösen úgy indultunk, hogy mindig megbeszéljük, hogy ki legyen az aktuális vendég, és általában az iskola pedagógusait, illetve iskolai diákokat hívunk be a stúdióba, hogy kicsit megismerjük őket, hogy tulajdonképpen egyes embereknek, pedagógusoknak, akik minket tanítanak, azok az emberek, akik minket vesznek körül tulajdonképpen az iskolai mindennapokban, őnekik mik a hátterük, hogy ők honnan indultak, milyen iskolába jártak, stb. Megtervezzük, hogy ki legyen a következő vendég. És akkor készítünk egy ilyen adás, tulajdonképpen egy adástervet, és utána pedig a stúdióban pedig leforgatjuk az adást, ami egy ilyen nem, ahogyan említésre került, nem egy 10 perces kis rövid beszélgetés, hanem volt már több mint egy órás adás is, illetve az adás átlag az tulajdonképpen 3/4 óra és 50 perc között mozog.
1: És egyébként ezek lehetnének hosszabbak is. Abszolút. Tehát, hogy egyébként ez egy úgymond adásidőnek nevezett valamiben fut, de egyébként nincs ez lekorlátozva.

0: napi mennyi idő egy adás, tehát ezt nem így kezdtük el, hogy akkor egy órások lesznek maximum, hanem szimplán, hogy tényleg valamilyen szempontból nézhetők legyenek, meg ne legyen unalmas hosszú távon. Úgyhogy csak azért van egy órás adás, és nem három órás, de egyébként általában akikkel eddig beszélgettünk, még bőven lettek volna ott.
1: Ezt akartam én is mondani.
0: Ezek ilyen estében nyúló adások lettek volna, hogyha nem zárjuk le a vége felé.
1: Így van.
2: Említetted az előbb meg, illetve Violetta, te is a bevezetőben, hogy három diák, hogy hárman ültök le. Említsük meg a harmadik diákot is, hogy ki ül.
1: Igen, Horváth Zalán barátunk.
0: Drága barátunk, köszöntünk téged innen is. Ő jelenleg sajnos nem tudott eljönni az interjút adni, mert éppen vezet. Ő próbálkozik.
1: Tanul.
0: Mondta, hogy mindenképpen említsük meg, és gondoljunk rá itt, hogy lehet,
1: gondolunk rád.
0: Valakibe éppen tolad bele, vagy hatodszor igazítja a parkolását, úgyhogy gondolunk rád.
2: Milyen volt a diákok részéről a fogadtatása ennek a podcast sorozatnak?
1: Pozitív, abszolút, én is ezt tudom mondani. Az elején meglepetéssel fogadták, amikor legelőször bejelentettük, hogy indul egy ilyen, mert ezt így szerintem nyugodtan elmondhatjuk, hogy az elmúlt években így ez az iskolai élet, ez tulajdonképpen nem volt ennyire aktív, mint amennyire ezt így mi felpörgettük, és ezért is
0: próbáljuk
1: felpörgetni, és én ezért is gondolom azt, hogy egy kicsit meglepetésként érte a diákokat. De amint így elkezdődött ez az egész projekt, és felkerültek az első adások, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon pozitív visszajelzéseket is kaptunk, és ez a nézőszámokból is látszódott, mert voltak olyan adások, amik bőven több mint 1500-as nézettség fölött volt, és tényleg azt gondolom, hogy az a mi szintünkön legalábbis én azt jónak nevezném. Igen.
3: A suliba hányan jár?
0: 591 diák jár a Premont.
1: Ezt ilyen pontosan tudod?
3: Hát akkor háromszor annyian hallgatták akkor azt a műsort.
1: Igen, igen.
3: Akkor szerintetek még kik azok, akik kíváncsiak a ti podcast sorozatotokra?
0: Szülők. Nagyon-nagyon sok szülő, és ők kifejezetten annak örülnek egyébként a diákoknak a szülei, hogy ezen keresztül, itt még megemlítenék egy videó megosztó platformot, azon kívül, ahol mi a Premo Podcastet közvetítjük, ahol ilyen rövid tartalmakat lehet közvetíteni. A mi diák önkormányzati évünk alatt még elkezdtük csinálni a iskolának a TikTok profilját is, ahol rövid tartalmakat, viccesebb tartalmakat, ott is szintén diák, tanár egybefogva videókat közvetítettünk, és nagyon szeretik azt a szülők, hogy ezen, illetve a Premo Podcast-en belül beleláthatnak abba, hogy az iskolán belül mi történik, mert hazaér a gyerek, mit mond, milyen volt iskola, jó volt, elfáradtam, fárasztó volt, és ennyibe lezárja a beszélgetés, de így a szülő valamilyen szempontból beleláthat abba, pláne a Premo Podcast-en keresztül, hogy egyáltalán ki a tanár, aki tanítja, milyen kaliberű az a tanár, lehet-e vele beszélgetni, és ennek kifejezetten örülnek, hogy ilyenre van lehetőség. Illetve azok a diákok, akik még nem premós diákok, de továbbtanulás előtt állnak, azoknak is ilyen figyelemfelhívó, hogy ebbe az iskolában ilyenek is vannak, és hogy ilyen közegbe tudnak jönni, hogyha esetleg ez a cél.
1: Igen, tehát például több olyan általános iskolából ballagó diák jött oda hozzánk, különösen például nyílt napon is, amikor az iskolának volt a nyílt napja, és keresett meg bennünket, hogy látta a különböző közösségi oldalakon ezeket a videókat, ezeket a programokat, amiket mi csinálunk, és hogy tudunk erről mesélni, és hogy tényleg ilyen szempontból én azt gondolom, hogy a mi munkánknak tulajdonképpen ez a böjtje, hogy egy ilyen jó hírértéket ad tulajdonképpen a következő generáció számára is, és azt gondolom, hogy ha nem is csak mi, de az iskola is különös mértékben tud belőle majd profitálni.
2: 13 adás készült eddig. Miről szóltak ezek az adások? Milyen témák merültek fel? Mi érdekli a diákokat?
1: Tulajdonképpen olyan témákban is belefutottunk az adások során, amelyekre például mi se számítottunk. Tehát ha csak mondjuk egy példát említsünk meg, a testnevelő tanárunkról kiderült az, hogy egyébként faipari technikus, és ezen nevettünk egyébként sokáig, és olyan szinten természetesen mondta az adásban, hogy faipari technikus, mintha ez én annyira természetes lett volna.
0: Mint hogyha az én nevem amúgy Gergő, és igen. Akkor wow. Tehát, hogy minket ez olyan szinten meglepett, hogy lesokkolódtunk tulajdonképpen mellette. Velem aznap futtatott ingát, és olyan szürreális volt, hogy aki velem aznap ingát futtatott, ő amúgy egy faipari technikus is a tesi tanár mellett. Tehát, hogy ő amellett, hogy néz engem, miközben szenvedek vonaltól vonalig, a közben ő egyébként asztalos munkákat, meg kifejezetten konyhapultakat, igen, tök szeretett, illetve tök szívesen csinált még annó, és ilyen extra dolgok. Nem tudom, így elvesztem közben a szavaidban.
3: Nyilván mindenkinek van egy múltja, és én bevallom, hogy is egy jó néhány adásotokat én is megnéztem. Nagyon-nagyon jók ezek a műsorok.
1: Köszönjük.
3: Úgyhogy gratulálni tudok hozzá. És hát, ha már így azt mondjuk, hogy mindenkinek van egy múltja, tudjuk azt is, hogy te 10 éves korodban már ezekből a műsorokból tudjuk, hogy szerepeltél. Hát, méghozzá egy főzős műsorban.
1: Masterchef Juniorban.
0: Most már tudom
1: én is.
0: Most már tudod, adásban nagyon nem sikerült, tehát ő jött körbe lőtte.
1: Ott volt konyhafőnök, meg séfe, csak az, ami ténylegesen volt.
0: Igen, 10 éves koromban én már úgymond média közegbe kerültem, nagyon fiatalon egyébként, akkoriban nagyon fel se fogtam, hogy mi történik, meg hogy egyébként ez egy milyen világ, és nekem nagyon tetszett ez az egész közeg, az, hogy forgatás, hogy többször fel kell venni valamit, maga annak a menete, hogy kulisszák mögött, tehát most egy kis 10 évesen nem látsz bele abba, hogy egy műsor miből áll, és akkor észrevetted azt, hogy egy epizód, amit valaki egy este alatt, másfél óra alatt meg fog nézni, az neked kőkemény 4 napodba telik, mire az leforog, és ugyanabba a koszos pólót fel kell venned, hogy úgy tűnjön, hogy az amúgy tényleg másfél óra volt. És igen, tehát én 4 adást éltem meg abba a műsorban, de az nekem így is egy nyaramból elvett kb. Másfél-két hónapot 10 évesen.
1: Azt viszont én azt gondolom, hogy az nagyon-nagyon lejött, hogy egyébként ezt szeretted csinálni. Főleg, főleg úgy, hogy ugye a Gergő nagyon-nagyon szeret főzni, és egy óriási konyhatündér. De tényleg, és tulajdonképpen én azt gondolom, hogy az egy nagyon-nagyon jó tapasztalatszerzési lehetőség volt neked.
0: Hát két oldalú tapasztalatszerzés, mind a média világából, mind pedig főzés szempontjából.
3: Karácsonykor hogy készültek a család?
0: Karácsonykor?
3: Igen, mert hogy ezt is a műsorodban hallottam.
0: Karácsonykor az egy külön szertartás, mire mi neki állunk főzni, akkor ott fel van osztva a feladat, így családon belül mi 5-en vagyunk, tehát 2 bátyám van, illetve a szüleink, enyém, illetve édesanyámé a konyha, míg a többieké a takarítás, felkészíteni a vendégekre a házat, dekorálás, stb. Egyébként külön szempont az is, hogy én azért szeretek a konyhába lenni, különösen karácsonykor, mert nem szeretek karácsonyfát díszíteni, mert akkor mindig én vagyok a hibás, hogy nem lett olyan. Úgyhogy muszáj volt valami más csinálnom. Így meg anyuval együtt mondhattuk azt, hogy hát ez a fa, ez még nincs kész szerintem. És egyébként az egy külön polgárháborús helyzetek alakulnak ki a konyhába édesanyámmal, hogy máshogy szeretnénk valamit csinálni, vagy a pulton nem férünk össze egymással, ilyenek, de mindig a végeredmény számít szerintem nagyon sok mindenben. Ilyen a főzés is szerintem. Lehet, hogy kaotikusnak néz ki, meg olyan, mint hogyha bomba robbant volna a konyhában, de hogy a végén, amikor leül a család, és így az teljes stressz, minden, ami eddig rajtad volt, az így lemegy. És ezt erről pont beszéltünk.
1: Erről beszéltünk az
0: adásban, hogy abban a pillanatban, hogy leül mindenki a székre, a helyére, egyből tényleg átérzi a karácsonyi szellemet. Igen, béke és nyugalom vonul a házra.
2: Gábor, mindjárt téged is kérdezünk így az iskolán kívüli tevékenységeidről, de Gergő, főzés, akkor ez a podcast készítés, médiavilága, és még itt talán felvételen kívül beszélgettünk róla, hogy te egyébként az orvosi egyetemre is készültél. Igen. Ugye jövőre lesz az utolsó végzős évetek. Hogyan képzeled el a jövőt? Melyik úton indulnál tovább?
0: Őszintén megmondva, fogalmam sincsen. Tehát, hogy nagyon nehéz az én szerepem ebben, hogy megtaláljam az utamat, mert nagyon sok minden érdekel, nagyon sok minden leköt, és kellő szerénysége, hogyha mondhatom, nagyon sok mindenben jó vagyok. És ebből kiválasztani azt, hogy mi lenne a legjobb, az nekem nagyon nehéz, és ez picikét ilyen frusztrációval is eltölt a jövőre nézve, hogy tényleg már csak 1 év, tehát amikor jöttem a Premóba, ugyanez volt, hogy azért választottam gimnáziumot, azért választottam a Premót, hogy majd itt kitalálom, hogy mit szeretnék, hogy mi lesz az én utam, és ahogy így végignézek magam, hogy eltelt fölöttem itt az élet, és tényleg már célegyenesbe vagyok a továbbtanulásnál, és még mindig ugyanott tartok, mint annó 9-esként, hát az nem nyugtat meg abszolút.
1: Nem, mert annyira messzinek tűnt, tehát én is mindig úgy voltam vele, hogy még 9-es vagyok, van egy csomó idő, amire eljutunk a végéig, és most, hogy ilyen hamar eljutottunk odáig, hogy tulajdonképpen a nyári szünet után már csak 10 hónapunk van hátra, kemény, igen.
0: Kemény. Úgyhogy nagyon-nagyon jó kérdés ez, hogy mi az én utam. Mindenképpen emberekkel szeretnék foglalkozni, mert nagyon szeretek megismerni új embereket, és beszélgetni velük, megismerni, hogy ők milyenek, picit átadni magamból is, hogy én milyen vagyok. Úgyhogy mindenképp emberekkel szeretnék foglalkozni, csak még az irányban nem vagyok biztos, hogy mi lenne a legjobb számomra.
1: Ugye a sztorinak, amit le lehet ebből szűrni, ezt a fiatalabb diáktársainknak nyugodtan tudjuk üzenni, hogy nem baj, hogyha nem tudjátok még, hogy mit szeretnétek lenni.
0: Én sem tudom.
1: Megjön az ideje.
2: És az sem baj igazából, hogyha nem az lesz, amelyik irányba elindultok, hanem közben rájöttök, hogy hát, hogy mégsem ezt szeretném csinálni, vagy mégsem ez való nekem, és akkor egy másik utat választotok.
0: Ez így van. Szóval.
2: Gábor, neked sulin kívül, podcasten kívül mi az, ami még kitölti az idődet?
1: Sok minden. Engem az iskolában különösen, akik úgy közelebbről ismernek, és foglalkozok, most hát beszélgetünk velük. Én egy nagyon-nagyon sokszínű ember vagyok, sportoló is. Két sportágat is űzök jelen pillanatban, az egyik a tenisz, a másik pedig a darts. 3 éves korom óta teniszezem, 6 éves korom óta versenyszerűen, úgyhogy most már 11 éve versenyszerűen teniszezek, illetve most már majdnem 1 éve versenyszerűen dartsozok. Ezen kívül pedig mellé ilyen önkéntesként ilyen különböző munkavégzés zajlik. Például amikor úgy adódik lehetőség, akkor teniszedző is vagyok, tehát teniszt oktatok a teniszegyesületemben, illetve szintén a teniszegyesületemben jelen pillanatban a marketing és közösségi média vezetésnek a szakágát viszem én.
3: Azért ezt mondjuk el, hogy ez mennyi feladatot ró rád?
1: Rengeteget. Rengeteg. Tehát, hogy rengeteg feladat, hogyha egy ilyen iskolai hétköznapot megnézünk, akkor tulajdonképpen ilyenkor jön ki az, hogy amit én képviselek, az tulajdonképpen több is, mint amit egy átlag diák képvisel, mert most ezzel nem magamat szeretném így úgymond sajnáltatni, vagy ilyen szempontból így feltüntetni, csak hogy nyilván az is azzal jár, meg ezt én vállalom el, de hogy vannak olyan napjaim, sőt vannak olyan heteim, amikor a szabadidő fogalma az itt tulajdonképpen nem létezik, hanem például rengetegszer van olyan, hogy reggel én általában 6 órakor felkelek, és akkor vannak olyan napok, hogy talán este 11-kor befejezem a munkát. Különösen, amikor nagyon-nagyon közel állunk egy például egy diák önkormányzatos programnak a lebonyolításához. Tehát például a diákbálnak a környékén, amikor a diákbált szerveztük, rengeteg ilyen napom volt. Rengeteg áldozatot is hozok ezekért a különböző dolgokért, tehát például a diák önkormányzatnak az ilyen hatékony működéséért, és hogy ilyen módon tudjam képviselni ezeket a dolgokat, de abszolút nem panaszkodhatok, mert azt csinálom, amit szeretek.
2: Én még a DÖK-ről, a diák önkormányzatról kérdeznélek benneteket, hogy ez mit akar, vagy milyen feladatokat ró rátok, hogyan kell ezt elképzelni? Ugye említetted itt már a diákbált, ez az egyik, de hát még ezen kívül jó sok feladat van.
1: Igen. Tulajdonképpen a diák önkormányzat az egy ilyen egész tanéven keresztül működünk, több mint 10 programot szerveztünk idén, és egyénileg a diák önkormányzat szervezésében készülnek ezek a programok. Általában az iskola igazgatóságának a nagy lelkű támogatásával tudjuk ezeket megvalósítani, és itt olyan programokra kell gondolni, mint például az iskola életében lebonyolítandó különböző sportesemények, vagy például csináltunk jótékonysági adománygyűjtést, akkor német, illetve angol tematikus napokat. Akkor volt egy olyan városi önkormányzati kezdeményezés, amikor egy piros lapnap program volt, és piros pólóban 200-an, 250-en az iskola udvarára kiálltunk, és csináltunk egy ilyen úgymond kampányfotót.
0: Ez ilyen fellépés az iskolai bántalmazás ellen.
1: Így van.
0: Tehát, hogy álljunk ki közösen az iskolai bántalmazás ellen, és a piros szín volt úgymond a tiltás, és ezt így ki lehetett egészíteni egy ilyen eltartó kézzel, hogy ne csináljátok. Ez volt szerintem a legelső.
1: Hát az első programok között volt az mindenképpen biztos. Tehát, hogy ilyen különböző programokat szervezünk, illetve nyilván mind diákönkormányzat különböző gyűléseket tartunk, hogyha kell, akkor a diákönkormányzatnak a tagjaival megszavaztatunk bizonyos dolgokat, és tulajdonképpen a legfontosabb, amit egy el kell mondanom, hogy a diákönkormányzatunk az tulajdonképpen egy csapatként működik, és egy csapatként haladunk programról programra, és szervezzük a különböző dolgokat. És tényleg így nagyon jó ezt a szót kimondani, hogy csapat, mert tényleg én azt tudom mondani, és szerintem a Gergő ebben meg tud erősíteni, hogy tényleg itt vagyunk egymásnak, és tulajdonképpen egymást is segítve tudunk a lehető leghatékonyabban működni.
0: Igen, ebből maximálisan meg tudlak erősíteni, tehát ezt én kimondottan én éreztem át, körülbelül szerintem másfél hónappal ezelőtt, hogy én vezetem a Premo TikTokját, tehát azokat a videókat én forgatom le, én rakom össze, én találom ki az irányt, hogy mi legyen, és akkor van egy lány a diákönkormányzaton belül, most nem szeretném megemlíteni a nevét, de hogy ő egyébként egy nagyon produktív és nagyon energikus lány, tehát tényleg azt észreveszi az ember, hogyha ő ott van, és valami úgy más. Nagyon szeretek vele forgatni, egyébként néha nem vesz észre, de egyébként nagyon csipom őt, és hogy akkor úgy valami olyan fura volt, nem volt ez a lelkesedés, nem volt ez a kedv, és így a videó után leültem vele beszélgetni, hogy mi a baj, mi történt, hogy miért volt ez ilyen, és pont ez, hogy tényleg, hogy egymást támogatjuk, egymást segítjük, ez ugyanúgy a része ennek a iskolai életszervezésnek lényegében.
2: Nem akarom itt nagyon az ördögöt a falra festeni, de ugye jövőre elballagtok. Mi lesz utánatok a suliban? Egyrészt a podcasttel, akár így a diákönkormányzattal, ki veszi át a stafétát?
1: Hát, ahogyan itt ülünk, ezt jelen pillanatban még mi sem tudjuk sajnos.
0: Abszolút nem.
1: De mint ahogyan még az említésre került, még tényleg van egy évünk, tehát így az elkövetkezendő jó pár hónap alatt azon leszünk, hogy ezt is kidolgozzuk, hogy tényleg úgy tudjuk átadni a stafétát, hogy egy ilyen handicappel tudjuk tulajdonképpen indítani a következő diákönkormányzatot és az ezt képviselő diákokat.
2: Vannak egyébként jelentkezők, vagy mennek oda hozzátok, hogy figyelj, én is szeretnék szerepelni, vagy akár csak belenézni, hogy hogyan működik ez? Hogyan készül egy adás?
0: A Premo Podcast-en belül?
2: Akár, igen, igen.
0: A Premo Podcast-en belül úgy, hogy én is szeretnék jelentkezni, olyan nincsen.
1: Viszont szerintem a TikToknál van.
0: A TikToknál
1: ott,
0: van.
1: Ott többen is.
0: Ott nagyon sokan vannak, akik szeretnének szerepelni, illetve különböző ötleteket adnak magához a videóhoz, csak mi ott szintén egy külön csapatként működünk, tehát erre van egy külön stáb lényegében erre a TikTokra kiépítve, külön vágóval, esetleg olyannal, aki helyettem felveszi, szereplők felosztják egymás között, hogy milyen videó szimpatikus nekik, ők is találják ki javarészt, úgyhogy vannak potenciális jelöltek, hogy ki az, aki átveheti tőlünk, de úgy kimondottan olyan, aki erre jelentkezne is, hogy figyelj, jövőre elmentek, majd én csinálom, olyan nagyon nincsen.
1: Meg az, az igazság, hogy azt nagyon meg kell említeni, hogy a mai diákok egyébként rendkívül ilyen visszahúzódóak. Tehát, hogy szerintem nem több olyan is van, aki egyébként nagyon-nagyon szívesen csinálná, és nagyon szívesen...
2: Bocsánat, ti ezt nem támasztjátok alá.
0: Ja, hát kivétel erősíti a szabát.
1: Hát mondhatni, igen, de hogy tulajdonképpen én azt így tapasztalom így külső szemből, hogy többen is csinálnák, és szerintem lennének kapóak egy-egy TikTok videóban szereplésre például, de viszont nem mernek odajönni, és nem mernek így úgymond beleavatkozni a különböző dolgokba, meg egyébként különösen a diákönkormányzatnak az ügyében, így akkora a felhajtás tulajdonképpen, és olyan rövid határidőkkel is dolgozunk néha, hogy időnk nem volt még tulajdonképpen azzal foglalkozni, hogy mi lesz a jövőben, mert tulajdonképpen voltak olyan időszakok, hogy még azt se tudtuk, hogy mi lesz jövő héten vagy holnap, nemhogy még így ennyire előre tudjunk tervezni, de majd ennek is meg lesz az ideje.
3: Gábor, tőled még nem kérdeztük meg, hogy és te érettségi után hova készülsz?
1: Hát Gergővel ellentétben én nekem már nagyon régóta megvan a tervem, hogy mi szeretnék lenni. Én általános iskola 7. osztályában kijelentettem, hogy én ide, ebbe az általános iskolába szeretnék visszatérni, mint pedagógus, és én azóta is tartom a szavamat, és készülök erre a visszatérésre, és angol-magyar szakos tanár szeretnék lenni.
3: Hát akkor, fiúk, nagyon köszönjük ezt a mai beszélgetést. Köszönjük azt is, hogy mindezt megosztottátok velünk és a hallgatókkal. Nagy élmény volt számunkra.
1: Egy kicsit...

Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Vieni Sanctae Szentmisét közvetítünk a Budapest Szent István Bazilikából. A Szentmisét bemutatja Fábri Kornél, esztergom budapesti segédpüspök, koncelebrál Erdő Péter bíboros, prímás érsek. Hallgassuk együtt a Szentmisét, kapcsolódjunk be ebbe az iskolakezdés Szentmiséjébe.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Békesség veletek! Isten hozott mindnyájatokat tanévkezdő szentmisénken, amikor hívjuk Isten szent lelkét, hogy ő vezessen bennünket egész tanév során a bölcsesség lelkét, a szeretet lelkét, a türelem lelkét, és kérjük, hogy töltsön be bennünket, és higgyük azt, hogy Isten országát tudjuk építeni Isten szent lelkének vezetésével. Ezt a szentmisét szeretetek ajánlom fel. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre!

Könyörögjünk! Istenünk, előtted minden szív nyitva áll, minden akaratot ismersz, és előtted semmi sem titok. Tisztítsd meg szívünk szándékait a Szentlélek kiáradásával, hogy tökéletesen szerethess.

0: Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, a Szent Lélek mindent megismer, még Isten mélységeit is. Ki ismeri az ember belső dolgait, ha nem az ember lelke, amely benne van? Hasonlóképpen Isten titkait sem ismeri senki, csak Isten lelke. Mi nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől származó szent lelket, hogy megismerjük, amit Isten kegyelemből nekünk ajándékozott. Ezeket hirdetjük, de nem az emberi bölcsesség tudós szavaival, hanem, ahogy a Szentlélek tanítja, lelki embereknek lelkieket nyújtva. Az érzéki ember nem fogja fel, ami Isten lelkéből ered. Oktalanságnak tűnik előtte, és nem képes megérteni, mert lelkileg kellene azt elbírálnia. A lelki ember mindent el tud bírálni, de őt nem tudják helyesen megítélni. Vajon ki látta az Úr gondolatait, hogy oktathatná őt? Mi azonban megkaptuk Krisztus gondolatainak ismeretét. Ez az Isten igéje.
1: Istennek.

Jézus egyszer lement Kafarnaumba, Galilea egyik városába, és szombaton ott tanított. Tanítása ámulatba ejtett mindenkit, mert szavának hatalma volt. Volt ott a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállt ember, aki így kiáltozott. El innen, mi dolgunk van veled, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus ráparancsolt, némulj el, és menj ki belőle. Erre az öldrög a földre sújtotta az embert, és kiment belőle, anélkül, hogy bajt okozott volna neki. Csodálkozás fogta el valamennyiüket, és egymás közt ezt mondogatták. Mi ez? Akkora hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, hogy kimennek a megszállottakból. Ennek híre elterjedt az egész környéken. Ezek az evangélium igéi.

Kedves testvérek, nagyon örülök, hogy együtt vagyunk. Egyszer láttam egy képet, szeptember 1-jéről szólt, minden gyerek lógó orral állt, a szülők pedig valami ilyen mozdulattal, hogy eljött a tanév kezdete. Nem tudom, ki hogyan várta ezt a mai napot, hiszen lehet, hogy kellemesebb lábat lógatni a Balatonban, már most inkább vízenjárást lehet, hogy gyakorolni idén. De az iskola kezdésnek is megvan a maga varázsa. Én visszaemlékszem, mikor én voltam ebben a helyzetben, hogy még a széksorokban ültem, hogy valahol vártam a tanév kezdést. És arra is emlékszem, hogy rácsodálkoztunk egymásra, hogy ki mennyit változott a nyár során. Volt, aki egy fejjel magasabban jött vissza, mint ahogy elment még június elején. És örültünk egymásnak, hogy újra rendbe kerül az életünk, napi rendünk van, talán a lelki életünk is rendeződik egy kicsit. A mai evangéliumban Jézus ördögöt űz, de ha megengeditek, akkor most nem beszélnék az ördögűzésről, bár tudom, hogy ez sokkal izgalmasabb téma, de higgyétek, van ennél még izgalmasabb, mégpedig maga a Szentlélek, és az, hogy hogyan lehet a Szentlélekkel együtt élni. A mai misénk nem tanévnyitó. Az már megvan az iskolában, hanem valóban Isten szent lelkét várjuk, és ha megnézzük, hogy milyen változásokat hozott az apostolok életében, akkor innentől kezdve vágy gyullad a szívünkben, hogy szeretnénk betöltekezni a szent lélekkel. Nem csak egyszer lehet ezt megtapasztalni, hanem többször is érdemes elolvasni az apostolok cselekedeteit. De hogy inkább egy másik mondatot választottam a mai olvasmányok közül, a Kolosszai levélben ezt olvastuk Pál apostoltól. Mi nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől származó szent lelket, hogy megismerjük, amit Isten kegyelemből nekünk ajándékozott. Azaz, van a világnak egy lelke, és van Isten szent lelke, aki abban segít bennünket, hogy felismerjük, hogy mi is a hivatásunk, mi az a kegyelem, mi az az ajándék, amit Istentől kapunk. És tudjátok, mikor 22 évesen megtapasztaltam a Szentléleknek a működését az életemben, onnantól egy kaland indult el az életemben, egészen mássá vált az életem, élő kapcsolattá, jó Istennel, már addig is eljártam templomba, gyóntam, áldoztam rendszeresen, de igazán élő kapcsolattá vált, amikor a Szentlélek elkezdi vezeti az életedet. Úgyhogy ma, amikor Veniszánk te misén vagyunk, azt jelenti, hogy jöjj Szentlélek Isten. Hívjuk őt, hogy valóban töltsön be bennünket, és a jó hírem az, hogy mindenki, aki meg van keresztelve közületek, a Szentlélek temploma. A Szentlélek ennek a templomnak a gazdája. És amikor hívjuk a szent lelket, akkor azt mondjuk, hogy Szentlélek, jöjj haza! Te légy valóban az én életemnek az ura. És azért, hogy a Szentlélek vezetését tudjuk követni, arra gondoltam, hogy három szót szeretnék a lelketekre kötni, mégpedig a mai misének a kezdőbetűivel, tehát Veni Sancte Mise, V-vel, S-szel és M-mel, hogy könnyű legyen megjegyezni. A V betű azt jelenti, hogy válasz. Választás előtt állsz minden egyes pillanatban, és szabadon dönthetsz, mert a Jóisten adott egy olyan ajándékot, amit szabad akaratnak hívunk. Most elkezdődik a tanév, sok mindenhez kell alkalmazkodni, lehet, hogy nem minden úgy lesz, ahogyan te szeretnéd, de itt van az, hogy én választhatok, hogy vajon hogyan állok hozzá. Panaszkodom, vagy hálát adok, önző módon élek, vagy inkább másokért. Úgy indulok neki ennek a tanévnek, hogy valahogy éljem túl, vagy úgy, hogy lássuk, hogy a Jóisten mit akar kihozni belőle. Tehát minden egyes alkalommal, minden egyes reggel igazából döntést hozok, és választhatok a hozzáállásomat illetően. De Szent Ágoston mondta, hogy ha a körülményeken nem tudsz változtatni, akkor a hozzáállásodon kell. Egy nagyon egyszerű példa. Reggel 0 órára kell menni. Ez nekem a rémámom volt, mert én ilyen bagoly típus vagyok, én éjjel egyik kettőig dolgozom, csak reggel ne kéne felkelni, de ezt ritkán lehet megúszni. De ha úgy állok hozzá, hogy uram, hétre kell menni, de legyen ez a te dicsőségedre, mondjuk szeretetből felajánlom ezt mondjuk egy beteg társamért, váljon az ő gyógyulására. Már is nem egy elszenvedett valami lesz, hanem szeretetből meghozott áldozat. És így jön a második betű, ez pedig a szeres. Amikor azt mondom, hogy szeress, akkor igazából csak Jézust ismétlem, aki azt mondja, hogy új parancsot adok nektek, szeressétek egymást. És a szeretet nem csak annyit jelent, hogy kedves vagyok a másikkal, nem lopom el a radírját, megosztom vele a szendvicsemet,
hanem az, hogy igyekszem az élet szentségre törekedni. A szentekben ez volt a közös, hogy nagyon szerették Jézust, és ezáltal nagyon szerették a többi embert is. Én hiszem azt, hogy a szeretet az, amikor akkor is becsületes vagyok, amikor nem látják, akkor is hitelesen próbálom élni a keresztény életemet, amikor éppen senkinek nem tűnik fel, akkor is szeretem a másikat, amikor éppen nehéz elviselni. És egy fontos kitétel, nekünk nem kedvelni kell a másikat, hanem szeretni. A kedvelés az egy érzelem, a szeretet döntés. De azt mondom, hogy szeress, ez lehet ennek az évnek a mottója, hogy minden pillanatban tudok jót tenni a másikkal, minden pillanatban tudok imádkozni a másikért, tudok hozzá kedves tenni, azaz tudom mégiscsak szeretni. Ez is választás kérdése. Mit választok? Hogy aki velem nem kedves, azzal én se leszek, vagy hogy csak azért is szeretni fogom. Lehet, hogy van olyan tanár, akit nem nagyon kedvelsz. Elárulom, fordítva is lehet. Lehet, hogy van olyan diák, akit a tanárnak nehéz elfogadni, vagy igazából szeretni. De ilyenkor szabad hívni Isten szent lelkét, és kérni, hogy Uram, segíts szeretnem. És higgyétek el, tudsz segíteni. A harmadik dolog, a mise, az M betű, miután már választani tudsz, mert szabad akaratod van, tudsz dönteni a szeretet mellett, a harmadik M betű a merj. Legyél bátor. Ez azt jelenti, hogy a bátorsághoz hát erőt kell kérni a Szentlélektől, mert azt jelenti, hogy merjek szabadon és hosszú távon gondolkodni. A mai világ, ugyanúgy olvastuk, hogy nem a világ lelkét kaptuk, ő mindig a pillanatnak akar élni, az időlegesség pillanatában, és azt számít, hogy most mi van. Ha nem kapom meg a napi like mennyiségemet, már rosszul vagyok. Nekem most rögtön reagáljon valaki. De higgyétek el, hosszú távon érdemes gondolkodni. Mi öten vagyunk testvérek, és emlékszem, mikor a bátyám azt mondta az öcsémnek, meg nekem, ő az első, mivel a negyedik, ötödik, hogy addig tanuljatok, amíg lehet, mert minél magasabb végzettségetek lesz, annál szabadabbak lesztek. Ezt most így hadd helyezzem a te szívedre is, hogy hosszú távon gondolkodj. És a hosszú távú gondolkodásban nem csak a továbbtanulás van benne, hanem a halálon túl is kell gondolnunk, hogy ott mi vár ránk. És hogy mereke szembeúszni az árral, mereke nem üvölteni a farkasokkal, mereke különbözni a többiektől, hogyha Jézus azt kéri tőlem. Mert olyan könnyű elvegyülni a tömegben, de Jézus pont azt kéri, hogy legyetek a hegyre épült város, legyetek a lámpatartóra tett mécses, világítsatok egymásnak. Azaz nem kaméleon kereszténynek kell lennünk, aki mindig alkalmazkodik a környezetéhez, hanem Jézus azt akarta, hogy jelei lehessünk ebben a világban. Én Liziói Szent Teréztől loptam, hogy minden reggel ezt kérem a Jóistentől, hogy Uram, add meg a mai napra elegendő kegyelmet, a te békédet és a te örömödet, hogy jeled lehessek ebben a világban. Nem a saját jelem, hanem Jézus jele. Amikor azt mondom, hogy merj, akkor merj olyan dolgokban dönteni, ami nem hoz gyors eredményt. Hogy hosszú távon gondolkodj. És ez azt jelenti, hogy ha vannak hosszú távú céljaid, akkor alá tudod rendelni a kisebb célokat. Nyilván, akik idén érettségiznek, hát előre merem fogadni, hogy az érettségi szünetben nem bulizni fognak, hanem inkább tanulni, hogy minden jobban sikerüljön az érettségi. Persze vannak kivételek. De hogy ha tudom, hogy hosszú távon mit szeretnék elérni, akkor annak a kisebb dolgokat alá tudom rendelni. És mi a legfőbb célunk? Az örök élet, ami túlmutat mindenen. És innentől kezdve bármilyen döntéshelyzetben vagyok, amikor valóban választhatok, akkor azt kell megnéznem, hogy ezzel a döntéssel közelebb kerülök a mennyországhoz, vagy eltávolodom. Közelebb kerülök Isten országához, vagy éppen kifarolok belőle. Növekszem a szeretetben, vagy éppen nem. És ezért bátorítalak arra, hogy legyél bátor. Merjél hosszú távon gondolkodni, merjél nagyot álmodni. Ne engedd, hogy belenyomjanak a világnak az öntőprésébe, hogy hasonulj mindenki máshoz. De légy önmagad. Jézus arra hív. És tudod, egyszerű és megismételhetetlen csoda vagy, és ahogy Carlo Acutis mondja, hogy mindenki egyedinek születik, csak van, aki másolatként hal meg, te ne lezz legyél. De legyél önmagad. És tűnj ki a szeretetbe. Amikor azt mondom, hogy szeress, akkor legyen ott a legfőbb célunk, hogy váljunk szenté. Nem lehetetlen. Hiszen sokatoknak kortársa volt Carlo Acutis például, aki 15 évesen már az mennybe költözött, és most szentként tiszteljük. Ha neki lehetséges volt, akkor neked is lehet. Néha olyan magasra tesszük a szentjeinket, és azt mondjuk, hogy
el se indulok utánuk, olyan magasan vannak, de ők innen indultak a székekről, a padokból. Egy közülünk mindegyik szent. És az a jó, hogy nem rajtszél győzelmet kell aratnunk az életszentség útján. Hiszen vannak olyan szentjeink, akik nagyon is hátulról indultak, és nagy pályát kell befutni, amire szenté váltak. De Isten a sorozatot nézi, a folyamatot, hogy honnan, hova tartasz, és drukkol neked. Ezért küldi a szent lelket, hogy ő vezessen az életszentség útján. Merjetek Istentől is nagyot kérni. Ne csak azt kérdezzétek, hogy Uram, hogyan legyen könnyebb az életem, hanem azt is, Uram, mire hívsz engem? Mit bíznál rám? Mi a hivatásom? Hiszen most a tanulás évei pontosan ennek az időszaknak az ideje, hogy megtapasztaljam, mihez kaptam tehetséget, mihez van vágy a szívemben, mire tenném rá az életemet. És ne féljetek, akkor is, ha nagyon változik körülöttünk a világ, Krisztus kőszikla, rá építhetsz. A Szentlélek be tud tölteni mindig, a bölcsesség lelke mindig tud segíteni. Ne féljetek, akkor sem, hogyha a Jóisten valami speciális útra hív, ami nem a többség. Hiszem azt, hogy Isten nem az alkalmasakat választja ki egy feladatra, hanem a kiválasztottakat teszi alkalmassá. Téged is, engem is, ha éppen hagyom. Ne féljetek, Szentlélek nem azért jön, hogy kicsiben tartson bennünket, hanem hogy bátorságot adjon. Merjetek nagyot álmodni, merjetek hosszú távon gondolkodni, és merjétek az egész életeteket Isten kezébe tenni. Ezért vagyunk ma itt, a Veni Sanctén. Úgyhogy, ha összeszeretném foglalni ezt a hármat, a választást, a szeretetet és a bátorságot, a merészséget, akkor ezt mondom, hogy válasszátok a jót, szeressetek úgy, hogy szentek legyetek, és merjetek olyan nagyot álmodni, amekkorát Isten álmodik rólatok. Amen.

Imádkozzunk testvéreim a Szentlélek fényéért, erejéért, hogy Krisztusban való megújulásra vezessen bennünket az új tanévben.

0: Hálát adunk Szentatyánkért, püspökeinkért, papjainkért, hitoktatóinkért. Hálát adunk iskola fenntartó egyházmegyénkért és szerzetes rendjeinkért. Add meg Szentatyánknak, püspökeinknek, papjainknak, hogy téged követve vezessék közösségeinket. Add, hogy neked szentelt hivatások szülessenek közöttünk. Hallgass meg, Urunk!
1: Hálát adunk osztályfőnökeinkért, tanárainkért, intézményeinkért, vezetőiért és minden dolgozójáért. Te vezesd őket napi munkájuk során. Ajándékozz meg őket bölcsességgel, erővel, türelemmel és a közös alkotás örömével. Add, hogy sokszor kedvük teljen bennünk. Ez az. Hallgass meg, Urunk!
2: Szentlélek, Úristen, igazság és szeretet lelke, adj nekünk jó lelket, kedvet, szorgalmat és kitartást ahhoz a munkához, amelyre meghívtál. Mutasd meg helyünket ebben a világban, hogy szereteted eszközei lehessünk. Hallgass meg, Urunk!
3: Mennyei Atyánk! Rád bízzuk azokat a családtagjainkat, jelenlegi és volt diáktársainkat és tanárainkat, akik betegségekkel, szenvedéssel és nehézségekkel küzdenek. Kérjük, add meg nekik a szükséges erőt és reményt. Árasz ki kegyelmedet, Urunk, azokra is, akik ma nem lehetnek velünk. Hallgass meg, Urunk!
4: Szentlélek Isten, aki által a kenyér és bor Krisztus testévé és vérévé változik. Vezess bennünket az új tanévben is az eukarisztia titkának mélyebb megértésére, az eukarisztiában a Jézussal való egyesülés felé. Hallgass meg, Urunk!
5: Örökké való Istenünk, a teremtéssel való törődés világnapján kérjük, add meg nekünk, hogy naponta elfogadjuk bocsánatodat, és továbbadjuk irgalmasságodat egész közös otthonunk számára. Segíts megőrizni az általad teremtett világ csodálatosan szép rendjét. Hallgass meg, Urunk!
6: Szentlélek, Úristen, katolikus óvoda vezetőjeként könyörgök hozzád. Töltsd el a felfedezés, növekedés és fejlődés vágyával minden óvodás gyermekünket. Add kérünk, hogy jó eszközeid lehessünk testi, lelki és szellemi kibontakozásuk segítségében. Hallgass meg, Urunk!
7: Kérünk téged, hallgass meg minket!
8: Szentlélek, Úristen! Új igazgatóként könyörgök hozzád. Áld meg intézményeink vezetőit, hogy a te akaratoddal egyező, helyes döntéseket hozzunk, és közösségünket a jóra vezessük. Adj nekünk erőt, hogy elviseljük a terheket, mellyel vezetői megbízásunk jár. Add, hogy vezetői szolgálatunk a te dicsőségedre szolgáljon. Hallgass meg, Urunk!
9: Urunk Jézus Krisztus, a te vezetésedre bízzuk életünket és tanévünket. Add, hogy minden napunkban felfedezzük jelenlétedet, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Mindannyiunk és az egész Szent Egyház javára.
0: Kérünk, Istenünk, tekints szívesen áldozati adományunkra, melyet oltárodra helyezünk gyermeki odaadásunk megvallásaként, adj szolgáidnak igaz lelkületet, hogy

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott,

törte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk.
1: Viselj szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, velem méltatlan szolgáddal és az egész papsággal együtt.
2: Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Szent István királlyal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

Jézus Krisztus, te azt mondtad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békéket.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

tanítás ennyi kapcsolatban. Én hirdetném, hogy az áldoztatok már kimentek a sorok közé. Mindenki majd kérem, hogy a legközelebbi áldoztatót keresse meg. És aki pedig gluténmentesen szeretne szent áldozáshoz járulni, lesz lehetőség itt a főoltár előtt. Az egyik diakónus piros ruhában le fog menni, és ő nála lehet gluténmentesen áldozni.

azoknak, akik most nem tudnak fizikailag szentáldozáshoz járulni, azoknak a híveknek ezt az imát ajánlja az egyházunk. Lelki áldozás imája. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Magamhoz ölellek, mintha már ott lennél, és teljesen egyesítem magamat veled. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen.

Könyörögjünk! Urunk Istenünk, Te mennyei eledellel tápláltál minket, árazd el szívünket szent lelked örömével, hogy amiben most a szent áldozás révén részesedtünk, azt örök jutalomként elnyerjük.

Kedves diákok, kedves pedagógusok, mindannyian, akik itt vagyunk. A hagyományoknak megfelelően a Szent Mise végén szeretném megkérni dr. Erdő Péter bíboros atyát, hogy adja át a Budapesti Katolikus Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő iskolák új, illetve újabb ciklusra kinevezett igazgatóinak a megbízatását. Elsőként szólítom a Meszlényi Zoltán Katolikus Általános Iskola igazgatóját, aki újabb 5 évre kap megbízást, Baranya István igazgatóurat.

A Salkaházi Sára Katolikus Általános Iskola, Szakképző Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Fejlesztő Nevelés Oktatást végző iskola igazgató nőjének a megbízatása újabb 5 évre szól, Hajdú Dalma. A Pannónia Szakra Katolikus Általános Iskolai és Óvoda főigazgatójának megbízása 5 évre szól, szintén Kondás Balázs igazgató úrnak. Az Árpádházi Szent Erzsébet Gimnázium óvoda és általános iskola főigazgatójának megbízása 5 évre Külti Zoltánnak. A Kanizsai Dorottya Katolikus Gimnázium egészségügyi technikum és szakképző iskola új igazgatójának megbízása dr. Gáváné Komáromi Edina.

0: Mielőtt a Szent Mise záró áldását adnám, szeretnélek két dologra meghívni benneteket. De egyik talán sokan hallottátok, hogy egy 13 éves fiúnak a szívéből, lelkéből kipattant az ötlet, hogy mi lenne, hogyha június hónaptól, Jézus szíve hónapjától december 31-éig elimádkoznánk 15 millió üdvözlégyet a magyarokért, hiszen világszerte nagyjából ennyien vagyunk. Most körülbelül félpályánál tartunk, a 7,5 milliónál, és ezt a zarándok alkalmazásban lehet rögzíteni, és nagyon izgalmas, hogy miközben rögzítem az rózsafüzét, vagy az egytizedet, vagy a üdvözlégy Máriát, akkor látom, hogy úrik a számláló akkor is, amikor éppen nem imádkozom, magyarul valaki más is éppen most imádkozik, vagy most rögzíti a zarándok applikációban, úgyhogy arra gondoltam, hogy egy üdvözlégy Máriát a magyarokért elimádkoznánk, és aztán Gábor, hogyha biztos tudja, hogy hányan vagyunk, annyit én beregisztrálok, jó? De aztán nyugodtan lehet osztályszinten is, és akkor imádkozunk a magyarokért mindannyian. Ez, álljunk fel! Üdvözlégy Mária, kegyelembe teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Aztán a másik a két meghívás, remélem már november 21-e mindenkinek a naptárjában piros betűkkel be van írva, hogy forráspont a Bokcsarnokban, minden 15 és 30 év között itt várunk szeretettel, és akik most elszontyolottak, mert nem ez a kategória, nem ez a korosztály, nekik van egy jó hírem, hogy a 15 és 30 év közöttiek mellett szeptember 15-én este 8-tól fél 10-ig itt a Bazilikában szeretnénk egy ima estet tartani szentségimádással a forráspont szervezésében, úgyhogy találkozunk két hét múlva ugyanitt a Bazilikában este 8-tól, mindenkit várunk szeretettel, egy korhatár nélküli forráspont ima estre. És most köszönöm szépen Bíboros atyának a megtisztelő felkérést, hogy a szentmisét bemutathattam, imádkozunk továbbra is Bíboros atyáért, és minden jelenlévő atyának is köszönjük a részvételt, és azt, hogy együtt értetek imádkozunk, értetek igyekszünk tenni. Az Úr legyen veletek! Legyen áldott az Úr neve! Az Úr a mi segítségünk! Áldjon meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Szent mise véget ért, menjetek békével.
0: Istennek legyen hála!

Kedves hallgatóink, Véni Sancte Szentmisét közvetítettünk a budapesti Szent István Bazilikából. A Szentmisét bemutatta Fábdi Kornél esztergom budapesti segédpüspök, koncelebdát dr. Erdő Péter bíboros prímás érsek. Köszönjük, hogy velünk voltak, köszönjük a technikai segítséget a helyszínen Vámos Péternek, és áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatóknak, akik most kezdik az iskolát, azonnak meg nagyon szép iskolakezdést kívánok. Elköszönöm Önöktől Baracskai János. Köszönjük, hogy itt voltak velünk. Áldott szép napot kívánok még egyszer mindenkinek. Dicsőtessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink! A következő műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homíliáját hallják.
1: Kedves, szeretett testvérek! Mondtam, hogy ezen a héten Márton Áron kezét fogva szeretnénk bandukolni. Kilencet keretében elmélyülni az ő életében, tanításában. Tudjuk jól, hogy Márton Áron korában a négy elleni volt a kötelező. Tehát 6 éves korától 12 éves koráig járhatott a gyerek iskolába, persze utána is, tehát Damokoson is csak 4 osztály volt akkoriban, és a szülei behozták ide Csíksomlyóra, hát a mostani Szent István házban működött a Ferences Főgimnázium. 1911-ben adták át a mostani gimnáziumot, tehát Márton Áron az 5-8 osztályt azt itt végeztem. És hát elmeséli Márton Áron, hogy halálos ágyán egy kedves nővérnek bizalmason, hogy bizony ő megérkezett az édesapjával, az iskolába, beírták minden, kollégiumba, de hát, hogy mondjam, szabad élet. Hát úgy gondolta, hogy legjobb lesz, ha összeszedi magát, és ő szépen hazaballag. 28 kilométer ide Csíkszentdomokos, jó séta. Hát egy 12 éves gyereknek az bizony tényleg kiadós gyaloglás. És elmondta a kedves nővérnek, a nagy püspök halálos ágyán, hogy bizony őt az apukája szeretette, fogadta, figyelmesen meghallgatta az ő érveit, mondani valóját. Nem szitta meg. Adott 2 piros almát, és azt mondta, fiam, mi székelyek, amit elkezdünk, az be is fejezzük. Na szépen, menjél vissza Csíkszentdomokosról, Csíksomlyóra, mert a barátok biztos várnak már tégedet, hiányzol nekik. És Márton Áron visszajött az iskolába, és azt gondolom, hogy ez a lecke, ez a 2 piros alma életre megmaradt neki. Igen, amit elkezdtünk, az be kell fejezzük. Tudják, olyan érdekes, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus sem ítélkezik felettünk. Nem mondja, hogy ilyenek vagyunk, vagy olyanok vagyunk, míg ott a kereszten, ott sem. Azt mondja, mennyei atyának, hogy hát, ezek sárkányfog vetemény, kár ezekkel az időt tölteni. Én most hazamegyek, menjek országába, aztán majd 2000 év múlva, ha megjön a benő, a fejük lágya, visszajövünk. Nem, köztünk marad. És a kereszten is azért imádkozik, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Olyan érdekes, ugye a kereszten azt mondja, hogy beteljesedett. Igazából ez sokkal többet jelent az eredeti görög szóban, mint ahogy mondjuk így, hogy beteljesedett. Tehát ugye Jézus azt mondja, legyetek tökéletesek, mint a mennyi atyám. Tehát ti is legyetek teljesek. Teljesítsd be azt az hivatást, azt a feladatot, amit rád bízott a mennyei atya. És föltámadás után ugye azt mondja Jézus, hogy ha én elmegyek, helyettem atyám egy új vigasztalót küld, a vigasztaló szent lelket. Tehát Jézus magáról, de a Szentlélek Úristenről se azt mondja, hogy hát új ítélkezőt küld, aki számon kér, aki beleveri az orrotokat a hibáikba, hanem aki vigasztal, bátorít, aki 2 piros almával, mint ugye Márton, Ágoston bácsi, az ő fiát elindítsa az útra. Nagyon-nagyon fontos ez, hogy bárkit, ugye, aki megtorpan, vagy valami probléma van, azt ne elítéljük. Az ítélet elveszi ezt a kevés erőt is belőlünk, ami van, hanem vigasztaljuk. Két kis piros alma. De Mártonáron ezt úgy élhette meg, ezt a megtorpanást, hogy édesapja bízik benne. Meg tudod csinálni, fiam, ezt. Képes vagy rá. Másképp el se vittelek volna én Damokosról, Csíksomjóra. Ne add fel. Ne dobd be a törülközőt. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy a családjainkban is. Ugye nagyon sokszor egy férj vagy a feleség elfárad, megtorpan. Milyen jó lenne, ha társa ilyenkor nem civakodna, vagy féltéke jelenetet rendezne, vagy hát hogy mondja, főtöz vágna két, mit tudom, tányért, hanem a maga módján bíztatná, bátorítaná, szívem, hát együtt indultunk el, az oltár előtt együtt fogadtuk meg azt, hogy jóban, rosszban, ez most tényleg rossz. Tartsunk ki, mert elévenne a szép, régi élményeiteket. Bátorítsuk egymást, lelkesítsük egymást. A mai evangéliumban Jézus ugye saját szülő, az a nevelkedő, ahol felnőtt, mert ugye Jézus igazából Betlehemt kapta, Názáret is, kapta. Kafarnaum volt az, amit ő tudatosan választott, tavaly ő felnőtt fejjel letelepedett. De visszamegy Názáretbe, és tényleg az ember elolvassa, amit ő ott prédikál, az szívmelengető, bátorító. Ugye azt mondja, hogy az Úr lelke van rajta, fölkent engem, elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, hirdessem a foglyoknak a szabadulást, vakoknak a látást, hogy szabadá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem, hogy elérkezett az Úr esztendeje. És rátörnek az emberek, kicipelik, körbeveszik, lögdösik. Valószínű, ott van a szegény édesanyja is. Mit élhetett át ez az asszony, mikor látta, hogy az ő fia, hát hogy mondjam, népharag közepette van. És annyira tetszik, ugye itt Lukács annyira nem írja le, de az másik evangéliumokban le van írva, hogy szó nélkül keresztül ment, hát az őt ocsmáló, kiabáló emberek között. Eltávozott. Jézusnak ez a belső ereje, nem csak itt, hanem ugye nagypéntekről beszéltünk, meg máskor is. Engem annyira lenyűgöz. Nem veszi fel a kesztyűt. Nem mondja el, hogy ti kiabáltok nekem. Még gondoljunk arra a történetre, mikor a házasság törésen ért asszonyt eléje hozzák. Az vesse rá az első követ, aki bűntelen. Ő nagyon jól tudja, kiben mi lakik. De ő nem azért jött, hogy valakit is elítéljen, hanem azért jött, hogy megszabadítsa. Annyira fontos lenne, hogy tudatosítsuk magunkba azt, hogy nem legyőzni, hanem meggyőzni kéne a másikat. Hívtak engem most, hogy menjek el Magyarországra, valami nagy dáridó tüntetést szerveznek, hogy mondjam valamit. És mondtam, én nem megyek. Mert én nem, mit tudom, 3 milliónak, vagy 4 milliónak magyarnak akarok a testvére lenni, hanem mind a 15-nek. Én csak olyan helyre megyek, ahol, hogy mondjam, nem valami ellen, hanem valami mellett tudok kiállni. Jézus Krisztus is ezt tette, tehát ő Az egész emberiségnek mondta, gyertek hozzám mindjárt, akik elfáradtatok, a csonkák, a bonkák, a botladozók, mind gyertek hozzá, én felüdítlek titeket. Adná az Isten tényleg, hogy ez a Márton Ágoston bácsinak a lelkülete átjárjon bennünket. És hogyha valaki körülöttünk felnőtt, vagy gyermek, az egyre megy, tévedett, vagy valami olyan helyzetbe került, ahol hát könnyű lenne őt elítélni, vagy kiabálni vele, akkor legyen a zsebünkben mindig két kis piros alma, két jó szó, és próbáljuk vigasztalni, bátorítani a megtorpant. Hát hogy mondjam, a reményét, bizalmát, önuralmát, lelki békét elvesztett embert. Álljunk fel, és imádkozzunk az Úrhoz.
0: Kedves hallgatóink, az elhangzott műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homíliáját hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Zarándok nappal emlékeztek szülőfalujában Márton Áron püspökre. Elkezdődött a 7. Márton Éva nemzetközi énekverseny. Nyitott templomok hétvégéje lesz Szentendrén. Jönnek a részletek a szerkesztő, Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Zarándok nappal emlékeztek meg szombaton, Csíkszentdomonkoson, Márton Áron szülőfalujában az erdélyi püspök születésének 130. évfordulójáról, adja hírül az MTI. Az ünnepi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be, a szentbeszédet pedig Gianpiero Glode érsek, Románia és a Moldovai Köztársaság apostoli nunciusa mondta több száz jelenlévő hívő és zarándok előtt. Homíliájában kiemelte: Márton Áron életének és szolgálatának ereje az imádságban gyökerezett, népe, közössége és egyházmegyéje örömeit és szenvedéseit vitte Isten színe elé. A nap folyamán az érdeklődők előadáson, fotókiállításon és zenés verses emlékesten is megemlékeztek a legendás püspökről, akinek születése 130. évfordulója alkalmából a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye Romániában emlékévet hirdetett, amit a parlament is megszavazott. Márton Éva művésznő köszöntőjével, majd a versenyzők fellépési sorrendjének kisorsolásával kezdődött vasárnap este a Zeneakadémián a Márton Éva nemzetközi énekverseny, áll az MTI hírében. A 7. alkalommal megrendezett esemény elődöntőiben a világ számos tájáról érkezett 80 fiatal, tehetséges lép fel a közönség elé. Az intézmény versenyeinek hagyománya szerint a legfiatalabb induló, ezúttal a 23 éves Tatja Razmadze, grúz szoprán húzta ki az első fellépő sorszámát, aki Margarita Guscsa, orosz szoprán lesz. A Zeneakadémia Solti termében hétfőtől szerdáig tartó 6 elődöntőre és a csütörtöki 2 középdöntőre is ingyenes a belépés. A 2026-os év versenyre minden korábbinál több, 265 érvényes jelentkezés érkezett a világ számos tájáról. A Márton Éva vezette előzsűri a beküldött videó felvételek alapján 105 fiatal tehetséget választott ki, köztük 7 magyart. 9 templom és 3 imaház tárja ki kapuit Szentendrén szeptember 2. hétvégéjén a zenei, irodalmi, egyházművészeti és képzőművészeti programok előtt, tudósít az MTI. A 6. szentendrei nyitott templomok hétvégéjén többek között Szabó T. Anna költő, Grindulc Dániel zenész, valamint a Szent Efrém férfikar is fellép. A fesztivál Szentendre gazdag művészeti és építészeti hagyományait, vallási sokszínűségét hozza közelebb a nagyközönséghez. A program különlegessége, hogy ezen a hétvégén az évközben zárva tartó szerb ortodox templomok is megnyitják kapuikat. A templomok, imaházak szeptember 2. hétvégéjén meghosszabbított nyitvatartással látogathatók. A koncertek mellett templomséták, kreatív programok és előadások is várják az érdeklődőket. A programok szervezésébe a történelmi egyházak helyi közösségei is bekapcsolódtak. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

Nem tudjuk még, hogy pontosan mi lesz, de a nagy változásoknak a híre eljutott hozzánk. Nem ijedünk meg egyiktől sem, hiszen benne van a Szentírásban, maga Jézus tanítja a példabeszédeket követő biztatásában, hogy minden írástudó, aki jártas Isten országának hirdetésében, hasonlít a házigazdához, aki kincseiből régit és újat egyaránt elővesz. Ez vonatkozik a tanításra is, hogy egyrészt a régiek tapasztalata, okossága, műveltsége is benne kell, hogy legyen a mi tanítási módszereinkben, oktatásunkban, és főként a mi lelkünkben, de ne ijedjünk meg az újtól sem, hiszen az iskola mindamellett, hogy egy konzervatív intézmény, hiszen át akarja adni a régiek bölcsességét, de az újakkal is meg akar ismertetni bennünket. Két könyvvel tudnánk illusztrálni ezt a fölfogást, ami ránk jellemző egyházi iskolákban tanítóknak. Az egyik könyv már jó régen jelent meg, Mészáros István pedagógia történésznek a könyve, a magyar iskola ügy története, nevelés történet 996-tól 1777-ig. Gondolom, az iskolák könyves polcain, könyvtáraiban ez a könyv is, ez a lila borítású könyv föllelhető. A két dátum, a kezdet, a pannonhalmi kezdet, hiszen leírják, hogy ott már akkor tanítottak gyermekeket, az 1777 pedig a második, vagy Mária Terézia által kiadott Ratio Educationis rendelet, amikor próbálta az addig csak egyházi iskolákat állami rendszabályozás alá vonni. Tehát több mint 700, majd 800 évig csak egyházi iskolák voltak, jó részt katolikus, majd pedig a reformáció utántól kezdődően protestáns iskolák. És hogyha belegondolunk abba, hogy 1996-ban Mártonhegynek, a mai Pannonhalmának, ami első érsekünk volt, az apátja, Asztrik, akkor ő volt az első magyarföldi iskola igazgató. Mert az apát felügyelte a káptalani iskolát. Majd osztok ki lapokat a kedves pedagógusoknak, hogy erre legyünk büszkék, hogy Kalocsa első érseke volt, magyar föld első igazgatója, iskola igazgatója. A másik könyv, az tavaly jelent meg, egy jubileum kapcsán, méghozzá a szentszéki dokumentumokat tartalmazza a neveléssel kapcsolatosan 1965-től 2025-ig. Ez is egy vaskos kötet, ez pedig arra jó bizonyíték, hogy az idők jeleire mindig figyelt egyházunk. Az oktatásban,
tanít

0: tanításban, nevelésben egyaránt, és nem szűken egy kis országra koncentráltan, mint például nálunk lesznek változtatások, hanem igazi katolikus egyetemes módon a világ egyházra való tekintettel. Mindig figyelték az idők jeleit, hogy mit kell tanítani és mondani. Hát éppen a napokban 14. Leó pápánk fogadta a dél-amerikai püspököket és nevelőket, mert ott nagyon nagy gond, de itt is Magyarországon nem titkolhatjuk el, az ifjúság kábítószer függősége. Ugye ezzel az addiktológia foglalkozik. És a Szent Atya mondotta nekik, a legbiztosabb mód a rendezett családi élet, amire ráépülhet az iskola. Itt lehet megakadályozni, hogy fiatalok ideje korán meghalljanak kábítószerfüggésben. Ez Magyarországon is már nagyon nagy probléma. Most itt van az idők jeleire való figyelés, több minden más mellett. A mai olvasmányok nem kimondottan Veni Sanctire évkezetre állították őket össze, de találunk bennük olyan gondolatokat, amelyek jól időzítettek az iskolák a tanítás nevelés számára. Szenteckében, a rómaiakhoz írt levélben Szent Pál apostol azt mondja a rómaiaknak, hogy a ti életáldozatotok, a vallásosságotok, amivel Istennek felajánljátok az életeteket, ez nem ostoba dolog, nem észszerűtlen, hanem azt mondja, ez a szellemeteknek a hódolata is. Ha egyszer felismertétek az Istent, akkor hódolni kell neki, és meg kell adni a tiszteletet. És az a latin helyesebben görög szó van ott az eredeti szentírási szövegben, logikén, latreian. A latreia a tiszteletet, hódolatot jelenti, a logika szót meg mindenki érti. Értelemszerű hódolatotok. De az értelem forrása maga az Isten. Hiszen Jézus Krisztusról azt tanítja a teológia, de már János evangélista is, hogy ő a logosz, aki megtestesült. Ebből van a logika szó. Minden bölcsességnek, értelemnek, okosságnak a forrása. Ezért a katolikus iskola nemhogy nincs ellentétben az értelemmel, hanem szoros kapcsolatban van vele. Ez ugye a fölvilágosodás után kezdték mondani, és főként a kommunista időkben, hogy a hit meg a tudás nem fér össze, és hasonló ostobaságokat mondtak. Miközben a legokosabb, sokszor Nobel-díjas tudósok egyházi iskolákba jártak, és ha nem is napi áldozók voltak, de valamiképpen Isten hívők. Igen, a mi tanításunk is át kell, hogy szövődjék értelmes hittel. Ezért Szent II. János Pál pápánk kiadta a Fideszet Ráció enciklikáját még korábban, a hit és értelem, azt mondta a pápa, ez a két szárny, amivel ismereteket szerzünk, emberségünket és a szeretet civilizációját építjük. Ennek ki kell egészíteni egymást. Igen, így kell fölfognunk az egyházi iskolának az értelmességét, szükségességét és fontosságát. Az evangélium pedig ismét csak nem kifejezetten a tanításról szól, de van benne olyan mondat, ami mindannyiunknak lehet az élet érzése, különösen iskolai vége felé, vagy nagyon sok tanítás év után, amikor Jézus Krisztus a kereszt hordozásról beszél, hogy aki követni akar engem, az vegye föl keresztjét, és úgy kövessem. És ez a kereszt lehet a mindennapok súlya, terhe, a tanításnak a fáradtsága. Nem véletlen mondták a pogányok, hogy akit megátkoznak az istenek, azt tanítóvá teszik. Mert fárasztó a gyermekek tanítása, lankadatlan türelemmel, odafigyeléssel, becsületességgel, az első órától az utolsókig. Nem kell külön keresni önmegtagadást, különösen a mai gyerekeknél, a pedagógusoknak, amikor munkájukat végzik. Mert nem könnyű tanítani. Különösen, amikor ilyesmiket hallunk, hogy bántalmazó gyerekeket is be kell fogadni az iskolába. Hát ne legyen az a gyerek bántalmazó. Lehessen fegyelmezni őt. Mert hallok ilyeneket, hogy az iskolát a gyermekek igényeihez kell kialakítani. Nyilván figyelembe kell venni az életkori sajátosságukat. Ez nagyon fontos. De hát a gyerekek igényeire volna bízva, akkor mindig szünet lenne. Nagyon kevés gyerek menne önmagától az iskolába. Mindig a könnyebb utat választanák. És nekik is már meg kell tanulni, hogy nincs az, hogy játszva ezt meg azt meg lehet. Hát lehet, hogy ilyen okostelefonos játékokat játszva meg lehet tanulni, de éppen a technikai órákat vagy a számítás technikát tanító pedagógusok mondják, hogy addig, ameddig játékokról van szó, a gyerek szívesen babrál a kütyüjével, de amikor kell az összefüggéseket látni, a számítógép komoly használatát, akkor már nagyon nehéz őket fegyelmezni. Semmit nem lehet nagyon játszva elsajátítani. És a gyereknek ezt meg kell tanulni, hiszen a gyermekek munkahelye az iskola. És ehhez kérünk erőt a Szentlélek Úristentől, hogy úgy tudjunk tanítani, és a gyerekek úgy tudjanak tanulni, hogy közös munkák eredménye mindenkit gazdagítson. Nem jelenti azt, hogy ne érezze jól magát a gyermek az iskolába, de nem azért, mert ottan csak játszanak, hanem azért, mert megtapasztalja, hogy ott sokkal többé válik, és föl kell kelteni a gyerekben az érdeklődést, a tudásvágyat, hogy erre szüksége van. És ez is a pedagógus művészethez tartozik. Itt áll előttünk az új iskola év, a maga gondjaival, vagy ahogy szokták mondani, a kihívásaival sok mindent nem tudunk előre. De azért kérjük a Szentlélek Úristent, hogy minden időben adja meg nekünk az értelem, az okosság, a bölcsesség lelkét, hogy hivatásunknak meg tudjunk felelni. Az a régi egyházi iskolákban mondott imádság, az Actiones Nostra kezdetű, a nagyon idevág iskolaév elejére. Cselekedeteinket kérünk, Urunk, sugallataiddal, a Szentlélek sugalmazásával előzd meg, és kísérd, hogy minden munkánk, imádságunk, tanulásunk tőled vegye kezdetét, és általad végződjék. Amen.
1: Bábel Balázs érsek atya Veni Sancte misén elhangzott homiliáját hallották.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Szelíd vagyok, és alázatos szívű. Ez az ige, ez nagyon közel áll hozzám, mert az életemben több alkalommal fedeztem fel, hogy ez kísér engem. Amikor az unokahúgomnak a sorsa eldőlt, hogy hozzánk fog tartozni, akkor a szelídség és az alázatos szívűség volt a legfontosabb, ami ezzel kapcsolatban eszembe jutott. Mert azt hiszem, hogy nagyon szelídnek kell ahhoz lenni, hogy valaki egy ilyen sorsú embert magához tudjon venni, és alázatos szívűnek, hogy mindent hátrahagyva ezt a feladatot el tudja vállalni és végezni. Amikor az én unokanővérem már nem tudta elmondani nekem, hogy mi is az ő vágya, hogy az ő kislánya, aki értelmi sérült és fogyatékos ember, hogy hogyan legyen az ő további élete. Az édesapa tudta ezt csak elmondani, hogy ők arra gondoltak, én legyek az a földi személy, aki egyengetni fogja az ő sorsát és gondoskodom róla. Ez akkor számomra egy nagyon meglepő kérés volt, és nagyon szívszorító kérdés, mert egy ilyen kérésre nem lehet nemet mondani. De hogyan tudod megmagyarázni a családod többi tagjának, hogy most innentől kezdve nem csak az én életem, de az ő életük is meg fog változni. Ez nem volt túl könnyű, de egyszer abban az időben a Duna televízióban volt egy műsor, és ott egy házaspár beszélt arról, és az nagyon megérintett, amikor ők azt mondták, hogy nekik sérült gyermekük van, és megköszönték az Úrnak, hogy azt a bizalmat kapták az Úrtól, hogy őket kiválasztotta arra, hogy ezt a gyermeket fölneveljék. Akkor arra gondoltam, hogy az Úr bizalmat szavazott nekem, hogy ennek a kislánynak a sorsát egyengessem.
1: Bába Zsuzsannának, a Jézus nevében szabadító szolgálatcsoport tagjának gondolatait hallották.
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Nepál és Tibet megsegítéséért, valamint Haiti békéjéért szólalt fel Leó pápa. Időkapszula került elő a Forráskúti katolikus templom toronysisakjából. Először neveztek ki női vezetőt egy kegyhely élére. Jönnek a részletek, a szerkesztő Betty Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Leó pápa felhívással fordult a világ vezetőihez és az emberekhez vasárnap, áll a Vatican News hírében. A Szentatya mély aggodalmát fejezte ki a Haitin elkövetett mészárlás és az emberrablások miatt. Imádságos közelségéről biztosította az áldozatokat és a családtagokat, egyúttal a túszok azonnali szabadon bocsátását követelte. Sürgette a felelősöket, hogy tegyenek határozott lépéseket a lakosság biztonságáért és az erőszak megfékezéséért. A pápa a Nepált és Tibetet sújtó szörnyű árvizek áldozataiért, sérültjeiért, az eltűntekért és a mentésben résztvevőkért is imádkozott, kérve a nemzetközi közösség összefogását a szenvedések enyhítésére. Szent Ágostont idézve hangsúlyozta, a béke olyan, mint a megszaporított kenyér, arra buzdított mindenkit, hogy a megosztottságot legyőzve terjessze a békét. Összetekert, súlyosan károsodott dokumentumok kerültek elő a Mórahalmi járásban található Forráskúti katolikus templom tornyának felújítása közben, adja hírül a Szeged-Csanádi egyházmegye. A dokumentumok égésnyomokat és nedvesség okozta elszíneződéseket mutattak, több helyen sérültek, felületüket erős szennyeződés is károsította. A lelet egy pergamenből és két papíralapú dokumentumból áll. A restaurátoroknak köszönhetően az iratokat tisztává és teljesen olvashatóvá tették. A sikeres restaurálást követően a történészek és levéltárosok megkezdhetik a szövegek feldolgozását, amely várhatóan újabb értékes adatokkal szolgál majd a térség helytörténetéhez. A Forráskúti Urunk mennybe menetele templom idén ünnepli fennállásának 120. évfordulóját. A világon először kerül elő vezető egy kegyhely élére, muszlim többségű Algériában Anna Medeossit nevezték ki a Santa Cruz-i Mi asszonyunk kegyhely vezetőjének, tudósít a Magyar Kurír. Az olasz származású építész a zarándokhely felújítása miatt érkezett Santa Cruzba, majd az algériai vértanúk boldoggá avatásának megszervezésében is segítkezett. A hely a muszlimok számára is zarándokhely, ami tanúságot tesz arról is, hogy lehetséges a békés együttélés. Azt vallja, tanúságot tenni a hitről azt jelenti, hogy tiszteletben tartva a különbözőségeket, igyekszünk együtt növekedni az emberségben. Gyönyörű barátságok születnek, amikor az emberek őszintén tudnak beszélni egymással. Anna asszony, mint az Orányi Egyházmegyéhez tartozó Szűzek rendjének tagja, szolgál a kegyhelyen. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedés Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallották.
2: Híreinket hallották.

0: A lélek hangja.
1: 19 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az esti dicséretet a második Zsoltár hét keddi napjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Mindnyájan vétkeztek, és nélkülözik az Isten dicsőségét. Megigazulásukat azonban ingyen kapják, Isten kegyelmének erejéből, Jézus Krisztus megváltása árán. Őt adta oda Isten véres, engesztelő áldozatul a hitben, hogy kimutassa igazságosságát.

0: Dicsérjük Krisztust, lelkünk pásztorát és vezetőjét, aki szereti és védelmezi népét. Benne van reményünk, ezért kérjük őt.
1: Védelmezd, Urunk, népedet!
0: Oltalmazd, örök pásztor, Zsolt főpásztorunkat és egyházunk minden papját.
1: Védelmezd, Urunk, népedet!
0: Tekints irgalmasan azokra, akik üldözést szenvednek, szabadíts ki őket mielőbb minden megpróbáltatásukból.
1: Védelmezd, Urunk, népedet!
0: Könyörülj, Urunk, nélkülöző embertársainkon, és nyújts szükséges eledelt az éhezőknek.
1: Védelmezd, Urunk, népedet!
0: Világosítsd meg a törvényhozók testületét, hogy mindenben bölcs méltányossággal határozzanak.
1: Védelmezd, Urunk, népedet!
0: Segíts a megholtakat, akiket véred árán megváltottál, hogy veled együtt beléphessenek menyegzős lakomádra.
1: Védelmezd, Urunk, népedet!

0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, Tiéd a nappal, és Tiéd az éjszaka. Add, hogy szívünkben mindenkor ott maradjon az igazság napja, és eljussunk a világosságra, amelyben lakozol. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: Mária Rádió.
1: Az igazság szabaddá tesz. Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.
2: Krisztusban szeretett testvéreim, ki hitte volna én legkevésbé, hogy olvasva a mai evangéliumot fölmerül a múlt vasárnapi két kategória, a hely és az idő. És hogy ezáltal lehetséges mélyebben megragadni ezt a történetet. És pedig úgy, hogy indít is bennünket, kimozdít a helyünkről. Egyébként Akvinói Szent Tamás és azért a középkori skolasztika, az egyetemek három erőtérben morozogtak. Az egyik a metafizika. Ez hiányzik ma a hitünkben, és ez nagy baj. Metafizika azt jelenti, hogy a fizikán túl. Hát az ember a fizikán túl van. Amikor én szabad vagyok, a sejtjeimben nincs szabadság, az anyagban nincs szabadság, tehát akkor nem csak én itt vagyok, hanem túl is vagyok. Ha ezek a dimenziók úgy hiányoznak, akkor az evangélium elsápad, és olyan vallási legendák, vagy mit tudom én, mi lesz. A másik, amiben ezek a nagy szentek, tudósok mozogtak, és minden egyszerű hívő, szeretném megérteni ezt a szöveget, ezt a történetet. Persze nem csak úgy, hogy én mit értek belőle, hanem már 2000 év óta sokan megértették. Tehát van a magyarázatnak egy bizonyos gazdagsága, hagyománya, és ebből magától adódik, hogy az ember meg lesz érintve, kimozdul a helyére, és úgy megy haza, hogy szeretnék másképp élni. Ezt nevezi Akvinói Szent Tamás spiritualitásnak, lelkiségnek. A középkori szentek, meg a... nincs ilyen, hogy lelkiségi mozgó. Mi az, hogy lelkiség? Ilyen lelkiség, olyan lelkiség, ez azért kell most, mert az első kettő hiányzik. És akkor valami sajátos, nem rossz, de ehhez képest gyönge spiritualitás. Nem ott leszünk megérintve, ahol a teremtő, a metafizikán, az egész világ mindenségen túllevő teremtő megérinthet minket. Amikor odaértem mai evangélium olvasásából, az Úr Jézus így szól, aki utánam akar jönni, akkor nem tudtam tovább olvasni. Ismét megragadott, hogy utánam. Valaki után menni, ez helyet jelöl, helyzetet jelöl. Persze sokkal helyesebb fordítás az, aki utánam akar jönni, mint az, hogy aki követni akar. Egy kicsikét egy professzor előadását hallgatom, és én követem a gondolatait. De azért nem mozdulok ki az életemből okvetlenül. Jézus nem így követték az apostolok, hanem utána mentek, de szó szerint. Milyen megdöbbentő ez. Mert úgy is követheti valaki, hogy nem mozdul ki. Jézust hallgatva az ember nem maradhat ott, ahol van. Mert ő maga is leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától, és emberré lett. Vagyis az örök igen, a második isteni személy, mint egy kimozdult a helyéből, lejött hozzánk a földre, és azt mondja az utolsó vacsorán, és most visszatérek az atyához. Csak hogy ezekben a képekben nagyon nagy veszély van, ha nem gondolunk bele abba, amit az előző vasárnap mondott Péter, hogy te Jézus mindenestől az Istentől vagy, te vagy az Isten fia. Nagyon fontos, hogy bele ne zavarjanak a hitünkbe ezek a képek, hogy Jézus leszállt, meg fölment. Istenben nincs hely és idő. Nem változtathat helyet. Nincs számára tegnap, ma és holnap. Vagyis idő, a változások egymás utánja. Ha lenne, akkor nem lenne ő az Isten. Ő az, aki van, Persze, ezt rávetítjük a mi kategóriánkra, akkor úgy szoktuk mondani, hogy Jelenések könyvében, hogy Isten, aki volt, aki van és aki eljövendő. Milyen szép ez. De azért ezt meg kell érteni. Mózesnek nem azt mondja a csipkebokorból, én vagyok, aki voltam, aki vagyok és aki eljövendő vagyok. Hanem vagyok, aki vagyok. Tehát gyökeresen másképp van, mint mi. Azért a volt és a lesz csak számunkra mond valamit. De ő nem volt, Isten nem volt és nem lesz, hanem van. De akkor ez a van is másképp értendő, mint ahogy mi vagyunk. Mert mi nem voltunk mindig, és így nem leszünk. Testvérek, ha ezekben nem megyünk bele, nem gondolunk bele, higgyétek el, a hittantanítás kiüresedik. Most jönnek hozzá megint 17 éves kamaszok Esztergomból. Testvérek, nehogy leszóljátok a fiatalokat, csak a felnőttek a bűnösök, mi? Ha egy beszélsz nekik, fölkapják a fejüket, értik. És akkor úgy lehet, hogy számtalan hívő nem érti. Hát Istenről beszélni nem lehet akárhogyan, nagyon vigyázni kell, távozz tőlem, Sátán. Nagyon érdekes, a szír evangélium, Jézus arám nyelven, szír nyelven beszélt, ma így nevezzük, és lefordították a Vetus szírát, és francia tudósok 20 évig dolgoztak, nekem ezt elküldte egy magyar orvos, aki ott Afrikába szemész, és társaival szent életet élnek, mert operálnak százasával, és hallgatják a beszédeimet, és egy ilyen kincset adtak nekem. Ez a távozás nem azt jelenti, kicsit rossz fordítás, nehéz lefordítani, hogy menj a magad útján, kész, kidobtalak. Nem. Francia jó fordítás, va pour toi. Menj a te helyedre vissza. Állj be a sorba. Ott van a helyed. Mert aki utánam jön, ha tanítványaim lesztek, maradtok, megismeritek az igazságot, én vagyok az igazság. Megismeritek az igazságot, és megszabadultok. Ez egy folyamat, tovább kell még mennünk. Menj be a sorba. Ott van a sorod, és ez ma minden püspöknek, főleg papnak, de minden kereszténynek is szól, hogy te ne akard kioktatni Krisztust, arra hivatkozva, hogy az emberek nem ezt várják, ez sem igaz. Az emberek velünk együtt bűnösek. Nem mi vagyunk az igazak, ők a bűnösek. És bennünk ugyanazok a roncsolások vannak. De mi is szeretnénk tiszták lenni, jók lenni. Adi, Endre, a patyolat üzenete. A külvilággal ezt a mély kapcsolatot műveljük, testvérek. Ne csak az, hogy neki jönnek az egyházak, fröcskölnek, és minden bűnt eltörölnek, és azt mondják, nincs is bűn, a házasságot másképp kell értelmezni, mindent, ennek eljött most már az ideje, 21. század, modernek vagyunk, ez a leggyalázatosabb szó, amivel vissza lehet érni, hogy mi az, hogy modern, egy nagy nulla. Az azt jelenti, hogy most élünk. Azért ezen nagyon el kell gondolkodni. Menj a helyedre. Szemrány, botránkoztatsz. Botránkozni az azt jelenti, hogy egy követ helyezel elém, hogy botoljak meg, én a Jézus. És ne menjek föl Jeruzsálembe, és ne azt keressem, amit az Atya akar. És az Atya nem azt akarja, hogy Jézust kivégezzék, katolikus testvérem, azért vigyázz, hanem azt akarja, hogy minden emberi helyzetbe mentsd meg őket. És már az utolsó vacsorán végbe megy ám a megváltás, értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatáért. Tehát, ha megölik, az a legnagyobb gazemberség, az egész emberiség bűne, hogy neki mentünk Jézusnak. Nekem nem lehet nagyon jó véleményem rólunk, meg rólam, hogy ember vagyunk, és ezt megtettük, az a keresztre feszítés. az a gyalázat, az a gúnyolódás. Atyám, bocsáss meg nekik. Legyőzte a világot. És az atya meghallgatja. Micsoda! Neked arra van gondod, Péter, ami nem az Isten ügye. És ez a gondod, ez nem csak gondolatot jelent ám, mert nem a gondolatainkkal van a legnagyobb baj,

igazítom a modern ember vágyaihoz. Aztán így szól tanítványaihoz, ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen engem. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, és aki én érettem, nem másért, nem az alkoholért, nem a drogért, nem a testi életért, hogy végül is rámegy, hanem én érettem, az megnyeri. Mit használ az embernek az egész világot megnyeri? A lelke, a személye kárt szenved. Mit adhat az ember cserébe a személyénél, az énért, akit egy te, egy Isten, egy teremtő Isten teremtett? Az emberfia pedig el fog jönni atya dicsőségébe, angyali kíséretébe, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Egy kicsit sajnálom, hogy miért vágták le az utolsó mondatot a mai szakaszról. Tudjátok, mi az utolsó mondat? Az itt állók közül néhányan nem halnak meg, amíg meg nem látják az emberfiát, amint eljön az ő országában. Mit jelent ez? Többet jelenthet. Az itt állók közül, az apostolok közül. Nem mindenki, csak három, Péter, Jakab és János. Most következik. Fölviszi őket egy hegyre, és színében elváltózik. Az Isten országa, az Isten uralkodása. Az azt jelenti, hogy Isten csak a názareti Jézusban lehet egészen Isten. Mert ő egészen elfogadja az Atya szeretetét a Szent Háromságon belül, és megtestesült emberként, és viszonozni is tudja. És ezt a kapcsolatot akarja megnyitni. És a színeváltozás hegyén fölragyog ez a kapcsolat az arcán. Tehát egyesek, Péter, János és Jakab, meglátták az ő dicsőségét. De jelenthet azért még mást is. Jelenthet a föltámadást. Például Júdás nem érte meg. Amikor látták azt, hogy a halottaiból föltámad, és nem jött vissza, de teste van. E test, de nincs hely, ahol lenne. Ez a megdicsőült csillagvilág. Mert a testünk anyaga azonos a csillagvilág anyagával. Tehát a hallgatói közül, nem csak az apostolok, tanítványok, a tágabb is, meg fogják érni az emberfiának eljövetelét az Atya dicsőségébe. De még ez is kevés. Pünkösd a legnagyobb eljövetel. Mert akkor Jézus nem kívül van és ragyog, hanem Jézus bennünk. A Szentlélek kiáradásával én is Isten gyerek leszek Jézusban. Jézusnak rokona leszek. Ez az az élet, amit hoz. Ezt egyetlen vallás sem tudja adni, nem is adhatja. És kedves testvérek, milyen megdöbbenő ezt a kettősséget átélni. Ádám a paradicsom kertben ezt a kettősséget gyönyörűen élte, nem tudjuk meddig. Mert a fiú Istenbe, Jézusba teremtette Ádámot és Évát, mert Isten az ő képére teremtette. Isten az Atya képe pedig Krisztus, aki majd a történelembe eljön. Tehát Ádámnak, Évának megadta Jézusnak az Isten fiúságát. Tehát ők a paradicsomkertben voltak, és Istenben voltak, anélkül, hogy tudták volna. Gyönyörűség. És ebből léptek ki. Ezért nem Isten űzte ki a paradicsomkertből, így mondja Szentírás, hanem ők mentek ki. És most csak hely van és idő, múlnak a napok és nincs értelme. Ide megyek, oda megyek, de végül is hova jutok? Sehová. Ekkor derült ki, hogy Jézus nem csak az út, én vagyok az út, én nem csak az igazság, hanem az élet. És soha

0: Nem felejtem, amikor megdöbbentem ezen a helyen, hogy Szent Pál apostol a Tesszalonikai levélben, az elsőbe, ez maradt föl időben, az első irat az Új Szövetségben, nem az evangélium. Az első mondat. Üdvözli a híveket, akik Tesszalonika városában vannak, és az Atya Istenben. Tehát kedves hívek, akik Széchenyben vagytok, és az Atya Istenben. Az örökké valóság bennünk van. Természetesen Ádám és Éva és utódai emlékét hordozzák annak, hogy jó lenne valahol végleg otthon lenni. Erről kell odafigyelni a mai világra. Nem azért, hogy a romlottságuknak alakítsuk romlottságuk szerint, meg a mi romlottságunk szerint a Szent Evangéliumot. Nem félrehívni Jézust, és azt mondani, most már ezek a tanítások elavultak, hanem beállni a sorba. És itt muszáj beszélnem az úgynevezett szinodális útról. Tehát összeállnak a püspökök, hívek, stb. És hát beszélgetnek, imádkoznak, ez csodálatos szép lenne. De van Európában például egy ország, ahol ez azt jelenti, hogy megszavazzák a hívek, hogy mit, hogy a szentségek érvényesek-e. Tehát az újraházasodtakat megáldoztatják. Nincs gyónás. Tudod mi ez? És vannak püspökök páran, akik ennek ellent mondtak. Mit mond a nép? Hitvalló püspökök! És egyszer Péter utódjának szólni kell, és szólni fog. És már szólt is. Még Ferenc pápa is mondta, hogy na, ez nem katolikus. Hála Istennek, mi hálát adhatunk a püspök atyákért, higgyétek el. Mélyen hívő, szentségre törő emberek. Tehát, a szinodális utat követve összejöjj a püspök atya szinodusra mindenkit, híveket, stb., akkor az első az, hogy beállunk a sorba, és Jézus van előttünk. És meghallgatjuk, hogy mit mond nekünk. És nem hívjuk félre, és nem oktatjuk ki, hanem megérint bennünket, és a bennünk levő romlott mai világot, mert mi bennünk is ott van. És elindulunk, visszamegyünk a helyünkre, és a szinodus után meghatódva, megdöbbenve követjük őt. Mert ő olyat mondott, amivel a mai embert válthatná meg. A pszichiáter nem oldozhat fel. Ő csak gyógyít. Nem mondhatja, hogy én téged feloldozlak. Egyetlen vallás sem mondja azt, hogy Isten a szeretet. Mert nincs szent háromság. Hát hogyan tud egy személy szeretni? Még nincs a világ, akkor kit szeret? Vigyázzunk! A Szent Szív filmet megnéztétek, vagy meg fogjátok nézni? Zseniális. Franciáknál azért elindult valami. Muzulmánok is voltak, zsidók is, de főleg fiatalok, legtöbbnek semmi köze nem volt a katolikus hithez, és sírva jönnek, és mit mondanak? Alakok Szent Margitnak megjelenik Jézus, erről szól 300 éve, most van az évforduló, és azt mondja, hogy szeretlek benneteket. És azt mondják ezek a fiatalok, hogy nekünk senki sem beszélt így a szeretetről. Tehát nem elítéljük a bűnösöket, nem követjük a bűneiket, hanem azt mondjuk, hogy én sem ítéllek el, mondja Jézus a bűnös asszonynak. Csak nehogy elfelejtsük, hogy folytatódik, de menj, és többé ne vétkezzél. Ez egy új világ. itt érintett meg bennünket. És aki valaki itt közületek már régen nem gyűlt, legyen szíves, készüljön egy életgyónásra. Írja össze a bűneit, főleg azt, amit legjobban szégyel. Mert az csak egyedül a Szentlélek tudja kioperálni, meggyógyítani minket, hogy hitelesen beállhassunk a sorba, és hogy Jézus legyen, aki minket vezet, mert ő nem csak út, hanem az élet is. Amen.
1: Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallották.
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Időkapszula került elő a forráskúti katolikus templom torony sisakjából. Márton Áron püspökre zarándoknappal emlékeztek szülőfalujában. Nyitott templomok hétvégéje lesz szeptember közepén Szentendrén. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallják. Összetekert, súlyosan károsodott dokumentumok kerültek elő a Mórahalmi járásban található forráskúti katolikus templom tornyának felújítása közben, adja hírül a Szeged-Csanádi Egyházmegye. A dokumentumok égésnyomokat és nedvesség okozta elszíneződéseket mutattak, több helyen sérültek, felületüket erős szennyeződés is károsította. A lelet egy pergamenből és két papíralapú dokumentumból áll. A restaurátoroknak köszönhetően az iratokat tisztává és teljesen olvashatóvá tették. A sikeres restaurálást követően a történészek és levéltárosok megkezdhetik a szövegek forráskritikai feldolgozását, amely várhatóan újabb értékes adatokkal szolgál majd a térség helytörténetéhez. A forráskúti Urunk mennybe menetele templom idén ünnepli fennállásának 120. évfordulóját. Zarándoknappal emlékeztek meg szombaton Csíkszentdomonkoson, Márton Áron szülőfalujában az erdélyi püspök születésének 130. évfordulójáról, adja hírül az MTI. Az ünnepi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be, a szentbeszédet pedig Jean-Pierre Glode érsek, Románia és a Moldvai Köztársaság apostoli nunciusa mondta több száz jelenlévő hívő és zarándok előtt. Homiliájában kiemelte, Márton Áron életének és szolgálatának ereje az imádságban gyökerezett népe, közössége és egyházmegyéje örömeit és szenvedéseit vitte Isten színe elé. A nap folyamán az érdeklődők előadáson, fotókiállításon és zenés-verses emlékesten is megemlékeztek a legendás püspökről, kinek születése 130. évfordulója alkalmából a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye Romániában emlékévet hirdetett, amit a parlament is megszavazott. 9 templom és 3 imaház tárja ki kapuit Szentendrén szeptember 2. hétvégéjén a zenei, irodalmi, egyházművészeti és képzőművészeti programok előtt, tudósít az MTI. A 6. szentendrei nyitott templomok hétvégéjén többek között Szabó T. Anna költő, Grillusz Dániel zenész, a Kaláka Együttes alapítótagja, valamint a Szent Efrém férfikar is fellép. A fesztivál Szentendre gazdag művészeti és építészeti hagyományait, vallási sokszínűségét kívánja közelebb hozni a nagy közönséghez. A program különlegessége, hogy ezen a hétvégén az évközben zárva tartó szerb ortodox templomok is megnyitják kapuikat. A templomok, imaházak szeptember 2. hétvégéjén meghosszabbított nyitvatartással látogathatók. A koncertek mellett templomséták, kreatív programok és előadások is várják az érdeklődőket. A programok szervezésébe a történelmi egyházak helyi közösségei is bekapcsolódtak. Kedves hallgatóink! Ezek voltak a Mária Rádió hírpercei, Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallották.
2: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: A szolgalelkűség tévút. Istenhez kiáltunk nemzetünkért. Könyörgünk, hogy Urrá tudjon lenni minden nehézségén. De könyörgésünk először is hálaadás. Hálaadás, hogy a mi kezünkben van a sorsunk, rajtunk múlik, hogy milyen lesz a jövő. Ez lesz igazán a nemzetnek a próbája. Mert amikor másokkal szemben kell állni, amikor szembe kell szállni elfoglaló őrült hatalmakkal, akkor sokszor megmutatta a nemzet az erejét. De az nemzet erejének és életképességének igazi próbája az, amikor a sorsát maga intézi. És bizony hordozzuk magunkban sok-sok nemzedéken át azoknak a történelmi körülményeknek, túlélési módszereknek a hatását, amelyeket ránk kényszerítettek a külső erők. Ilyen a hatalom túlzott tisztelete, ilyen a szolgalelkűség jelenléte, ilyen a meghunyászkodás természete, és ebből következik egy tekintély uralom lehetősége. Nagyon kell vigyáznunk a szabadságunkra. Bíbó István is ezt üzeni nekünk. Hallgassuk őt. Kívánatos a szolgalelkűség kiirtása a magyar közéletből. Kívánatos olyan gerinces közszellem, amely minden tekintélyt a teljesítmény állandó próbája, és a nyilvánosság bírálata alá helyez. Kívánatos olyan közigazgatási és társadalmi berendezkedés, amely leveszi a hatalom előtti meghunyászkodás kényszerét a magyar értelmiség, a magyar parasztság és a magyar munkásság válláról. Ami Közép-Európa és Kelet-Európában legfőképpen fenyeget, az a korlátlan személyes uralom veszedelme. Az, hogy nem diktatúra fog létesülni valami célból, hanem diktatúra önmagáért. Bíbó István az egyén szabadságára hív bennünket fel, hogy lépjük túl a szolgalelkűséget és azt a meghunyászkodást, ami bennünk van, persze tudjuk, hosszú évszázadok tapasztalata miatt.

0: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.
1: Mária Rádió.
2: Az alkohol és én. Szabadulás az iszákosságból. Óváriné, Herpai Dóra műsora.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, az Alkohol és Én című műsort hallják, amely az alkoholfüggőséggel és az abból való szabadulással foglalkozik. A mikrofonnál Óváriné Herpai Dóra, református diakónus, a technikát Erdős Leventének köszönjük. Hallgatóink tudják, hogy műsorunkban mindig beszélgető társat hívunk, olyan embert, akinek az élete valamilyen módon összefonódik a szabadulás kérdésével. Ma este sincs ez másképp, és közben mégis egy kicsit másképp van. Szeretettel köszöntöm Stift János, református lelkészt, mentálhigién és lelkigondozót, a református iszákos mentő misszió vezetőjét.
1: Köszöntelek, Dóri, és köszöntöm a hallgatókat. Köszönöm a meghívást a műsorba.
0: Örülünk, hogy itt vagy. És a beszélgetésünk elején hadd jelezem a hallgatók felé, hogy évtizedes ismerettség és több éve tartó közös szolgálat után természetes számunkra a tegeződés, ezen most sem fogunk változtatni. És az adásunk címe az Alkohol és én, úgyhogy adódik a kérdés, hogy János, neked milyen kapcsolódásod van az alkoholhoz, vagy egyáltalán van-e, és hogyan vezetett az utad az iszákos mentő misszióba?
1: Nekem eddig az alkohol úgy volt jelen az életemben alapvetően, mint egy átlagos társasági ivó életében, hogy alkalmanként fogyasztottam, de komolyabb szerepet nem játszott az életemben. Függőségi viszonyban nem kerültem vele, tehát olyan problémát nem jelentett az én számomra, mint amit a hozzánk érkezők számára. De természetesen találkoztam alkoholfüggő emberekkel, közvetlen környezetemben is volt. Mostani családomban is, tágabb családomban is van alkoholfüggőséggel küzdő ember. Látom így is ezt a problémát, illetve hát ugyan szüleim elváltak, de az biztos, hogy apám életében is szerepet játszott az alkoholfüggőség. Úgyhogy én ezt tudom elmondani magam életére nézve.
0: Ugye a bemutatásnál azzal kezdtem, hogy református lelkész. Azt hiszem a sorrendnek is van jelentősége, hogyha az a kérdés, hogy kicsoda Stift János, az ő hivatását tekintve, akkor első helyen említhetjük, hogy református lelkész. Ez hogyan alakult, hogy te lelkész lettél? Mesélsz erről egy kicsit, hogy indultál el a lelkészi pályán?
1: Gyerekként, fiatalként úgy nőttem fel, hogy sokat voltunk családommal, édesanyámmal a gyülekezetben, abban a közösségben, ahova jártunk. Ez a Budapest-Kőbányai református gyülekezet volt, és nekem sokat jelentett a gyülekezetben való jelenlét gyerekként is, illetve aztán Isten tisztelet mellett az egyéb programokon is, illetve aztán pedig az ifjúsági csoportba bekapcsolódás. És amikor kérdés volt számomra, hogy hogyan tovább a gimnázium után, akkor ezt a kérdést Isten elé vittem, és több módon Isten ezt az utat mutatta számomra, hogy így szolgáljak neki lelkészként, azzal együtt, hogy akkor is, meg azóta is látom bizonyos helyzetekben a magam hát tökéletlenségét, vagy alkalmatlanságát, de azért látom, hogy ahogy Isten akkor megszólított ezzel az üzenettel is, hogy ő az, aki alkalmassá tud tenni, vagy ő az, akitől jön ez az elhívás, és ebben megerősít azóta is. És aztán, ahogy kérdezted az első körben, hogy ide, uh-huh. hogy vezetett az utam, érdekes visszagondolni, hogy a teológián is volt egy szeminárium, ami az iszákos mentésről szólt, de hát akkor én nem gondoltam, hogy ilyen szolgálatba fogok beállni. Isten ide vezet. több gyülekezetben voltam, beosztott lelkész, volt, ahol önálló lelkész is voltam, ahol persze találkoztam szenvedélybeteg, alkoholfüggő emberekkel, illetve családokkal, de akkor sem, úgy az, a gyülekezeti szolgált mindennapjaiban sem volt ez nekem direkt elhívásom, de a legutolsó szolgálati helyemen, amikor helykeresésben voltam, kerestem azt, hogy Isten merre vezet tovább, másik helyre, akkor kaptam erre a szolgálatra egy hát megkeresést, hívást, hogy keresnek férfi lelkészt a misszióba, és így gondolkoztam el ezen a lehetőségen, meglátva azt, hogy itt a misszióban fontos a lelki gondozás és a csoportos alkalmak vezetése az igehirdetés mellett, és hogy milyen látható módon munkálkodik itt Isten. Számomra ez egy olyan lehetőség lett, amiben Isten használhat, és amire aztán szívesen mondtam így igent, mert ezek a szolgálatok közel álltak hozzám mindig is, és így elindultam ebbe a szolgálatba. Körülbelül 4-4,5 éve kerültem a misszióban lelkészként, és szolgálok, családommal is ott élek, és hát egészen a mindennapokban, mindennapi alkalmakban, programokban ott vagyok, és mindennapjaimnak is része a misszió, illetve a misszió mindennapjaiban ott vagyok folyamatosan. Hálával és látva azt, hogy az Isten vezetett engem oda, és jó ebben újra megerősödni.
0: Említed a mindennapokat. Ezek jó hosszú mindennapok, hogy akár csak a mai napra tekintünk.
1: Igen.
0: Hiszen mögötted van egy szolgálói műszak, hogy csúnyán fogalmazunk a misszióban, azután nem titok, hogy egy csoportvezetés, hiszen Esztergomban az utógondozó csoportnak a vezetője vagy, és onnan siettél ide, hogy még interjút tudjál adni este, és ezek azért jó hosszú mindennapok.
1: Igen. Igyekszem az idővel jól gazdálkodni, hogy beférjen sokféle szolgálat, és még a családra is jusson idő, ez...
0: Bűvészkedés.
1: Igen, bűvészkedés néha, igen.
0: Kicsit provokatív kérdés következik. Sokszor hallottam ezt már különösen szakmai körökben, és úgy gondoltam, hogy megkérdezhetem tőled, hogy mit keres az egyház a szenvedélybetegellátás területén? Miért nem bízza az egészségügyi szakemberekre, hiszen benne van, hogy szenvedélybetegség, itt betegségről van szó, aminek az egészségügy lesz a szakembere, mi az, amit egy keresztény misszióban jobban tudnak, mint az addiktológiai szakmában? Ez az a kérdés, ami sok felé felüti a fejét. Te részint, mint mentálhigiénés szakember, de elsősorban, mint misszióvezető és lelkész, milyen választ tudsz adni erre a kérdésre?
1: Látjuk azt, hogy a szenvedélybetegség az nem pusztán egészségügyi probléma. Persze vannak testi tünetei is, amihez szükség van az orvosi segítségre is, de ma már azért ezt az addiktológusok is látják, hogy a függőség az ember egész jelenlegi személyiségének és kapcsolatrendszerének a problémája. És a jelenbeli rossz működése az a függő embernek az arról szól, hogy bizonyos helyzetekben az italhoz vagy más pótszerhez nyúlok, és hogy ez teljesen berögzült, ez teljesen része lett az ember életének, és nem tud már nélküle működni. Függ a szertől és az irányít, és ez betölt egy fontos szerepet a mindennapokban. Van, akinek az örömforrás, van, akinek a vigaszforrás. Amikor például a magány, vagy múltbeli veszteségek, hiányok, vagy feldolgozatlan gyász jön elő, ezeknek az érzése, gondolata, és arra lesz vigaszforrás, örömforrás, vagy a munkahelyi stressz feszültségét oldja. Segítség, ha látjuk azt, hogy mire kellett, mihez volt pótszer, és hogy a függőség mögött a mélyben milyen fájdalmak vagy traumák vannak. Van, akinél bántalmazás, elhanyagolás is akár a gyerekkori családban, és ehhez vannak rossz gyerekkori minták is. Mi látjuk ezeket, ahogy elmondják az életbeszámolókat a hozzánk érkezők. Berögzülnek olyan minták, hogy nem csak az, hogy olyan minta, hogy láttam, hogy látta, hogy a szülő, az anya vagy az apa nehéz helyzetekben italhoz nyúlt, de akár az is, hogy bizonyos érzéseket nem lehetett megélni, el kellett folytani, el kellett nyomni, és az ott belül megmaradt, dolgozott. Körülbelül úgy látjuk, hogy ez az, ameddig a világi addiktológia el tud jutni, hogy ezt már...
0: Tehát, hogy érti, hogy mi volt a baj mögött.
1: Ezt már, ebből már valamit értenek, bár sokszor, nagyon sokszor eddig megközelítőleg se, csak jó lenne eddig, ha akár eddig eljutnának. Sokszor azt tapasztaljuk a hozzánk érkezőknél, hogy pusztán csak a gyógyszert írják fel neki a különböző szakellátóhelyeken. De hogy ezen túl van az a plusz, ami nálunk vagy egy keresztény programban történik, hogy amire a pótszer kellett, azzal történjen valami, abból legyen gyógyulás, hogy a fájdalmaim, a traumáim, a hiányaim, azok csak az Istennel kapcsolatban tudnak gyógyulni, vagy betöltődni. Hogy amire kellett ez a pótszer, az most teljesen az életem része lett, és így, ahogy vagyok a jelenemmel, a múltammal, így állok ott az Isten előtt, és viszem elé az életemet Isten elé, és már nem lesz szükség a pótszerre, mert tudok gyógyulni, és tudnak a hiányaim betöltődni. És hát ehhez jön egy nagyon fontos plusz kérdés, hogy mit lehet kezdeni a bűntudattal. A bűntudat, illetve a bűnökre való bűnbocsánat kérése az, amire viszont már végképp nincs válasz a világi addiktológiának, hogy amikor szembesülök azzal, hogy mit tettem eddig az életemben, hogy hogyan romboltam magamat, hogyan tettem tönkre a kapcsolataimat, a családomat, az egészségemet, hogy mennyit lehetőségemet, vagy az életem idejét, mennyi időt eltékozoltam. Erre nincs válasz a világi addiktológiának, mert erre csak az Istennél van megoldás, vagyis hát inkább mondjuk egy feloldozás a bűneinkre. És ez csak úgy lehet megélni, amikor ezeknek a fájdalmát, a bűneimmel való szembenézést, és a bűnbánatomat oda viszem Isten elé, és megélhetem, hogy nincs olyan bűn, amire nincs bocsánat, feloldozás Krisztusban, Krisztus halálában, az ő keresztjén Krisztus minden bűnömért elegetett és meghalt, és ott lehetek így az Isten előtt. Mi ezt a plusz látjuk, ami máshol nincs, és mi tapasztaljuk Dömösen, hogy az Isten szeretete az, ami gyógyít, és nem a kemény szembesítés önmagába, vagy egyéb módszerek, vagy az életünk kicsit megjavítgatása, változtatás egyéb különböző praktikus dolgokon, hogy mit, hogyan tegyek másképp. Önmagában ez nem oldja meg a problémát, hanem az egész életem és a függőség gyökere kell gyógyuljon az életemben. Ismert az az elf, hogy a kapcsolati sérülések kapcsolatban tudnak gyógyulni. Mi azt látjuk erre nézve, hogy az Istennel kapcsolatban tudnak gyógyulni, ami kapcsolati sérüléseink, amik akár a függőség mögött is ott vannak. Hát ez az a plusz, ami ott van Dömösen is.
0: Ez annyira, ahogy hallgattalak, az jutott eszembe, hogy ez egy annyira kristálytiszta, hogy mi ez a plusz, és az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy vajon ez ennyire kristálytiszta volt benned, még azelőtt, mielőtt találkoztál volna ennyire testközelből a függőkkel, a szenvedélybeteg emberekkel, vagy ehhez a tisztánlátáshoz, letisztuláshoz hozzásegített az, hogy 4 éve gyakorlatilag ott vagy közöttük, és talán egy gyülekezetből másképp láthattál rá erre a kérdésre, mint most, ahogy közöttük vagy. Ez hogy van?
1: Hát így, hogy ahogy 4 évvel hallgatom ezeket az élettörténeteket, és látom a változást az életükben, így tudom látni ezeket is, hogy mennyi minden van egy függőséggel küzdő, különböző módon tönkrement életű ember mögött, amögött, ahogy ő ide érkezik, és hogy közben látom azt, hogy van ezekből a gyógyulás, változás. Hát ahogy ez része a mindennapjainknak dömösen. Ilyen mélységben természetesen nem tudtam, vagy láttam ezt a gyülekezeti szolgálatom során.
0: Ugye magad is gyülekezetben, több gyülekezetben is szolgáltál lelkészként. Mi a tapasztalatod, hogyan viszonyulnak a gyülekezetben a függőséghez, a szenvedélybetegséghez, vagy a szenvedélybeteg emberhez, egy alkoholista, egy iszákos emberhez, akár a gyülekezeti tagok, akár maguk a szolgálók? Te mit tapasztaltál?
1: Én azt látom, vagy azt gondolom, hogy legtöbbször úgy, ahogy mint általában a társadalom, vagy a társadalomban élő emberek, és ebben én azt látom, vagy azt tapasztaltam, hogy amíg valaki nem viselkedik kirívóan, botrányosan, addig részben nem is tartjuk problémának, függőségnek azt, ami jelen van az életében. Ugye hát mivel az alkohol használat az sok tekintetben elfogadott a társadalomban bizonyos szintig, és teljesen alapvetően átszövi az életünket is, a mindennapokat, a találkozásokat, a kapcsolatokat, hosszasan lehetne ezt részletezni. Ha viszont egy problémás viselkedéssel találkozunk valaki részéről, akiről látjuk, hogy probléma neki az alkohol, és ez megjelenik a viselkedésében, akár a családban való működésében is, akkor már az ítélkezés jelenik meg. Illetve hát az még a tapasztalat, hogy azért a gyülekezeti közösségben gyakran inkább a családtag jelenik meg, és nem maga a függőséggel küzdő ember, hanem az a családtag, aki együtt él a függő emberrel. És hát részint szenved tőle, részint pedig megszokta már, és kialakult egyfajta dinamika, ahogy ez így része lett a család életének, hogy úgy működünk, ahogy hogy jelen van a függőség, vagy a függő embernek különböző nehéz megnyilvánulása, és ez sok fájdalmat is okoz, de megszoktuk. A közösségben akkor jelenik meg, azt gondolom, egy másfajta viselkedés, illetve viszonyulás a függő ember felé, amikor találkoznak egy megváltozott életű emberrel, egy szabadult függővel, és megismerik az ő életét, múltját, jelenét, szabadulását. Ha ez valahogy meg tud jelenni egy ilyen ember, akkor akkor hoz egy újat a gyülekezetbe, a közösségbe, és ez ismerünk olyan gyülekezetet, ahol az egész közösségre ez megújító erővel hatott, hogy megjelent egy, aztán egyre több szabadult függő, és ők úgy lépnek be a közösségbe, hogy megélték Krisztus szabadítását, és egész más életet élnek már ott. Nagyon nyilvánvaló, hogy mit tesz, milyen csodákat tesz az Isten az ő életébe, és ha így ismeri meg a gyülekezet közössége a gyógyulást a függőségből, akkor ott már egy más viszonyulás tud lenni.
0: Régi szokás a kezdetektől a műsorunkban, hogy a vendégek zenével érkeznek. Te is választottál 2 zenét, az elsőt az adás legelején hallgattuk meg a hallgatókkal együtt. Ez az Írd át álmaim című ének volt a Sófár Dicsőítő Iskola előadásában, és amit most fogunk meghallgatni, az szintén ugyanettől az előadói csoporttól a Hadd Látlak Téged. Mi az, ami miatt ez a két dal különösen kedves neked?
1: Az első ének azt mozgatta meg bennem, hogy elhangzik benne, hogy ahogy a megkopott életemmel oda megyek Krisztushoz, a kereszthez, és látom Krisztusban is a megtörtséget, az ő sebeit, az ő sebzettségét, miközben én is a magam sebzettségével vagyok ott, és ez a találkozás Krisztussal, ebben megélem azt, ami ott van az énekben, hogy felfakadhat bennem, hogy írd át az álmaimat, és cserélt ki a vágyaimat, hogy voltak eddig vágyaim, amit hát eddig rossz helyen kerestem, vagy hát rossz helyen próbáltam betölteni, és ha az Isten tölti be, vagy átírja, és ad új terveket, új álmokat, valahogy ez fogalmazódik meg ebben az énekben nagyon szépen, és azt gondolom, hogy ez része a gyógyulásnak, annak a változásnak, amit mi Dömösön is tapasztalunk és megélünk. A másik ének pedig a Hadd látlak téged, mint szívem urát, ez pedig nagyon szépen mondja el azt, hogy mennyi mindent jelenthet nekem az Isten. Szívem ura is, de atyám is, és sok minden más, amit ő betölt az életemben, és ahogy megélhetem vele az élő személyes kapcsolatot, az élő Istennel, és ez fogalmazódik meg benne az énekben, úgyhogy ezt azért választottam.
0: Hallgassuk meg!

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk beszélgetésünket Stift Jánossal, a Dömösi Iszákos mentőmisszió vezetőjével. Azután a dal után, amit János választottál, Hadd látlak téged. És ha már az ének után vagyunk, akkor felrémlik bennem egy régi emlék, amikor is valaki, aki még ott a misszióban csak néhány napot töltött el, téged keresett, nem emlékezett a nevedre, és úgy érdeklődött felőled, hogy hát hol van a gitáros pap? És ezt nem véletlenül kérdeztem, mert hogy te általában gitárral kíséred az éneket, látszik, hogy fontos része az életednek az, hogy a zene és a gitár is benne van, és nem csak az énekelt dal. Mit jelent neked a zene a szolgálatodban?
1: A zene és az énekek segítenek az érzéseinket jobban megélni, és oda vinni az Isten elé. Ugye van egy saját énekfüzetünk Dömösen, amiben sokféle ének van, sokféle korból, sokféle módon megíródott, vagy gyűjteménybe származó ének, és jó megélni, hát nekem is, de a résztvevőkkel együtt megélni, hogy egy-egy igei gondolathoz melyik ének az, ami megfogalmazhatja az érzéseinket, gondolatainkat, imádságunkat. És hát ehhez nem most néhány éve, hanem már sok éve lelkészi szolgálatom kezdetén ott volt bennem az a vágy, hogy ahogy ezt még annó ifi vezetőmtől is láttam, jó lenne, hogy ha közös éneklésben tudnék segíteni gitárkísérettel. Ebben én eddig jutottam, hogy hát nem professzionális módon, de úgy, hogy segíti a gitár játékom vagy kísérletem az éneklést, ez valóban egy, itt a misszióban is egy jó élménykét éljük meg, hogy jó így együtt énekelni az énekeinket.
0: Sokat beszélgetünk a misszióról, mert hogy az a szolgálati terület. Nemrég vetted át a misszió vezetését egy nagyon szép ünnepi istentisztelet keretében. Én is ott lehettem a beiktatásodon, ami tényleg nagyon szép és ünnepélyes volt. Németné Baló Katalintól vetted át az Iszákos mentő misszió vezetését. Mi az, amivel egyáltalán ez a szolgálat jár, ez, hogy misszió vezetés, ezt úgy nehéz elképzelni kívülről. Lehet, hogy egy évvel ezelőtt még ez számodra sem volt annyira kristálytiszta, mint most, hogy benne vagy, hogy egyáltalán milyen feladatokkal jár ez a misszióvezetés, és felmerült bennem az a kérdés is, hogy mi az, amire úgy gondolsz, hogy ez örök, és ez fontos, és ezt a régi időkből fontos megőrizni, és átörökíteni, és ezután is így tenni, a régi életből megtartani, és van-e olyasmi a szolgálatban, amiben viszont úgy gondolod, hogy jó lenne változást hozni? Uh-huh. Először talán a feladatokról. Kicsit sok uh-huh. volt egyszerre ez a mindig, kérdés.
1: Hát az elmúlt egy-két évben egy izgalmas kérdés volt számomra is, hogy ahogy láttuk, hogy elődöm Németné Baló Katalin készül fokozatosan visszább lépni a szolgálatból, és készül arra, hogy nyugdíjba megy, akkor hogy lesz majd a folytatás, izgalmas kérdés volt, és hát nagyon megtisztelő volt számomra, amikor engem kért meg, és olyan elődök sorába léphetek be folytatásként, mint ő maga, illetve az ő szülei, akik a missziót indították, illetve vezették. Most ez jelenleg, bár ugye az ő személyében sokféle feladat egybefonódott, de most jelenleg külön válik a missziónak, mint vagy az intézményünknek, mint addiktológiai rehabilitációnak és szenvedélybeteg átmeneti otthonának a mindennapokban való működtetése. Az intézmény vezetői feladat, azt egy más munkatársunk végz,

0: az Istennel való kapcsolatban Krisztus által való gyógyulás, szabadulást hirdetjük, hogy az Istennel való kapcsolat változás, gyógyulást hozhat az életünkbe, és hogy ezt bibliai igéken keresztül megéljük, hogy Isten megszólít, és másra teszi az életünket, és ez a misszió programjának az alapja. Délelőtt és este is igékről hangzanak el gondolatok, és megéljük az Isten jelenlétét ott abban a közösségben, hogy együtt vagyunk. Ebben nem lehet változás, ez bizonyos.
1: És van-e olyasmi, amit akár a folyamatosan változó világ, akár a mondhatjuk bátran egyfajta generációváltásból fakadóan úgy gondolod, hogy talán időszerű megváltoztatni, vagy másképp csinálni, vagy más válaszokat adni?
0: Én azt gondolom, a válaszok is ugyanazok, mint eddig az ige alapján. Amikor az ember az élete fájdalmaira, vagy éppen a függőség megjelenésére az életünkben, arra keressük a változást és gyógyulást. A válaszok sem lesznek mások, az lehet más, hogy hogyan tudom jobban megismerni, megérteni a hozzánk érkező embert esetleg, de őszintén szóval ezt még úgy mélységében nem gondoltam át. Van egy jól kialakult rendszerünk, én nem gondolom, hogy abban kéne komolyabb változásnak lennie. Amit fontosnak tartanék a jövőbe, hogy az, ami nálunk történik a misszióban, annak legyen egy nagyobb ismerettsége. Ennek majd kereshetjük az útját, módját, lehetőségeit, hogy részint akár a világi lehetőségek, akár kórházi vagy orvosi helyszíneken való megjelenés, bármilyen módokon, tehát mint ismeret, rólunk való ismeretátadás, de még inkább az egyházi közösségek, a gyülekezetekkel való kapcsolat, hogy gyülekezetek, lelkészek és különböző egyházi közösségek ismerjenek bennünket, a lehetőséget, hogy lehet hozzánk segíteni a függőséggel küzdő embert. Tehát a hozzánk való érkezésnek is minél több ember számára legyen lehetősége, illetve annak, ahogy tőlünk elmegy valaki, és keressük annak a helyét, hogy hova tud bekapcsolódni. Talán már az ismert, hogy az egész országra kiterjedő utógondozó hálózatunk van. Legtöbb esetben református gyülekezetekhez kapcsolódóan vannak utógondozó csoportjaink. Én azt gondolom, hogy ez az, amit még fontos lenne megerősíteni, ezeket a közösségeket, illetve a gyülekezetekkel való kapcsolatot, hogy egyrészt, ahogy kérdezted is, hogy minél több helyen nyitottsággal, jó szívvel fogadják azt, aki tőlünk érkezik, és akár új csoportok is alakulhassanak gyülekezetekhez kapcsolódóan, illetve meglevők pedig tudjanak megerősödni. Én ez az, amit még szeretnék megerősíteni, vagy fontosnak tartanék a jövőben még jobban.
1: Ez az ismerté válás, a szolgálat ismertebbé válása, erre most egy jó csatorna lehet a Mária Rádió is, ahol igen, most éppen beszélgetünk, és akkor itt egyrészt üzenhetünk azoknak, akik bajban vannak, hogy bátran keressék ezután is a missziót, hogyha elsősorban alkohol, de akár más, mondjuk alkohol és gyógyszer függőséggel, vagy másfajta megkötözöttséggel küzdenek. De mi az, amit a lelkészeknek, a sok-sok különböző keresztény felekezetben szolgáló lelkésznek üzenhetünk, hogyha úgy gondolják, hogy ők is szívesen becsatlakoznának valahogyan az iszákos mentés szolgálatába, akkor akár a saját gyülekezeteikben, akár a dömösi otthon életében bármilyen módon részt tudnak-e venni?
0: Leginkább azt, hogy örülünk neki, hogyha felveszik velünk a kapcsolatot, mint hogy mi is nyitottak vagyunk erre, és szívesen veszük fel gyülekezetekkel, lelkészekkel a kapcsolatot. Szívesen teszünk eleget meghívásoknak, hogyha

0: gyülekezetek, lelkészek meghívnak bennünket olyan céllal, hogy ismerté tegyék a szolgálatunkat az adott közösségben, akár azzal is, hogy egy-egy ilyen meghívásra ők is ott helyben tudnak elhívni, személyesen megszólítani olyanokat, akiknek ez, vagy akár a családjuk életében ez a probléma, a függőség jelen van. Illetve arra is van lehetőség, hogyha valaki megkeres bennünket, és szeretné megismerni a munkánkat, a dömösi mindennapokat, akkor hozzánk is lejöhet, hogy közelről megismerje azt a szolgálatot, ami nálunk zajlik. Tehát egyrésztről üzenem, vagy szeretném megerősíteni a nyitottságunkat a kapcsolatra. Hát másrészt pedig, illetve van lehetőség arra is, hogyha valakinek, valamelyik szolgálattevőnek a maga szolgálatában ilyen jellegű kérdése van, akkor megkeresett bennünket, hogy beszélgetésben hogyan tudjuk segíteni, bátorítani a függő emberrel vagy családjával való nehéz kérdéseket, az, hogy ő segítőként hogy tud ebben jelen lenni. Most is jelenleg is a misszióban, a programunkban vannak vendéglelkészek, tehát lehetőség van arra is, hogy szolgálattal bekapcsolódjon lelkipásztora a mi dömösi missziónk programjába. Örülünk ennek, hogyha valaki erre nyitott, és tudjuk ezt leegyeztetni. És hát amit mindenek előtt és fölött tudunk tenni, hogy imádságban hordozni egymást, és a gyülekezet is imádságban hordozhat bennünket, a mi szolgálatunkat, illetve a lelkészek, és azokat, akik a gyülekezet területén belül, gyülekezet ismeretségében, vagy a lelkész ismeretségében küzdenek a függőséggel, saját maguk, vagy a családjuk szeretteik körülben ez jelen van, imádsággal lehet ezt hordozni, Isten kezébe tenni ezeket a nehéz helyzeteket.
1: Néhány gondolat arról, vagy emlék olyan történetekről, amikkel itt ebben a 4 évben találkoztál. Emlékszel-e olyan történetre, amit név nélkül ide tudsz hozni, amit magad is csodaként éltél meg? És jól esik megosztani. Jól esik rá visszagondolni, és megosztani a hallgatókkal.
0: Hát sok történetre gondolhatnék. Most mélységében nem szeretnék emberi sorsokat idehozni, de több szinten élem meg a csodát a lömösi szolgálatban. Alapszinten megélem azt, ahogy találkozunk, beszélgetünk a segítséget kérő, függőséggel küzdő emberrel, és leülünk 4 szem közti személyes lelki gondozói beszélgetésbe külön-külön, és megélem én magam is azt, hogy megosztja az életének a fájdalmait, nehézségeit, küzdelmeit, bűneit, nyomorúságait, és az a bizalom, ahogy ő ezt elmondja, én azt gondolom, az is már egy csoda, ahogy ezeket megosztja valaki, és együtt odállunk az Isten elé, és mer valaki találkozni az érzéseivel, a fájdalmaival, a veszteségeivel, a bűneivel, és merje ezeket megélni, kimondani, és együtt imádságban Isten elé visszük. Én azt gondolom, hogy ezek is már csoda, ahogy ezek megtörténhetnek. Csoda az, ahogy látjuk 3 hét alatt egy-egy résztvevő életében, mindennapjában a változást, hogy egész más, hogy ül ott, és aztán megy el 3 hét után, mint ahogy megérkezett, és kívülről az arcán is látszik az a változás. Akár konkrétan az, ahogy a terheit letette az Isten elé, és már máshogy ül ott, és máshogy tekint az életére, a múltjára, a jövőjére, mint eddig. És hát persze nagy csoda, és nagyon hálás vagyok az Istennek, amikor egész konkrétan valakinél látom azt, hogy viszonylag bizonyságtevőként egy olyan ember, akivel mondjuk 1-2-3 éve én magam beszélgettem egy lelki gondozói beszélgetésben, vagy hát nem egyben, többen, egy folyamatban és együtt hallgattam az ő élete nehézségét, és együtt imádkoztunk, és elmondta az életének a fájdalmait, akár mondjuk, ha egy emberre gondolva, hogy hogyan bántották, gúnyolták az ő kinézete miatt, hogy milyen betegségekkel küzdött, hogy hogyan volt öngyilkossági kísérlete, hogy mit tett vele az alkohol, és elmondja a bűneit, az, hogy mennyi minden tönkretett az alkohollal, és aztán ott áll 2 év múlva, és mindezt már bizonyságtevőként tudja elmondani. Hát ezek csodák.
1: És zárásként, van-e olyan bibliai ige, vagy történet, vagy bármilyen bibliai szakasz, ami kifejezetten a te szolgálatodban segít, erősít, vezet téged?
0: Én azt tudom mondani, hogy nem volt olyan nagyon kiemelkedő, néha elhangzik, hogy kedvenc ige, vagy különösen fontos ige az életemben, de most, ahogy bő 4 év szolgált után visszatekintek, akkor az az ige jut eszembe, amit már máshol is mondottam, Pál Korintusiakhoz írt 2. levele 1. fejezetéből, ahol így olvassuk, hogy áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom és minden vigasztalás Isten, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amelyel Isten vigasztal minket. Hogy én magam is azt élem meg, hogy úgy tudok másokat vigasztalni, vagy az Isten irgalmát hirdetni hozzánk érkezők számára, hogy magam is ezt a saját életemben megtapasztaltam, ahogy én is küzdöttem, hanem is az alkoholfüggőséggel, de önmagam az életem elfogadásával, fájdalmakkal, traumákkal, hiányokkal, akár ha a családra gondolok, amiben felnőttem, és megéltem azt, hogy az Isten gyógyítgatott ebben, vigasztalt, mássá tette az életemet, és hát így az igében, ahogy ez megfogalmazódik, hogy így tudok én is odaállni más, mert hogy magam is ezt tapasztaltam, és éltem meg.
1: Kedves János, én köszönöm, hogy a nagyon-nagyon sokféle feladatod mellett egy hosszú nap végén vállalkoztál erre a beszélgetésre, hogy eljöttél, és Isten áldása legyen a szolgálatodon, az életeden és az egész misszión ezután is. Köszönjük, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Kedves hallgatóink, mai adásunk végéhez érünk. 4 hét múlva találkozunk itt a Mária Rádió, az Alkohol és Én következő adásában. Ha valaki függőséggel kapcsolatos nehézségeit, kérdéseit szeretné velünk megosztani, szeretettel várjuk jelentkezését, írjon bátran az iszákosmentő@mariaradio.hu e-mail címre. Ne feledjük János evangéliumának örömhírét, ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Erdős Levente, technikus szolgálótársam nevében is köszönöm figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás békesség!
2: Az alkohol és én. Szabadulás az iszákosságból. Óváriné Herpai Dóra műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Zarándok nappal emlékeztek szülőfalujában Márton Áron püspökre. Elkezdődött a 7. Márton Éva nemzetközi énekverseny. Nyitott templomok hétvégéje lesz Szentendrén. Jönnek a részletek a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallják. Zarándok nappal emlékeztek meg szombaton, Csíkszentdomonkoson, Márton Áron szülőfalujában az erdélyi püspök születésének 130. évfordulójáról, adja hírül az MTI. Az ünnepi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be, a szentbeszédet pedig Giampiero Glode érsek, Románia és a Moldovai Köztársaság apostoli nunciusa mondta több száz jelenlévő hívő és zarándok előtt. Homíliájában kiemelte, Márton Áron életének és szolgálatának ereje az imádságban gyökerezett, népe, közössége és egyházmegyéje örömeit és szenvedéseit vitte Isten színe elé. A nap folyamán az érdeklődők előadáson, fotókiállításon és zenés verses emlékesten is megemlékeztek a legendás püspökről, akinek születése 130. évfordulója alkalmából a gyulafehérvári római katolikus főegyház megye Romániában emlékévet hirdetett, amit a parlament is megszavazott. Márton Éva művésznő köszöntőjével, majd a versenyzők fellépési sorrendjének kisorsolásával kezdődött vasárnap este a Zeneakadémián a Márton Éva nemzetközi énekverseny, áll az MTI hírében. A 7. alkalommal megrendezett esemény elődöntőiben a világ számos tájáról érkezett 80 fiatal, tehetséges lép fel a közönség elé. Az intézmény versenyeinek hagyománya szerint a legfiatalabb induló, ezúttal a 23 éves Tatja Razmadze, grúz szoprán húzta ki az első fellépő sorszámát, aki Margarita Guscsa, orosz szoprán lesz. A Zeneakadémia Solti termében hétfőtől szerdáig tartó 6 elődöntőre és a csütörtöki 2 középdöntőre is ingyenes a belépés. A 2026-os év versenyre minden korábbinál több, 265 érvényes jelentkezés érkezett a világ számos tájáról. A Márton Éva vezette előzsűri a beküldött videó felvételek alapján 105 fiatal tehetséget választott ki, köztük 7 magyart. 9 templom és 3 imaház tárja ki kapuit Szentendrén szeptember 2. hétvégéjén a zenei, irodalmi, egyházművészeti és képzőművészeti programok előtt, tudósít az MTI. A 6. szentendrei nyitott templomok hétvégéjén többek között Szabó T. Anna költő, Grindulc Dániel zenész, valamint a Szent Efrém férfikar is fellép. A fesztivál Szentendre gazdag művészeti és építészeti hagyományait, vallási sokszínűségét hozza közelebb a nagyközönséghez. A program különlegessége, hogy ezen a hétvégén az évközben zárva tartó szerb ortodox templomok is megnyitják kapuikat. A templomok, imaházak szeptember 2. hétvégéjén meghosszabbított nyitvatartással látogathatók. A koncertek mellett templomséták, kreatív programok és előadások is várják az érdeklődőket. A programok szervezésébe a történelmi egyházak helyi közösségei is bekapcsolódtak. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok, a Mária Rádió önkéntese. Ismerjük Jézus tanítását, ha csak egy pohár friss vizet adunk valakinek, jutalmát ennek elnyerjük. Hát még ha valaki adományaival azt szolgálja, hogy a lélek hangja, az isteni tanítás, az értelmes és Istennek is tetsző élet élése szebb és jobb legyen. Rádiónk ezt szolgálja. Így kérjük az adományokat, és még egy képet hozzáteszek. Rádiónk olyan tiszta, mint a szarvasoknak a forrása, üdítő és éltető.
5: Bárány Béla atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Istenünk, hála neked, hogy nem vagy néma, és mindig szólsz hozzánk emberekhez. Szólsz hozzánk a Szentírás szavain keresztül, lelkiismeretünkön, embertársainkon keresztül, és életünk eseményein át is megszólítasz minket. Innen tudjuk meg, hogy vagy, és hogy fontosak vagyunk neked. Köszönjük azt, hogy sokakat meghívsz szolgálatodra. Számodra nincs fölösleges és értelmetlenül eltöltött élet. Mindenkinek van feladata, tevékenysége, amire meghívtad, meghívod. Köszönjük, hogy te választasz ki minket, te hívsz minket, és nem mi jelentkezünk. Ahogyan te hívtad meg az apostolokat, ez a meghívás tart azóta is, és már ez is azt jelenti, hogy szent lelked köztünk van és működik. És soha se tudjuk, hogy kitől, hogyan, mikor, miért ez történt, miért ez a mondat fogott meg. Ez a te titkod, és ez a te ajándékod is egybe. Add, hogy ezeket meg tudjuk hallani lelkünk csöndjében, és erre válaszoljunk bátran, örömmel, mert ha meghívtál, akkor küldetést is adsz, ha küldesz minket, akkor velünk leszel. Amen.
5: Bárány Béla atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Kedves hallgatóink! Sostársak gyógyító szeretet a gyászban címmel.
1: Műsorunk 4 hetente, 21 órakor jelentkezik.
0: A sostársak tapasztalata hiteles segítség lehet a tovább lépéshez. Műsorunkban szeretnénk felelni, milyen kincset rejt veszteségünk. A gyászolók tanúságtételében felismerhetjük Isten gyógyító szeretetét. A műsor házigazdái Kovács Ferenc diakónus és felesége Kovácsné Trehr Mária gyásztanácsadó. A betegség ajándékká válhat a gyászban. A halál az élet kapuja, mindenki átlép rajta. Van, aki egy pillanat alatt, van, aki hosszú betegség szenvedés után. Feltehetjük a kérdést, mi a jó? A zsolozsmában imádkozza az egyház, hogy add meg, Uram, a jó halál kegyelmét. Az a fohász is jól ismert, hogy ments meg, Uram, a készületlen haláltól. Ki tudja, kinek mi a jó? Csak az Isten. De mi a jó az itt maradónak és a gyászolónak? Van egy gyümölcse a sokszor igen hosszú ápolásnak, gondozásnak a majdani gyászoló számára. Amíg az ember fiatal, tapasztalatlan, önmaga házastársa, rokona számára is a gyors és fájdalommentes halált szeretné. Amikor a helyzet konkréttá válik, már másképp kezdünk gondolkozni. Bizonyára sokan vannak önök között is, akik hosszú időn keresztül ápolták, vagy most is gondozzák odaadóan szeretett szüleiket, testvérüket, gyermeküket. Ez alatt rájönnek, minden perc, minden óra kincs, ajándék lehet mindkettőjük számára. A gyász folyamatunk végére megdöbbenve tapasztaljuk, hogy házastársunk, rokonunk halála is gazdaggábbá tett minket. Esetleg egy új életet, új kihívást ajándékozott. Kedves hallgatóim, érdemes végig gondolni, mi az, amit az elhunyt hozzátartozója ajándékozott a betegségében, a kiszolgáltatottságában. Önnek, aki gondoskodott róla. A betegek ápolása mindig kihívást jelent, amit igazán azért meg, aki maga is átélte ezeket. Ez egy kicsit egy keresztúthoz hasonlítható. Ma este feleségem Mária megosztja küzdelmeit, örömeit a szeretet keresztútján.

0: Első állomás. Jézus halálra ítélik. Imádunk Krisztus és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot. Minden embernek meg kell halnia, de ez nem jut el a tudatáig, amíg egészséges. Úgy gondoljuk, saját és beteg hozzátartozónk halálára, mint egy távoli eseményre. Azonban a gyógyíthatatlan betegség diagnózisa, vagy annak még a gyanúja is olyan, mint egy halálos ítélet. Csak az nem tudjuk bizonyosan, hogy mikor fogják végrehajtani. Nehéz elhinni, és a legkisebb reményben is próbálunk megkapaszkodni. Hát, ha nem igaz, hát, ha csak tévedés.
1: Az utunk kezdete. Nem érte, mi történik édesanyámmal, amikor egyedül maradt, tekintete félelemmel teli, riadt. Nagyon megsajnálom, szinte olyan néha, mint egy riadt kisgyerek. Azt se tudja, miután mit kell tenni. Bizonytalan lett. Nem olyan, mint régen. Nehéz lehet neki, hogy mindent elfelejt, a főzés gondot okoz, nem tud már úgy varni, pedig ez volt a legkedvesebb tevékenysége. Érzi, minden nap kevesebbre képes, kevesebbre emlékszik. Valami nincs rendben. Félelem van a szívemben. Egy reggel elindult a lépcsőn fölfelé. Egyik kezével a korlátba kapaszkodott, a másikban kávéspohrat tartott. Itt-ott kilöttyent, de nekem hozta. Nagy-nagy szeretettel mosolyogva, hajnali 5 órakor. Megelőzött a szeretet gesztusában. Uram, te is megelőztél a szeretetben. Elfogadtad alázattal az ítéletet, s ó, mi érdemtelenül. Nem okoskodtál, nem magyarázkodtál, nem menekültél el a kereszt elől. Köszönöm, hogy szerető szíved már akkor mindkettőnket hordozott.
0: Második állomás. Jézus a keresztet vállára veszi. Imádunk Krisztus és áldunk téged,
1: mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
0: Úr Jézus, neked magadnak kellett hordoznod keresztedet, amelyen meghaltál. Nekünk is akár tetszik, akár nem, hordoznunk kell a betegségekkel járó testi és lelki szenvedéseket.
1: Türelmetlen vagyok, kalitkában érzem magam. Ugyanakkor szégyellem türelmetlenségem, de nehéz levetni, bezárni, lelakatolni a szabadságra irányuló vágyaimat. Szegény anyukám, egyre kisebb. Legszívesebben venni, ha reggeltől estig nem mozdulnék el mellőle. Ha nem lát, oda a biztonsági érzete. Ugyanakkor menekülök, elfutnék, de nem teszem. Uram, köszönöm, hogy te nem vonakodtál elindulni a keresztel az úton. Köszönöm, hogy segítségeddel a kettős érzéseimben is a szeretet győzhetett.
0: Harmadik állomás. Jézus elesik a kereszttel. Imádunk Krisztus és áldunk téged,
1: mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
0: Jézusom, összeestél a kereszt súlya alatt. Atyám, ha lehetséges, kerüljön ez a kehely, de nem úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Így imádkoztál még a Getsemáni kertben leroskadva. Így is imádkozunk, mi is reménykedve a csodában, egy különleges ima meghallgatásban, egy új gyógyszerben.
1: Közben megtanultunk együtt élni ebben a helyzetben. Voltak nehezebb órák, voltak örömteliek. Olyat, amit évtizedek alatt megszoktunk. Mostanában jobban tudom értékelni a vidám napokat. Egyszer csak egy megfellebbezhetetlen orvosi diagnózis kimondta, hogy ez még csak a betegség kezdete, amelyből nincs út visszafelé. Az út csak lefelé visz. Nem akartam elhinni. Uram, ez hogy lehetséges? Kaptunk egy sok oldalú zárójelentést, melynek megértésével hiába fáradoztam. Eljött jó családorvosunk, leültetett, és olyasmit mondott, amit nem igazán fogtam fel. Egy lépcsőhöz hasonlítható idősödő élete, amelyen fokozatosan halad lefelé. az egészségi állapota nem visszafordítható. Uram, a közeli halál gondolatát nem tudom elviselni. Hogy lehetséges ez? Ez vele nem történhet meg, hisz most teljesen normálisan viselkedik. Különben is, hát ha rossz diagnózist állapítottak meg. Nem tudtam elhinni. Nem tudom elhinni, hogy az én anyukámmal ez megtörténhet. Elbotlottam a szeretet keresztjével. Istenem, miért engeded meg, hogy ilyen történjen vele? A te kegyelmed emelhet fel, akár úgy, hogy meggyógyul, akár úgy, hogy erőt adsz nekem. Bármelyiket elfogadom. Legyen úgy, ahogy te akarod.

0: Negyedik állomás. Jézus Szent Anyjával találkozik. Imádunk Krisztus és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot. Jézusom, te láttad, hogy édesanyád is veled együtt szenved. Borzasztó nehéz lehetett ez neked. Nehéz volt látnom, hogy a feleségem az ő édesanyjával szenved együtt. Mennyei atyánk irántunk való szeretete különös módon érezhetővé vált számunkra.
1: Ma ismét mese délután volt. Olyan jó volt hallgatni, érdekes történetet mondott el, amit még sose hallottam tőle. Ágya fölött van egy számára nagyon kedves szűzanyakép, Mária a gyermek Jézussal. Megkérdeztem, mi az oka, hogy Máriához ennyire vonzódik? Hiszen láttam, hogy gyermekkorunkban a májusi litániákra rendszeresen eljárt, melyben bizony nem voltunk lelkes követői. Elmondta nekem életében először a következő történetet. Fiatal lány volt, amikor egy jó nevű ruhakészítő cégnél a 30-as években felvették varró tanulónak. Szerette ezt a munkát. És mint vidéki lány, akinek nem voltak protektorai, nagyon nehezen került be tanulónak. Egyszer csak valaki kitalálta, hogy ehhez polgáriskolai bizonyítvány kell. Neki csak 6 elemje volt. Tudta, hogy kiteszik, ha nem mutatja be. Kétségbe esetten fohászkodni kezdett a szűzanyához, s a Most segíts meg Máriát imádkozta folyamatosan, miután belépett a főnök a nagy műhely ajtaján. Megijedt, és kiszaladt a mellékhelyiségbe, ott is folytatta egy darabig. Mire visszaért, az ellenőrzésnek vége volt. A varrógépe mellett szó nélkül elment a főnök, és e célból nem is tért vissza hozzá többet. Meg tudta szerezni a mesterlevelet. Most értettem meg azt is, miért vonzódott Szűz Máriához. Ezt a hitét, szeretetét a segítő szűzanya iránt mindvégig megőrizte. Köszönöm, Mária, hogy miként fiad útján is jelen voltál, úgy mellettünk is. Égi édesanyám, kérlek, oltalmazd földi édesanyámat. Add segítséged mindnyájunk életében.
0: Ötödik állomás. Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet vinni. Imádunk Krisztus és áldunk téged,
1: mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
0: Jézusom, amikor már egyedül nem bírtad a kereszt rád neheződő terhét, volt, aki gondoskodott segítségről. Köszönöm, hogy elküldted hozzánk áldott jó családorvosunkat. Köszönöm a gyermekeink segítségét, unokáink mosolyát. Köszönöm, hogy anyósom betegségében, feleségem embert próbáló életében, olykor Cirenei Simon lehettem.
1: Amikor már emberi erőm véget ért, valahonnan jött segítség. Testvérem, menyem, férjem, gyerekem, unokám, barátaink. Sőt, volt, amikor ő maga, beteg édesanyám volt az, aki hitével, odaadó szeretetével segített. Férjem kórházba került egyszer. Súlyos beteg lett. Anyu velem együtt aggódott érte, és a következőt mondta. Miért van az, hogy engem ilyen öregen itt tart még az Isten, amikor fiatal embereket pedig elhív? Rájuk nagyobb szükség van itt a világban. Én meg úgyse sokat tehetek. Inkább engem vagy, vigyen haza, mint őt. És a rózsafüzért érte imádkozta. Érdekes. Úgy látszik, hogy az embereknél van egy pont az életükben, amikor már inkább Jézushoz kívánkoznak. Köszönöm Istenem, hogy ő ezt ki tudta mondani. Bizonyos volt számomra, hogy hite élő hit, nem csak a katekizmusból tanult vallásgyakorlat.
0: Hatodik állomás. Jézusnak Veronika kendőt nyújt. Imádunk Krisztus és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot. Jézusom, amikor mindenki már csak rettegve bámult a szenvedéstől, ütlektől eltorzult véres arcodat, Veronika együttérzésében kendőjét nyújtotta neked. Köszönöm, hogy időnként jött valaki, aki a szeretet szemével észrevette, milyen szolgálattal lehet segítségünkre, mi az, ami könnyebbséged ad a testnek és a léleknek egyaránt.
1: Istenem, nagyon fáj a fejem. Örökké lesben állok, mint egy macska, hogy ne történjék baja. Nincs nyugalmam már éjjel se. Állandóan a sírás folytogat. Csak szégyenkezem, és mintha olykor magamat is vádolnám, hogy nem vagyok elég toleráns. Istenem, tudom, imádkozzak. Már nem megy. Krisztust kellene látni benne. Nem megy. Kicsit olyan, mint a kisgyerekes anyukák sorsa. Se éjjel, se nappal nincs felelőtlen nyugalom, mindig ébernek kell lenni. De még a kisgyerek egy-két év alatt felnő, és legalább az éjszakákat végig alussza, addig anyukám alvás ideje kisebb, mint az enyém lenne, és egyre növekvő odafigyelést igényel. Istenem, hol a helyes mérték? Hol a szeretet igazi mértéke? Elfáradtam. Anyukámat feljavító kúrára, infúziós kúrára beutalták kórházba. Egyedül egy hétre elutazhattam. Milyen jó volt ez az egy hét? Lehet nekem még többet használt ez a kúra, mint neki. Már szinte elfelejtettem, milyen az, ha órákig szabadon sétálhatok, nézelődhetek, beszélgethetek, és nem kell szaladni haza, hogy vajon mire megyek. Olyan jó volt ez az egy hét, mint Jézusnak Veronika kendője. Köszönöm, Jézusom. Te tudod, hol van a szeretet mértéke. Hol van az, amikor emberi erőn véget ér. Köszönöm, hogy időről időre oly sokféle módon tapasztalhattam meg életünkben segítségedet.

0: Önök a Mária Rádió Magyarország adását hallgatják, a Sorstársak című műsorunkat. A betegség ajándékká válhat a gyászban. Címet választottuk a esténk témájául. Kedves hallgatóm, érdemes egyszer végig gondolni, mi az, amit elhunyt hozzátartozója ajándékozott a betegségében, a kiszolgáltatásában önnek, aki gondoskodott róla. 7. állomás. Jézus másodszor esik el a kereszttel. Imádunk Krisztus és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Jézusom, amikor keresztedet súlyosabbnak érezted, mint amit el lehet viselni, amikor elhagyott erőd, és te is összerogytál, te összeszedted minden erődet, hogy vigyed a keresztedet tovább, hogy teljesítsd az Atya akaratát.
1: Most én is úgy érzem, már nem bírom tovább. Elkeseredésemben gyakran kifagadok. Türelmetlen vagyok, nem csak önmagammal, de másokkal szemben is. Vádolom az Istent. Hogy engedhette ezt meg? Sírok tehetetlenségemben, szégyenemben, hogy ő nehéz körülmények között fel tudott nevelni, és én képtelen vagyok neki visszaajándékozni. Sírok, mert úgy érzem, nem tudom eléggé szeretni nyomorult helyzetében. Fogy az arcomról a mosoly, derül a szívemből. És ezek után odaléptem hozzá, ránéztem, és eszembe jutott, amit Jézus mondott. Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét minden nap, és kövessen engem.
0: 8. állomás. Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat. Imádunk Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Most értem meg, Uram Jézus, hogy milyen nehéz volt elviselned a siránkozást, a sopánkodást. Amikor olyanokkal találkoztam, akik nem igazi szívből jövő részvétel vannak irántunk, csak magukra gondolnak, megszörnyűködnek. A krisztusi szeretet mértéke a mértéktelenség. Jézus az életét adta értünk, mindenét odaadta, mindenkiért, szeretetből, és arra is volt gondja, hogy másokat vigasztalja.
1: Az édesanyja éjjel 20-szor is fel kell síró gyermekéhez, pedig már falnak megy a fáradtságtól. Most köztünk megfordult a helyzet. Amikor én voltam kisbaba, ő kelt fel ki tudja hányszor. Ma én kelek fel. Nem haragszom rá, bár szinte tapogatva arra szorok le éjjel közepén, sokatszor a lépcsőn. Nagyon sajnálom, elesett, tehetetlen nélkülem. Rendbe rakom, lefektetem, betakarom, és lehet, hogy 10 perc múlva megint úgy gondolja, hogy éjjel 3-kor már reggel van, és mosolyogva fogad. Mindig örül, ha meglát. Milyen kedves vigasz ez számomra. Szeretni annyit tesz, mint odaadni, amin van. Van még valami? Igen, talán a minden találkozásban megújuló mosoly az arcomon, ami édesanyámnak biztonságot ad.
0: 9. állomás. Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt. Imádunk Krisztus és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. A súlyos betegség keresztútján a test fárad, gyengül, esendő lesz. Egyszer csak a lélek sebei is felszakadnak. Az évtizedek mélyéről feltörő emlékek, félelmek lesznek úrrá a betegségben elgyötört emberen. Felnyíltak a múlt be nem gyógyult sebei. Háborús félelmek valósként törtek elő.
1: Mari, nincs zsírunk! Megyek a csarnokba, és veszek zsírszalonnát. Felöltözve szatyorral a kezében, útra készen zárta ajtaját. Próbálom lebeszélni, hogy a síkos úton nem jó, jó lesz a bolti zsír, és nem lehetett eltéríteni. Úgy is mennem kell, ne cipek egyen, majd hozok, mondom neki. Gondoltam, mi lehet ez a nagy gyűjtögetés, rájöttem, hogy a háború alatt egy bödön zsír a kertbe elásva többet ér, mint az arany. Közben ugyan eltelt 50 év, de az éhségtől való félelem mélyen belévésődött. Olyan megdöbbentő, hogy a fájó nehéz emlék mennyire tud rögzülni, és ezek az apró vagy nem apró sebek bizony megmaradnak. Vajon én milyen rejtett félelmeket hordozok? Vajon én milyen sebeket hozok létre férjemben, gyermekeimben, barátaimban, szavaimmal, cselekedeteimmel? Uram, köszönöm, hogy megérthettem, milyen terheket kellett neki és még sok ezer embernek hordozni. Megértettem, hogy az éhségtől való félelem ma is sokak életét megnyomorítja. Jézusom, kérlek, vedd el az emberektől a nélkülözés nehéz keresztjét.

0: Tizedik állomás. Jézust megfosztják a ruháitól, és epével itatják. Imádunk, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Jézusom, téged megfosztottak a ruháitól, az emberi méltóságod maradékától. Szakadoznak a szálak, amelyek anyósom a te világhoz kötik. Különös az emberi élet vége. Van, aki egy perc alatt az élők közül a megholtak közé távozik. Van, aki egy betegség közben szellemileg készül a nagy találkozásra hosszabb, rövid ideig. Van, aki lelkileg hamarabb kész, de fokozatosan fosztatik meg a képességtől, erejétől, gondolkodásától.
1: Édesanyám lelkileg hamarabb készen volt, de a teste, az életműködése fokozatosan gyengült. Romlik látása, hallása, önálló életvételre képtelen, majd később egyedül étkezni sem tudott. Bizonyára tisztább pillanataiban látta ezt, és nagyon nehéz is lehetett számára. Olvasni nem tudott, de szeretni, a szeretetet észlelni mindvégig tudta. Ő már nem akart viselkedni. Érzéseit kertelés nélkül kimutatta, jelzései egyértelműek voltak. Olyan szomorúság van bennem, Uram. Mennyi mindentől megfosztotta őt már az élet. A varrónő elfelejtett varni. Megpróbál varni, de csak előkészíti. És a tevékenység tolódik. Mennyi szép ruhát vart nekem, magának, unokáknak, és most egy egyszerű zsebkendő beszegéssel. Nem boldogul. Uram Istenem, rám is ez a sors vár. Istenem, anyukám megfosztatott munkaképességétől, értelmétől, akaratától. Te vagy a tudója, hogy én is mennyire félek, hogy ez lesz a sorsom. Jézusom, te elfogadtad a tied akkor. Én ma ezt még nem tudom magam számára elfogadni. De köszönöm, hogy legalább az ő keresztútját segíteni tudtam.
0: 11. állomás. Jézust rászegezik a keresztre. Imádunk, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Amikor Jézusom a durva vasszegek a testedbe hatoltak, szó sem volt érzéstelenítésről, amiben manapság az operált betegek többnyire részesülnek, hogy ne kelljen annyit szenvedniük. Köszönöm, hogy te is úgy hívsz haza országodba, hogy szereteteddel a beteg ember szenvedését különös módon csillapítani tudod. A félelmeket elveszed, az élet a lélek sebeit begyógyítod.
1: A 89. születésnapján nagy családi köszöngetés után beszélgettünk. Ő már ágyban volt. Engem nem szeret a jó Isten, jegyezte meg. Megütvözve néztem rá, hiszen szép nap volt, ő is örült, különösen a dédunokáknál. Miért gondolod ezt, kérdeztem. Azért, mert itt felejtett. Haza szeretnél már menni? Tapogatoztam óvatosan. Igen, ha az ember már ennyit élt, akkor vágyik az örök hazába. Olyan békességgel, szinte vágyakozva mondta el szavakat. Erre nem volt kész válaszom, csak könnybe lábadó szemmel hallgatni tudtam. Gyengéden megfogtam a kezét, odaadtam a rózsafüzért, és azzal búcsúztam. Talán az Isten úgy gondolja, hogy rád, imádságodnak még valakinek szüksége van. Lehet. Volt a beletörődő válasza. Nem tudtam mellette maradni. Éreztem, valami más vonzás erősödik a szívében, ahol nekem most már nem sok keresnivaló van. Rá kellett döbbennem, én vagyok az, aki fél a haláltól. Jézusom, te tudod, félek a haláltól, anyujétól. Nem tudom, őt vagy magam féltem jobban. Jézusom, segít, hogy segíthessek neki abban, amire neki szüksége van.
0: 12. állomás. Jézus meghal a kereszten. Imádunk, Krisztus, és áldunk téged,
1: mert szent kereszted által megváltottad a világot.
0: Az utolsó napok, kedves betegünk távolodik a világtól. Készül a nagy találkozásra.
1: Beszélni nem tudott. Egész nap nézett maga elé, egy-egy virágot látva, mosolygott. A dédunokák berobogtak, nézte, de mintha nagyon távolról látná őket, egyre többet aludt. Érezte, nem sok idő van. Megkérdeztem egy este, akar-e áldozni? Mosolyogva bólintott. Egy rövid imádság után megköszönve, hogy megáldozhatott, megsimogatta a kezem. És akkor ráborultam, nagyon sírtam. Ő csak simogatta a fejem. Akkor először mertem előtte megmutatni, hogy fáj, és érzem, hogy ez a búcsúzás. Csak annyit tudtam kimondani. Nagyon szeretlek. Mintha akkor teljesen megértett volna mindent. Látszott egyre közelebb az a pillanat, amire félve gondoltam. Vonásai kisimultak, fájdalma megszűnt. Az ágya feletti számára kedves szüzanya képre nézett, olyan mindenen áthatoló végtelenül nyugodt tekintettel. Imádkoztunk. Most segíts meg, Mária, melynek a végén éreztük. Most. A szeme továbbra is percekig szegeződött, a hang nem hallatszott. Arca békés volt, de már entment. Kint csendesen esett az eső, mintha az egész természet is e napon őt siratná.

0: vetett hittel él, nem hal meg sohasem.
1: Végig tartottam magam, erősnek kellett lennem. Nagyon rám szorult. Évekig már nem lehettem gyermeke, hanem őrzője, gondozója, nővére, mamája. Miért is sírok ennyire több év után, mikor visszaemlékezem? Valami fájdalom tör most elő, csak potyognak könnyei, mint az eső akkor. Fáradt voltam, szomorú, és megkönnyebbült. Uram, köszönöm életét és halálát is. Köszönöm, hogy vele lehettem küzdelmeiben, ahogy ő egészen velünk volt gyermekkoromban. Köszönöm akkor is, ha nagyon nehéz volt, és akkor is, ha még ma is fáj.
0: 14. állomás. Jézust sírba teszik. Imádunk Krisztus, és áldunk téged,
1: mert szent kereszted által megváltottad a világot.
0: Kedves emlék számomra, hogy fiam kicsi gyermekeivel, azok anyjával bementek a szobába, körülállták a halottas ágyat, megfogták egymást kezét, és egy értemondott mi atyánkkal elköszöntek a déditől, akiktől életükben oly sok szeretetet kaptak. Imádunk Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világ. A kereszt halál nem az utolsó történés Jézus Krisztus életében. Nem az utolsó történés egyikünk életében sem halálunk. Mégis sokunkat megkísért gyászunk során olyan érzés, hogy szeretünk halálával mindennek vége. Nem, van folytatás. Azért maradtunk még itt, mert még egy szeretett terve van velünk az Istennek. Az ég és a föld ima még elválik, de a szeretetben az ég és a föld összeér.

Gyógyító szeretet a gyászban. Szeretettel hívjuk sorstársi közösségbe a gyászoló ödvegyeket, az elhunytak hozzátartozóit, ha szeretnének megismerkedni olyan emberekkel, akik az élet nehézségei közt megfogják egymás kezét. Várjuk akkor is, ha nem találkozott sohasem Isten szeretetével, vagy a gyászfájdalma eltávolította tőle. Gyászfeldolgozó csoportba várom a testvéreket, akik a veszteségük feldolgozó

0: igazságosságban segítséget kérnek. Az első találkozás 2024. szeptember 16-án, hétfői napon, 17:45-kor Budapest Kelenföldi Szentgellért templomban lesz. A főbejárattól balra levő teremben szeretettel hívja önt Kovács Ferenc, állandó diákonos. Telefonon is hívható, plusz 36 20 773 86 41.
1: A betegség ajándékká válhat a gyászban.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A gondviselés soha nem hagy cserben, mondta Vianney Szent János, az arszi plébános. Nem csak a templomban szolgált, szívén viselte a legszegényebbek sorsát is. Otthont alapított árva és nélkülöző kislányok számára, hittan tanított nekik, gondoskodott róluk. Sokszor úgy tűnt, hogy elfogy az élelem, nincs pénz a fenntartásra, emberi számítás szerint reménytelen volt a helyzet. Ő mégis rendíthetetlenül hitt benne. A gondviselés soha nem hagy cserben. És valóban, újra meg újra érkezett segítség, mindig akadt valaki, akinek Isten megnyitotta a szívét. Ugyanezt a hitet örökítette ránk a Mária Rádió alapítója, Emanuele Ferrario is. Gyakran mondta, a Mária Rádió nem a pénzből él, hanem a gondviselésből. Ez a gondviselés azonban sokszor az emberek nadlelkűségén keresztül valósul meg. Hiszünk a gondviselésben, Isten pedig sokszor az emberek nyitott szívén keresztül gondoskodik. Lehet, hogy most éppen az ön nadlelkűsége lesz az az eszköz, amely által valaki holnap meghallhatja az evangélium vigasztaló üzenetét. Köszönjük, hogy adományával is támogatja a Mária Rádió szolgálatát, és velünk együtt a gondviselés munkatársa lesz.
2: Bátor Botond pálos szerzetes üzenetei és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mindenható Istenünk, hálát adok neked, és hálát adunk neked a papi és szerzetesi hivatásokért. Hálát adunk azért, hogy megérintetted sok-sok embernek a szívét, hogy ebben a szolgálatban melletted álljon. Kérünk téged, segítsd őket, hogy jól érezzék magukat a bőrükben, jól érezzék magukat abban a küldetésben, amit adtál nekik, annak ellenére, hogy nagyon sok küzdelemmel, fájdalommal, szenvedéssel jár együtt ez az élet. De hát az élet egyáltalán, hogyha értékes, akkor mindig fájdalommal, szenvedéssel és küzdelemmel jár együtt. Érintsd meg az ő szívüket, töltsd be az ő lelküket a te szereteteddel. És imádkozunk azokért, akiknek a szívét még nem érintette meg a papi hivatásnak a szelleme, vagy lehet, hogy megérintette, de még nem ismerték föl, hogy fölismerjék, hogy megérintettek legyenek, és tudják vállalni ezt az életet. Érted önmagukért, de azokért is, akiket rájuk bíztál. És Uram, még azért is kérlek téged, hogy mindazok, akik az elkötelezett papi szerzetesi életben élnek, önmagukat tudják igazán szeretni, mert abból tudunk adni másoknak, amit mi magunk is szeretünk. Úgy szeressék önmagukat, ahogy te szeretsz bennünket, hogy ebből gazdagon tudjanak kiáradni mások felé. Ezt kérjük tőled, aki élsz és uralkodsz, és szeretsz bennünket, mindörökkön örökké. Amen. A boldogságos Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, segítsen, irányítson, s járjon közben értünk. Amen. Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Bátor Botond pálos szerzetes üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Nepál és Tibet megsegítéséért, valamint Haiti békéjéért szólalt fel Leó pápa. Időkapszula került elő a forráskúti katolikus templom toronysisakjából. Először neveztek ki női vezetőt egy kegyhely élére. Jönnek a részletek a szerkesztő Beti Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Leó pápa felhívással fordult a világ vezetőihez és az emberekhez vasárnap, áll a Vatican News hírében. A Szentatya mély aggodalmát fejezte ki a Haitin elkövetett mészárlás és az emberrablások miatt. Imádságos közelségéről biztosította az áldozatokat és a családtagokat, egyúttal a túszok azonnali szabadon bocsátását követelte. Sürgette a felelősöket, hogy tegyenek határozott lépéseket a lakosság biztonságáért és az erőszak megfékezéséért. A pápa a Nepált és Tibetet sújtó szörnyű árvizek áldozataiért, sérültjeiért, az eltűntekért és a mentésben résztvevőkért is imádkozott, kérve a nemzetközi közösség összefogását a szenvedések enyhítésére. Szent Ágostont idézve hangsúlyozta, a béke olyan, mint a megszaporított kenyér, arra buzdított mindenkit, hogy a megosztottságot legyőzve terjessze a békét. Összetekert, súlyosan károsodott dokumentumok kerültek elő a Mórahalmi járásban található forráskúti katolikus templom tornyának felújítása közben, adja hírül a Szeged-Csanádi egyházmegye. A dokumentumok égésnyomokat és nedvesség okozta elszíneződéseket mutattak, több helyen sérültek, felületüket erős szennyeződés is károsította. A lelet egy pergamenből és két papíralapú dokumentumból áll. A restaurátoroknak köszönhetően az iratokat tisztává és teljesen olvashatóvá tették. A sikeres restaurálást követően a történészek és levéltárosok megkezdhetik a szövegek feldolgozását, amely várhatóan újabb értékes adatokkal szolgál majd a térség helytörténetéhez. A forráskúti Urunk mennybe menetele templom idén ünnepli fennállásának 120. évfordulóját. A világon először kerül elő vezető egy kegyhely élére. Muszlim többségű Algériában Anna Medeossit nevezték ki a Santa Cruzi Miasszonyunk kegyhely vezetőjének, tudósít a Magyar Kurír. Az olasz származású építész a zarándokhely felújítása miatt érkezett Santa Cruzba, majd az algériai vértanúk boldoggá avatásának megszervezésében is segítkezett. A hely a muszlimok számára is zarándokhely, ami tanúságot tesz arról is, hogy lehetséges a békés együttélés. Azt vallja, tanúságot tenni a hitről azt jelenti, hogy tiszteletben tartva a különbözőségeket, igyekszünk együtt növekedni az emberségben. Gyönyörű barátságok születnek, amikor az emberek őszintén tudnak beszélni egymással. Anna asszony, mint az Oráni egyházmegyéhez tartozó szűzek rendjének tagja szolgál a kegyhelyen. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.

szeretné megosztani gondjait, örömeit, elmondani, ami a szívében van, bővebben beszélni arról, hogy miért kér imádságot. Hívja a Mária Rádiót 2 hetente, kedd este 10 órakor. Beszélgessünk, imádkozzunk együtt. Meghallgatlak.

Urunk Jézus Krisztus, az örök atya fia, küld el most lelkedet az egész földre. A Szentlélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a háborútól. Minden nemzet édesanyja, a boldogságos Szűz Mária, legyen a mi közben járunk. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját ezen a késői órán. Ha kedd, akkor meghallgatlak. Mondom mindjárt a telefonszámot is, hogy mindenki tudja, hogy mit hívjon, hogyha szeretne velünk beszélni. 061-374-0904-es számon. A múlt hónapban úgy jött ki a 25-e, hogy azt átugrottuk, tehát a Szűzanya augusztusi üzenetét még nem tudtam elmondani. Lehet, hogy a rádióban más műsorban elhangzik, de ez már régóta így van, hogy utána, amikor elhangzott már az üzenet és elterjedt, akkor beszélgettünk róla egy kicsit. Tehát a Szűzanya medzsugorjei üzenete 2026. augusztus 25-én. Drága gyermekek, ma arra hívlak benneteket, térjetek vissza Istenhez, térjetek vissza az imához, hogy a béke hordozóivá váljatok. Kicsi gyermekek, imádkozzatok a békért, amely veszélyben van. Hadd áradjon újra az imádság a szívetekből, és a családjaitokból, hogy örömmel érezzétek Jézus hangját a szívetekben. Békesség veletek! Kicsi gyermekek, legyetek a béke hordozói és imádság mindazokért, akik nem imádkoznak. Veletek vagyok, és imádkozom értetek, fiam, Jézus előtt. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Szokatlanul hosszú megint az üzenet, tudjuk, 2-3 mondat szokott lenni általában, mindig az imádság és a béke szerepel benne, ritkán van az, hogy valami más is, de ez most 3-szor meg is ismétli ezt a felszólítást, hogy imádkozzunk a békéért. A Szentírásban megfigyelhetjük, de hát más irodalmi formában is, hogy nyomatékosítás az, ha valamit megismételnek. De a legnagyobb, és ez a Szentírásban így van, hogyha a legfontosabb, főleg amikor Jézus mond valamit, vagy itt a Szűzanya mond valamit, hogyha 3-szor ismétli meg. Hiszen a 3 az a Szent Háromság száma. 3-szor kéri, hogy imádkozzatok a békért, a béke veszélyben van. És hogy közel érezzük Jézus szívét, Jézus hangját a szívünkhöz, és hogy ő velünk van mindig, és imádkozik értünk. Ha körülnézünk a világon, akkor nem csak egy háború zajlik. Sok háború van, helyiek, és olyanok is, amire már nem lehet azt mondani, hogy helyi. És az emberiség úgy látszik nem tanult mindabból, ami a történelme során volt eddig, és nem tudjuk, hogy mi fog ebből következni. Sokan vannak, akik félnek, és sokan vannak természetesen, akik imádkoznak, és tudjuk, hogy az imádságnak hatalmas ereje van. Értek el imádsággal nagyon nagy dolgokat. Egyes emberek is, kisebb-nagyobb közösségek, sőt egész országok is. Volt olyan ország, ami az imádság által megmenekült valamiből, például, aki egyetlen európai országként kimaradt a háborúból. Vagy imádkoztak, és az ellenség anélkül, hogy bármi különös ok lett volna, vagy legalábbis nem lehet tudni, hogy mi volt, fogta magát, és ott hagyta, és visszament a saját országába. Tehát, de kisebb csodákat is meg tudunk élni akkor, ha imádkozunk. Össze kéne fogni, és azt gondolom, hogyha nyilván túlzás, de hogyha reggeltől estig és estétől reggelig egyfolytában imádkozunk és könyörgünk, akkor béke lesz a világon. De sajnos vannak, akik ezeknek nagyon ellene szegülnek és ellene dolgoznak. Értük is imádkozzunk, hogy jobb belátásra térjenek. Szűzanya is mondja itt, hogy térjetek vissza Istenhez. Azt hiszem, minden bajnak ez a forrása, hogy ott hagytuk, vagy hagyták, vagy nem tudom, hogy mondjam, nagyon sok ember ott hagyta Istent. És ha visszatérünk, valószínűleg minden sokkal jobbra fog fordulni. És ezt mindig meg tudjuk tenni. Legalábbis mi, akik hiszünk, ebben is hiszünk, hogy ha el is követtünk valamit, akkor is létezik kibékülés, létezik visszatérés, és Isten akkor megbocsátja, és el is felejti, amiket elkövettünk. Mi nem biztos, hogy mi magunk ugyanezt tesszük, de bízzunk abba, hogy Isten irgalma végtelen.

Azok kedvéért, akik csak most kapcsolódtak be az adásba, elmondom, hogy önök itt a Mária Rádióban a Meghallgatlak című élő telefonos műsort hallgatják. A mai nap eseménye azt hiszem nagyon sokunknak az, hogy elkezdődött az iskola. Szeptember 1-je van, és évnyitók voltak, sőt volt, ahol már elkezdték a tanítást is, volt, ahol csak kiosztottak tanszereket, és volt, ahol csak az ünnepség volt, de mindenféle történt, és ezért kerestem egy olyant, hogy imádság tanévkezdésre. Egy pillanat, és megtalálom. Ilyenkor a technika nem tudom, mit csinál. Itt van. Drága Istenem, köszönöm, hogy velem vagy az új tanév kezdetén is. Kérlek, áld meg a napjaimat, a tanáraimat és a társaimat. Adj nekem tiszta eszet, jókedvet, szorgalmat és kitartást a tanuláshoz. Segíts, hogy türelmes legyek, és örömmel fedjezzem fel a világot, amit teremtettél. Óvd meg a bajtól, és kísérj végig az utamon minden nap. Amen. Szép kis imádság, és ezt bárki, bármilyen iskolába megy, elmondhatja kezdésnek, de akár minden nap is lehet, valamikor minden iskolába imádkoztak reggel, meg délután, mikor hazamentek, hát ilyenből most már elég kevés maradt, de azért még maradtak ilyen iskolák is, meg olyanok, ahol szentmisével vagy istentisztelettel kezdődik a tanítás. És akkor lehetne arról beszélgetni egy kicsit, hogy ki mit vár az új tanévtől, hogy most lesznek-e nagyobb változások, vagy nem, mert hogy az oktatás milyen irányba fog folytatódni, mit képzelnek el, vagy mit próbálnak megváltoztatni, és főleg amit, hát inkább idősebbek mondják, de hogy nagyon elment az elektronika felé ez is, és hogy a gyerekek nem tudnak már igazán jól olvasni, meg írni sem, meg minek az, mert ott a kezébe a billentyűzet. Szóval nem biztos, hogy ez jó, ugyanis nagyon sok mindent fejleszt az, hogyha valaki kézzel ír például, meg a beszéden is lehet látni, hogy valaki sokat olvas-e, vagy keveset, hiszen ettől függ a szókincs, a kifejezések használata, és így tovább. De hát ezt valahogy majd megoldják azok, akik nagyon értenek hozzá, hogy hogyan kell a gyerekeket tanítani, és erről az jutott eszembe a nemesődön atya, sokszor mondta, ő sokáig élt Japánban, és hogy Japánban van egy ilyen közmondás, hogy a gyerekek úgy tanulnak, hogy a szüleik hátát látják. Vagyis magyarra fordítva, hogy utánozzák őket, mennek utánuk, és azt teszik, tehát kapják a példát, és nyilván ugyanezt gondolják ők a tanításra, oktatásra is, és akkor a mi felelősségünk az, hogy milyen példát mutatunk, és azért én láttam nagyon sok gyereket, hiszen még egy-két évvel ezelőtt is tanítottam, hogy akik szerettek olvasni, akiket nagyon érdekelt az ilyesmi, és megvolt a példa, de olyan is volt, ahol a szülők nem igazán biztatták erre, és mégis megtalálta azt, hogy mire jó. És mostanában is azért a hírekben egy csomó olyat lehetett látni, hogy nem is egyetemisták, hanem főiskolások, hanem középiskolás diákok különböző nemzetközi versenyeken díjat nyertek, és nem úgy, hogy egy tantárgy vagy valami, hanem kifejezetten kiemelt kutatási területen dolgoztak, vagy valamilyen ilyen közösségbe vettek részt, és
találmányokat, eljárásokat dolgoztak ki, nem csak számítógépest, vagy valami hasonlókat, szóval nagyon-nagyon sok mindenbe, és például matematika olimpiát, ahol ugyancsak nagyon jó helyezéseket értek el ezek a gyerekek, tehát azért vannak olyanok, csak nem látjuk, vagy nem mindig tudunk róla, hogy azért ilyenek is vannak. De egy biztos, hogy nekünk is példát kell adni. Tehát, ha valahol otthon nem látja, nem hallja a gyerek, hogy ez miért fontos, miért jó, akkor nem biztos, hogy jó irányba fog elindulni. Ugyanakkor szárnyakat kaphat egy-egy jó indítástól, megjegyzéstől, valami olyan érdekességtől, amit esetleg el sem mondanak végig, csak fölkeltik a figyelmét. És akkor elkezdi megkeresni, hú, ez nagyon érdekes, de nem tudom, hogy ez hogy van, pontosan mi lesz belőle, hogy működik, mi a vége, vagy nem is tudom, mi az, ami indítja, hogy kutasson, és akkor megkeresi, megtalálja, és így rászokik arra, hogy önállóan kezd keresni, önállóan kezd feladatokat megoldani, és ez mindelőre viszi. És azt hiszem, hogy ilyen irányba kéne, hát nem tudok én már semmi jót hozzátenni, nekem már mondták azt is, hogy te már ehhez öreg vagy, de azt, hogy a gyerekekkel hogy lehet dolgokat megkedveltetni, és azt hiszem teljesen mindegy, hogy milyen szinten, mert csak megfelelően kell nekik megfogalmazni, hogy kedvet csinálni, felkelteni az érdeklődését, és akkor már félig nyert ügye van az embernek. Örülnék, hogyha esetleg valaki olyan telefonálna, akinek van véleménye erről, vagy tapasztalata, vagy az, hogy mit vár a tanévtől, ha vannak olyan hozzátartozó gyerekek, akik különböző fokon tanulnak, vagy esetleg nem hiszem, hogy fiatalok nagyon hallgatnak minket, de hogy mi az, amit szeretnének tanulni, vagy mik a vágyaik, hogy képzelnek el egy nagyon jó iskolát. Úgyhogy addig hallgatunk egy kis zenét, amíg valaki telefonál 0613 74 0904.

Azok kedvéért, akik most kapcsolódtak be az adásba, elmondom, hogy önök itt a Mária Rádióban a Meghallgatlak című élő telefonos műsort hallhatják. A telefonszámunk 061-374-0904, sajnos eddig nem telefonált senki. Ilyenkor én mindig kétségbe szoktam esni, és attól félek, hogy nem is fognak telefonálni, és akkor az egész műsornak semmi értelme nincs. Folytassam tovább is, panaszkodjak még egy kicsit, hogy akkor valaki hát, ha fölveszi a telefont és mond valamit, de az jó lenne, hogyha így az iskola kezdésről valamit tudnának mesélni, mert az olyan érdekes, főleg minél idősebb az ember, hogy visszaemlékszik a régi osztályokra és különböző dolgokra, tanárokra, kirándulásra, vagy bármi másra, és erről eszembe jut egy nagyon-nagyon, hát most a napokban jutott eszembe, hogy az ember öregszik, akkor kezd elfelejteni dolgokat. És ezek között az első, ennek megvan az oka, hogy miért, hogy az ember neveket felejt el. Nagyon kellemetlen természetesen, akik ezt már tapasztalták, tudják, hogy valaki jön szembe, és akkor kerülgetjük a megszólítást, és nagyon nehéz úgy megkérdezni, hogy hogy van, és mit csinál a családja, vagy mi újság a munkájával, vagy valami, mert lehet, hogy arról tudunk valamit, de nem tudjuk megszólítani. Ugye jobb esetben csak a vezetékneve vészel, de rosszabb esetben a keresztnév sem ugrik be, pedig tudom, hogy 30 éve ismerem, tehát nagyon kínos a helyzet. És az utóbbi időben többször is előfordult, és ezért ezen így elmorfondíroztam, hogy hát ez valahogy nem jó, és mit lehetne tenni ellene. Ma viszont, mivel hogy évnyitó van, és évnyitón is voltam, eszembe jutott, amikor én mentem első elemibe. Nem mondom meg az évszámot, de 100 évnél több ezelőtt történt. Szóval az első osztály. Természetesen akkor még tiszta lányiskola volt, tehát csak kislányok voltak benne, ez legalább ennyit meg tudtam jegyezni, hogy akkor csak lányneveken kell gondolkozni, és eszembe jutott az a 6-8 kislány, akivel mindjárt az elején összebarátkoztam, és ez tartott addig, amíg oda jártunk az iskolába, sőt, volt akivel később is. Pontosan láttam magam előtt a házat, ahol laktak. Ugye együtt jöttünk, mentünk, általában elsősök voltunk, hát egy anyuka általában azért kísért minket, hogy ne egyedül menjünk, de elég messze volt az iskola, mentünk gyalog, menet közben is játszottunk mindenfélét, gyűjtöttük ősszel a gesztenyét, tavasszal nem tudom mit, és beugrottak szépen a házak, az, hogy ki volt a kislány, hogy nézett ki, az anyukája, esetleg még az apukája, vagy testvére is, hogy milyen kutyájuk volt, és így tovább. Mondom, most mi lesz a nevekkel? És mindegyiknek eszembe jutott a vezetékneve is, és a keresztneve is. Ennyi év távlatából. Nem érdekes? Első elemibe. 1900, na jó, nem mondom el akkor se. Inkább hallgassunk egy kis zenét, és telefonáljanak, kérem szépen.

0: Tessék, Mária Rádió.
1: Kicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Hála Istennek.
1: Nagy örömmel énekléssel zengedeznek az egek, kiváltságot, nyájasságot mutatnak a földiek.

Kisasszonyunk Mária, immár a nap leáldozott, teremtőnként.

0: vagyok, és minden éjjé képzelet az ellen kösse meg kezed, testünket hogy ne rontja meg, ad nekünk édes jó atyánk, egy szülött Krisztus adj nekünk, Szent Lélek Isten vigasztunk, kegyelmes őrző Istenünk. Hát nem nagyon óta, mert fagylaltoztam.
1: Ó, hát az veszélyes, főleg ilyen melegben, de ettől függetlenül az első ének a második, azt ismertem, de az elsőnek a dallamát ismertem, de a szövegét nem. Úgyhogy azért mindig tud valami olyat, Monika, hogy amiket nem ismerünk. Köszönjük
0: csak az,
1: szépen.
0: Az a baj, hogy van több verszaka is, de már csak itt-ott jut eszembe. Most már én is kezdek lefelé menni nagyon. Hát ezt a versnyőn szoktuk énekelni, hát ha versnyőn vagyunk.
1: Igen.
0: Mondani akartam Zsuzsának, hogy hát mondjuk a Zsuzsa mit tehetne.

0: Aprilis volt, ahol a Mária rádiósok jelen voltak Mária Besnyőn. Azt is utólag mondta be a rádió. Hát most meg a Vesti, nem jut a szembe már még eső, a 8 órás a kiáltás, nem jutott eszembe, az Besnyőről volt, de olyan hamar elmondta az ünnepi sorrendet, hogy nem tudom már megjegyezni, úgyhogy azt hiszem, hogy péntektől kezdődik. Hát tavaly még rá tudtam szedni a unokámat, hogy elvitt. Uh-huh. Este volt körmenet, hát én csak beültem a templomba, én nem mentem ki sehová, de mégis voltam Besnyőn.
1: Igen.
0: Most is nagyon óhajtanék, de hát nagyon, nem tudom, már talán már sehova sem megyek.
1: Hát, sajnos az embernek mindenféléket abba kell hagyni, az iskolákat is szép sorba abba adja, aztán munkát is egyszer abba adja, és így tovább. Ez nagyon nehéz, és ehhez kell sok-sok segítséget kérni imádságban, hogy tudjuk, hogy ez...
0: Na, most éppen ma jó kikaptam.
1: Na.
0: Mert hát nem volt itthon a lányom, Kati, és hát észreveszi, ha valamit csinálok, és nagyon fönt fogta. Meg itthon volt a fiam is, és hazaszaladt többször, és mondja, hogy anyu, ne csináljál semmit, mert a plébánosuk 80 éven fölül, talán már mondtam is, megfellebbezte, és ott maradhatott Budaörsön, és most valahogy elesett, és nem is tudom, milyen nagyon eltört neki.
1: Jaj, imádkozunk érte is.
0: Igen, igen, nagyon kellene, mert nagyon aktív volt, úgyhogy engedték, hogy ott maradjon, holott, tehát 80-on fölül van, nem tudom, pontosan nem tudom, hogy mennyi. Hát úgy vagyok, hogy 2 hétig készülök, majd ezt is elmondom, azt is elmondom, és mire odaérek, kilukad a fejem, és elfelejtem. Úgyhogy valamit akkor ki kell találni, mert mindig attól félek, hogyha senki nem hívja Zsuzsát, akkor szépen elmegy a Zsuzsa. Hát. És akkor már nekem Zsuzsa se lesz senki más, mindenki meghalt körülöttem, meg elmentek, úgyhogy egyetlen egy unokatestvérem van, akit föl tudok hívni, de már úgy, hogy ő mindig hívott, de már hívni ő se tud, csak ha én hívom.
1: Értem.
0: Rokonom, hogy beteglátogatás, vagy öreglátogatás, vagy rokonlátogatás, ez ilyen nincsen. Se szomszéd. Olyan helyen lakunk, hogy a szomszédaink kertvége mind a mi kertünkhöz jön, úgyhogy másik utcára néznek már szomszéd házaink.
1: Aha, értem.
0: És hát már majdnem mindenki elment.
1: Igen.
0: Én meg itt maradtam, csak a szívem ment el.
1: Hát, ez is egy feladat.
0: Igen,
1: és
0: igen,
1: ha már
0: igen.
1: A Nemesődön atyát emlegettem az előbb, ő több könyvet is írt, ami az öregségről szólt, és hát most ebből nem készültem, bár tartottam a... Ennyi percünk van? Levente 2 percet mutat, no, akkor többet nem mondok, csak azt, hogy valami ilyesmiket imádkozott, hogy Uram, te adtad nekem a lábamat, most én visszaadom neked, amikor már nem tudott járni. Akkor, mikor már alig látott, Uram, te adtad a szememet, köszönöm szépen, most visszaadom neked a szememet.
0: Hát én azt már visszaadtam.
1: Igen, hát szóval így egy csodálatos valaki volt, és én nagyon-nagyon sokat tanultam tőle, és most már 10 éve vagy legalább, hogy meghalt, vagy nem tudom mennyi, de én nekem még mindig most is nagyon hiányzik, és nagyon gyászolom.

0: Szóval nagyon sokaknak volt lelkivezetője is, és bölcs volt, és ő tényleg ezt így vitte végig, és nem ragozom, mert ki lejár a műsoridő, és akkor nem tudjuk befejezni. Lehet, hogy egyszer behozom, és a könyvéből néhány ilyen rövid mondatot, ami önmagában is jelent valamit, ilyeneket föl fogok olvasni, mert érdemes. Hát akkor csak azt tudom mondani mindenkinek, Monikának is, meg a többi hallgatónak, hogy mindenkinek nyugodalmas, jó éjszakát kívánunk, és két hét múlva találkozunk, remélem, rövid az idő, ezért egy dicsőséggel fejezzük be.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Kalazanci Szent József ünnepén, augusztus 25-én évről évre felidéződik bennem az a himnusz Kalazanci Szent Józsefhez, amelyet Sík Sándor fogalmazott meg. Szentje és Atya, kegyes iskoláknak kezdődik ez a himnusz, és talán a hangsúlyos gondolat ebben a himnuszban hitre, tudásra, szép életre, jóra példaadója. Kalazanci Szent József így állhat előttünk. És itt mi a Mári Rádióban valahol ezt a célt tűztük ki magunk elé, hitre, tudásra, szép életre, jóra vezessük, segítsük a minket hallgatókat. Milyen jó, hogy ezt már több mint 20 éve teheti a Mári Rádió. Milyen jó, hogy közös összefogásunkkal végezhetjük ezt a szolgálatot, hirdethetjük a jó hírt, az örömhírt, Isten szavát, Isten igéjét minden ember számára, aki csak valamilyen módon rátalál a Mári Rádió hullámhosszára. Hálásak vagyunk kedves hallgatóinak, hogy segítik, támogatják a rádió műsorát, a rádió működését. Nyár folyamán többféle akció is volt, amelyben kértük a hallgatók támogatását, és azt látjuk, hogy sikerrel járt mindez, mert elkezdett csökkenni az az adósság halmaz, amely tavasz végén, nyár elején felhalmozódott itt a rádióban. Hálásan köszönjük tehát mindenkinek az adományát, kérjük terjesszék a rádió jó hírét, és biztassanak másokat is, hogy segítsék anyagiakkal is a rádió műsorát, a rádió működését. Hálásak vagyunk, imádkozunk minden adakozónkért. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink! A Szűzanya rádiója most komoly nehézségekkel küzd. 14 millió forintos működési hiányunk van, előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, miközben gőzerővel készítjük elő az új 60-i frekvencia elindítását, hogy még több lélekhez eljussunk. Így újra önökhöz fordulunk segítségül. Látogassanak el a honlapunkra, helyezzék el ima szándékukat a digitális térképen, és támogassák a rádió fennmaradását. Akár banki utalással, csekken, bankkártyával, akár személyesen a Gogol utca 28-ban adakoznak, a megjegyzésbe írják be Mária kertje. Érjük el együtt a 20 000 virágot, hogy szeretett rádiónk tovább szólhasson.

0: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szerettéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!
1: Nagy Károly atya üzenetei és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
2: Jézus, te vagy a jó pásztor, és egyre nagyobb a nyájad, és igére vár a nép, azok is, akik nem tudják, és ezért van szükség munkásokra, akik hirdetik az evangéliumot, az örömhírt, a jó hírt. És ezt kérem tőled, hogy minél több fiatalba, vagy akár nem fiatalba is, mert vannak későbbi hivatások is, ébressz föl, vagy erősítsd ezt a hivatást, az elköteleződést, erősítsd bennük, merjenek neki vágni, és ne féljenek a magánytól, mert nem kell magányosnak lenni. Közösségbe lehet gyakorolnunk a hivatásunkat. És ezt kérem tőled, ezt a kegyelmet, hogy minél többen megkapják, illetve meghallják a te hívásodat, és bátran merjenek neki vágni, mert a legszebb hivatás, úgy érzem, másokat szolgálni, mert ezt tetted te is, Jézus. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki az életét adja másokért. Hát a papnak lenne így jelent, hogy az életemet adni, másokért élni, másokat szolgálni. És a tapasztalatom, hogy rengeteg emberen tudtam már segíteni az évtizedek során, és ezért mondom, hogy a legszebb hivatás, és ezt kérem tőled ebben az imádságban, hogy ezt valahogy világosítsd meg minél többek szívébe, lelkébe. Amen.
1: Nagy Károly atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
3: Mária Rádió. Nézőpont. Gondolatok az egészségről. Dr. Nardai Ilona műsora.
4: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai jegyzetünkben a szennateáról lesz szó. A szennatea évek óta népszerű emésztési panaszokra, de hosszabb távú vagy nem megfelelő használata komoly mellékhatásokat okozhat. Természetesnek tűnik, mégsem veszélytelen minden helyzetben. A szervezet hozzászokhat a szenna hassajtó hatásához, ami bélműködési zavarokat és újabb panaszokat okoz. Túlzott használata hasi görcsöket, hasmenést, folyadék és elektrolitvesztést, illetve a bélflóra egyensúlyának felborulását eredményezheti. Fennáll a máj terhelésének és károsodásának kockázata, különösen rendszeres, hosszú távú használat esetén. A természetes eredetű készítményekről gyakran azt gondolják, hogy kíméletesebbek, biztonságosabbak. Szenna azonban jó példa arra, hogy egy gyógynövény hatása erős lehet, és nem mindegy, mikor és mennyi ideig, milyen állapotban alkalmazzák. Emiatt több országban korlátozták, vagy szigorúbban szabályozták a használatát. A szenna a hüvelyesek családjába tartozó növény, amelynek levelei és hüvelyei hashajtó hatású vegyületeket tartalmaznak. Hagyományosan székrekedés a rövid távú kezelésére alkalmazták, mert serkenti a bélmozgást és gátolja a víz visszaszívódását a vastagbélben. Emiatt a széklet lazábbá válhat és könnyebben haladhat át az emésztőrendszeren. Alkalmi székrekedés esetén rövid ideig használható lehet, de rendszeres vagy túlzott alkalmazása problémákat okoz. Az aggályok. A szervezet hozzászokik a hashajtáshoz, így a belek időve egyre nehezebben működhetnek. Felmerült a máj terhelésének kérdése is, a szennával kapcsolatos májkárosodásról szóló eseteket is vizsgálták, hosszabb távú ismétlődő használat során a szervezetnek folyamatosan le kell bontani a hatóanyagokat, ezért egyes esetekben felmerült a máj fokozott terhelésének lehetősége. A gyógynövény tehát nem napi rutinra, hanem rövid távú körültekintő használatra alkalmazható. Különösen óvatosnak kell lenni terhesek esetében, ugyanis a várandóság idején fokozott körültekintés szükséges, mivel a sima izmokra gyakorolt hatása miatt felmerülhet a mély összehúzódások kockázata. A fogamzóképes korú nőknél is óvatosság javasolt, mert hatással lehet a menstruációs vérzése, ugyanis ilyen esetekben minden hashajtó készítmény alkalmazását érdemes orvossal is egyeztetni. A székrekedés kezelésének első lépése általában nem a hashajtó. A rostban gazdag étrend, a megfelelő folyadékbevitel és a rendszeres mozgás hosszabb távon megbízhatóbb segítséget jelenthet az emésztés támogatásában. Gyümölcsök, zöldségek és teljes kiőrlésű gabonák gyakran természetesen módon segíthetik a bérműködést. A jegyzetet Narda Ilona állította össze.
3: Nézőpont. Dr. Narda Ilona osztotta meg gondolatait az egészségről.
5: Hírpercek.
6: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Időkapszula került elő a forráskúti katolikus templom torony sisakjából. Márton Áron püspökre zarándoknappal emlékeztek szülőfalujában. Nyitott templomok hétvégéje lesz szeptember közepén Szentendrén. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Összetekert, súlyosan károsodott dokumentumok kerültek elő a Mórahalmi járásban található forráskúti katolikus templom tornyának felújítása közben, adja hírül a Szeged-Csanádi Egyházmegye. A dokumentumok égésnyomokat és nedvesség okozta elszíneződéseket mutattak, több helyen sérültek, felületüket erős szennyeződés is károsította. A lelet egy pergamenből és két papíralapú dokumentumból áll. A restaurátoroknak köszönhetően az iratokat tisztává és teljesen olvashatóvá tették. A sikeres restaurálást követően a történészek és levéltárosok megkezdhetik a szövegek forráskritikai feldolgozását, amely várhatóan újabb értékes adatokkal szolgál majd a térség helytörténetéhez. A forráskúti Urunk mennybe menetele templom idén ünnepli fennállásának 120. évfordulóját. Zarándoknappal emlékeztek meg szombaton Csíkszentdomonkoson Márton Áron szülőfalujában az erdélyi püspök születésének 130. évfordulójáról, adja hírül az MTI. Az ünnepi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be, a szentbeszédet pedig Jean-Pierre Glode érsek, Románia és a Moldvai Köztársaság apostoli nunciusa mondta több száz jelenlévő hívő és zarándok előtt. Homiliájában kiemelte, Márton Áron életének és szolgálatának ereje az imádságban gyökerezett népe, közössége és egyházmegyéje örömeit és szenvedéseit vitte Isten színe elé. A nap folyamán az érdeklődők előadáson, fotókiállításon és zenés-verses emlékesten is megemlékeztek a legendás püspökről, kinek születése 130. évfordulója alkalmából a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye Romániában emlékévet hirdetett, amit a parlament is megszavazott. 9 templom és 3 imaház tárja ki kapuit Szentendrén szeptember 2. hétvégéjén a zenei, irodalmi, egyházművészeti és képzőművészeti programok előtt, tudósít az MTI. a 6. Szentendrei nyitott templomok hétvégéjén többek között Szabó T. Anna költő, Grillus Dániel zenész, a Kaláka Együttes alapító tagja, valamint a Szent Efrém férfikar is fellép. A fesztivál Szentendre gazdag művészeti és építészeti hagyományait, vallási sokszínűségét kívánja közelebb hozni a nagy közönséghez. A program különlegessége, hogy ezen a hétvégén az évközben zárva tartó szerb ortodox templomok is megnyitják kapuikat. A templomok, imaházak szeptember 2. hétvégéjén meghosszabbított nyitvatartással látogathatók. A koncertek mellett templomséták, kreatív programok és előadások is várják az érdeklődőket. A programok szervezésébe a történelmi egyházak helyi közösségei is bekapcsolódtak. Kedves hallgatóink! Ezek voltak a Mária Rádió hírpercei, Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallották.
5: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Veszprém, FM 95,1.
3: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából.

Leó pápa üzenete a Teremtésvédelem 11. világnapjára, a háborúk környezet rombolásáról. 14. Leó fogadta a Casa Sollievo della Sofferenza alapítvány felügyeleti bizottságát. A romániai nuncius, első János Pál a kiengesztelődés és a szeretet közösség példája.

14. Leó pápa üzenete a teremtésvédelem 14. világnapjára. Ekevossá kovácsolják kardjukat és lándzsájukat szőlőmetszőkésé. Kedves testvéreim! Urunk Jézus Krisztus azért jött a világba, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Ez az ajándék tanítmányi küldetésünk és a szeretet civilizációjának építésére szóló közös hivatásuk középpontjában áll. A Teremtésvédelem világnapján ismét arra kapunk meghívást, hogy szemléljük az élet ajándékát, és szívünkön viseljük az életet fenntartó földsorsát, és így konkrét módon dicsőítsük Teremtőnket. Ma különféle válságoknak és megannyi emberi szenvedésnek vagyunk tanúi. Emellett szemlátomás egyre gyorsabb ütemben romboljuk a teremtés harmonikus egyensúlyát. Ezek a jelenségek nem függetlenek egymástól. Egyetlen gyógyulásért és békéért könyörgő fohászként szállnak fel egy csebzett világból. Az élet istene, aki Jézus Krisztusban nyilatkoztatta ki magát, olyan békét kínál, amelyet a világ nem tud adni. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ez a béke nem felszínes és nem mulandó. Krisztus örök szeretetéből és minden ember iránti gondoskodásából ered. Szól Leó pápa üzenete. A békének ez az ígérete azonban éles ellentétben áll azzal, amit a világ számos részén látunk. Izajás próféta olyan időről beszél, amikor a nemzetek ekevossá kovácsolják kardjukat, vagyis azt, ami pusztítja az életet, olyasmivé alakítják, ami fenntartja azt. Ma azonban túl gyakran épp az ellenkezőjének vagyunk tanúi. Az erőfeszítések továbbra is az erőszakra és a háborúra irányulnak. A háború olyan sebeket ejt, amelyeknek a hatása messze a csatatéren túl is érezhető. Áldozatokat szed, családokat szakít szét, emberek millióit kényszeríti otthonuk elhagyására. Félelmet kelt, igazságtalanságot és megosztottságot eredményez, nemzedékeket sújtó társadalmi és ökológiai pusztítást hagy maga után. A fegyveres konfliktusok és a környezet pusztulása ráadásul gyakran egymást erősítő ördögi kört képez, amely tönkreteszi az ökoszisztémákat, beszennyezi az olyan létfontosságú erőforrásokat, mint a levegő és a víz, és aláássa az élelmiszer biztonságot. Ez pedig növeli a szegénységet, az egyenlőtlenséget és újabb társadalmi feszültségeket gerjeszt, amelyek további konfliktusok kirobbanásához vezethetnek. Sőt, a háború olyan sebeket ejt, amelyek az egész éltető kapcsolatrendszert károsítják. Nem csak az egyes embereket és közösségeket sújtják, hanem az egész emberi családhoz fűződő kapcsolataik tágabb hálóját és a teremtett világgal való összhangjukat is. A háború arról tanúskodik, hogy súlyos kudarcot vallunk abban a hivatásunkban, hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberként éljünk, tiszteljük az életet, és gondját viseljük a ránk bízott földnek. Ez nem csak politikai, hanem erkölcsi és lelki kudarc is. Az eltorzult vágyakban, valamint az emberi szabadság és hatalom helytelen használatába gyökerező háború a béke evangéliumával ellentétes tanúságtétel, szögezte Leó pápa üzenetében.

0: Az említett válságok nem csak a felelősségvállalást, hanem a szív megtérését is megkívánják, amelynek gyümölcse a nagyobb hűség Istenhez, az egymás iránti szeretet és a teremtett világ ajándékának tisztelete. A világban tapasztalható zavarok ugyanis, mint az erőszak, az igazságtalanság és a környezet pusztulása, nem pusztán tökéletlen rendszerek vagy struktúrák következményei, hanem azzal a mélyebb egyensúly zavarra függnek össze, amely az ember szívében gyökerezik. Valójában az emberi szív az a hely, ahol a legmélyebb küzdelmek zajlanak, és ahol megmutatkozik bűnbes és utáni létállapotunk. A szív nem csak az érzelmek székhelye, hanem a személy középpontja, ahol az értelem, a vágy, az akarat és a lelkiismeret találkozik. Ott küzdünk a bennünk lakozó, egymásnak ellentmondó érzésekkel, késztetésekkel, szeretettel és közömbösséggel, igazsággal és önáltatással, igazsággal és igazságtalansággal. A háború okozta sebek és a föld pusztulása ezért mélyen összefüggnek az emberi szív állapotával. Az emberiséget sújtó konfliktusok sok tekintetben belső ellentétek és meghasonlultságú külső megnyilvánulásai. Amikor a szív eltévejedik, kapcsolataink is sérülnek, és az általunk létrehozó struktúrák is kezdik tükrözni ezt a rendezetlenséget. Benedek pápa arra emlékeztetett bennünket, hogy a külső sivatagok azért sokasodnak a világban, mert a belső sivatagok oly hatalmassá váltak. Ez annak felismerésére hív bennünket, hogy ami körülöttünk összetört, az valamiképpen bennünk is összetört. Ezért ahhoz, hogy békés társadalmat építsünk, nem csak a struktúrákat kell megreformálnunk, hanem szívünket is meg kell újítanunk, állapította meg Leó pápa üzenetében. A konfliktusok legmélyebb okai és a teremtett világ kizsákmányolása egy olyan etikai és kulturális válság következményei, amely abban mutatkozik meg, hogy az ember elveszítette a határok iránti érzékét, uralomvágy hajtja, azonnali haszonszerzésre törekszik, és képtelen felismerni azt a méltóságot, amellyel Isten minden embert megajándékozott. Az ekevassá kovácsolni a kardot prófitai felszólítás tehát nem csak a nemzeteknek szánt álom, hanem minden egyes emberhez intézett felhívás. Arra hív, hogy azt, ami rossz, életté alakítsuk. Ez az átalakítás azonban nem valósítható meg pusztán külső változtatással. Ehhez Isten kegyelmével együttműködve mélyebb megtérése van szükség, mind egyéni, mind közösségi szinten. Vissza kell térnünk az Úrhoz, aki rendet tesz vágyainkban, begyógyítja sebeinket, és segít növekednünk az erényekben, tanácsolta Leó pápa üzenetében. Enélkül a belső átalakulás nélkül a béke törékeny és rövid életű marad. Ám ahol megújulnak a szívek, új lehetőségek nyílnak. Amit pusztításra használtak, azt az élet szolgálatába lehet állítani, a szegényekről való gondoskodásra, az éhezők táplálására és a teremtett világ védelmére. Ez a valódi ökológiai megtérés útja, amelynek során a Jézus Krisztussal való találkozás hatása világosan megmutatkozik abban, ahogyan a bennünket körülvevő világhoz viszonyulunk. A béke tehát a szívekben kezdődik, és kívül is tükröződik, kapcsolatainkban, közösségeinkben, és még tágabban, a világban. Bár hatalmas kihívások állnak előttünk, az Úr nem hagy bennünket a gyógyuláshoz és az átalakuláshoz szükséges eszközök nélkül. A béke Istene a háború fegyverei helyett erőt ad nekünk ahhoz, hogy gyógyítsunk, a megbékélés szolgáljuk, és a szeretet civilizációját építsük. Így arra kapunk meghívást, hogy óvjuk a ránk bízott különféle ökoszisztémákat, a teremtett világét, az emberi kapcsolatokét és magáét, az emberi szívét. Képzeljük magunk elé egy olyan világot, amelyben a jelenlegi háborúra fordított energiákat az átfogó emberi fejlődés előmozdítására, a szegénység felszámolására, az emberi méltóság védelmére és az egymásra szemben álló népek közötti kibékülésre fordítják. Egy ilyesfajta jövőkép Isten országának elővételébe vetett hitünket tükrözi. A béke építésének valódi eszközei nem a pusztítás fegyverei, hanem az igazság, a párbeszéd, a türelem, a jóság, az igazságosság, az irgalom, a megértés, a gondoskodás és a szeretet. Ezek olyan szívekből születnek, amelyeket az evangélium formál, és Isten kegyelme hordoz. Csak ezeknek az értékeknek van erejük ahhoz, hogy átalakítsák az embert, megújítsák a közösségeket, és begyógyítsák világunk sebeit. Kedves testvéreim, az előttünk álló út világos, még ha nem is könnyű. Engedjük megújulni szívünket, hogy a békére törekedjünk, és gondját viseljük a teremtett világnak. A Szentírás arra figyelmeztet bennünket, hogy őrizzük szívünket, mert belőle fakad mindaz, amit teszünk. Ha alázattal és hittel vállaljuk ezt a feladatot, Isten munkatársaivá válunk megújító művében. Lassan, de biztosan átjutunk majd a sivatagból a kertbe, a megosztottságból a közösségbe, az erőszakból a békébe. Adjon nekünk az Úr bátorságot ahhoz, hogy végigjárjuk ezt az utat, hogy korunkban a kardot valóban ekevassá kovácsoljuk, az evangélium ígérete mélyebb gyökeret eresszen világunkban, és Krisztus békéje uralkodjon az egész teremtett világon. Kelt a Vatikánban, 2026. augusztus 15-én, a Boldogságos Szűz Mária mennybevételének ünnepén, 14. Leó pápa üzenete a Teremtésvédelem 11. világnapjára.
1: Leó pápa fogadta a Casa Sollievo della Sofferenza alapítvány felügyeleti bizottságát. Az augusztus 31-én délelőtt Castel Gandolfóban tartott találkozón áttekintették annak a bizottságnak az eddigi munkáját, amelyet a pápa idén májusban kirográfiával, saját kezűleg aláírt rendelkezésével hozott létre, és amelynek tevékenységét 14. Leó szorosan figyelemmel kíséri. 14. Leó pápa augusztus 31-én, hétfőn délelőtt, a Castel Gandolfói apostoli palotában audiencián fogadta a Casa Sollievo della Sofferenza pietrelcinai Szent Pio műve alapítvány irányító és felügyeleti bizottságát, amelyet 2026. május 27-i saját kezüleg aláírt rendelkezésével hozott létre. A találkozón jelen volt Maximino Caballero Ledo, a bizottság elnöke, Fabio Gasperini koordinátor, Paolo Rudelli prelátus, az államtitkárság helyettese, Giordano Piccinotti érsek, az apostoli szentszék vagyonkezelőségének, az APSA-nak az elnöke, valamint Giorgio Ferretti Foggia Bovino érseke. Részt vett a találkozón Fabrizio Colacci, a bizottság titkára is. A találkozó során Leó pápa tájékozódott a bizottság munkájának előrehaladásáról. Különös figyelmet fordítottak az alapítvány gazdasági és pénzügyi helyzetének elemzésére, valamint azoknak a legmegfelelőbb megoldásoknak a meghatározására, amelyek hosszú távon biztosíthatják az intézmény fenntarthatóságát, a San Giovanni Rotondói Casa Sollievo della Sofferenza, a szenvedés enyhítésének háza kórház újraindítását és megújulását szem előtt tartva. A bizottság ismertette azokat a legfontosabb területeket, amelyekre jelenleg tevékenységét összpontosítja, a munkatársakkal fennálló kapcsolatok stabilizálását, az olasz állami intézményekkel való együttműködés megerősítését, a szükséges pénzügyi források előteremtését, valamint a legfontosabb kötelezettségek fokozatos csökkentését. Mindezek a tevékenységek a bizottságot létrehozó pápai kirográfban meghatározott megbízatás keretébe illeszkednek. Ennek célja, hogy helyreállítsák a fenntartható működés feltételeit, és megvalósítsák az intézmény újraindítására kidolgozott tervet, miközben megőrzik a kórházi ellátás folytonosságát és az alapító karizmáját. 14. Leó pápa figyelmesen hallgatta a bizottság eddigi elvégzett munkájáról szóló beszámolót, és megerősítette, hogy továbbra is szorosan figyelemmel kívánja kísérni a megkezdett folyamatot. A bizottság ezért a ráruházott megbizatásnak megfelelően folytatja tevékenységét, tovább részletezi és fokozatosan végrehajtja a meghatározott intézkedéseket. A cél, hogy biztosítsák a kórház és a pietrelcsínai Szent Pió atya által létrehozott mű folytonosságát és jövőjét a betegek és családjaik szolgálatában. Gloder érsek, romániai nuncius, első János Pál a kiengesztelődés és a szeretet közösség példája. Boldog Albino Luciani, augusztus 26-i liturgikus emléknapja alkalmából augusztus 30-án vasárnap szentmisét mutattak be a bukaresti legszentebb megváltó plébánia templomban. A szertartást Gian Piero Gloder érsek, Románia és a Moldovai Köztársaság apostoli nunciusa vezette. Az olasz templomként ismert plébániának a vatikáni alapítvány egy boldog első János Pált ábrázoló ikont és egy erekét ajándékozott. A szentmisén részt vett a romániai Pápa Luciani Egyesület is. A szentmisén több száz hívő vett részt. Gloder érsekkel együtt koncelebrált Aurel Percea bukaresti metropolita érsek, Ioan Robu nyugalmazott érsek, az olasz templom két közösségének plébánosai, Daniel Bulai és Marius Beresoaie, valamint az ország más papjai. Szent beszédében a venetói származású Gian Piero Gloder érsek román nyelven idézte fel azt a meghatottságot, amelyet első János Pál megválasztásának estéjén érzett. A pápa általános kihallgatásainak három központi témáját emelte ki: a szeretetet, a hitet és a reményt. Boldog első János Pál pápának nagy szíve volt, amely képesítette arra, hogy figyelemmel, mosollyal és a szeretet egy-egy gesztusával forduljon minden emberhez, akivel találkozott. Nagy lelkű készséggel szolgálta a többieket, különösen Isten népének azt a részét, amelyet az Úr rábízott, hangsúlyozta a nuncius. Gloder érsek ezután első János Pál példájának mai időszerűségéről beszélt. Egy olyan világban, mint a miénk, amelyben úgy tűnik, hogy a személyes érdekek, a hatalom és az uralkodás iránti vágy, a szembenállások és a megosztottságok határozzák meg az emberek és az államok közötti kapcsolatokat, boldog első János Pál konkrét szeretetről tett tanúságtétele bennünket is arra ösztönöz, hogy mindig a kiengesztelődés a szeretet közösség és a szeretet eszközei legyünk. Az első János Pál vatikáni alapítvány küldöttségét Stefania Falaska, az alapítvány alelnöke, és Boldog Luciani, szentélyavatási ügyének posztulátora, Lina Petri, az alapítvány tagja és első János Pál pápa unokahuga, valamint Gloria Concordia, a vatikáni alapítvány munkatársa képviselte. Boldog első János Pál ikonját az oltáron helyezték el, és Gloder érsek apostoli nuncius áldotta meg. Az ikon egy héten keresztül maradt kiállítva a legszentebb megváltó templomban, majd Szent II. János Pál képmása mellett kap végleges helyet. A szentmise végén Stefania Falaska átadta az olasz templom plébánosának boldog első János Pál egy ex indumentis erekjéjét, vagyis a boldog ruházatából származó relikviát, valamint az erekje hitelességét igazoló hivatalos okiratot. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

0: Szentírás. Ószövetségi fejezetek hangoznak el Diós István atya felolvasásában.
1: A királyok második könyve. A nyolcadik fejezet. Elizeus pedig beszélt az asszonyhoz, akinek életre keltette a fiát, mondván, kelj föl, és menj a házaddal együtt, és vándorolj, ahová csak akarsz, az Úr ugyanis ínséget hívott a földre, és 7 évig fog tartani. Ő fölkelt, és Isten emberének igéje szerint cselekedett, és elment a házával együtt, és zarándok volt a filiszteusok földjén 7 évig. És amikor letelt a 7 év, visszatért az asszony a filiszteusok földjéről, és kiment, hogy házáért és földjeiért szót emeljen a királynál. A király pedig Gehaszival, Isten emberének a szolgájával beszélt, mondván, mondj el nekem minden nagy dolgot, amiket Elizeus végbe vitt. És amikor az elmondta a királynak, hogyan támasztotta föl a halottat, megjelent az asszony, akinek életre keltette a fiát, kiáltva a királyhoz a házáért és földjeiért. És mondta Gehaszi, Uram, királyom, ez az az asszony, és ez a fia, akit föltámasztott Elizeus. És kikérdezte a király az asszonyt, aki elmondta neki. És a király mellé adott egy eunuchot, mondván, add neki vissza mindenét, és a földek termését is attól a naptól számítva, amelyen elhagyta az országot egészen a mai napig. Elizeus elment Damaszkuszba is, és Ben-Hadad, Szíria királya beteg volt. És jelentették neki, mondván, eljött ide Isten embere. És szólt a király Hazaelhez, vigyél magaddal ajándékokat, és menj Isten embere elé, és kérdezd meg általa az urat, mondván, kilábalhatok-e ebből a betegségemből? Így tehát Hazael elébe ment, és ajándékokat vitt magával, és Damaszkusz minden javait, 40 teveterhét. És amikor megállt előtte, szólt, a fiad, Ben-Hadad, Szíria királya küldött engem hozzád, mondván, meggyógyulhatok-e ebből a betegségemből? És mondta neki Elizeus, menj és mondd neki, meggyógyulsz. De az Úr megmutatta nekem, hogy halállal fog meghalni. Megdermett az arca és elszomorodott, és Isten embere annyira sírt, hogy arcát elárasztották a könnyek. Hazael szólt hozzá, miért sír az én uram? Erre az válaszolta, mert tudom, mennyi rosszat fogsz tenni Izrael fiaival. Fölgyújtod megerősített városaikat, ifjait megölött karddal, a kicsinyeket földhöz vered, és ketté vágod a várandós anyákat. És mondta Hazael, hát kutya vagyok én, a te szolgád, hogy ezt a nagy dolgot megtegyem. És szólt Elizeus, megmutatta nekem az Úr, hogy te leszel Szíria királya. Ő, amikor eltávozott Elizeustól, urához ment. Az szólt hozzá, mit mondott neked Elizeus? Erre ő válaszolta, megmondta nekem, visszanyered az egészséget. És a következő napon fogta az ágytakarót, átitatta vízzel, és az arcára borította, és meghalt. És Hazael lett helyette a király. Jorámnak, Áháb fiának, Izrael királyának 5. évében, Júda királya pedig Jehosafát volt, Jehosafát fia, Jorám lett Júda királya. 32 és Izrael királyainak útjain járt, miként Áháb háza járt. Áháb leánya volt ugyanis a felesége, és azt tette, ami rossz az Úr előtt. Az Úr pedig nem akarta szétszórni Júdát, szolgája Dávid miatt, miként megígérte neki, hogy mécsest ad neki és fiainak minden nap. Az ő napjaiban elpártolt Edom, hogy ne legyen Júda alatt, és királyt állított magának. És elment Jorám Cairba, és vele az összes szekerek, és fölkelt éjszaka, és megverte az edomitákat, akik körülvették őt és a szekerek hadnagyait, és a nép a sátraiba menekült. Elpártolt tehát Edom, hogy ne legyen Júda alatt mind a mai napig. Akkor elpártolt Libna is abban az időben. Jorám egyéb cselekedetei pedig, és mindaz, amit tett, nem, de mind megvannak írva Júda királyainak évkönyveiben. És elaludt Jorám atyáival, és eltemették közéjük Dávid városában, és a fia Ahaszja lett helyette a király. Jorámnak, Áhab fiának, Izrael királyának 12. esztendejében kezdett uralkodni Júda királyának, Jorámnak a fia, Ahaszja. 22 éves volt Ahaszja, amikor uralkodni kezdett, és egy évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának neve Atalja, Izrael királyának, Omrinak volt a leánya. És Áháb házának utain járt, és azt tette, ami rossz az Úr előtt, miként Áháb háza. Ugyanis Áháb házának a veje volt. Áháb fiával, Jorámmal is elment harcolni Szíria királya Hazael ellen Rámot Gileádba. És megsebesítették a szírek Jorámot. Ő visszatért, hogy Izraelben gyógyítsák sebeiből, melyekkel megsebezték őt a szírek Rámában, amikor Szíria királya Hazael ellen harcolt. Júda királya, Jorám fia, Ahaszja is lement Izraelbe, hogy meglátogassa Áháb fiát, Jorámot, aki betegeskedett. A királyok második könyve. A 9. fejezet. Elizeus pedig szólított egy prófétát a proféták fiai közül, és szólt hozzá, övezd fel a derekadat, és fogd ezt az olajos szelencét a kezedbe, és menj Rámot Gileádba. És amikor odaérsz, meglátod majd Nimsi fiának, Josafátnak a fiát, Jehut. És bemenvén szólítsd ki őt a testvérei köréből, s vidd be a belső kamrába. És ott fogd az olajos szelencét, és öntsd a fejére az olajat, és mondd, ezeket mondja az Úr, fölkentelek téged királlyá Izrael fölé. És nyisd ki az ajtót, és menekülj, és ott ne maradj. Elment tehát a próféta ifjú Rámot Gileádba, és bement. És íme a hadsereg vezérei ott ültek, és szólt, szavam van hozzád, fejedelem. És mondta Jehu, kihez minnyájunk közül? Erre az mondta, hozzád, ó fejedelem. És fölkelt, és bement a hálókamrába. Ő pedig a fejére öntötte az olajat, és szólt, ezeket mondja Izrael Ura Istene, fölkentelek téged királlyá az Úr népe Izrael fölé. Verd meg a te urad Áháb házát, hogy megboszuljam próféta szolgáim vérét, és az Úr minden szolgájának vérét Izebel kezéből. És elpusztítom Áháb egész házát, és megölöm Áhábból mind a férfi nemen lévőket, a serdületleneket és a serdülteket Izraelben. És odaadom Áháb házát, mint Nebát fiának, Jerobeámnak a házát, és mint Ahija fiának, Básának a házát. Izebelt is kutyák eszik meg Izrael mezején, és nem lesz, aki eltemesse őt. És kinyitotta az ajtót, és elmenekült. Jehu pedig kiment urának szolgáihoz, akik mondták neki, rendben van-e minden, miért jött ez az esztelen hozzád? És szólt hozzájuk, ismeritek az embert és a beszédét. Erre azok válaszolták, hazugság, mondd el nekünk. Ő szólt hozzájuk, ezeket és ezeket mondta nekem, mondván, ezeket mondja az Úr, királlyá kentelek téged Izrael fölé. Így tehát siettek, és mindegyik fogta a palástját, és a lába alá tették a puszta lépcsőre, és megfújták a harsonát, és mondták, Jehu lett a király. Összeesküdött tehát Nimsi fiának, Josafátnak a fia, Jehu, Jorám ellen. Jorám pedig maga védte Rámot Gileádot egész Izraellel együtt, Szíria királya Hazael ellen. És visszatért, hogy gyógyítsák Jizréelben a sebeiből, mert megsebezték őt a szírek, amikor Szíria királya Hazael ellen harcolt. És mondta Jehu, ha tetszik nektek, senki ki ne szökjön a városból, el ne menjen, és ne jelentse Jizréelben. És fölkelt, és elment Jizréelbe. Jórám ugyanis ott betegeskedett. És Ahaszja, Júda királya is lement, hogy meglátogassa Jorámot. Így tehát az őr, aki Jizréel tornyában állt, látta jönni Jehu csapatát, és szólt, csapatot látok. És mondta Jórám, fogj egy lovast, és küld eléjük, és mondja, rendben van-e minden. Elment tehát eléjük, aki lóra ült, és szólt, ezeket mondja a király, békével van-e minden. És mondta neki Jehu, mi közöd a békéhez, menj hátra és kövess engem. Az őr jelentette, mondván, a hírnök hozzájuk ment, és nem tért vissza. Küldött egy másik lovast is, és oda ment hozzájuk, és szólt, ezeket mondja a király, béke van-e? És Jehu szólt, mi közöd a békéhez, menj hátra és kövess engem. Jelentette pedig az őr, mondván, odaért hozzájuk, és nem tér vissza. A járás pedig olyan, mint Nimsi fiának, Jehunak a járása, mert sietve jár. És szólt Jorám, fogjatok be a harci szekérbe. Befogtak tehát a szekerébe, és kiment Izrael királya Jorám és Júda királya Ahaszja, mindegyik a saját szekerében. Kimentek tehát Jehu elé, és a jizréeli Nábot mezején találkoztak vele. És amikor Jorám meglátta Jehut, mondta, békesség van-e, Jehu? Erre az válaszolta, miféle békesség? Anyádnak, Izebelnek paráznaságai és méregkeverései még nagyon elevenen élnek. Megfordította tehát a kezét erre Jorám, és menekülve szólt Ahaszjához, árulás, Ahaszja! Jehu pedig megfeszítette íját, és megsebezte Jorámot a két lapockája között. És a nyilvessző átment a szívén, és azonnal összerogyott a szekerében. És mondta Jehu a vezérének, Bitkárnak, fogd, és vesd ki őt a jizréelite Nábot mezejére. Emlékezz ugyanis, én és te, ott voltunk azok között, akik kettesével mentek szekéren ennek atya Áháb mögött, amikor az Úr ezt a terhet rakta rá, mondván, Nábot véréért és fiainak véréért, amit tegnap láttam, mondja az Úr, megfizetek neked ezen a mezőn, mondja az Úr. Most tehát fogd, és vesd ki őt a mezőre az Úr igéje szerint. Amikor pedig Ahaszja, Júda királya ezt látta, a Bét-Haggamba vezető úton elmenekült. És üldözte őt Jehu, és szólt, ezt is öljétek meg. És megsebezték őt a harci szekerében, Gúr emelkedőjén, amely Jibbeám közelében van. Ő Megiddóba menekült, és ott meghalt. És a szolgái harci szekerére tették, és elvitték Jeruzsálembe, és eltemették sírba, atyái közé, Dávid városában. Áháb fiának, Jórámnak 11. esztendejében kezdett uralkodni Ahaszja Júda fölött. Jehu pedig elment Jizréelbe. Izebel pedig, amikor hallotta jövetelét, kifestette a szemét, és fölékesítette a fejét, és kinézett az ablakon a kapun át bevonuló Jehura, és szólt, vajon lehet-e békéje Zimrinek, aki megölte urát? És fölemelte Jehu arcát az ablak felé, és szólt, ki tart velem, vajon ki? És odahajolt hozzá két vagy három eunuch. Erre ő mondta nekik, vessétek le őt. És levetették őt, és a vére a kőfalra és a lovakra fröccsent, amelyek eltiporták őt. És amikor bevonult, hogy egyen és igyon, szólt, menjetek, lássátok azt az átkozottat, és temessétek el, mert király leánya. És amikor mentek, hogy eltemessék, nem találtak mást, csak a koponyáját, a lábait és a kézfejeit. És visszatérve jelentették neki. És Jehu szólt, az Úr beszéde, amelyet szolgálja a tisbei Illés által mondott, Izrael mezein fogják megenni a kutyák Izebel testét. És Izebel holtteste úgy lesz Izrael mezein, mint a trágya a föld színén, hogy ne mondhassák, hát ez az az Izebel.
0: Szentírás. Ószövetségi fejezetek hangzottak el Diós István atya felolvasásában.

0: Mária Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
2: Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
3: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
4: Istenem, jöjj segítségemre!
5: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
6: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!
5: Uram, irgalmazz!
6: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz!
5: Krisztus, kegyelmezz!
6: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben jár értünk. Uram, irgalmazz!
5: Uram, irgalmazz!
6: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
5: Amen.

0: Olvasmány Szent Péter apostol első leveléből. Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenségetek a sátán ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.

0: Könyörögjünk! Jóságos Istenünk, világosítsd meg ezt az éjszakát, és add, hogy szolgáid, akik most békében nyugovóra térnek, holnap örömmel ébredjenek az új nap világosságára. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, s amint halálig tisztuló, növekvő, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Zarándoknappal emlékeztek szülőfalujában Márton Áron püspökre. Elkezdődött a 7. Márton Éva nemzetközi énekverseny. Nyitott templomok hétvégéje lesz Szentendrén. Jönnek a részletek a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is, köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Zarándoknappal emlékeztek meg szombaton, Csíkszentdomonkoson, Márton Áron szülőfalujában az erdélyi püspök születésének 130. évfordulójáról, adja hírül az MTI. Az ünnepi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be, a szentbeszédet pedig Jean-Pierre Glode érsek, Románia és a Moldovai Köztársaság apostoli nunciusa mondta több száz jelenlévő hívő és zarándok előtt. Homíliájában kiemelte: Márton Áron életének és szolgálatának ereje az imádságban gyökerezett, népe, közössége és egyházmegyéje örömeit és szenvedéseit vitte Isten színe elé. A nap folyamán az érdeklődők előadáson, fotókiállításon és zenés verses emlékesten is megemlékeztek a legendás püspökről, akinek születése 130. évfordulója alkalmából a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye Romániában emlékévet hirdetett, amit a parlament is megszavazott. Márton Éva művésznő köszöntőjével, majd a versenyzők fellépési sorrendjének kisorsolásával kezdődött vasárnap este a Zeneakadémián a Márton Éva nemzetközi énekverseny, áll az MTI hírében. A 7. alkalommal megrendezett esemény elődöntőiben a világ számos tájáról érkezett 80 fiatal, tehetséges lép fel a közönség elé. Az intézmény versenyeinek hagyománya szerint a legfiatalabb induló, ezúttal a 23 éves Tatja Razmadze, grúz szoprán húzta ki az első fellépő sorszámát, aki Margarita Guscsa, orosz szoprán lesz. A Zeneakadémia Solti termében hétfőtől szerdáig tartó 6 elődöntőre és a csütörtöki 2 középdöntőre is ingyenes a belépés. A 2026-os év versenyre minden korábbinál több, 265 érvényes jelentkezés érkezett a világ számos tájáról. A Márton Éva vezette előzsűri a beküldött videó felvételek alapján 105 fiatal tehetséget választott ki, köztük 7 magyart. 9 templom és 3 imaház tárja ki kapuit Szentendrén szeptember 2. hétvégéjén a zenei, irodalmi, egyházművészeti és képzőművészeti programok előtt, tudósít az MTI. A 6. szentendrei nyitott templomok hétvégéjén többek között Szabó T. Anna költő, Grindulc Dániel zenész, valamint a Szent Efrém férfikar is fellép. A fesztivál Szentendre gazdag művészeti és építészeti hagyományait, vallási sokszínűségét hozza közelebb a nagyközönséghez. A program különlegessége, hogy ezen a hétvégén az évközben zárva tartó szerb ortodox templomok is megnyitják kapuikat. A templomok, imaházak szeptember 2. hétvégéjén meghosszabbított nyitvatartással látogathatók. A koncertek mellett templomséták, kreatív programok és előadások is várják az érdeklődőket. A programok szervezésébe a történelmi egyházak helyi közösségei is bekapcsolódtak. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Rádió. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: Kedves hallgatóink, mai közös imánkat a Mária Pócsi Könnyező Isten szülőről nevezett imakör imádkozza a Mária Rádió kápolnájában. Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született. Világosság a világosságtól, igaz Isten, igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek. Aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alá szállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. És megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett, és eltemettetett, és föltámadott harmadnapon az írások szerint. És fölment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljöven dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és Elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által. Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallok egy keresztséget, a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és a jövendő örök életet. Amen. Hiszek egy Istenben, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szentségekben megerősítsen.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
3: Most és mindenkor, és örökön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzér első szent titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Akkor Jézus Galileából Jánoshoz ment, hogy megkeresztelkedjék, János 3.13. Jézus a vízbe lép, és világosság támad, mert megnyílik az ég. Világosság támad, mert Isten lelke ott lebeg a víz felett, és ott lebeg a bárány felett, s az Atya nézi szeretett fiát.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
3: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A világosság rózsafüzér második szent titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Szűz Mária közbenjáró hatalma Isten anyai méltóságában gyökeredzik. Isten általa akarta földre jönni. Ezért fordul a keresztény lélek a legnagyobb bizalommal Máriához. Mária közbenjárása Szent Fiánál a leghathatósabb.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőkkel. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
3: Most és mindenkor, és örökön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzér harmadik szent titka, aki meghirdette Isten országát. Ettől fogva Jézus tanítani kezdett. Tartsatok bűnbánatot hirdette, mert közel van az Isten országa, Máté 4.17. Tanuld Mária titkát, s tiéd lesz az ország. Tanuld gyermekhitét, ártatlan egyszerűségét, alázatát, mert kicsinyeké az Isten országa.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, meghirdette Isten országát.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya,
6: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl, légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl, légy Isten szülő, szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl, légy Isten szülő, szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
6: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzér negyedik szent titka, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. Ne félj a csönd titkos mélységeitől, a szeretteitől, az emberektől való időszakos eltávolodástól, mert Isten találod meg helyette, ha keresed.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek.
3: Most és mindenkor, és örökkön, örökké, amen.
7: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzér 5. szent titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Élő kenyér, benne lélegzik az Isten. Élő kenyér, benne áldozza életét övéért. Élő kenyér, néven szólít a feltámadott. Élő kenyér, szeretetét sugározza, amikor imádod.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Kedve Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Kedve Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, kedve Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
6: most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
5: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire, könyörögjünk.
1: Ó, áldott királynőnk, ki az emberi nem vét pajzsa, és minden hozzád folyamodó menedéke vagy. Tudom, irgalmas asszonyunk, valóban tudom, hogy szörnyen vétkeztem, és megharagítottam a te szerint tőled született jóságos Istent. Ám de sok előttem az olyanok példája, kik már előbb fölharagították az ő jó lelkűségét, mint a vámosok, a bűnös asszonyok és mások, kik mégis bűnbánat és bűneik megvallása által megnyerték azok bocsánatát. Ezeket, kik megnyerték az ő irgalmasságát, ezeket állítom példagyanánt bűnös lelkem

Hiszem és vallom, hogy te valódi Isten szülő, az irgalmasság forrása, a siránkozók vígasztalása, az elveszettek megtalálása, valamint fiad előtt hatalmas és álhatatos közbenjárónk vagy, ki fölöttébb szereted az emberi nemet, és kezeddel vezérelsz a bűnbánat útján. Mert nincs az emberek számára kívület sem segély, sem védelem, irgalmas asszonyunk. Benned bízván ugyanis senki meg nem szégyenült, és ki általad kéri az Istent, senki el nem hagyatott. Végtelen kegyességedre kérlek tehát, nyisd meg számomra irgalmasságod ajtaját, ki eltérre jöttem, és a sötétség mélyébe estem. Nevess meg, bárha beszennyeződtem, ne üzz el, bárha bűnös vagyok. Ne hagyj el engem gyarló embert, kit végveszélybe sodort a gonosz ellenség, hanem kérleld meg a tőled született Istent, bocsássa meg nagy bűneimet, és szabadítson ki bajaimból, hogy én is a bocsánatot nyert megigazultakkal együtt énekeljem, és dicsőítsem a tőled született Isten végtelen kegyességét, s téged, mint az én mindenkori és megszégyenülhetetlen védelmemet a mostani életben, s a vég nélküli örökké valóságban. Amen. Dicsőséges Isten szülő, mindenkor Szűz Mária, Krisztus Istenünknek anyja, fogadd el a mi imádságainkat, és mutasd be azokat fiadnak, a mi Istenünknek, hogy világosítsa meg, s éretted üdvözítse lelkünket. Bizodalmam az Atya Isten, menedékem a Fiú Isten, védelmezőm a Szent Lélek Isten, Szent Háromság, egy Istenünk, dicsőség néked. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek. Amen.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Kékin Zoltánné vagyok, született Bába Zsuzsanna. Tanúságot szeretnék tenni arról, hogy hogyan vált tudatossá a Jóistennek a szeretete bennem, és arról, hogy hogyan vezeti ő most, amikor már életemnek az utolsó éveit fogom élni, hogy abban milyen csodákat tesz velem az Úr. 1952-ben születtem, Paratko idejében, de ennek nem volt jelentősége, mert szüleim örömmel vártak, egy szem gyermekük vagyok,

0: édesanyámnak nem is lehetett több gyermeke én utánam. Zsuzsanna nevet adta, mert neki akkor nagyon tetszett egy ismerősén keresztül. Utána néztem, hogy a Zsuzsanna név mit jelent, és Liliomot jelent, és nagyon hálás vagyok neked, uram, hogy ezt a nevet kaptam, mert nagyon tetszik, és azt gondolom, hogy ez végig is kísér az életemben ez a név. Egyedüli gyermek vagyok, viszont nagy családban nőttem fel, a nagyszüleimmel együtt éltünk 15. kerületben Rákospalotán, egy családi házban, édesanyámék szüleivel éltünk együtt, édesanyámék többen voltak testvérek, négyen, és az unokatestvéreim ott laktak a környékben, a környékbeli utcában. Abban az időben az volt a szokás, hogy az édesanyáknak korán kellett menni dolgozni. A nagymama összegyűjtött bennünket, és tulajdonképpen ő nevelt, ő volt az anyapótlék, ha lehet ezt így mondani. Nagyon erősen kötöttem a nagymamához. Egészen más jellem és más karakter volt, mint én. Talán ezért is volt vonzó. Ő nagyon erőteljes asszony volt, nagyon tudta, hogy mit szeretne, rendkívül családcentrikus, és nagyon szerettem a lába mellett ülni, amikor mesélt, az valami egészen különleges dolog volt. Mai napig borzongok. Nagyon szerettek a szüleim, és mégis mikor a nagymama meghalt, idős volt, már 94 évesen halt meg, akkor valahogy kicsusszant a számon, hogy ő volt az, aki igazán szeretett. Ez egy nagyon meghatározó élmény a mai napig is. Unokatestvéreimmel nőttünk fel, sokan voltunk, igazából soha nem voltam egyedül. Vallásos családban nevelkedtem a nagypapámat, úgy hallottam, hogy papnak szánták, de az útja más lett, és nagymamával tette feleségül, a családot alapítottak, és nagyon szépen éltek, azt lehet mondani. Édesanyám szintén vallásos volt, talán a családjukban anyukám és a nagypapa volt, aki leginkább tartotta a hitet. Édesapám szintén katolikus volt, ő nem tartotta a hitét, a nagymama pedig nagyon sokáig református felekezetűként élt. Amikor édesanyámék összeházasodtak, akkor tértek katolikus hitre, de mindig a nagypapával együtt jártak katolikus templomban Rákospalotán. Nekem az első emlékem, 7 éves koromban első áldozó voltam, és utána megszüntették az iskolában a hitéletet, és nem is tanultam hittant, bennem az maradt meg, amit akkor első áldozóként megtanultam. Édesanyámmal sokat jártam katolikus templomban misére. Egyéb iránt más tanulmányaim akkor abban az időben nem voltak. De arra emlékszem, hogy amikor érettségire készültem a Lurdi kápolnában, nagyon sokat imádkoztam a szűzanyámhoz, hogy sikerüljön az érettségim, és alapból jó tanuló voltam mindig, lehet azt mondani, hogy jó szót fogadó gyermek is. Sikerült is az érettségi, de nem tanultam tovább, hanem egy év múlva férhez mentem, 19 évesen. A mai ésszel nyilván ez nagyon-nagyon korai volt. A férjem evangélikus vallású volt, de katolikusként szerettük volna a házasságunkat megkötni. Jártunk is felkészítésre, ott kaptunk egy könyvet, aminek az a cím, hogy Hitünk és Életünk, és kaptunk a felkészítés alatt egy keresztet is. Ugyanakkor viszont a hit életem a házasságunk után nagyon nagy fordulatot vett, mert hogy megszűnt. A férjem sem tartotta a hitét, és én sem jártam templomba. Mindig imádkoztam, reggel, este, lefekvéskor, mindig, tehát az imádságot azt soha nem felejtettem el, nem hagytam el, de a hitéletem itt megszakadt. És ha lehet azt mondani, nagyon-nagyon-nagyon rossz házasságot kötöttem. Az összes olyan szenvedéssel, amit egy házasságban meg lehet élni. Nem is szeretném részletezni, ebben minden benne volt, agressziótól kezdve a minden-minden. Egy gyermekünk született, nem is lettem többet várandós, egy fiú gyermekem, és 16, majdnem 17 évi házasság után elváltunk. Próbáltam a fiamat hitben nevelni, de nem voltam kitartó. Elkezdett járni hittanra, hogy első áldozó legyen, de nem vitte végig, és én nem is erőltettem, úgyhogy ő akkor 9 évesen nem lett első áldozó. A rossz házasság, és itt mindenképpen megemlíteném azt, hogy az Úr hogyan lépett közbe a házasságom megszakításába, azt kell, hogy mondjam. Függetlenül attól, hogy tudom, hogy amit az Úr egybe köt, az szét nem választódik. A következő történt, nagyon-nagyon sok szenvedésen mentem keresztül, és arra emlékszem, hogy egyedül voltam a lakásban, és azt kérdeztem az úrtól, hogy uram, meddig fog ez még tartani? És egy megmagyarázhatatlan érzés, hang, nem tudom mai napig ezt megmondani, hogy minden nagyon tisztán lehetett érteni, hogy nem sokáig. Ez volt mondjuk, hogy egy februári hónapban, és szeptember első napjaiban a kisfiammal mi már egy új otthonban kezdtük az életünket, egy új lakásban. Tehát fél év alatt lezajlott a házasság felbontása, új otthonnak a megteremtése, közel voltunk a szüleimhez. Egyszerűen egy csoda volt, amit ekkor átmentünk. A kisfiam akkor volt 11 éves. Ez az élmény nagyon meghatározó volt, de még mindig nem volt annyira meghatározó, hogy én ezt megérezzem, hogy itt tulajdonképpen az Úrral hogyan lehet közelebb kerülni. Miután édesanyámékhoz közel laktunk, többet eljártam már templomba, elkísértem őt is a szentmisékre, de nem volt aktív hitéletem. A fiamnak sajnos nem, mert egyszerűen valahogy azt éreztük, vagy vettük észre édesanyámmal is, hogy nem esik jól neki templomban lenni, tehát hogy valahogy, mintha úgy menekülne. Ez egy fájdalom, de ez így volt. És azt kell mondjam, hogy abban, hogy a hitéletem mélyüljön, évek teltek el, és nem mélyült jobban. Tehát ugyanúgy imádkoztam, az, hogy teljesen rendben volt, tudtam, hogy van Isten, tudtam, hogy kell hozzá imádkozni, de nem volt semmilyen közelebbi kapcsolatot. Egy ilyen távoli Istennek éltem meg, aki tudtam, hogy mindent tud, mindent lát, de mégis kicsit olyan félelmetes volt számomra. És évek elteltek, amikor az történt, hogy úgy vonzottam a Karitász után. 6. kerületben volt akkor az Erzsébet Karitásznak egy irodája, én oda bekopogtam, hogy én szeretnék karitászoskodni, és akkor nagyon örültek neki, jó, persze. Mondtam, hogy hol lakom, mondták, hogy jó, hát akkor ott a 4. kerületben van a régió, menjek el oda, és akkor ott vegyem fel a kapcsolatot az ottani régió vezetővel. Ez meg is történt, ő is nagyon örült, jó, azt mondja, figyelj, de 15. kerületi templom, azt ismerem, ott van is egy karitászos hölgy, ott ismerkedjél. Bekopogtattam a plébános úrhoz, hogy jön békében Alberti Árpád atya, és őt nagyon-nagyon kihangsúlyozom, mert ő rajta keresztül az úr nagyon-nagyon sokat segített. Bekopogtam, és mondtam neki, hogy atya, én nem túl régen költöztem ide Palotára, édesanyámmal laktam Rákospalotán, mert a fiam már felnőtt férfivé vált Újpesten, és ott hagytam neki a lakást, és akkor az anyukámhoz költöztem Palotára. Igen, az atya kérdezte, hogy ó, nagyon jó, nagyon örül, melyik szentmisére járunk? Mondtam, hogy a 8 órásra, hát a 10 órásra jobb lenne, és kérdezte, hogy meg vagyok-e bérmálkozva. Hát mondom, hogy sajnos be kell vallanom, de nem. Na hát akkor itt az ideje. Hát hogy gondolja, atya, hát 50 éves leszek lassan. Hát hogy a fiatalok közé üljek be? Mondta, Zsuzsa, itt a helye ekkor és ekkor tartom a felkészítést, ide el kell jönni. És nem volt a Pelláta, mentem, és onnantól kezdve elkezdtem menni a hittanórákra, és azok valami egészen felemelőek voltak. De atyának a misézése is olyan szinten érintett meg engem. Édesanyámat még kísértem a szombat délutáni, vagy a szombatesti szentmisékre, és mondtam neki, anyukám, én szívesen elkísérlek, de én az atyához fogok járni a miséjére, és akkor mondta, hogy jó, hát természetes, hogy akkor ő is jön velem. Úgyhogy mi így jártunk az Alberti atyának a szentmiséjére, és valami egészen frenetikus élmény volt, szóval nem is tudom szavakba említeni, mert abban az időben a haza szeretettel egybefüggően olyan szentmiséket tartott, olyan énekekkel, én ezt egy csodaként éltem meg. És akkor az történt, hogy én akkor valóban bérmálkoztam, és azt jelentette, hogy na végre most már azért olyan felnőttként nem csak úgy az oldala ajtón mehetek be, hanem egyfajta ilyen fontos dolog volt, hogy a hitemet tudtam még jobban mélyíteni, illetve nem, hogy még jobban, hanem egyáltalán elkezdeni, hogy mit is jelent a keresztény hitélet. Atyán keresztül nagyon jó volt megélni, mert ő túl azon, hogy számomra nagyszerű szentmiséket tartott, ő egybe tartotta a gyülekezetet, a csoportot. Eljártunk egymáshoz. Beszélgetés volt, éneklés volt, atya megáldotta az otthonainkat, miséket tartott ott helyben, kirándulni jártunk vele. Szóval valami egészen csodálatos, kinyílt a világ, és édesanyámnak is ez egy nagyon furcsa élmény volt. De aztán teljesen természetessé vált, hogy igen, az atya jön oda hozzánk, és jól érzi magát, a csoporttal jól érzi. Magyarul egy közösségbe kerültem, ami aztán nagyon vitt magával. Nagyon sok közös élményt éltünk meg, a plébánián voltunk, sokat takarítottunk, tehát ott egy nagyszerű közösségi dolog alakult ki. Atyát elhelyezték a Váci utcába, és akkor mi mentünk utána. Még is jegyezték mások, hogy papfüggők vagyunk, hogy micsoda dolog. De mi mentünk lelkesen, és ameddig csak lehetett, mentünk atya után. Csodálatosok voltak a zenék, amiket ő énekelt. Ő egy zeneművész is volt. A zenéhez való kötődést is atyától kaptam meg. Ő nagyon sokat segített nekem ebben.
1: Ez változtatott valamit a személyes Isten kapcsolatodon?
0: Igen, ennek volt egy előjele. Méghozzá a beszélgetésünk elején említettem a Hitünk és Életünk című könyvet, amit a házassági felkészítésre kaptunk. Ezt a könyvet én minden egyes alkalommal, amikor költözködtünk, vittem magammal, de mindig bekerült a szekrényemnek egy bizonyos polcára, és én ezt soha nem vettem elő. És mielőtt az atyához elindultam volna az első találkozásunkra, akkor elővettem ezt a könyvet. Szentlélek oda vezetett, most azt kell, hogy mondjam, hogy ez így történt. Kinyitottam, kivettem a könyvet, és elkezdtem lapozgatni és olvasni. Akkor sok mindenre döbbentem rá, arra is, amikor az Úr azt mondta, hogy ez nem fog sokáig tartani, de vezetett engem. És aztán, hogy az Árpád atyához vezetett, hogy hogy is van az Úrral való lét és az élet. És akkor én üzletkötőként dolgoztam a biztosítási szakmában. Szerettem a szakmát, emberekkel kerültem kapcsolatba, akikkel beszélgettem, akik megnyíltak, és ezt én megtapasztaltam, hogy milyen érzés, amikor az emberek megnyílnak és tudnak beszélni az életükről. Az apai nagymamámat nem ismertem soha, ő erdély származású asszony volt, bába asszony. Nagyon sok gyermeket segített a világra, a saját magának 14 gyermeket. A karakterénél fogva egy befogadó lélek volt, mindenkit befogadott. Valahogy megéreztem azt, hogy valami közelségem van ehhez a szeretet kapcsolathoz. Ugye a Caritasba is, mikor jelentkeztem, és egyszer csak bedobtak édesanyám postaládájába egy tájékoztatót, egy információt, hogy egy felnőtt képzés indul szociális gondozó és szervező képzésben. És én rögtön jelentkeztem, és az üzletkötői szakma mellett én elvégeztem a szociális szervezés gondozó képzés tanfolyamot. De akkor én már ismertem, hogy milyen vállalkozónak is lenni. És felnőttként tanulni, az valami egészen csodálatos dolog volt. Nagyon-nagyon élveztem, nagyon nagyszerű osztályba jártam, de olyan hölgyekkel, akik ebben a szakmában dolgoztak. Én nem dolgoztam ebben a szakmában, viszont mondták, hogy Zsuzsa, csináld meg, legyél vállalkozó, mi megyünk oda hozzád, és fogunk veled dolgozni. Hát mondom, lányok, elvégezzük az iskolát, megnyitom a vállalkozást, és fogunk házi gondozást végezni. Hát persze ez nem így történt, azért ennek nagyon-nagyon sok buktatói voltak. Sok-sok év telt el, míg egyszer csak a legidősebb unokanővérem kórházba került. Ennek a legidősebb unokanővéremnek egy értelmi sérült kislánya volt, van, aki már akkor felnőtt volt. Nagyon titkolták a családban is azt, hogy igazából mi van az Andival. Annyit tudtunk, hogy beszédhibás, elzárták a családtól. Abban az években arról nem beszéltünk, de a társadalom sem nagyon fogadta el. És az unokanővérem kórházba került, én látogattam őt, nem tudtuk, hogy konkrétan, hogy mi baja. És egy vasárnap én bementem hozzá, és beszélgettünk, szerettem volna eljönni a kórházba, és mondta, hogy nem, maradjál még. Hát mondom, jó, hát még maradok. Akkor megint egy kicsit beszélgettünk, de ilyen felszínes dolgokról. És egyszer csak jött egy házas pár hozzá látogatni, és akkor mondtam, hát figyelj Marika, én most akkor elmegyek, ti csak beszélgessetek nyugodtan. Nem, maradjál még. Félrevonultam, hogy tudjanak beszélgetni, elment a házas pár, és akkor leültem mellé, hogy mit szeretne. És erre a beszélgetésre nem került sor, mert közben bejött a nővér, és egy olyan dolgot hajtottak nála végre, amit mondta a nővérke, hogy fáradjak ki, és várjam meg kint. És mikor én visszamentem, akkor annyira el volt fáradva az unoka nővérem, hogy mondta, hogy most már tényleg akkor menjél. elmentem, és ez volt egy vasárnapi látogatás, és másnap hétfőn én mentem dolgozni, de a nyugtalan voltam, és újra bementem a kórházba, és az unokanővérem akkor már nem volt magánál egyáltalán, oxigén volt rátéve, és mondta a főorvos asszony, hogy órái vannak hátra. Én nem akartam elhinni, próbáltam, hogy esetleg papot hívni, aki segít majd ebben az átmenetben, de nem sikerült elérni. Én akkor imádkoztam mellette, elrendeztem körülötte dolgokat, és valóban, mikor hazaértem, telefonált a férje, hogy meghalt. És ott maradt a kislány, ugye hát akkor 44 éves volt, és a sógorom kérdezte tőlem, hogy mondott-e nekem valamit az Andival kapcsolatban, mondom, semmit. Azt mondja, hogy jó, majd leülünk és beszélgetünk. Lényeg az, hogy eltelt legalább 2 év, mire leültünk beszélgetni, és akkor ő azt mondta, hogy megbeszélték ketten, hogy ők szeretnék, hogy legyek Andinak a gondnoka, tehát vegyem magamhoz. De mondom, hát ezt hogy gondoljátok? Anyuval élek, unokám van, akkor már megszületett az első unokám, és azt mondta, hogy azért, mert részben akkor ők már tudták, hogy én a szociális iskolát elvégeztem, unoka testvérem édesanyjának, tehát anyukámnak a legidősebb nővére segítettem, hogy hogyan lehet ilyen szociális gondozói ápoláshoz hozzájutni, hol kell intézni ezeket a dolgokat, és azt mondja, hogy egyfelől azért, mert szakmailag látták, hogy értek a dolgokhoz, a másik pedig az, hogy vallásosak vagyunk. Ezen nagyon meglepődtem, mert az én tudomásom szerint nem voltak vallásosak, az unokanővérem sem és a férje sem. Meg kell, hogy mondjam, hogy jól esett ezt hallani. Anyukámmal beszélgettünk erről, nagyon nehezen élte meg, de végül is elfogadta, és az Andit magunkhoz vettük, meghalt az édesapa is a beszélgetés után körülbelül egy olyan másfél évre. Akkor Andi volt 46 éves, és amikor ez megtörtént, akkor gyakorlatilag én már éreztem azt, hogy az Úr vezet engem. Igéket is olvastam hozzá, Árpád atyával is ezt átbeszéltük, hogy mi történik. De nem bátorított, nem is mondott semmit. Arra az igére alapoztam, hogy ennek a kislánynak senkije nincs, senkije nem maradt, és hogy elhagyod apádat, anyádat, mindenkit. Nagyon furcsa élmény volt, de mégis azt éreztem, mert akkor már nekem unokám is volt. És ott volt még az édesanyám is. És mégis valahogy ez az ige volt, hogy mindenkit elhagysz, mert hogy ennek a kislánynak te leszel az, akit gyámolítani fogsz, akit a szívedre helyezek. És én elvállaltam, elfogadtam. Úgyhogy az lett a következménye, hogy a család nem nagyon örült neki. Az a kis ház, amiben éltünk, kicsi lett volna hármunknak. Akkor a fiam még Dunakeszin éltek már, és ő mondta, hogy gyertek ide Dunakeszire, keresünk egy olyan helyet, ahol jobban el fogtok férni. És itt a Jóistennel való kapcsolat az valami egészen különleges módon történt, de még mindig nem volt teljesen tudatos. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert a mai napig azt élem meg, hogy kitárta az ajtókat, olyan szinten tárta ki, hogy tényleg, amikor most is beszélek róla, csodaként élem meg, és könyvbe lábad a szemem, az egyik azért, mert az anyukám hozta ebben a helyzetben a legnagyobb áldozatot. Ő akkor 89 éves volt, és ő 5 éves volt, amikor abba a házba költöztünk, ahol laktunk. Tehát ő a 84 évét mindent hátrahagyott, mindent. Azért, hogy elköltözzünk egy új otthonba, ráadásul egy olyan helyzetbe, ahol egy értelmi sérült kislánnyal fogunk együtt élni. De utána az történt, hogy egy nagyon nagyszerű lakást talált a fiam nekünk. Külön szobája volt az édesanyámnak, az Andinak, nekem is volt egy nagy nappalink. Úgyhogy ez a része, ez rendben volt. De mi lesz tovább, hogyan fogunk így élni? És amikor megtaláltuk a lakást, akkor még ugye palotán laktunk, és ahogy mentem haza autóval, elmentem Dunakeszin egy otthon mellett. Bementem abba az otthonba, és mondtam, hogy én itt csak érdeklődöm, milyen ez az otthon, szembe menjek. És ott egy nagyon helyes portáshölgy volt, elmondtam, hogy milyen élethelyzetben vagyunk, és azt mondta, hogy a lehető legjobb helyre jöttünk, az értelmi sérülteknek egy otthona. Beszélgettem az igazgatónővel, hogy azt szeretném, hogy az Andi ne egyedül legyen otthon velünk, hanem közösségben. és ő meg is engedte, reggel bevittem, ott dolgozott, ebédelhetett is, délután érte mentem, és ott nagyon-nagyon jól érezte magát. Évekig így éltünk mi akkor hármasban. Ő az értelmi sérültségéből fogva ugyan fölfogott dolgokat, úgyhogy én vittem magammal szentmisékre, nagyon szerette és tud imádkozni is. Vannak hitéleti könyvei. Azóta Pilis Csabán egy magánotthonban találtam neki helyet, miután én vagyok az utolsó kapocs az életében, és ha velem történik valami, akkor el legyen rendezve a sorsa, és ott is minden vasárnap viszik őket templomba, imádkoznak, hitéletet tud élni.
1: Kedves hallgatók, Bába Zsuzsanna tanúságtételének első részét hallották. A második részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök az életre növelő állandó pénteki műsorát hallgatják, amelyben dr. Pécsi Ritával, a katolikus főiskola, a Porvilmos katolikus főiskola tanárával beszélgetünk nevelési pedagógiai kérdésekről. Neveléskutatóként gyakran találkozik mostanában azzal a problémával, amiről a múlt adásban beszélgettünk, nevezetesen, hogy a gyerekeink számára sajnos a mostani korban valahogy elveszett a gyerekkor. És hosszasan beszélt a múltkor arról, Rita, hogy ezt a gyerekkort mennyire vissza lehet hozni a sok játszással, és hogy fordítunk-e elég időt szülőként, nagyszülőként magára a játékra. Semmi mással ne foglalkozunk, csak a játékkal, és abba élje bele a gyerek, felejtse bele magát, és kapcsolódjon ki a mindennapokból a játék révén. Mai alkalommal arról fogunk beszélgetni, hogy a másik nagyon-nagyon komoly probléma a gyerekkorban, ami elveszni látszik, hogy keveset beszélgetünk velük. Na, hogyan látod ezt a kérdést?
2: Igen, nagyon, nagyon felhalmozódott ez a probléma már addigra, amire tulajdonképpen a gyerekekkel beszélgetős viszonyba kerülünk. És éppen most a héten olvastam egy kutatást is, amelyik elkezdte azt, de ez is legalább már 10 éves, azt keresgélni, hogy egyáltalán sokkal kevesebbet beszélünk. Tehát kevesebb szó hangzik el, csak így tisztán a felnőttek között is. Tehát nyilván ennek az egyik oka a képernyő, tehát a kommunikáció nem lett, hogy úgy mondjam, kevesebb, tehát fura ez az egész így, nem lett kevesebb, rengeteg információt veszünk fel, és rengeteg információt közlünk is, most én maradtam még a felnőtt világban, közlünk is egy új generáció, tehát egy fiatal szülők generációja, hogyha most ránézünk, akkor ők nagyon sok képet, emojit, nem tudom én, hanganyagot, kis podcastot átküldök, nem tudom én, kis jeleket, tehát ez is kommunikáció nyilván, de nem kapcsolódik össze a beszéddel. Ebből ugye az is következik, és itt most nagyon sok kis csatornát megnyitottál ezzel a kérdéssel, mert az is következik belőle, hogy egy ilyen átalakult kommunikációban már a felnőttek is kevésbé tudják megfogalmazni a gondolataikat, vagy kevésbé tartják fontosnak azt, hogy dolgokat kimondjanak, jól megfogalmazzanak, pontosan megfogalmazzanak, és hogy az valóban azt fejezze ki, amit szeretnének, tehát gyakorlatilag inkább csak célozgatás, illetve egy ilyen durvább közlés történik. Aminek ugye van egy másik oldala is, hogy ezt akkor akinek küldtük, azt vajon így fogadja-e, tudja-e úgymond dekódolni, meg tudja-e érteni. Most itt egy több oldalú probléma felmerül, hogy tulajdonképpen a beszéd, az értelem, tehát az értelmi folyamatoknak és az érzelmi életnek a finom hangolója. Tehát a művelője, a gazdagítója, a kifejezője, a egyszerűen fejlesztője az, hogy egyáltalán beszélünk. Tehát nagyon érdekes az, ugye sok, most egy kicsit furcsa ez így ezzel a hasonlattal, hogy sok értelmes állat is van, aki nem beszél, de közöl, tehát kommunikál, és ott is úgy mondjuk, hogy mintha beszélne. És nagyon érdekes, hogy amikor például egy zeneművet is meghallgatunk, hogy mintha énekelt volna, és ott is már ugye ott van egy kicsit a beszédnek a bekapcsolása, tehát az emberi értelem és érzelem vágyik arra, hogy jól kifejezze magát, és ezáltal tudjon megnyitni egy kapcsolatot, tehát egy kötődéses kapcsolatot. A kötődésnek is nagyon nagy feltétele az, hogy tudunk-e beszélgetni egymással. Na most, hogyha most visszamegyünk, és a gyerekkorral kezdünk el ránézni, akkor itt egy nagyon nagy deficittel indul általában, tényleg azt mondom, hogy tisztelt a néhány kivételnek, egy gyerekkor, mert a közgondolkodás, vagy a közvélekedés elveszítette azokat a hagyományokat, amelyek továbbadták, hogy még a nem beszélő gyerekkel is beszélni kell. És nem beszélnek az anyák a gyerekeikhez. Tehát
1: nem,
2: ellátják,
1: telefon néz, a gyerek előre felé néz a gyerek babakocsiba, nem ő felé. És nem beszél.
2: Nincs felvétele, tehát nem beszél. Tehát, hogyha látunk egy-egy, tehát azért láttam már, és a családban is láttam olyan anyákat, és nagyon nagy örömmel töltött el, amikor azt a különleges helyzetet vettük észre, hogy a kicsi gyerekükhöz egész nap beszélnek az anyák. Ez lenne természetes, de ezt ma már nem látjuk. És ez csak súlyosbítja az, hogyha mivel, hogy látja a szüleinél, és most megint visszatértünk a képernyőhöz, de sajnos mindenhol jelen van ez a lék, hogy ha látja a szülein, hogy a képernyővel kommunikálnak, akkor nyilván ez a vágy benne is benne lesz, és nyilván, hogy például gyerekvigyázási szándéka, és tudom, hogy ez jó minden, most tegyük zárójelbe, de azért megkapja már a 0-3 éves is, és ott tulajdonképpen rászokhat arra, hogy őnek is ez lesz az információ közege. Ez nagyon-nagyon-nagyon káros, mert őneki még semmilyen szókincse nincs, és az emberi beszédet nagyon sekélyesen, vagy kicsit fogja megérteni, mert képernyőről nem lehet megtanulni beszélni. Nagyon érdekes, hogy az emberi agy az kizárólag, de kizárólag valós, természetes kapcsolatban, interakcióban fejlődik. Tehát a beszédkészség is csak valósba. Tehát itt még a rezgéseket is, ezt már talán mondtuk itt is, ebben a műsorban is nekem nagyon érdekes újdonság volt annak idején, mikor olvastam, és azóta figyelem is, hogy a kisgyerekek az édesanyjuk hangszínét utánozzák először. De ez nem azért van, mert annyira jól megfigyelték például a képernyőn, hanem azért, mert azt a rezgés számot, azt a frekvenciát, azt a szint, azt veszik át, ugye ezt nem is tudjuk szinte, hogy mitől, hogyan működik ez az idegrendszeri terület, de minden esetre csak valós kapcsolatban tanuljuk meg. Na most, hogyha ez kimarad, már pedig ez nagyon-nagyon sok esetben kimarad, és most csak gondoljuk meg, hogy ugye nem érnek rá a szülők, nem érnek rá hozzá beszélni, vagy már nagyon korán olyan közösségben vannak, sajnos bölcsödés kisgyermeknevelők panaszkodnak, hogy pár hónaposan bekerülnek a gyerekek a bölcsödébe, és ott ugye hát legalább 6-an, 7-en, 8-an vannak, annél kevesebb nincsen, tehát ott akkor már csak ha kiszámolod is, hogy hányan fognak hozzászólni, az bizony kevesebb lesz, mint egy otthoni kapcsolatban egy anya, és ott nincs ott még a nagymama, a nagypapa, a testvérek sem, a nagynéni sem. Tehát gyakorlatilag az apa se. Tehát ott van egy viszonylag légüres környezetben, ahol a beszédet, mint kommunikációs formát valahogy nem teszi magáévá. Tehát nem lesz az élete része. Na most itt még csak vagyunk a 0-3-ba, tehát itt nagy beszélgetések nem történtek, csak egy nagy hiánnyal elindul, hogy nincs meg az igénye. Tehát ez a nagyon érdekes, ahogy Karácsony Sándor fogalmaz a nevelésről, és úgy is kezdődik, van egy ilyen szép kis összegzése, sokszor használjuk is, hogy megtanítani a gyerekeket egészségesen igényelni. Ez hozzátartozik ugye a neveléshez. Na most itt mindjárt a beszélgetéssel kapcsolatban is. Már egy egészséges igény hiánnyal indul. Na jó, most akkor elérkezünk az oviskorba, ahol azt veszük észre, hogy ugye a gyerekeknek nagyon nagy a közlés igényük. Nagyon nagy. A zárkózott gyerekeknek is. Tehát azért is, mert nem tudja magában tartani se az érzelmeit, se az indulatait, se a megtapasztalásait, se a kíváncsiságot, élményeit. Az élményeit, semmit, és így akar kapcsolódni. Tehát ugye ezt ismerjük is, miért, és mondd ezt majd, és csak be nem áll a szája, és kérdezne, beszélgetne. Na most itt már beszélgetésről lehetne beszélni. De ez elmarad. Ez elmarad, mert már kisgyerek korától kezdve nem személyeket kapott a kapcsolódáshoz, hanem tárgyakat. És itt nem is csak a képernyő, de tárgyakkal kielégült ez a helyzete, vagy akár például a hallott mese nem volt benne, tehát szókincse is egyre kevesebb lesz. Na most ez itt nagyon nagyon sok következménnyel jár, mert ebben az életkorban már nagyon-nagyon jó volna, és a gyerekkorhoz igen nagyon hozzátartozna. Ez az állandó lehetősége annak, hogy ő is kifejezi azt, amit érez, és akkor ott van egy felnőtt, és akkor mondja, hogy jaj, ugye most szomorú vagy. Jaj, ugye most milyen dühös vagy. Fú, ez milyen nehéz volt, vagy bármi más, vagy én is elmondom neki, hogy ha erre annyira mérges voltam, de aztán akkor mit tudom én valami. De ugyanígy a mesében is. Tehát lesznek az érzelmekre szavaink, kifejezéseink, megnevezéseink, és ez az érzelmi intelligenciának is már egy része, hogy felismeri az érzelmeket, ki tudja azokat fejezni, és lassan lesz egy árnyalata is annak, hogy kifejezi, és nem tettekbe, és indulatokba, és belerugok, és nem tudom, és szorongásba, félelembe, nem tudom én, csatornázódik ki. Tehát erre nagyon alkalmasak egyébként már a mondókák, már az énekek, az énekes játékok, a mese, a versikék, és a beszélgetés. És a beszélgetés. Na most, ennek a beszélgetésnek, arra már múltkor is szót ejtettünk, hogy ugye hall beszédet azért ez a kisgyerek, de sajnos csak csupa felnőttes beszédet, tehát amikor a felnőttek valahogy egymás között például ügyintéznek, vagy akár csak beszélgetnek, de ezt kevesebbszer látja. Tehát azt mondom, hogy olyan felnőttes problémáknak a körébe vonjuk be a beszéddel, ami nem az övé. Tehát az is terheli ezt az egészet, tehát nem arról tud beszélgetni, hogy most látta a hangyácskát, ahogy az kibújt, hanem arról, hogy Ukrajnában mikor fejeződik be a háború, vagy hogy nem tudjuk kifizetni a következő számlát, vagy mi lesz most. És lehet, hogy nem annyira görcsös problémája a szüleinek, de talán a múltkori adásban is beszéltünk erről, hogy ezek nem gyerekkori problémák, és ezeken ő elkezd agyalgatni, és egyszerűen úgy érzi, minden gyerek szorong. Úgy érzi, hogy ezt neki kell megoldani. Tehát ugye ennek szélsőséges esete, amikor ugye a válófélben való szülőknél úgy érzi, hogy ő az oka. De hogyha erről folyamatosan, és nem azt mondom, hogy most egyszer-kétszer nem beszélhetünk, nem tudom én, a családi költségvetésről, vagy bármiről másról, de amikor folyamatosan igazából nem ővele beszélgetünk, és nem gyerek kérdések forognak akkor, amikor ő ott van, és nem vele történik, akkor ő ezt elkezdi magában érthetetlenül, de mégis súlynak érezni, nem tudja kifejezni, nem beszél vele senki. Szóval itt egy nagyon nagy hiány felhalmozódik. Most ebben a hiányban tényleg sokat tehetnénk azzal, hogyha amikor ő velünk van, vagy a közelünkben van, akkor egyrészt megszűrjük azokat, itt érdemes megszűrni azokat a tartalmakat, azokat a gondolatokat, azokat a nehézségeket, problémákat, nem kell bekapcsolni a tévét, a rádiót, a híreket ebben a helyzetben, mert ott nem tudjuk megszűrni, de magunkba is szűrjük meg az asztal körén, az asztal társaságban is, és beszélgetni azokról a dolgokról, ami őket érdekelheti. Csak úgy beszélgetni, csak úgy engedni, hogy ő is kifejezze. Illetve megint versikék, gyerekversek, mesék, történetek, családi történetek, nem tudom én.
1: Dinoszauruszok története, most ami, van egy unokánk, aki dinokkal
2: él. Így van. Ami ő neki kinyitja a kíváncsiságát, és megint nagyon jó, amit bekapcsoltál, ugye a beszéd kommunikációra való, a világ megértésének az útja is, tehát amikor ő belőle kijön ez a kíváncsiság, és hogy arra rá tudunk-e fordulni, és afelől egy kicsit úgy mindig tágítani ezt a világot az ő értelmének, életkorának megfelelően, és hát ezek az alkalmak, ezek kiszorultak a gyerekkorból. Tehát azért gondoljuk meg, hogy annak ellenére, hogy ugye beszélünk helikopter szülőkről, hogy mindentől óvjuk meg, ez egyáltalán nem óvjuk meg tőle. Tehát bizonyos dolgoktól megóvjuk, és erről is majd érdemes beszélni, ami hozzátartozna a gyerekkorhoz, a pancsolás, a természettel való érintkezés, annak a veszélyei, annak a kis kudarcai és szépségei, a gyerekekkel való szabad játéknak a szépségei és kudarcai, tehát, hogy beszóltak, hogy nem tudom én, nem úgy sikerült, hogy a többieknek jobban ment, és nekem most nem annyira, nem vettek be a játékba, de azért mégis. Tehát, hogy ezeket is ugye egy felnőttnek a környezetében, a biztonságot nyújtó, odafigyelő környezetében egy szabad játék, tehát nem a felnőttel való játék, és nem a felnőttes játékok, hanem egy ilyen jellegű szabadjáték. Na, most már a második, amit kiszűrtünk, hogy nincs meg a gyerekkorban. Abba a kis közös tevékenységekbe való bevonás nincs meg, és most még mindig csak óvodásokról beszéltünk, és hogyha átmegyünk, most belemegyünk mondjuk a kisiskolás korba, ahova ezzel a deficittel érkezik, ne felejtsük el, hogy már vannak olyan gyerekek, akik az emberi beszédet nem értik az óvodába kerülve, tehát itt most már sajnos óvónők nagyon sokat panaszkodnak, hogy ugye képernyőt kaptak, beszélgetést nem kaptak, mesét nem kaptak, élő beszédet nem kaptak, és gyakorlatilag ezzel jutnak, akkor ott van ez az óvodáskor, amikor beírattuk őket, de tényleg a kis millió valamire, de azt nem tudtuk feldolgozni beszélgetéssel. Mert a beszélgetés arra is való, hogy ugye helyre tegyük, tehát rendbe tegyük azokat az élményeket, amiket kaptunk. De ezek ugye hazafelé menet, benyomjuk az autóba a rádiót, ott is jön egy valami, otthon szól valami, meg hát nem tudom, szóval nyilván ezt mindenki fordítsa le magára, de mindegy, nem beszélgetés történt. Bekerül az iskolába, és tulajdonképpen az egy-két tanítós rendszer is nagyon hiányzik ebben, mert ott volna egy felnőtt, aki viszonylag ismeri őket, aki vezeti a tanítási folyamatot is, tehát a megismerési folyamatot is, de tudna beszélgetni is. Na most akkor, amikor egy elsős másodikosnak 5-10 tanítója van, mert más jön be matekra, más jön be nyelvtanra, más jön be énekre, más jön be tesire, stb. A szakma álcájába, de ez biztos, hogy nem jó így, akkor beszélgetni nem fog. Tehát jó esetben diktál egy tempót, amit vár viszont a rossz beszédértésű gyerek nem fog követni, és nem tudja feldolgozni. De ami nagyon-nagyon hiányzik, hogy megint csak nem beszélget vele senki. Mert teljesíteni fog, leckét fog otthon megírni, eljár ide-oda-amoda, és nem beszélget vele senki. Másodszor nem lát beszélgető embereket, azért ezt lássuk be, hogy például akár otthon, akár az iskolai környezetben. Tehát egyszerűen a beszélgetés kultúrája nagyon, nagyon alacsony.
1: Nagyon alacsony.
2: Nagyon alacsony. És akkor menjünk egy kicsit még tovább. Eljön a serdülőkor, nagyon nagy szüksége volna beszélgetésre, most nagyon nagy szüksége volna, mert minden összekeveredett benne, és ezeket ilyen, hogy mondjam, felemelő, megértő beszélgetésekben tudná valahogy magával is tisztázni. De már mi minden hiányzik neki, már nem is tűnik fel, hogy hiányzik. Eltűntek, ugye régebben voltak beszélgetésórák. Nincsenek. Tehát csak az alternatív iskolákban látunk, vagy szinte csak, olyat, hogy nem tudom én, egy beszélgetőkörrel kezdődik a nap. Mert erre most nincsen idő. De otthon se volt. Most bekerül ebbe a helyzetbe, az alsóba eltűnt a fogalmazás óra. Azért emlékezzünk, csak volt ilyen, hogy fogalmazás, nagyon nagy értelme volt, hogy egyszerűen, persze úgy nézett ki, mint hogy hát most ilyen általános dolgokra most akkor írjál arról, hogy nem tudom én, mi volt vasárnap, vagy nem tudom én, hogy.
1: Milyen élményed volt.
2: Most mindegy. De ezt már olyan fölöslegesnek érezzük. Pedig látható az, hogy nem tud írni róla, nem is tud beszélni róla, nem tudja kimondani, nem találja a szavakat, nem találja a jó kifejezésmódokat, amiket mondjuk ezekben az esetekben tanulgathattunk volna. Felkerülünk ugye a felsőbe, ott van a serdülés, növekszenek a tantárgyak, mármint hogy a szétdarala, a száma, tehát egyáltalán nem a tudás ellen beszélek, hanem arról a széttöredezett valamiről, ami nem engedi, hogy beépüljön az az ismeretanyag. De itt még csak nem is arról van szó, hanem arról, hogy hogyan fejlődik ez a személyiség, amiben éppen ott ilyen kimondatlan gubancok vannak. Azt írja egy kutató, talán itt a serdülésről is már beszéltünk erről, hogy a beszélgethetés légkörét kellene fenntartani. És ez ugye nem tud megszületni akkor, hogyha van 45 percem egy héten egyszer azokkal a gyerekekkel, és vannak 26-an, és abból van 6 nehéz.
1: És igazolni kell, és a mindennapokat és a minden. Kell intézni.
2: Na most ott nyilvánvaló nem fog beszélgetni. Szünetben, hát most már ugye kivettük a kezükből, ha igaz a képernyőt, talán egymással váltanak szót, de megint csak nincs egy eligazító, egy gondolkodó beszélgethetés légköre. ahol megszületik az, hogy ez elején még nem mondok semmit, de aztán talán kicsit kipróbálom, megpöckölöm, na most akkor erre reagál-e vagy sem. Otthon sincs meg a beszélgethetés légköre. Van egy ilyen nagyon érdekes kis történet, ami hát meg is történt, ugye jártam egy helyre gimnáziumba, a szülőkhöz, ilyen szülők iskolája féle sorozatba, és a gyerekek tudták, hogy oda járok, és volt ott egy ilyen lehetőség, hogy az aulában van egy ilyen doboz, és oda nem csak ezzel kapcsolatban, egyáltalán az életükkel kapcsolatban mindig bedobálhattak, hogy miről szeretnének tudni, meg beszélgetni. Volt ott egy nagyon jó gyakorlat, hogy egy mentálhigiénés tanárnő, aki nem volt a tanáruk, hanem ilyen beszélgetős lehetőségeket adott, hát mint egy iskola pszichológus, de nem az volt. Na mindegy, ő neki lehetett írni. És akkor írkáltak a gyerekek ezzel az előadással kapcsolatban is, hogy látják, hogy járnak a szüleik, és most ők remélik ettől, hogy majd jobban meg fogják őket érteni. És volt benne egy mondat, amit azóta is nagyon sokszor szülőknek is szoktam idézni, azt mondja, például anyámmal nem lehet beszélgetni, mert sosincs ideje arra, és ez az érdekes, ami ezután jön, sosincs ideje arra, hogy csak leüljön hosszan, és hallgasson engem. Ez neki a beszélgetés. Csak leüljön hosszan, és hallgasson engem, pedig akkor megértené, hogy mi az, vagy hol van bennem, amit régen annyira szeretett. Tehát, hogy érezte az, hogy kisgyerekként még könnyű volt, de most nem kapja meg ezt a csak leüljön és hosszan, ha ez a beszélgetés neki.
1: A hallgatás.
2: Igen, meghallgatás. Végighallgatás.
1: Végighallgatás.
2: És akkor ugye esetleg bekapcsolódni, és akkor ugye belemenni az őt, tehát az őt foglalkoztató kérdésekbe, érzésekbe, helyzetekbe, nem tudom micsoda, és akkor erről beszélgetni. Most ennek is egyszerűen a lehetősége nincs meg, a kultúrája nincs meg, a szókincse nincs meg, és itt nagyon hiányzik a művészet. Nagyon hiányzik. Tehát hiányoznak azok a szavak, amelyeket nem használunk minden nap, de amikor úgy érezzük azt, én azt gondolom, hogy akik szoktak verseket olvasni, vagy költészet, vagy dráma, vagy irodalom, regény, bármi.
1: Erre... Magyar líra, páratlan, hát az a szókincs, igen, ami a magyar líra.
2: De ezt a gyerekek is élveznék, szállt, amikor arra rájön, hogy hú, de jó kimondta. Hú, pont ez van bennem. Hogy lehet? Hú, ez milyen lehet? És ezt, tehát elemzéssel ezt nem fogjuk utolérni soha.
1: Soha.
2: Hanem egy ilyen...
1: Verset nem elemezni kell, hanem átélni.
2: És emlékszem arra, hogy...
1: nem hagyunk időt.
2: Nem. Hogy gimnazisták voltunk, pedig úgy otthon előfordultak a versek, meg voltak is verses kötetek, meg édesapám magyar tanár is volt, tehát úgy sokszor erő került, és jó. És volt egy pabarátunk, az ilyen vers bolond volt, és persze, hogy akkor az ember eltávolodik a szüleitől, és nem az apjának a verses kötetét akarja forgatni. De nagyon érdekes volt, és csak később vettem észre, hogy amikor hozzájártunk, hát ott mindent csináltunk. Persze, foci volt, főzés volt, beszélgetés is volt, minden, de lépten nyomon erőkerültek. Jaj, lekapott egy verses kötetet. Fú, ez milyen jó! És akkor felolvassa, és így máig bennem vannak azok az ihletett csendek, amit ő teremtett, mert ő élte át elsősorban, és mi még csak ott csodálkoztunk arra, hogy fú, ilyen is van. Na, kell ilyen,
1: mi van itt leírva?
2: De kell ilyen ember. Tehát kell ilyen vezető, kell ilyen elöljáró, aki elénk is érzi, és ki is mondja ezeket a szavakat. Tehát a nyelvi készség az nem velünk született. Tehát ezt mindenkinek újra meg kell tanulni. És a másik nagyon... Hát maradtunk, ugye most elmentük a gyerekkorból, de ez azért is érdekes, mert a gyerekkorban ezt önkéntelenül és ezzel a csacsogással, ezzel a mindig beszélgetünk, és mindig egy kicsit úgy hallunk ezt-azt, meg azt beépítjük, és na, szóval ezzel ágyazunk meg annak a később szükséges finom érzéknek, hogy amikor egy ilyen nyelvi csúsztatással bejön egy tartalom, amit nem ismertünk fel, mert nem értettük a nyelvet, hogy arra érzékenyek legyünk, hogy ne engedjük meg átírni a szókincsünket.
1: És a szavak
2: a tartalmát. Igen.
1: Tartalmát. Igen. Mert hogy azzal találkozunk mostanában sajnos, hogy hogy nem értik a fiatalok a szó mögötti jelentést, tartalmat, és alapvetéseket magyarázni kell.
2: Persze, mert tulajdonképpen ugye, hogyha tényleg ott maradtunk, most majdnem olyan, mintha nem arról beszélnénk, mint ahogy gondoltuk, hogy a gyerekkornak az elvesztéséről, de arról beszélünk, mert ez a gyerekkornak lenne a feladata, hogy ebbe így kicsit eligazítson egy szép nagy szókincsel, de nem csak a szókincsel, hanem annak a megértésével, tehát hogy a tisztázással. Igen, igen, igen. De ez a beszélgetés közben jön csak ki. Tehát ez nem jön ki tanításban, tehát ez nem definíciókban fog megfogalmazódni, hanem abban a kis ízlelésben. És azt gondolom, hogy a felnőtt korban is, és talán ez hiányzik a szüleikből is, meg lehet, hogy át kéne gondolnunk, hogy magunkból is, hogy kiengedtük a napjainkból a csak úgy beszélgetést, pedig abban nagyon sok gondolat születik, mert te benned is megszületett egy valami, tehát ez egy kicsit improvizatív forma, tehát nem az, hogy valamit megbeszélünk, itt nem erről van szó, hanem hogy kicsit forgatjuk a gondolatot. Te is, meg én is, meg te is, meg én is. És
1: ezt olvastam, ezt láttam.
2: Igen.
1: Ez indított meg bennem.
2: És ez nagyon
1: valami
2: fontos.
1: Ő tovább folytatja.
2: Igen, igen. De ez nagyon fontos, hogy a gyerekkorban az ő szintjén történjen. És ne emeljük ki a felnőttkori problémákra a gyerekekkel való. Szóval ez ne, tehát hogy az ő szintjén ez a mese, ez a vers, az ő...
1: Mondóka.
2: Igen, meg az ő életének a tartalmai köré foglalt kis beszélgetés, amit sokszor a felnőttek olyan kis fölöslegesnek éreznek, hogy hát jaj, most beszéljük meg a homokozóba, hogy mi volt. Igen, igen, beszéljük meg. Beszélni. Meg ami az iskolában is, de nem ami a tantárgyakban volt, hanem ami hát a dínóit, meg a kíváncsiságát, meg hogy ez hogy van, meg ezeket.
1: Nemrégen olvastam olyan napokban Pilinszkinek egy gondolatsorát, amit 68-ban írt. Viszonylag rövid, úgyhogy felolvasnám. Ha van is tudománya, maga a nyelv nem tudomány. Elsőrendűen közlés és összeköttetés. Kimeríthetetlen eszköz arra, hogy hírt adjak magamról másoknak, és azonos szinten híreket szerezzek másokról a magam számára. A beszéd tehát adás és befogadás. Nyitottság, szeretet. Ahol visszaélnek a szeretettel, vagy ahol megszűnik a szeretet, ott nyilvánvalóan elhal a beszéd eredendő értelme, és visszájára fordul művészete. Ahol a beszéd a tagadást, az elkülönülést, az elidegenítést szolgálja, előbb vagy utóbb meg is hal, elnémul, s ha tovább is él, az élet alig ha lesz több rákos burjánzásnál. A szeretet elhalása minden nyelvromlás igazi gyökere, s az így támadt betegséget nem gyógyíthatja semmiféle tudós kezelés, nyelvészkedő gond, szerkezeti elemzés. Ezt csináljuk magyarórán.
2: Jaja.
1: Szerkezeti elemzést, de nem azt, hogy tulajdonképpen mi az üzenet. Mindez azt is jelenti azonban, hogy a beszéd véghetetlenül több is, mint a szigorúan filológiai értelemben vett nyelvi kifejezésformák. A világ is beszél, csak meg kell hallanunk a szavát. Sőt, ezzel kezdődik minden beszéd. Hallgatással, meghallgatással, tehát újra csak nyitottsággal, vagyis szeretettel. De minden beszéd legmélyén csönd lakik. Isten minden beszédet felülmúló csöndje, az a legfőbb és kimondhatatlan beszéd, mely szavainkban örökösen megtestesülni kíván, hasonlóképpen ahhoz, ahogy az ige teste töltött közöttünk. A Simone Weil nagyszerű definíciója a költői zsenialitásról, mely szerint a zseni az, aki szereti az igazságot, még akkor is, ha nem jutna tovább a puszta dadogásnál. A nyelv elsősorban nem nyelvészet, még csak nem is költészet, hanem az ember megszentelődésének, a szeretet teljességének és kiteljesítésének a gondja. A többi csak irodalom vagy filológia. Üzenni ez 68-ból.
2: Ez nagyon-nagyon mély, mert amikor kicsit beszéltünk a bullyingról, ugye, amelyik pont a nyelven keresztül indul meg, és pont a szeretetlen nyelven keresztül indul el, és tulajdonképpen alig letapogatható, mert nem mond hogy úgy mondjam, büntethetően ronda dolgot, csak szeretetlenül mond sokszor. Sokszor és kivéthetetlenül. És talán erről is majd egyszer érdemes beszélni, de nagyon szépen, ahogy így a Pilinszky írja, hogy ahol eltűnik a szeretet, ott és a nyelv ennek az eszközévé válik, tulajdonképpen ez burjánzott most el, és igazából azt hiszem, hogy nagyon hiányzik a gyerekkorból az a szeretetteljes beszélgetés, amelyik felemeli a nyelvet arra, hogy mire érdemes használni, és mire nem szabad.
1: Hát nézzünk meg ennek a burjánzásnak a kommentekben, mik jelennek meg.
2: Hát egyetlen közbeszédben.
1: A közbeszédben.

0: vagy a családba otthon, és annyira kell most már szorgalmazni azt, hogy családi együttlétek, közösségek jöjjenek létre, ahol tényleg lehet mindenfele nyitni, csak beszélgetni. Hát kívánjuk ezt mindenkinek, hogy találja meg ennek a formáját, és hogy alapvetően a beszélgetés a szeretetből ered, és ez a szeretet nyelve ne tűnjön el, mert nagy bajban van a világ akkor. Pécsi Rita volt a vendégem. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

0: kedves hallgatóink, Fráter Péter G. Coy homiliáját hallhatják, amely Pécsen hangzott el.
1: Nemrég egy barátommal beszélgettem az utazásról. Néhány perccel később hirtelen a telefonomon megjelenő összes hirdetés az utazásról szólt. Hol tudok repülőjegyet venni, és milyen helyeket érdemes meglátogatni? Veled is ugyanezt történt. A telefonjaink folyamatosan lehallgatnak. Valahányszor az internetet használjuk, a webböngésző nyomon követi, hogy milyen oldalakat látogatunk meg, és ezeket az információkat eladja az adatügynökségeknek, hogy személyre szabott hirdetéseket készítsenek. Cliff Hamby, aki egész pályafutását az adattudományban töltötte, egyszer azt mondta, az adat az új olaj. Az információs korban élünk.

0: Vállalatok, sőt még a kormányzati szervek is folyamatosan információkat gyűjtenek tőlünk, mert az általuk gyűjtött adatok segítenek javítani az értékesítés és termelékenységet. Tudatosan vagy tudattalanul információkat is gyűjtünk emberekről. Minden alkalommal, amikor beszélgetünk valakivel, az agyunk összegyűjti és rendszerezi ezeket az információkat. A kérdés, a fontos kérdés az, hogy mit kezdünk az információkkal. Amikor elsőéves egyetemista voltam, egy barátnő megkérdezte, hogy elmehetek-e vele egy eladásra, egy helyre, amely azt ígérte, hogy segít a fogyásban. Ezt a céget a tévében reklámozták, beszámolókkal és hírességek ajánlásaival. Amikor odaértünk, találkoztunk egy nagyon barátságos értékesítővel, aki időt szakított arra, hogy elmagyarázza a megközelítésük mögött rejlő tudományos hátteret. Aztán jött az értékesítési prezentáció. Vegyél ilyen csomagolt ételeket, és garantáltan fogyni fogsz. De mivel diák volt, egyszerűen nem engedhette meg magának ezeket a csomagolt ételeket. Úgyhogy udvariasan megköszönte az idejét, és felálltunk, hogy távozzunk. Ekkor az értékesítő megváltoztatta a hangnemét, és agresszívan megtámadta őt szóban. Kövér akarsz maradni? Azt hittem, fogyni akarsz. Amint ezt kimondta, a lány sírni kezdett. Fogalmam sincs, hogy a túlsúlyosak megszényítése az értékesítési taktikájuk része, de nagyon ideges voltam, és közbe kellett lépnem. Így hát tettem egy lépést felé, és közé, és a barátom közé álltam, és akkor rákiáltottam. Hé, nézd rám! Te pedig tűnj el! Azonnal bocsánatot kért, átnyújtotta a brosúrát, és azt mondta, hogy bármikor visszajöhetünk, amikor készen állunk a további megbeszélésre. Az életben az ember kétféle emberrel találkozik. Vannak, akik őszintén törődnek velünk, és a rólunk szerzett tudásokat arra használják fel, hogy bátorítást és segítséget nyújtsanak nekünk, amire szükségünk van éppen a megfelelő időben. És akkor lesznek olyanok, akik a tudást ellenünk a saját hasznukra fogják felhasználni. A tudósok úgy vélik, hogy Bartolomeo és Nathanael egy és ugyanazon személy. Amikor tehát Nathanael először találkozott Jézussal, Jézus a következő szavakkal dicsérte őt. Íme egy igaz izraelita, akiben nincs álnokság. Jézus nem a szkepticizmusáért kritizálta, hanem az őszintességért és az őszintességéért dicsérte. Biztos vagyok benne, hogy mindannyiunknak vannak olyan pillanatai, amikor bizonytalannak érezzük magunkat, és aggódunk amiatt, hogy mások mit gondolhatnak rólunk. Kritizálni vagy ítélkezni fognak felettem? Az agyunk úgy van programozva, hogy nagyobb súlyt tulajdonítson a negatív információknak, mint a pozitívaknak. Ez a különbség, tulajdonság, hogy képesek vagyunk gyorsan felmérni és reagálni a fenyegetésekre, biztosítja az emberek túlélését. Sajnos ez a negatív elfogultság a hajlamunk arra, hogy a negatívunkra koncentráljunk a kritikák és hibák felnagyításával, gyakran ellenünk dolgozik. Habár 9-en fejezték ki hálájukat, csak arra az egy panaszra vagyunk, vagy kritikára fogunk emlékezni, amit hallottunk. Bár könnyű a negatívumokra koncentrálni, ez nem segít abban, hogy meglássuk az objektív valóságot. Az sem fog segíteni a problémái megoldásában. Amikor kritizálnak minket, az idegrendszerünk egyfajta küzd vagy menekülj reakciót vált ki. Vagy megsebzetnek érezzük magunkat, és teljesen bezárkózunk, vagy védekező várunk, és ugyanolyan bántó szavakkal vágunk vissza, személyes támadásokkal, akár fokozhatjuk is a tétet. Jézus nem kritizálta Nathanaelt a szkepticizmusa miatt. Jézus azonban kedvességével segített Nátánaelnek a szkeptizmusát és a kétségeit hitté alakítani. Jézus segített Nátánaelnek, rendíthetetlen hitű emberré hűséges tanítványává és mártírrá válni. Sok évvel ezelőtt hallottam egy történetet, ami nagyon megrázott. Szóval sosem felejtettem el. Szóval ezt szeretném megosztani veletek. Volt egyszer egy lány, aki átlagos volt. Nem a szépségéről, vagy bármilyen különleges tehetségéről volt ismert. Akkoriban az volt a hagyomány, hogyha egy férfi meg akart kérni egy lányt házasságra, meg kellett keresnie az apját, és a házassági ajánlatot kellett tenni a mennyasszony családjának jószága való megtisztelésével, általában két tehénnel. Vagy négyel, ha a mennyasszony kivételesen szép volt. Egyszer egy járókelő víz nélkül utazott. Amikor a lány látta, hogy szomjas, együttérzést töltötte el, és vizet kínált neki. Mire befejezte az ivást, a lány már eltűnt a szem elől. Amikor hazatért, egyszerűen nem tudta elfelejteni őt. A mosolya és a kedves viselkedése beleszeretett. Eltelt néhány hónap, és elhatározta, hogy megtalálja. Így hát magával hozott egy szolgákból és tehenekből álló karavánt. A hír gyorsan elterjedt. Egy jóképű fiatalember feleségül keresett egy lányt. A fiatal lányok mind legszebb ruhájukban sereglettek ki a falu főterére, abban a reményben, hogy kiválasztják őket. De egyik sem érdekelte. Nézelődött, de a nő nem volt a tömegben. Csalódottnak és szomorúnak érezte magát. Aztán azt gondolta magában, lehet, hogy a kútnál van vizet meríteni. Oda szaladt ugyanahoz a kúthoz, ahol először találkozott vele, és lám, ott volt a lány, egy vödör vizet cipelt a feje fölött. Így folytatta. Én vagyok az idegen, akinek a múltban segítettél. Kérlek, el tudnál vinni az apádhoz? Igen, természetesen, mondta a lány, és most először vette észre jó képűségét. Amikor a fiatal ember meglátta az apját, megkérte a lánya kezét. Házassági ajánlatot tett. Uram, beleszerettem a lányába. Uram, szeretném a beleegyezését kérni, hogy feleségül vegyem. Szeretnék felenni neked 10 tehenet. Az apa nagyon boldog volt, hogy ezt a fiatalember megkérte a lánya kezét. És különösen örült, hogy ilyen különös ajánlatot tett. 10 tehenet. A hír gyorsan elterjedt. És a falusiak másképp kezdtek bánni a lányjal. Becsülettel és tisztelettel bántak vele. Valahányszor az emberek meglátták egymás között, suttogtak. Tudod, hogy ez a lány nagyon különleges? Ő egy 10 tehenes lány. Ez arra késztette, hogy úgy viselkedjen, mint egy 10 tehenes lány. Méltósággal és tisztelettel. A tiszteletteljes és megbecsült bánásmód teljesen átalakította őt. Isten pontosan ugyanezt teszi velünk is. Nem vagy átlagos. Szeretve vagy, soha többé nem kell aggódnod, amiatt, hogy Isten mit gondol vagy érez irántad. Néha elfelejtjük, mennyire különlegesek vagyunk Isten szemében. Ismer téged. Megért téged. Szalizi Szent Ferenc egyszer azt mondta, ha maszkot viselsz, az emberek a maszkodba fognak beleszeretni, nem beléd. Nem kell bizonytalannak érezni magunkat Jézus közelében. Még jobban ismer minket, mint mi magunkat. Isten büszke a teljesítményeidre. Isten soha nem fog kritizálni a gyengeségeidért, hanem segít abban, hogy az az emberi vágy, akinek lenned kell, mindazokért, akik szerepelnek.
1: Mária Rádió. ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Szeptember 2. A laikusok terjesztik hitüket. Az isteni bölcsesség az a legmagasztosabb tudomány, amely megőrzi a só zamatát, nehogy íztelen név legyen, amelyik a lámpa lángját táplálja, hogy az bevilágíthassa az emberi szív mélységeit, irányíthassa titkos vágyait, kutatását és reményeit. A pápa arra int minden laikust, hogy vállalja méltóságát és felelősségét következetesen és erélyesen. A keresztény elhivatottság lényegében és alapjában apostoli elhivatottság. Csak az evangélium ugyanilyen mérvű szolgálatában találhatja meg egy keresztény méltóságának és felelősségének teljességét. Valójában a laikusok a keresztség által egyesültek Krisztussal és Isten népévé váltak. Az őket megillető mértékig részesülnek Krisztus papi, prófétai és király hivatásából. Felveszik a szentségeket, és Krisztus királyságát hirdetik, és akarják valóra váltani, míg csak ő vissza nem jön. Ha ti hűségesek akartok lenni ehhez a méltósághoz, nem elég tétlenül elfogadni a hitnek azon kincseit, melyeket kultúrátok és hagyományaitok örökségül hagynak nektek. Ahogy a kincseket rábízzák valakire, úgy kell felajánlani a tehetséget, és olyan felelősségteljesen kell is elfogadni, hogy aztán bőséges termést hozzon. A keresztség és a birmálás kegyelmét az áldozás újítja meg, és a bűnbánat állítja helyre. Életadó erővel bírnak ezek. Új életet adnak a hitnek, és a Szentlélek teremtő erejével irányítják a misztikus egész részeit. A laikusok is érzik ennek a belső lelki növekedésnek a hívását, mely őket a Szentlélek munkatársaivá emeli, aki ajándékaival megújítja, megifítja és tökéletesíti Krisztus munkáját.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Harmónia Rádió. A lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Monor. FM 106,3.
3: Kötelékeink. A szerhasználat családi összefüggései. Ládai Eszter műsora.

Áldás békesség, Istennek dicsőség. Szép estét kívánok minden kedves hallgatónak. Önök a Függőségről mindenkinek műsorsorozat, Kötelékeink című adását a Mária Rádió.